0: az én ügyességemből, teljesítőképességemből jutottam el valahonnan, valahova, hanem a Jóistennek a segítségével, és akkor ezért vállaltam el egyre több ilyet, és bár nem annyira könnyű, mert megosztani az életemet, kitárulkozni, és ezt így az interneten szabadjára tenni, ez sokszor nyomasztó és sokszor nagy teher, hiszen nem vagyok olyan ember, aki szívesen a legmélyebb dolgairól kitárulkozik. Ezzel így elég sokat foglalkoztam, egy kis időre nem is vállaltam el szerepléseket. Viszont alapvetően nagy öröm nekem mindig, amikor tanúságot teszek a hitemről, úgyhogy öröm is, de van egyfajta keresztje.
1: És emlékszel arra, hogy mikor volt az első pont, amikor akár egy verseny után erről nyíltan beszéltél, hiszen több ilyen interjút láthatunk, ahol elmondod, hogy igen, hálát adtál, amikor beérkeztél, vagy ezek látszanak a felvételen, és akkor utána is elmondod, hogy ezt Istennek köszönheted, de hogy mi volt ez az első pont, amikor erről beszéltél így nyilvánosan?
0: Fú, azt hiszem, pont a kairói világkupa után, 22-ben, amikor először lettem felnőtt korosztályban érmes, akkor ott nagyon éreztem a Jóistennek a gondviselését, és akkorra már így kiforrott bennem ez a gondolat, hogy én már kész vagyok felvállalni a hitemet, és akkor megkeresett egy újság, és akkor még nagyon kényelmetlennek éreztem a szituációt, meg nagyon idegennek, de ott úgy akkor kimondtam azokat a szavakat, amiket a testvéreim azóta is nagyon szívesen felemlegetnek. De az adta meg talán a löketet arra, hogy ez a jó út, és hogy ennek van értéke, értelme.
1: Azt nyilatkoztad az egyik helyen, hogy szívesebben beszélsz egyébként a hitéletedről, vagy ilyen személyes dolgokról, mint a sport teljesítményedről. Közben most ugye ezt is mondtad, hogy azért ez neked teher, hogy most hogy vagy ezzel, mert most már azért sok olyan interjún túl vagy, ahol tanúságot tettél.
0: Igen, keresem, hogy mit tudnék még mondani, mert azok, akik látták ezeket a videókat, akik olvasták interjúimat, azok gyakorlatilag tudják, hogy mit mondok. Mert én nem tudok prédikálni, nem is akarok, nem is lennék hiteles abban. Én abban vagyok hiteles, hogy a saját megéléseimet mondom el. Viszont azok meg egy ideig végesek, és nyilván úgy, ahogy élem tovább az életemet, úgy a tapasztalatok alapján bővül, de hogyha meg sűrűn vannak ezek a megjelenések, akkor ugye nem tudok más mondani, csak azt, ami ténylegesen velem történt. És hát ezért is egyébként üdítő, hogyha jönnek olyan kérdések, amiket még nem tettek fel nekem. Viszont ugye azt kérdezted, hogy melyikről könnyebb beszélni. Hát egyikről sem annyira. A sport az, én annyit beszéltem már róla, hogy teljesen unalmas nekem. És szerintem egyébként a hallgatóknak, nézőknek sem annyira érdekes, hogy én most heti hányszor futok, meg úszok, meg hogy mi a kedvenc számom az öttusában. Inkább én is, hogyha nézek más sportolókat, interjúkat, bármit, akkor inkább magára a személyre vagyok kíváncsi, az ő gondolkodásmódjára, értékrendjére. Viszont néha azt érzem, hogy kiüresedtem egy ilyen akár a 7-7-nek adott interjúsorozat után.
1: Most akkor a sporthoz olyan szempontból térnénk csak vissza, hogy ott több olyan területet megemlítettél, ami szerintem érdekes lett. Ugye ezt többször említetted, hogy ezzel ki lehet kergetni a világból, hogy melyik a kedvenc sportágad az öt közül. De én azt kérdezném meg, hogy az, hogy te öt sportágat űzöl egyszerre, az könnyebbség olyan szempontból, hogy nem fáradsz bele, vagy a motivációdat nem veszted el, vagy pont, hogy nehéz, hogy végül is ötben kellene a legjobbnak lenni?
0: Nem azért választottam az öttusát, mert sokszínű, és belemuntam volna egybe. Nyilván sokkal több élvezeti értéke van ennek így, hogy nem fásulok bele a monotonitásba annyira, de nekem a motivációm az maga a szeretet. És ezt onnan tudom, hogy engem nem az motivál, hogy világbajnok legyek, vagy olimpiai bajnok legyek. Nem kaptam több motivációt attól, hogy tavaly világbajnok lettem, vagy hogy kijutottam az olimpiára. Mert ugyanúgy lementem edzeni, és ugyanúgy megtaláltam ebben a boldogságot, a békét, és innen tudom, hogy ez az, amit keresnem kell, amin járnom kell, és megtalálnom én nem csak az eredményekben a küldetést, hanem a sport által bármilyen más térem.
1: Azt nyilatkoztad egyszer, hogy a győzelem az felelősséggel jár. Mi az a felelősség szerinted, amivel ez együtt jár?
0: Hát az, hogy több figyelem irányul ránk ilyenkor, és akár a média részéről, akár csak az utánpótláskorú lányokról, lányok felől, fiúk felől, hiszen akarva akaratlanul példaképekké válunk ilyenkor, még akkor is, hogyha nem vágytam erre, hogyha nem akartam az lenni. Amit én teszek, azt ők bennük hatványozottan lerakódik, és ezért nagyon fontos a felelős élet gyakorlatilag, hogy én mit képviselek a vívóteremben, mit képviselek a magánéletemben, mi jelenik meg az újságban, hogy én ezzel a népszerűséggel mit kezdek, ez maga a felelősség.
1: A családban te egy kicsit kakukktojás vagy?
0: Nem. Talán igen, azt mondanám, hiszen senki nem választotta ezt a sportolói utat. Most az öcsém az, aki atletizál és szeretne nagyobb szinten, komolyabb szinten atletizálni. Remélem, hogy majd ő is egyszer sikeres sportoló lehet, de hogy alapvetően én vagyok az, aki erre tette fel az életét, és ezért mondanám.
1: De csak emiatt, vagy más is van, ami megosztható?
0: Emiatt.
1: Oké, okay, a többit majd otthon megbeszélitek. Azt is mondtad egy interjúban, hogy te alapvetően egy elégedetlen típus vagy. Mitől lennél te elégedett, vagy mikor tudnád azt mondani, hogy most a helyemen vagyok, vagy most minden rendben, vagy most ez az a szint, amit szerettem volna elérni?
0: Én ilyen vagyok, hogy elégedetlen vagyok, sajnos. Vagy hát nem sajnos, hiszen az élsportban azért, nem csak az élsportban, de így az életben, hogyha valaki szeretne előrébb jutni az ő hivatásában, akkor kell, hogy legyen elégedetlen valamilyen szinten. Én ebben biztos vagyok. Nyilván ennek vannak a drasztikus részei, azok annyira nem jók a végletek, de szerintem ez az, ami engem mindig előre visz, hogy hiába mondja az edzőm azt nekem, hogy jó volt ez a lövészet, én azt érzem, hogy mégse volt annyira jó. Hogy ez az idő az nem volt olyan, hogy tudtam volna talán még egy kicsit jobbat versenyeken is. Még akkor is, hogyha esetleg nyerek, akkor is bennem van az, hogy ebben és ebben csomó minden maradt. És én azt gondolom, hogyha megállnánk egy szinten, és azt mondanánk, hogy na most megérkeztem, és most elégedett vagyok, akkor azért nem olyan jó állapot. Ez az én véleményem.
1: De ez akkor is így van, amikor mondjuk valami mérhető, például hiba nélkül mész végig a lóval, és akkor is azt érzed még, hogy jó, ez most hibátlan lett, de ülhettem volna szebben, vagy mosolyoghattam volna többet, vagy lehettem volna kedvesebb. Tehát, hogy azért vannak olyan részei, nyilván mondjuk egy időt azt folyamatosan tudsz javítani, de azért vannak olyan mérhető részei, aminél úgymond nincs már a 100% fölött.
0: De ez ilyen szubjektív dolog. Ugye most arra kérdeztél rá, hogy amikor már elfogy az objektív vitás, akkor én ugyanúgy tudok, és ugyanúgy szoktam elégedetlen lenni, hiszen ugyanúgy ott van az, hogy belül az érzés nem volt olyan, a technika nem volt olyan, de eredményes volt rossz technikával. Számtalanszor volt olyan, hogy jól lőttem, eredményesen lőttem, aztán megnéztem a szórásképet, és olyan volt, mint a légypiszok, és akkor ott azért elgondolkodtam, hogy hát ez azért nem volt olyan szép, hogy ebben talán még szerencsé is lehetett, hogy én beletaláltam, szóval vannak ilyenek.
1: Mennyire van benne a te elégedetlenségedből, aztán tovább lépek ezen, csak hogy ez talán így tovább köt ahhoz, hogy átkanyarodjunk így a hitélethez, az, hogy nehogy elbízd magad, hogy nehogy magadnak köszönd ezt csak, hanem amit az elején is említettél, amiről elkezdtél tanúságot tenni, hogy ott van Isten mögötted, és hogy te azzal a hittel űzöd ezt a hivatást, vagy a sportolói létet, hogy ezt te nem egyedül csinálod.
0: Én talán azért is vagyok ilyen, mert hogyha elégedett lennék, akkor nem tenném bele azt a 110%-ot, amit bele lehet tenni. És ezt azért mondom, mert eljön az embernek egy teljesítőképességében egy határ. És ezt szerintem nem csak sportban, hanem az élet minden területén, hogyha azt nem tudja megugrani, akkor az a kegyelem, amit kaphatott volna, utána az talán nem jön meg. Mert én mindig akkor kaptam ezeket a legnagyobb kegyelmeket, amikor már azt hittem, hogy nincs tovább, és most ha elvállalom, akkor nem tudom, hogy mi lesz, hogy beérek, hogy összeesek, hogy már annyira fájt, hogy nem tudtam, hogy mi van, és sokszor nem tudtam tovább lépni ezen, nem tudtam átugrani ezt, és utána nagyon rosszul voltam, nagyon elégedetlen voltam, és hibáztattam magamat. És amikor meg ezt sikerült meglépnem, akkor mindig olyan kegyelmeket kaptam, hogy talán ez a válasz arra, hogy igenis elégedetlennek kell lenni valamilyen egészséges szinten, mert az az, ami előrébb visz, és becsülettel késztet arra, hogy megcsináljuk a tőlünk tehető maximumot.
1: És a Jóisten akkor is szeret, vagy akkor is kegyelmes, hogyha esetleg mégse tudunk elmenni a határokig? Mert ezeket a határokat sokszor emlegeted egyébként interjúkban is, hogy onnantól valami egész más bontakozik ki, de hogy mi van a határokig?
0: Hát persze, hogy szeret minket, akkor is, hogyha elbukunk. Hát én sokkal többször buktam el, akár a sportban, akár emberileg, akár bármilyen szinten, mint nem. Szóval ez meg egy másfajta kegyelem. Én úgy gondolom, hogy itt is ugyanúgy megvan az a megtartó erő. Nem tudom, kicsit az olimpián is ez volt velem, hogy olyan rosszul vívtam, olyan rosszul csináltam ezt az egészet, hogy tudtam, hogy elúszik minden, és nagyon-nagyon mélyen voltam. És ott is éreztem a kegyelmet. Egy ilyen békességet éreztem, egy olyat, hogy ez most jó így, ahogy van. És hogy nem kell most vívnom egy egetrengetőt, mert nincs itt a helye, bármennyire is próbálkoztam. Úgyhogy nem leszünk attól kevesebbek, hogy nem tudjuk ezt megugrani, csak én nekem sikerült egyszer-kétszer, és ez az én motivációm, hogy megtapasztaltam ezt, és ezért biztatok mindenkit, hogy próbálja meg legalább egyszer, mert nem könnyű. Én is volt, hogy futópályán sokat gondolkodtam, sok 10 méteren keresztül futottam előre, és gondolkodtam, hogy most akkor ebbe beleálljak, vagy ne. Most már elég rossz, most már lehet, hogy jön egy kanyar, és ott nem néz az edzőm, és akkor kicsit vissza lehet venni a tempóból, és akkor kicsit kevésbé fáj. De valahogy mégis elvállaltam, és utána megjött az a kegyelem, hogy már annyira fájt, hogy nem fájt. És akkor mentem tovább, és utána tök jó volt.
1: És ilyenkor van esetleg bevált rutinod, hogy ha már a rózsafűzért említetted, hogy azt elmozsoltad az interjú előtt, vagy akár azt közben elkezded mondani, vagy fohászkodsz ilyenkor, vagy tehát, hogy ilyen konkrét kapcsolatba lépés Istennel van-e, vagy ez egy ilyen annyira beszűkült állapot, hogy ilyenkor így túlélés van?
0: Én a versenyeim nagy részére nem emlékszem egyébként, ez így most elég fura. Azért, mert egyszerűen akkora a fájdalom fok, és olyan beszűkült látómezőben mozgunk, hogy egyszerűen kiesik az emlékezete ilyenkor az embernek, és csak pár kép marad meg a futás közbenről, vagy futás után, előtt. Viszont arra tisztán emlékszem, hogy én alapvetően egy nagyon kudarc körülő ember vagyok, és sokkal jobban félek az elbukástól, mint a magától a győzelemtől. Én nem tartom magam olyan nagyon bátor embernek, és volt egy világkupa döntő Ankarában, ahol első helyről indultam, és mögöttem elég erős ellenfelek jöttek, és sosem indultam még első helyről, főleg nem világkupa döntőben, ami pontszerző verseny volt az olimpiára, szóval elég nagy súlya volt, és egyszerűen a lelkem az reszketett. Annyira féltem attól, hogy nem tudom megcsinálni. És olyankor futás közben emlékszem, hogy amikor pont az a kanyar, ahol kicsit ilyen fás rész jött, és nem nagyon láttak az emberek, ott azért elég erősen fohászkodtam, hogy futás közben, ilyet soha nem csináltam még, hogy csak bírjam ki.
1: Azt említetted, hogy a szüleid vallásosak, és ugye ők terelgettek titeket ezen az úton, de hogy arról tudsz-e mesélni, hogy ezt hogy csinálták olyan óvatossággal, mert hogy nagyon röviden meséltél erről, de hogy tudták ezt olyan jól csinálni, hogy ne legyetek ettől valláskárosultak, tehát amikor tényleg így túlnyomják a szülők, meg csak ezt lehet, de hogy ott legyen a szabad választásotok is, hogy erre az útra szeretnétek el rálépni. Mondtad, hogy imádkoztatok reggel este étkezés előtt, de hogy mégis aztán mi volt az, ami alapján te meg tudtad hozni a saját döntésedet?
0: Igazából azért nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy ennyire hagytak igazából a saját utunkat járni, és semmit sem nyomtak nálunk. Bár azért azt ugye megmutatták, hogy milyen is, amikor egy nagy heti szertartást végigminisztrálunk, meg azért a közös imák, amikor főleg a most is húgom szülinapján énekeltünk, az nagyon szép, nagyon felemelő tud lenni. De igazából nekem az én hitem az onnan jött, hogy nagyon sok megbizonyosulás útján kezdtem el teljes mértékben hinni. Én 18 éves korom környékén kicsit elfordultam a Jóistentől, és nem is nagyon mentem templomba. Igazából nem voltam hozzá közel, nem imádkoztam annyit. Majd egy egészségügyi probléma miatt eltiltottak engem 2021-ben, nem, 2020-ban az öttusától. És ott ebben a nagyon-nagyon nehéz időszakban, amikor tényleg fizikálisan is rosszul voltam, a szívemmel volt gond, anatómiai problémát fedeztek fel, és az a mai napig egyébként megvan. Olyan rosszul voltam, hogy azt hittem, hogy tényleg nem kelek fel az ágyból. És akkor nyitottam ki Jób könyvét, és akkor egy nagy támasz volt számomra, egy nagy remény, hogy talán a Jóisten, hogyha azt akarja, hogy és van, és segít, gondoskodik rólunk, akkor talán nem veszi el tőlem az öttusát. Pedig minden ott arra utalt, hogy nekem itt abba kell hagynom. El is tiltottak gyakorlatilag. És akkor, amikor a Jóistennek át tudtam adni a kormányt, az irányítást, rá tudtam bízni magamat, és el tudtam engedni az öttusát, hogy akkor legyen az ő akarata szerint, akkor egyik pillanatról a másikra rendbe jött az egészségügyi problémám, és vissza is kaptam az én kékkönyvemet, az a sportolói engedély. Úgyhogy én azt hiszem, nekem ez volt a megtérésem.
1: Igen, ez az, amiről hosszabban is mesélsz a 777-es sorozatban, és gyakorlatilag így összefogva, lalva röviden, ez egy fontos része a te tanúságtételednek. Tegnap itt járt Berec András, akivel Jan Oltya beszélgetett, és kiírtam egy idézetet, ami szerintem nagyon jól passzol ide, hogy azt mondta, hogy utólag a nehézségek mindig vidám novellákkel zsugorognak, az idő borzasztó jót tesz nekik. Ezért szeretek a kudarcaimról mesélni, mert szerintem sokkal érdekesebb a bukáson felől kerekedni, mint sikerről sikerre vándorolni. Hogy vagy te ezekkel a gondolatokkal, és hogy vagy ezzel a történettel, amit újra és újra elmesélsz?
0: Én azért értek egyet vele, mert tényleg ez az érdekes, hogy sokan a sportolókat istenítik. Sokkal több figyelmet kapunk, sokkal nagyobb rajtunk a mindenkinek a szeme, az elérése, mint amennyi kellene, hogy legyen. És hogyha én megmutatom azt, hogy én nem vagyok más, mint mindenki, aki hallgat, aki itt van, aki néz, bárki, nem vagyok jobb, nem vagyok több, mert velem is ugyanolyan dolgok történnek, mint mindenki mással, csak nekem más a hivatásom, más az én utam. És nem nehezebb ez az öttusa, ez a bármelyik élsport, mint egy bármely más hivatás. Úgyhogy talán ezt tartom én nagyon fontosnak, hogy mindig elmondjam, hogy én nem vagyok több, és velem ugyanúgy megtörténnek ezek a letörések, amikor a Jóisten engedi, hogy lekerüljünk a mélybe, és ott átformáljon minket, és utána abból újjá építsen.
1: Azt is mondtad, ami nekem egyébként egy kicsit olyan ellentmondásosnak tűnik azzal, hogy ugye mennyire erős Isten élményed van a nehéz helyzetekben, vagy hogy akár ezt említette te is, hogy talán ez a történet volt a te megtérésed, hogy könnyebb akkor hinni, amikor minden rendben van. Könnyebb akkor a Jóisten dicsérni, vagy őről a tanúságot tenni, mint amikor nagyon mélyen vagyunk. De én a történeteid alapján azt látom, hogy pont a nehézségeiddel és a mélységeiddel kerülsz hozzá nagyon közel.
0: Hát azért ez egy ilyen szép képet mutat. Szóval nagyon-nagyon sokszor kételkedtem a Jóistenben, a hitemben. Nagyon sokszor haragba voltam vele, nagyon-nagyon nem olyan fényes ez a kapcsolat, ahogy tűnik. Ugyanúgy vannak nekem is mélypontjaim, ugyanúgy nekem a mostani időszakomban is vannak nagyon-nagyon nehéz időszakaim, és vannak nagyon eufórikus hangulataim, meg megéléseim, és talán én azt vettem észre, hogy ha egyre közelebb vagyunk Istenhez, akkor ez az amplitúdó, ez egy kicsit a kilengések, ezek összébb mennek, és a mélységek azok nem olyan mélyek, mint amilyenek az elején voltak. Úgyhogy ne gondolja senki azt, hogy nekem olyan könnyű, és hogy amikor kinyitottam Jobb könyvét, akkor én megvilágosultam, és onnantól kezdve örömkönnyek és minden, hanem nagyon komoly hónapok, hetek voltak, amikor nem tudtam, hogy mi lesz.
1: És mit jelent az, hogy a hobbi hívőségtől eljutottál a megélt hívőségig? Van esetleg olyan bevált imamód, vagy olyan helyzet, ami téged segít abban, hogy ez az amplitúdó ez kisebb legyen?
0: Én nem abban mérem ezt, hogy ki mennyi misére megy, ki mennyit jár gyónni, szent áldozáshoz járulni. Nyilván ezek is iszonyatosan fontosak. De hogy az ember, amikor egyedül van otthon, és amikor egyedül, amikor senki nem látja ott mit cselekszik, hogyan él, szerintem az a fontos. Az sokkal fontosabb, mint az, hogy én elmegyek vasárnap egy misére, és fél átéléssel, vagy egyáltalán nem élem át a szertartást, de ott vagyok, mint az, aki otthon ugyanúgy megtartja azt, hogy nem vétkezik, ugyanúgy próbál a bibliai értékrendek szerint krisztusi módon élni. Innen kezdődik szerintem a megélt hívőség.
1: És neked van olyan, ami különösen segít ebbe? Tehát, hogy most ilyenekre gondolok, hogy akár egy gitáros ének, vagy csak az, hogy teljesen csendben lenni, egy gyertyát meggyújtani, vagy a Szentírást olvasni. Tehát, hogy van-e olyan, ami kifejezetten ebben az egyedül létben, amikor otthon vagy, segít ilyenkor? Mert hogy egyébként meg nagyon pörgős napjaid lehetnek, tehát általában ugye erre szokott hivatkozni az ember, hogy hát nehezen fér bele a napba, meg mikor, meg hogy, meg nem is vagyok ott teljesen lélekben, hogy neked van már olyan, ami így bevált?
0: Igen, egy nagyon kedves barátom, Berkó mondta, hogy van egy Gazögréknetten egy templom, most hirtelen nem ugrik be, hogy mi a neve, de ott van 024-es szentségimádás. És az olimpia előtt, amikor ezt így mondta, akkor nekem iszonyat nagy segítség volt az, hogy amikor már annyira kibírhatatlan volt a nyomás, és annyira azt éreztem, hogy szétesek, és hogy összetörök, akkor elmentem oda, akár péntek este 11-kor, vagy szombat este éjfélkor, mert hogy senki nincs ott, és akkor ott voltam, nem néztem időt, amennyi jól esett, ott tudtam imádkozni, és hazamentem. Nyilván ezt nem csinálom meg hetente, meg vannak olyan időszakok, amikor elég keveset járok oda, de hogy ez például nekem egy nagyon bevált dolog.
1: A 777-es videósorozatban elmeséled ebben az egész hit utadban, vagy abban, hogy hogyan is vagy a Jóistennel, hogy volt egy időszak, amikor attól féltél, hogy ő papnak fog hívni téged. Aztán később arról is nyilatkoztál, hogy szerinted a Jóisten ad kedvet, meg erőt ahhoz, amire ő hív. Hogy ezt a kettősséget, ezt hogy tudtad megélni, vagy rendbe tenni, hogy van valami, amire úgy érzed, hogy hív, de amihez igazából, mint hogyha nem adna kedvet?
0: Ez egyébként a mai napig néha ugyanúgy feljön, és az útkeresés az pont ebből áll, hogy nem olyan egyértelmű számomra se, aki erről magyarázott egy, nem tudom, 49 percen keresztül a 777-nek, hogy mi az én utam. Hát tökre örülnék, hogyha tudnám, hogy mi az én utam. Én is most keresem, hogy esetleg a sport után mit tudnék csinálni, mert azt tudom, hogy a sport az arra megbizonyosultam, hogy az én utam. Ez nagyon kedves mondás számomra, hogy ami az ember útjához a Jóisten ad kedvet. Ezt próbálom ugyanúgy, bármit fogok csinálni a jövőben, ugyanúgy ementén élni, és így keresni az utamat. De nagy vágyam van, és nagy kedvem ahhoz, hogy legyen családom, úgyhogy nem hiszem, hogy a papságot választom.
1: Nem akarlak elkeseríteni, de ismerünk olyan jó sporteredményekkel bíró papot, aki később jött rá erre az útra, és elég ismert az országban, de...
0: Pál Feri?
1: Hát például, tehát, hogy igen, ismerünk ilyen utakat, de ezt nyilván te érzed, hogy ezen majd hol leszel, meg mikor, hogy vagy, viszont ha már behoztad te is ezt a családos témát, szerinted hogy fogod tudni ezt összeegyeztetni? Akár azt, hogy igen, akkor most erre azt mondd, hogy igen, és a családi életbe vágok bele, akár azt, hogyha emellett a sport még valamilyen szinten, komoly szinten fog futni, akkor ezt összeegyeztesd. Ugye amit tudunk, az, hogy azt ígérted, hogy az olimpia után nyilatkozol arról, hogy mi lesz a következő 4 évben, és ezt aztán meg is tetted, hogy úgy néz ki, hogy a következő 4 év is aktív sportolói léttel fog eltelni. Tehát, hogy ezt a kettőt szerinted hogyan fogod tudni összeegyeztetni, vagy lesz olyan pont, amikor esetleg egyik felülírja a másikat?
0: Elég sok példa van előttem olyan öttusázók felől, akik apák, anyák lettek időközben, és ugyanúgy folytatták a sportot. Nyilván a nőknek ez nehezebb, hiszen kihordani egy gyereket, meg aztán ugye neki kell vele sokkal többet lenni. Efelől nekem egy kicsit könnyebb a dolgom. Nem aggódom egyébként most. Elég elszigetelt életet éltem eddig, hiszen sokáig laktam egyedül, viszont most két csodálatos testvéremmel lakhatok együtt, akik rákésztetnek arra, hogy alkalmazkodjak. Például, hogyha a bátyám úgy gondolja, hogy milyen 12 körül, éjfél körül elmegy zuhanyozni egy gyorsat, közben egy 3 trónokharca évadot végignéz, akkor úgy azért nekem is alkalmazkodnom kell ezekhez a dolgokhoz. De alapvetően nem lehetetlen egyáltalán ez a család és az élsport.
1: Tehát akkor benned inkább az van, hogy ez párhuzamosan létezzen. Ne kelljen dönteni egyik vagy másik mellett a másik rovására.
0: Igen, bár egy ideig azért már nem lehet olyan sokáig csinálni ezt az élsportot. Ez egy kicsit olyan, mint egy vonat, ami halad egy biztos végpont felé teljes sebességgel. Azért ez egy picit olyan fura, hogy nem az életem végéig kaptam meg ezt a sportot, hiszen nem tudom, hogy mikor lesz a vége. Remélem, hogy minél tovább sportolhatok, de egyszer biztosan vége lesz. Úgyhogy ezzel már kell számolnom.
1: Szerinted a sport által mit lehet tanulni Istenről? Azt mondtad többször, hogy nem szétválasztható szerinted az, hogy milyen vallásosnak lenni, milyen sportolónak lenni, de hogy kifejezetten van olyan, amit ki tudnál emelni, hogy ezt sportolóként ezt így tudjuk megtapasztalni a Jóistenről.
0: Az alázat. Az, hogy mi mennyire porszemek vagyunk, hogy mennyire jelentéktelenek vagyunk egyébként. Hogy amikor kimegyek egy világbajnokságra, egy olimpiára, és 16 ezer ember előtt versenyzek, akkor ott hogy összetöpörödök, és rájövök, hogy azok, akik velem mellettem versenyeznek, azok ugyanúgy, nem tudom, világbajnokok, olimpiai érmesek, és hogy ki vagyok én, miért nekem kéne ezt megnyernem, miért ki, miért, hogyan, mit kap, és hát hatalmas pofára esések vannak a sportban. Ez nem egy exponenciálisan felívelő pálya, hanem hatalmas letörések vannak benne, és az mindig arra készteti az embert, vagyis engem mindig arra készített, hogy kicsit átgondoljam, hogy én ki vagyok, és hogy mit gondolok magamról, a sportomról, hogy mennyi szerepem van nekem ebben.
1: Sőt, azt is említetted egyszer, hogy szerinted, vagy számodra leginkább a sportolás az abban segít, hogy te egy jobb emberré válj, vagy ez a célod. Nem is feltétlenül az, hogy milyen eredményeket érsz el, hanem az, hogy egy jó ember legyél. Hol tartasz ezen az úton szerinted? Meg ez mennyire amplitúdós, vagy azért tud egy ilyen fejlődési íve lenni ennek?
0: Hát, még nagyon az elején járok. Inkább azt mondanám, a sport az olyan helyzetekbe hozza az embert, olyan komfortzónán kívüli helyzetekbe, amit alapból lehet, hogy nem tapasztalna meg. És hozok egy példát, úszóedzés reggel 6-tól. Volt, hogy 17:30-tól úsztam, most már 8-tól úszok, de az azért nem tud olyan jól esni, a hideg víz, meg minden. Főleg, hogyha jön egy verseny, ott van a nyomás rajtunk, és az edző bemond egy olyan lehetetlen sorozatot, amire teljesen felkapom a vizet. És legszívesebben elküldeném az edzőmet. Az, hogy hogyan szólok neki vissza, hogy hogyan kommunikálok, hogyan bánok az érzéseimmel, érzelmeimmel, ezek mind hatalmas csatát vívok azzal, hogy megmaradjak embernek minden körülmény között, a verseny hevében is, és iszonyat sokszor bukok el. Iszonyat sokszor kell bocsánatot kérnem utána az edzőmtől, a sporttársaimtól, mert tényleg nem úgy viselkedek, ahogy kellene, ahogy lehetne.
1: Ezt azért azt hiszem, hogy mi is át tudjuk élni, tehát nem kell ehhez nagy nyomás, mindenki a munkahelyen is megtapasztalja, hogy igen, szóval a Szentmisén csendben ülni ott, meg jó katolikusnak lenni, az talán könnyebb, mint bent aztán a mindennapok szürkeségében. Ha már említetted az edződet, ugye a 777-es interjúban Galetta Balázs is megszólal, és ott ő kifejezetten kiemeli, hogy hát ő nem vallásos, de hogy igen, azért úgy szokott hallani tőle dolgokat, meg nyilván szerepelt ebbe a sorozatban, ami alapján feltétlenül tudta, hogy miről lesz szó, de hogy benned van egyébként ilyen típusú késztetés, hogy akik közvetlenül a környezetedben vannak, sokkal direktebb módon esetleg beszélj a hitedről, vagy akár egy olyan vágy, hogy mondjuk valaki azáltal, hogy veled dolgozik együtt, utána megnyíljon Isten felé? Vagy ezt is ráhagyod a Jóistenre, hogy ez majd lesz, ahogy munkálkodik általad másokban?
0: Csomó sportolóról később tudom meg, hogy például ő hívő, Vindics Tóth Lilianna például, atléta, ő is olyan, akinek a napokban hallgattam meg egy podcastjét, és azért hallgattam meg, mert a vallásról már az volt a címben, és akkor teljesen megdöbbentem, hogy ja, ő is hívő, egyébként vele csináltam meg az alapkiképzést a katonaságban, úgyhogy nem is elég sokat voltunk ez a zárva. De pont ez az, amiről beszéltem, hogy nem nagyon divat a sportolóknál felvállalni a hitet.
1: És egyébként szerinted könnyebbség lenne, hogyha erről közösségben beszélnétek, vagy egyszerűen annyira más az a terep, hogy mindaz, ami ilyen nagyon személyes, és ami a tanúságtételhez kapcsolódik, az inkább úgymond azon kívül kerüljön?
0: Ez mindenkinél változó. Kezdetben, ahogy mondtam, én sem tudtam felvállalni annyira a hitemet, viszont így gyakorlatilag megedződtem ebben, hogy nem lesz senki, akivel együtt közösen tudjuk csinálni, hanem akkor én leszek az, aki elindítja ezt a trendet az öttusában. Persze azóta jöttek ilyen jelzők, hogy a kis balcó, de ezeket én nagyon-nagyon nem szeretem, hiszen ne hasonlítsanak engem a Balcó Andráshoz, ő teljesen más tészta. De hogy igen, ez a baj, hogy nagyon-nagyon ilyen fű alatt történik ez a hitünk megvallása.
1: És amióta felvállalod, volt esetleg olyan helyzet, amikor hátrányod volt ebből a sportolói világban?
0: Nem igazán. Vagy annyira nem tud meghatni, hogyha valaki így beszól. Annyi volt, hogy nagyon sokan nem értették, hogy hogyan tudtam így javulni az idők alatt, és akkor szerencsésnek hívtak, meg szerencsés flótásnak voltak ilyenek is, és ennek egyébként tökre örültem. Azért, mert ők is látják azt, hogy valami azért van itt a háttérben, és ők szerencsének gondolják, de ez valójában nem így van. Úgyhogy igen, nehéz sportoló közelben.
1: De hogy azért ezekben a szituációkban hozzáteszed azt is, hogy ugye nem egy kólásautomataként működik Isten, ezt is említetted valahol, hogy hát azért van szerencséd, meg azért vagy ilyen sikeres, mert eleget imádkoztál, vagy mert kapcsolatod van vele, szóval, hogy azért nem egy ilyen támogatói szerződést írtál alá vele, ami által mostantól egyenes az utad.
0: Igen, amúgy több embernek is megfordult a fejében, hogy akkor ők most hívők lesznek, azért mert akkor ez biztos, hogy megdobja a teljesítményüket. Aztán le kellett őket lombozni, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy akkor két ima az 8 másodperc, mert akkor nagyon sokat imádkozni. Kicsit azok, akik nem hisznek, meg neki teljesen új ez az egész, nekik nehéz elmagyarázni, és kicsit sajátos formában, de egyébként megértik és elfogadják. Mondjuk ehhez kellett az, hogy én elérjek egy szintre, mert amíg én voltam a kicsi eredmények nélkül, addig

0: A beszélgetés a Francesco kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A Szent Atya békek örlevelében 5 nagy téma köré csoportosítva fejtette ki véleményét az emberi közösség békés, a rendet és kiengesztelődés szolgáló kérdéseiről. Így bevezetőben azokról az emberi jogokról és kötelességekről szólt, amelyek a világnak a Teremtő által megalkotott, de az emberi közösségben is világosan felismerhető rendjéből fakadnak. Másodikként az államról, a közhatalomról szóló gondolatait foglalta össze, arról, hogy az egyéni szabadságok és a közszabadság, a közjó és a magánérdek világában miképpen képzelhető el olyan harmónia és egyensúly, amely a személyes és a társas létezésnek is méltó keretet biztosít. Innen tovább haladva a pápa gondolatmenetében az államok közötti kapcsolatok kérdése került tárgyalásra, nyomatékosan hangsúlyozva, hogy a világ nemzetközi rendjének értelme és célja az emberek, nemzetek közötti békés együttélés, az egész világra kiterjedő igazságosság és méltányosság biztosítása. Ezzel összefüggésben a körlevél nagy jelentőséget tulajdonított az olyan nemzetközi fórumok létezésének és jó működésének, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete, amelynek nem más a feladata, mint a világméretű háborús fenyegetés elhárítása, a nemzetközi szembenállás okainak feltárása, felszámolása. A befejező gondolatmenetben pedig 23. János azokat az egyházra, a keresztény emberre háruló feladatokat igyekezett összefoglalni, amelyek révén szolgálható és megteremthető a világban a béke, megvalósítható az emberi kapcsolatoknak az az új, igazságos, szabad és szeretetteljes rendje, amely száműzni képes az emberi közösségből az erőszak, fenyegetés, a háború rémeit. János pápa már a közlevél első mondatában megfogalmazta a társadalmi tanítás azóta érvényes béke filozófiájának azt a szilárd alapelvét, amely szerint a békét a földön, amelyet az emberek a világon minden időben hőnóhajtottak, nem lehet másképpen megteremteni és szilárdan megőrizni, mint csak az Istentől kapott rend szent megtartásával. Hiszen ahogy a természet jó működését is a benne uralkodó szilárd rend és törvényszerűség biztosítja, úgy az ember világában is ez a rend lehet annak a biztosítéka, hogy az ember javait, lehetőségeit, képességeit a maga és mások javára, ne pedig kárára használja, hiszen a világ mindenség nagyszerű rendjével éles ellentétben áll mind az egyes emberek, mind a népek megbolygatása, azt a látszatot keltve, mintha az egymás közötti viszonyokat csak erővel, erőszakkal lehetne szabályozni. Ebben a gondolatmenetben az emberi együttélés alapja tehát az emberek szívébe írt törvény lehet, amelyből kiváló módon megtanulják az emberek, hogy alapvetően milyen módon kell kölcsönös kapcsolataikat szabályozni az emberi együttélésben, azután azt, hogy hogyan kell megállapítani azokat az elveket,

0: amelyek a polgároknak a saját állami fennhatóságukkal szembeni jogait szabályozzák, azután azt, hogy hogyan kell szabályozni az államok egymáshoz való viszonyát, végül pedig azt, hogy milyen módon kell ezt az egyes emberek és államok, valamint az összes nép szövetsége, közössége között szabályozni. Ennek a szövetségnek a létrejöttét mindannyiunk érdeke komolyan követeli. A 23. János által az emberek közötti rendről mondottak alapja az, hogy valamennyien személyek személyiséggel, autonómiával, szabadsággal felruházott lények vagyunk, és mint ilyenek, természettől adott, elidegeníthetetlen jogok birtokosai. A körlevél lényegében a jogok részletezésekor az ENSZ 1948-as emberi jogok nyilatkozatába foglaltakhoz igazodik, amikor az élethez, a becsülethez, a megbecsüléshez, a tudáshoz, a hit, a vallás és az életállapot megválasztásához való jogokat emeli ki. Hasonlóképpen az alapvető emberi jogok világába tartozik a szabad munkavállalás, a felelős gazdasági tevékenység, a tulajdon birtoklásának joga, a lakóhely megválasztásának, az emberi társulások létrehozásának, a jogrendnek és jogbiztonságnak, valamint a közéletben való részvételnek a szabadsága. Ugyanakkor a pápa arra is figyelmeztetett, hogy ezeket a jogokat nem szabad a velük járó kötelezettségektől elszakítani, hiszen az eleve megbontaná a jogok harmóniáját, a társadalom igazságos és jó rendjét, már csak azért is, mert az emberi jogoknak elismerése nem lehet meg a másik ember jogainak okos elismerése, mint kötelesség elfogadása nélkül. Ha a személyes jogok és kötelességek minden ember számára biztosított és egyensúlyban lévő rendje megvalósul, akkor garantált mindenki személyi méltósága, ami a jó szervezett közösség, társadalom létezésének feltétele és biztosítéka. Ezt a polgárok helyesen megszervezett közösségét pedig akkor kell gyümölcsözőnek az emberi méltóság számára alkalmasnak tartani, ha az igazságosság fűzi egybe. János pápa helyzetértékelése szerint három olyan terület van, amelyen a közelmúlt az embert megillető jogok biztosítása tekintetében komoly változásokat hozott. Elsőként a munkásság, majd a nők emancipációja jelentette a jogok természetes bővülését, legutóbb pedig a harmadik világ felzárkózásának jeleire is utalva már egész népek is eljutottak emberi méltóságuk követelésének vagy elfogadtatásának küszöbére. A társadalom megvalósuló rendjének biztosítása szempontjából alapvető feladatok hárulnak a közösségi élet irányításában döntő szerepet vállaló köz- és államhatalomra. Aligha kétséges, hogy a hatalom léte és természetes tekintélye isteni bölcsesség alkotása, valamint olyan alapjaiban szükséges és jó dolog, amely nélkül a társas emberi létezés elképzelhetetlen lenne. A hatalom isteni tekintélye nem jelenti ugyanakkor azt, hogy ez a tekintély magukat a hatalmon lévőket külön-külön és személy szerint is megilleti. Az emberi közösség joga eldönteni, hogy választás útján kit, kiket emel maga fölé, alkalmat adva a kezükbe, de kötelességeket is kiszabva rájuk, amiből az is adódik, hogy a tanítás bármilyen valóban demokratikus állam kormányzási formájával összeegyeztethető. A közhatalom, az állam soha nem évülő, alapvető feladata egyébként, elődei nézeteihez hasonlóan János pápa szerint is, a közjó szolgálata, a közjó megvalósítása. Érvelése szerint a közjó egyszerre jelenti az egyes állampolgárok jogainak, személyi méltóságának, közösségi kiegyensúlyozott rendjének és a természettörvényből fakadó normáknak az érvényre juttatását, annak biztosítását, hogy a polgárok élhessenek jogaikkal és módot találjanak az azokkal járó kötelességek teljesítésére, de magába foglalja az elesettekről, a rászorulókról való fokozott gondoskodás egyfajta pozitív diszkrimináció követelését is. Ha valamely állam, kormányzat nyilvánvaló módon megsérti ezeket az alapelveket, elveszíti legitimitását. Ugyanakkor 23. János azt is megfogalmazta, hogy általában véve nem lehet meghatározni, hogy melyik a legjobb államforma, hogy az állam vezetői milyen alkalmatos módon tudják hivatalukat betölteni, milyen törvényeket kell hozniuk, hogyan kell az államot igazgatni, és milyen legyen a bíráskodás rendje. Az államforma, az államrend megválasztásának szabadsága tehát a természettörvény rendje által kijelölt keretek között a politikai közösséget illeti meg. A Szentatya egyedüli követelményként a három hatalmi ág, a törvényhozó, a végrehajtó és bírói hatalom megfelelő szétválasztásának elvét említi. A nemzetközi kapcsolatok jó rendje az egyes államokban élő polgárok szabadságán és az államok belső rendjén, a világméretekben is érvényre jutó igazság, igazságosság, szeretet és szabadság eszméjén, az emberi jogok tiszteletben tartásán alapulhat. Tapasztalata szerint ezt a rendet a kisebbségekkel, a politikai menekültekkel való bánásmód minőségén mérhetjük a legalkalmasabban, legnagyobb veszedelmét pedig a fegyverkezési verseny, a kölcsönös szembenállás és fenyegetés, a félelem és a bizalom hiánya jelentik. E bajok orvoslására a Szentatya a nukleáris fegyverkezés befagyasztását javasolta, és részletesen méltatta azokat a lehetőségeket, amelyeket a béke megóvása érdekében az ENSZ szervezetének rendelkezésére állnak. Az országok vezetőinek belátásával ezt a fórumot megnövelve annak az egyéni és közösségi értékek megóvását célzó illetékességét, az emberi személy minden ember jogainak védelmezőjévé, a háborús konfliktusok elkerülésének eszközévé kell tenni, és kellene formálni. János pápának ez a felszólítása egy olyan pillanatban hangzott el, amikor a világrendszerek közötti kapcsolatok a mélyponton voltak, az ENSZ szervezete pedig inkább a nagyhatalmi alkuk és politikai játszmák, nem pedig a nemzetek közötti kiengesztelődés és megbékélés fórumának tűnt. Ám az is igaz, hogy éppen a Szentatya sürgetése volt az ösztönzője annak, hogy a 60-as évek derekán a világpolitikában alapvető, a politikai terminológia által enyhülési folyamatnak nevezett változások kezdtek kibontakozni. A körlevél utolsó gondolatmenete a rend és a béke világának megteremtésében a katolikusokra háruló feladatokat vette sorra. Fiainkat ismételten buzdítjuk, hogy buzgón vegyenek részt az állam ügyeiben, és járuljanak hozzá az egész emberiség javához, hangzik a pápai felszólítás, amely a katolikusoknak minden jó szándékú emberrel való együttműködését sürgeti a kultúra, a tudomány, a politika, a gazdaság, a mindennapi élet valamennyi területén. A közös célokra irányuló jó szándék és összefogás következményei pedig arra int, hogy az együttműködés útjai még az egyház ítélete szerint tévedésben élő, vagy téves eszmék által vezérelt egyénekkel és közösségekkel is keresnie kell az egyház tagjainak, szolgálva a világ boldogulását, és dicsőítve fáradozásuk által az igazi békeszerzőjét, aki a mi békességünk, és aki eljött, hogy békét hirdessen a távol lévőknek, és békét a közelieknek. 23. János pápa a Mater et Magistra és a Pácemin Terris kezdetű enciklikák közreadása mellett nem elégedett meg azzal, hogy ebben a két dokumentumban szóljon hozzá a világ sorsát alakító legfontosabb kérdésekhez. Trónra lépése pillanatától egy olyan dokumentumnak a megfogalmazása is szeme előtt lebegett, amely megfelelő szakértői előkészítő munka eredményeképpen átfogóan a teljesség igényével tárgyalná az egyház és a modern világ kapcsolatát. Így, amikor 59 elején megfogalmazta az egyház belső reformjának, megújulásának programját, és bejelentette egy új egyetemes zsinat összehívását, tervei között már természetes módon az is szerepelt, hogy ennek a zsinatnak átfogó módon nyilatkoznia kell az egyház és külvilága viszonyát érintő kérdésekről, a világ problémáiról, ez pedig elképzelhetetlennek tűnt a hagyományos társadalmi tanítás elveinek radikális újragondolása nélkül, amelynek kidolgozását a Szent Atya kezdettől szorgalmazta, és amelyre végül a zsinat egyik fő dokumentumának számító, sokak által a legfontosabbnak tekintett megnyilatkozása a Gaudium et Spes kezdetű konstitúció vállalkozott. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
3: Mária Rádió.
4: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

a nyelv is kicsit testrész ugyan, de nagy dolgokat visz végbe. Nyughatatlan, rossz az telve halálos méreggel. Ez a rész nagyon fontos nekem, mert a vali világban az emberek tényleg nagyon szeretik egymást bántani. Sokszor úgy érzem, hogy rágalmazzák egymást, és hogy tényleg a nyelvvel mennyi bűnt el lehet követni, és tényleg a testünkre kisebb része. Sokszor bele se gondolunk, hogy a nyelvünkkel mennyi fájdalmat, bántást tudunk okozni a másik embernek. És ezt rendszeresen elolvasom. Az én Bibliámba bele is van írva, hogy életem minden napján, vagyis, hogy azt életem minden napján vegyem igének, hogy azt soha ne felejtsem el, hogy egy nyelvemmel senkit ne bántsak meg, hanem csak szeressek. És az én nyelvem csak olyan szavakat mondjon ki, ami igaz, és hogy senkit ne sértsek meg.

0: Cégény Istvánné nyugdíjas sekrestyés gondolatait hallották.
1: Mária Rádió.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.

0: Irgalmasság órája.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, siess, segíts meg engem! Segítőm és szabadítom Te vagy. Én Istenem, ne késlekedj!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
7: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
7: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: Kindelman Erzsébet szeretetlánk naplójában a következő olvasható. Megkért az édes üdvözítő, hogy imádkozzam el vele az ő óhajtásait.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért. Amen.
0: Ez az imádság is eszköz a kezetekben, mert ha valaki így együttműködik velem, ezáltal is megvakul a sátán, és világtalansága által a lelkek felszabadulnak a bűntől.

Jeremiás próféta így szólt a néphez. Az Úr küldött engem, hogy jövendőjek, hogy elmondjam az ő igéit, amelyeket hallottatok. Változtassátok meg életmódotokat és tetteiteket. Hallgassatok uratok, Istenetek szavára, és akkor ő visszavonja sújtó kezét rólatok.

Igazságos az Úr minden útján, és szent minden művében. Közel az Úr mindazokhoz, akik őt hívják, akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.

0: Szent Benedek a következőképpen tanít. Siessetek, míg tiétek az élet világossága, hogy a halál sötétsége meg ne lepjen benneteket. Ha igazi és örök életet akarsz, tiltsd el nyelvedet a gonosztól, és ajkad ne szóljon csalárdságot. Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Keresd a békét, és járj utána.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: راديو.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Részlet az Efezusiaknak írt levélből. Urunknak, Jézus Krisztusnak az Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amely ővé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.

Az igazság összhangot teremt. Isten belehelyezett az ember szívébe egy keveset a saját valóságából, saját megbízhatóságából és saját hűségéből. Ha becsületes vagy, Isten igazságából és becsületességéből nyilvánítasz ki valamit. Igazságban és igazság által élni, az emberi létnek ez a természetes és eredeti állapota. A hazugság az nem az ember természete, az idegen tőle. Amikor egy gyermek először észreveszi, hogy szülei éppen hazudnak egymásnak, lelkileg sokkos állapotba kerül. A feszültség nyilvánvaló jelei mutatkoznak meg a hazudozó emberen, izmai megfeszülnek. Vérkeringése szabálytalanná válik, légzése is eltér a normálistól. Aki folyamatosan hazudik, aki nem becsületes, sem önmaga, sem mások iránt, állandó pszichikai feszültségben él. Másrészt tekintélyes energiát kell fordítania a hazugság eltitkolására is, nehogy leleplezzék. Ahol viszont az igazság uralkodhatott, béke és harmónia honol. Nem véletlenül mondja Jézus, akit János idéz, az igazság szabaddá tesz benneteket. Az igazságban folytatott élet Isten országa szerint formálja át a saját életedet és a környezetedét. A hazugság és a becstelenség viszont erőszakot követel Isten országa ellen, és csapást mér arra az eredeti szépségre, amelyet Isten a világba belehelyezett. Nem te teremtetted az igazságot. Az igazság egyszerűen van. Az igazság egyszerűen létezik. Kezdettől fogva végig örökre a te feladatod csupán annyi, hogy megerősítsd és elismerd az igazságot. Csodálatos a küldetés. A világban előkészíteni az igazság hajlékát, Isten igazságának hajlékát.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szerettéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061 374 0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Szép estét kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának ma július 2-án. Mária Rádió Isten Patrikája magazin műsorát hallják majd az elkövetkezendő 3/4 órában. Remélem, hogy velünk tartanak, nagyon érdekes, szép témával készültünk mára. Szigler Rúzi köszönti Önöket, a műsor szerkesztője Rabi Edit és technikai munkatársunk Ferenci Márk is. Köszönöm előre is mindkettőjük szolgálatát.
3: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és köszönöm, hogy velünk tartanak az elkövetkezendő 40-45 percben. Mint ahogy Luizi is mondta, érdekes témát hozunk. Ma arról beszélgetünk, hogyan vigyázhatunk magunkra a nyári hónapokban természetes módon, és milyen gyógynövények lehetnek segítségünkre, hogyha a kisebb hétköznapi problémák merülnének fel. Ezeket fogjuk majd taglalni, hogy mire kell figyelnünk.
2: Hát szép estét kívánok, és jó rádiózást mindnyájuknak, és akkor fogjunk bele.
3: Ugye azt tudjuk, hogy nyáron minden kicsit más ritmusban történik, ezt befolyásolják a iskolai szünet, a szabadságolás, az utazások, a kirándulások, a vízparti napok. Ilyenkor próbálunk pihenni, feltöltődni. De a szervezetünket a meleg, az utazás, az étkezési változások és a fokozott napsütés is próbára teszik. Hogy mire kell figyelnünk? Ugye a napsütés, a hőség, a folyadékpótlás, a déli, hát most már nem is déli, hanem 11 órától 3 vagy 4 óráig nem ajánlatos napra kimenni, tehát akkor kerülni kell az erős napsütést. Nagyon kell figyelnünk a folyamatos folyadékpótlásra, főleg az idősek és a gyerekek vannak fokozott veszélyben. A gyerekek azért, mert elfelejtenek játék közben folyadékot fogyasztani, az idősek meg nem szomjasak, nem kívánják a folyadékot, tehát oda kell figyelni, hogy megfelelően hidratáltak legyenek. Itt elsősorban azért vízre gondolunk, vagy langyos teára. Az ásványvíz is nagyon jó, tudjuk pótolni ugye az izzadsággal eltűnő ásványi anyagokat, és ez nagyon-nagyon fontos. Ami a folyadékpótlással kapcsolatban még nagyon fontos, én azt gondolom, hogy mindenféle márkajelzés nélkül, de gyógyszertárban lehet kapni elektrolit port, ami ásványi anyagokat tartalmaz, és hogyha ezt beletesszük a vízünkbe, akkor már pótoltuk is az ásványi anyagokat ilyen egyszerűen.
2: Na, erről beszéljünk majd egy kicsit részletesebben, hogyha befejezted az első bekezdésedet, mert ez érdekel, gondolom, mindenkit.
3: Van ebben a porban a főalkotó részeit, mondom, magnézium, kalcium, talán kálium is van benne, és minden olyan nagyon jó arányban van, tehát nagyon, nagyon jó, és nagyon tudom ajánlani ezt a...
2: Hát ezt köszönöm.
3: Lehet natur porként is kapni, de van ízesített is, narancsos, azt hiszem.
2: Szerintem a naturt ajánljuk, gondolom.
3: Hát igen, én is azt javaslom, a naturt. És nem feltétlenül kell egy tasakkal meginni egész egy 3 decis vízbe, hanem egy fél tasakot beleteszünk egy liternyi vízbe, üvegbe, és azt napközben iszogatjuk. Ez nagyon jó.
2: És ezt tényleg lehet kapni minden gyógyszertárban?
3: Gyógyszertárban lehet kapni, és gyógynövényboltokban is lehet kapni. Többféle étrendkiegészítőt forgalmazó cégnek van ilyen terméke. Pezsgő tablettaként is kapható, azt nem annyira szeretem, mert abban egyéb más anyagok is vannak, amik ilyenkor nem jók. Nem csak ilyenkor, hanem egyébként sem jók, mert jobb ez a por alak.
2: Hát én nem is hallottam erről, de hát az nem is jelent semmit, csak gondolom azért vannak a hallgatók közül is olyanok, akik nem ismerik, vagy nem is használták még. Úgyhogy köszönjük, hogy ezt elmondtad.
3: Egyébként, hogyha nem azt nézzük, hogy nyári időszak, és akkor az izzadság miatt pótoljuk az ásványanyagokat, ha azt nézzük, hogy frontos időszak van, ez akkor is nagyon jó szolgálatot tud tenni. Frontnál. Érdemes kipróbálni.

0: az italunkba, és meg tudjuk bolondítani a mentával, a citromfűlevéllel, és egy nagyon jó frissítő italt tudunk készíteni. A teát és iszunk, igen?
1: Esetleg még citromkarikákat is, vagy lájmot.
0: Azt is lehet, vagy gyümölcs darabokat lehet beletenni, málnát, vagy epret mondjuk, ilyen apróbbat, vagy áfonyát, igen, vagy citromkarikákat, aminél figyelni kell arra, hogy azért kezeletlen héjú legyen. Ugye a teát is jó fogyasztani, de inkább langyos legyen a tea, mint jéghideg, és az előbb említett és összeállított frissítő ital is, vagy a simán a víz is ne legyen jéghideg, és ne legyen tele jégkockával. Ugyanis ha egy felhevült testet, aminek van egy hőmérséklete, azt lehűtjük hirtelen ilyen jéghideg vízzel, akkor a szervezetnek nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, hogy egy optimális testhőmérsékletet elérjen, ami azt jelenti, hogy még rosszabbat teszünk, mert nagyon lefárasztja ez az optimális testhőérzet elérés a szervezetünket. Ugye nem véletlen, hogy az arab országokban forró menta teát kínálnak.
1: Na, pont ezt akartam én is mondani, hogy az sem véletlen, és biztos, hogy tudják, hogy miért.
0: Hogy miért. Ezért, amit mondtam, hogy az jobban hűt.
1: És ez a citromfű, meg ez a menta, ez egy fantasztikus jó ital, úgyhogy mindenki próbálja ki, főleg akinek van friss citromfű, mert az nem, azért nem nagyon hasonlít ahhoz, amit a szárazon.
0: Hát azt a frissítő italban nem annyira jó szárazon beletenni, inkább csak frissen a leveleket.
1: Igen.
0: És utána meg lehet enni a leveleket. Még a levendulát is említhetem, az meg nagyon szépé varázsolja az italunkat, meg ad egy jó ízt is. Még azt bele.
1: A levendulát, az hogy teszed bele ebbe például?
0: A levendulát?
1: Igen.
0: Egy szálat beleteszek.
1: Ja, úgy, ahogy van, egy szálat összetördeled és beleteszed?
0: Vagy? Nem feltétlenül kell összetördelni, mert hogyha egy literes a flakonunk, akkor abba belefél, ha nem, akkor a szárát levágom, a virágot meghagyom, és úgy teszem bele. Aha. Nem kell összetördelni.
1: Ja, és ez nagyon szép is.
0: Igen, igen, igen. Hogyha már levendula, akkor beszélhetünk arról is, hogy levendula szörpöt is lehet készíteni most. Mostan az ideje a levendulának. Azt is nagyon finoman meg lehet csinálni, és akkor télen elő lehet venni. És ha mondjuk megjelenik a befőzés, mert az is lesz nyáron, gondolom, azért sokan még mindig befőznek, ki lehet próbálni a sárga barack lekvárba beletenni levendula szárakat, 2-3-at is egy ilyen fél literes üvegbe, és nagyon finom levendulás barack lekvárunk lesz.
1: Hú, hát ez nem is jutott volna eszembe, hogy így a levendula egyébként édeskés, hogyha ilyen formában, vagy milyen?
0: Nem édeskés, inkább van egy karakter.
1: Mert az édeskés az nagyon karakteres, azért kérdezem.
0: Igen, egy karakteres íze van, nem édeskés, és nem csípős, hanem talán azt mondhatnám, hogy hát egyszerűen mondom, levendula virág íze van.
1: Nagyon finom illata van.
0: Igen, olyan nagyon finom az illata, az íze is, igen. Nem lehet máshoz hasonlítani.
1: És én szerintem, hogyha már így elkészül egy literes ital, menta, citromfű, levendula, akkor de már nem kell cukrozni, szerintem.
0: Nem. Azt már nem kell cukrozni. Ha készítünk levendula szörpöt, vagy most már hozzávehetjük a bodza szörpöt is, mert még van bodza, még virágzik, úgyhogy még azt lehet eltenni. Ha szörpöt készítünk, nagyon finoman meg lehet csinálni például, a cukormennyiségnek a felét karamellizáljuk, és azt felöntjük vízzel, és azt tesszük.

0: a rendulást.
1: Hát az még sokkal finomabb, különlegesebb, mint a simázott.
0: Különleges ízt, igen, én így is tettem már el. Nagyon-nagyon finom tud lenni.
1: Ha elindulunk a vízpartok felé, akkor mire hívott fel a hallgatók figyelmét?
0: Hát jó, jó kirándulást kívánok nekik először is, és utána figyeljenek arra, hogy rovarok lehetnek, vagy éppen kényelmes cipőbe menjünk. Lehet egy elesés, vagy éppen fára mászás közben horzsolást összeszedni, vagy ha nagyon meleg napsütésre megyünk, akkor kaphatunk egy napszúrást is. Tehát itt is lehetnek ilyen tipikus nyári problémák. Itt természetes segítségként tudom javasolni a körömvirágkrémet, amiből nyugtató hatású, vagy ugye az előbb említett levendulát, hogyha abból készül valami olaj, például levendula illóolaj, az csipésekre, bőrnyugtatásra tudjuk használni. Az útifüvet rovarcsipésre használhatjuk, méghozzá úgy, hogy eltörjük, vagy eltépjük a levelét, és azt rátesszük a csípésre, csípés helyére, tehát nem magát az egész nagy levelet, hanem kisebb darabokat. Rátesszük a rovarcsipésre, szépen megnyugszik. Hogyha netán olyan cipőbe megyünk, ami feltörte a lábunkat, akkor tehetünk a cipőbe is, vagy ha sok gyaloglástól ég a talpunk, akkor levendula, vagy nem levendula, bocsánat, útifű leveleket teszünk a cipőbe, és úgy bújunk bele, és az szépen kifejti a hatását, és nem lesz meleg a lábunknak.
1: És hát azért figyelni kell az öltözködésre, a fejfedőre,
0: hát az is
1: kamutból, vászlomból, napszemüveg, védeni az arcbőrt, nem tudom, hogy faktoros, akár faktoros
0: arcbőrt. Hát akár sétálásnál, kirándulásnál is lehet a naptejet használni, mert ami a ruhából kín van kezünk, ugye, mert nem öltözünk be annyira, ott
1: az
0: azért
1: nagyon lesz égni.
0: Így van, hogy ne égjünk le. És ez nagyon fontos.
1: Hát az időjárás jelentésekben, hogy nagyon magas az
0: UV-sugárzás, igen.
1: UV-sugárzás, igen. És azt komolyan kell venni, tehát ez, én is mentem egyik nap valahova, egész rövid volt az út, ahova, ahogy elértem a villamosig, hát ezt nem is gondoltam volna, hogy úgy égetett, az kifejezetten, mint a égési sebeket kapott volna az ember, 11-12 óra körül.
0: Hát igen, akkor nagyon erős tud lenni az UV-sugárzás, nagyon kell vigyázni.
1: Kisgyerekeknél is nagyon fontos a védelem, mert ők meg úgy a babakocsiba fekszenek, ők nem tudják magukat megvédeni, ott nagyon fontos, hogy a anyukának ott mindennel fel kell szerelnie magát, és a folyadékkal is mindennel. És sehol nem ott hagyni a babakocsit, semmilyen egy percre se,
0: igen,
1: fél percre se.
0: Igen. Hát ha már vízpartról beszélünk és kirándulásról, akkor nézzük meg a vízpartot úgy, hogy akár a Balaton partján, vagy kisebb tavak partján, vagy a tengerparton nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védekezzenek a gyerekek, mert ők azért nem lehet őket ott tartani a napernyő alatt, hogy most akkor itt maradsz, hanem mennek, hogyha homok van, akkor várat építeni, és éri őket a nap. Lehet már kapni különféle védőruhákat, amiket rájuk lehet adni. Én például vartam.
1: Vagy akár ilyen pamutpólókat is gondolom.
0: Igen. Én például vartam a gyerekeknek csak egy egyszerű ilyen nyakba belebújós, oldalkötős, fehér vászon valamit, és akkor abba,
1: hát az tökéletes.
0: Abba homokoztak.
1: Igen, az tökéletes, jó ötlet egyébként.
0: Igen, mert átjárta egy kicsit a szél, nem tapadt rá úgy a testükre, viszont a nap se érte őket annyira pont a vál részen.
1: Hát valahogy úgy kell berendezni azt a napot, vagy tölteni, hogy a legforróbb időszakban azért nem kell a tűzőnapra se gyereknek, se felnőttnek, mert annyira nem tudsz beöltözni, hogy ne írja valahol.
0: Igen.
1: Azt gondolom, hogy ezt ki kell, nem akkor pont bemenni a vízbe, és akkor szét, ami ki van az, a vízből, az teljesen leég.
0: Ez így van. Még a kamillát hozzátehetjük természetes segítségnek. Az borogatásként tudjuk használni, hogyha napszúrás kapunk, vagy éppen leégett a bőrünk, akkor egy ilyen langyos kamillás gézlappal.
1: Lehet hűsíteni?
0: Kicsit lehet hűsíteni, igen. Igen.
1: Én hallottam, hogy joghurtot is lehet használni ilyen.
0: Meg tejföld, csak ott...
1: Hát, hogy nem...
0: Igen, vigyázni kell azzal is, hogy ne. Hogyha azzal bekenjük, akkor ne menjünk napra.
1: A rovarcsipést említetted az előbb az úti fűvel kapcsolatban. A legtöbbször ugye méh darázs, amik félelmetesek tudnak lenni.
0: Igen, ott nagyon kell vigyázni és figyelni arra, hogy legyen nálunk olyan anyag, ami ellenszérum, hogyha darázscsipésre valaki allergiás, hogy ne legyen probléma. És hát a csipéseknél is azért figyelni kell, ott is bőrnyugtatás, meg hasonlókat kell végezni. Szódabikarbóna, például szódabikarbónás vízzel lehet csinálni egy hűsítő lemosást, vagy éppen, hogy hát ilyenkor ugye nem jó áztatni, de ilyen folyamatosan folyatni rá a vizet, az is nagyon jó. De a szódabikarbóna az nagyon jó megnyugtató hatású.
1: Darázscsipésre, vagy valamelyikhez lúgos anyag kell, azt tudom, a másikhoz meg savas?
0: Igen, igen, ez így van.
1: Én nem tudom, mindig összekeveri az ember egyébként, hogy most melyik legyen lúgos.
0: Hát
1: melyik...
0: célszerű azért vinni szódabikarbónát, és célszerű vinni almaecetet, vagy citromot ráfacsarni, vagy hagymalevet. Ezek mind...
1: Hagymalevet?
0: Igen, az is nagyon jó. Kicsit büdös,
1: de... Rátenni egy
0: karikát.
1: Hagyma.
0: Így van. És hát nagyon oda kell figyelni, hogyha komolyabb a sérülés, akkor mindenképpen orvoshoz kell menni, mert nem lehet játszani.
1: Hát ezzel biztos, hogy nem. De bármelyikkel, mondjuk a kullancsok azért most nagyon, szerintem nagyon aktívak. Már nem csak most, hanem már egy hónapja. Úgyhogy, és vannak most, hallottam a médiában, hogy vannak ilyen veszedelmesebb fajták is. Szakember beszélt erről. Úgyhogy, de hát azt mi nem tudjuk megállapítani, csak az, hogy meg kell tanulni, hogy kell kihúzni.
0: Így van, megfigyelni utána a testnek a reakciót.
1: Hát átnézni, igen, a gyerekeknél is, meg hát nem kell megvárni, amíg ott begyullad körülötte, hanem tényleg át kell nézni.
0: Igen, és gyógyszertárban lehet csipeszt kapni, azzal ki lehet venni, úgyhogy nem feltétlenül kell tekergetni, meg ilyeneket csinálni, mert benn marad a feje, és az nem jó. Ha valaki nem biztos magában, hogy ki tudja szedni a kullancsot, akkor jobb, hogyha ügyeletre megy, mondjuk az egy jó hosszú idős program, de érdemes.
1: Igen, mert van valami időintervallum, amik még meg lehet veszély nélkül tenni, és utána meg hát imádkozni kell, hogyha benne marad valami, hogy akkor az ne okozom fertőzést, mert komoly fertőzéseket tudnak okozni.
0: Így van, vigyázni kell vele.
1: Na most a leégéssel kapcsolatban én úgy tudom, hogy a körömvirágkrém is jót tud tenni.
0: Igen, az bőrnyugtató hatású, tehát az mindenképpen jó a körömvirágkrém. Igen. Ugye arra vigyázni kell, hogyha leégett és teszünk rá krémet, akár körömvirágot, akár milyen más krémet, egy nyugtatás, akkor ne menjünk ki a napra.
1: Hát nem, igen, ez fontos.
0: Az nem jó, akkor hűvösebb helyre kell behúzódni.
1: Nagyon most egy komolyabb dolog történik, hogy valaki napszúrás kap. Annak ugye nagyjából mik a tünetei?
0: Hát annak vannak fokozatai, ugye a fejfájás, a hányás, a hányinger, a szédülés. Tehát ezek mind ott lehetnek. Hogyha egy enyhe fejfájás van, akkor sok folyadékkal, sötét szobába fekvés, aztán egy-két órán belül elmúlik.
1: De utána nem szabad rögtön megint napra menni.
0: Hát nem szabad. Hát ha ez nem elegendő, és hányás kíséri, vagy olyan mértékű szédülés, akkor mindenképpen el kell menni orvoshoz, hogy megnézze, hogy mi van. De mindenképpen sötét szoba, és hűvös szoba, és sok folyadék. Ez.
1: Na most visszatérve a méh meg a darás csípésre, hogy ezek nagyon komoly allergiás rohamokat is tudnak, ott életveszélyes helyzet is kialakulhat. Úgyhogy azt nem szabad, illetve tudni kell az embernek, hogyha egyszer már tapasztalta, akár gyereknél, akár felnőttnél, akkor kell, hogy magával hordjon olyasmit, ami az ellenszere ennek.
0: Igen, ezért mondtam az elején, hogy az egy nagyon fontos dolog, azt vinni kell magunkkal. Ha ott tapasztaljuk meg, hogy allergiás, akkor nem kell szórakozni vele, hogy majd elmúlik, meg
1: lelóra,
0: meg kálciumot adni, azt meg főleg nem. Azonnal vagy bevinni egy rendelőbe, vagy egy gyógyszertárba, ahol tudnak adni ilyent, hogyha olyan helyen vagyunk, ha nem, akkor mentőt hívni azonnal. Egy komoly.
1: Igen, hamar komoly hatást lehet kapni ettől, szóval nagyon komoly rossz állapotba kerülhet az illető. Hát életveszélyes állapotban.
0: Hát igen. Igen.
1: Most vannak, akik azért szeretnek nyáron kirándulni, hegyet mászni, sziklás helyeken. Hallom nagyon sokszor ezeket, a ide zuhantak, oda zuhantak, nem megfelelő cipő, nem feltöltött telefon, és egyedül valaki elmegy túrázni, mert hogy úgy gondolja, hogy hát ez menni fog, és akkor egy ilyen helyzetbe kerül. És van olyan, hát hallottam múltkor is, hogy hát a mentőknek, illetve a katasztrófavédelem segítségével valami nagyon-nagyon ügyesen próbálták megközelíteni azt a helyet, ahova valaki beleesett. Mert azért arra figyelni kell, hogy az ember egy ismeretlen helyre megy.
0: Igen, és felelősséggel gondolkodni. Tehát a nyár az nem azt jelenti, hogy felelőtlenül szabadságolhatunk, hanem ott is oda kell figyelnünk magunkra és a másoknak a egészségére.
1: Tehát ezek a veszélyes termek, barlangjárás, hát ott is azért azok olyan dolgok, hogy azt tudni kell. Tehát vannak barlangászok, akik tudják, hogy meddig lehet elmenni, de aki csak úgy kíváncsiságból vagy kalandvágyból elindul, hát az veszélynek is teheti ki magát, főleg, hogyha víz is. Hallottad biztos te is múltkor, hogy nagyon-nagyon nehezen tudták kiszabadítani őket.
0: Igen.
1: Hát azért egy-két órát eltölteni, míg oda lejutnak, akik ehhez értenek, és a nyakig vízbe. Úgyhogy arra nagyon kell figyelni, az embernek tényleg felelősséggel kell gondolkozni, és nagyon kell figyelni a gyerekekre. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy fél méteres vízbe is a gyerekek, ha behasalnak, és a fejük lefelé van, akkor az még ennél kevesebb vízbe is.
0: Nem is kell fél méteres víz, annál kevesebbbe is.
1: Igen.
0: Megtörténhet a tragédia.
1: Hát olyan az, hogy csak fél percet néztem félre, meg ilyesmi, szóval hát a gyerek, a kisgyerek, a nagygyerek, akár melyik felelősség, és nagyon kell rájuk vigyázni. Utána már aztán lehet magyarázkodni, hogy így meg úgy, de csak a tragédia van.
0: Igen.
1: Hogy nagyon kell figyelni, főleg az autóban nem hagyni.
0: Az is egy nagyon fontos dolog, hogy nyáron nem hagyunk autóban senkit sem.
1: Sem embert, sem állatot.
0: Bizony, bizony.
1: Nagyon kell figyelni erre, és hát láttam már én is itt Pesten, hogy valaki a babakocsi, atya bejáratnál ott volt, és akkor hát az ember akarva, akaratlanul is odafigyel, hogy nehogy az legyen, hogy valaki megpróbálja eltolni, vagy bármi megcsipi a gyereket. Tehát én nem tudom, ki van szolgáltatva, ott fekszik a babakocsiba. Tehát ő nem tud magára vigyázni. Úgyhogy erre, ez nagyon fontos dolog az anyukáknak, hogy annyira ne, hogy is mondjam, vak szerencsébe, vagy hogy mondjam. Tehát ilyet nem lehet ilyet tenni egy kisgyerekkel.
0: Igen, nagyon kell vigyázni rájuk.
1: Úgyhogy a nyaralás az nagyon jó dolog, de elég sok veszély forrása van, hát most nekem most eszembe jutott a...
0: Pontosan odafigyelve csináljuk, akkor az itt nagyon jó tud lenni.
1: Persze, csak az jutott eszembe, hogy a tengerparton ugye van medúza csípés is.
0: Az is van.
1: És az is eddig olyan, mint a csalám, vagy nem tudom mihez hasonlít, csak azt hiszem olyasmi.
0: Nincs ott van, igen.
1: Abba jó bele lehet taposni, hát sajnos igen. Úgyhogy szoktak a gyerekekre ilyen kis gumipapucipőket adni.
0: Hát nem csak gyerekekre, felnőttekre is, mert azért az megvédi őket, így van.
1: Ami még fontos, hogy az úszás, ugye? Hogy úszni tud a gyerek, vagy nem tud, vagy felnőtt.
0: Hát
1: azért
0: már figyelnek a szülők. Ami még ennél is fontosabb, hogyha tud úszni, és mondjuk folyópartra mennek, akkor kell nagyon vigyázni, mert teljesen más a folyóban való úszás, és más a állóvízben, a tóban való úszás, és más a medencében,
1: más a tengerben.
0: Igen, szóval ezekre nagyon oda kell figyelni. De hát azért még szülő a gyerekkel, hogy figyelmeztesse és óvja.
1: Hát az étkezésről még nem beszéltél.
0: Igen, a nyári emésztési dolgok, igen, hogy mi okozhat gondot. A romlott étel, ugye nyáron melegben hamarabb megromlik az étel. Nyáron nem eszünk húslevest, és nem készítünk húslevest, mert képes a főzéstől számított 10 perc vagy fél óra alatt is a melegben megromlani. Ha túl sok fagylaltot eszik valaki, az sem jó. Az utazás az is okozhat gondot, emésztési problémát, hány ingert. Az idegen víz, nagyon fel kell készülni, hogyha idegen helyre megyünk, idegen országba, hogy szabad-e fogyasztani azt a vezetékes vizet, ami ott van, mert bizony az nagyon meg tudja keseríteni a mindennapokat a nyaralásból. És hát a gyors étkezdékben is, amik vannak a túl csípős, túl paradicsomos, vagy kecsapos, vagy hagymás, ilyen...
1: Majonézes.
0: Igen, ezekre is vigyázni kell, és csínyán kell vele bánni, mert ez is okozhat problémát. Ugye, hogyha probléma van, akkor hasmenés lehet, puffadás, gyomorrontás, és ezzel járó mindenféle kellemetlenség. Ehhez is tudunk gyógynövényeket hívni segítségül, kamilla, borsmenta, ezek nagyon jók.
1: És hát diétázni kell.
0: Igen, igen.
1: Egy napig, nagyon fontos.
0: Ha kamillát iszik valaki egy ilyen gyomorrontásra, puffadásra, akkor nagyon-nagyon jó hatású a forgókúra, amikor azt a 2-3 decinyi mennyiség kamilla teát megissza, azután egy-két percig hason fekszik, egy-két percig hanyat, egy-két percig a jobb oldal, és ugyanígy a bal oldalra fekszik, átforgatja a bélrendszerén a kamillát, és az mindenhol tudja a hatását.
1: Tehát a nyaralások nagyon szépek és jók tudnak lenni, de azért ezekre tényleg figyelni kell. Nem azért mondjuk ezt most el, hogy mindenkit elriasszunk attól, hogy de számolni kell vele.
0: Igen.
1: Hogy ezek megtörténhetnek, és inkább előzzük meg, hogyha egy mód van rá. És ugye ez itt most nagyon sokféle módot módra utalt, hogy hogyan lehet segíteni magunkon, hogy mégis
0: megtörténik. Itt vannak még a nyári vírusok. Az
1: Na.
0: A vírusok, ugye ezek a nyári influenza náthástüneteknek a vírusai, a hasmenéses fertőzések, és ugye ezek közösségben terjednek. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy mossunk kezet nyáron is, rendesen. Legyen nálunk strandpapucs, mert ha strandon vagyunk, és elmegyünk mondjuk mosdóba, és ott lépkedünk abba a vízbe, ahol előzőleg egy gyerek pisilt mellé, vagy bármit, tehát azért figyeljünk ezekre az alapvető dolgokra. Nagyon fontos, hogyha ételt viszünk ki magunkkal a strandra, akkor tényleg vigyünk hűtőtáskát, hogy megfelelően tudjuk hűteni az ételeket, és ha lehet, akkor ilyen helyre ne vigyünk májkrémet, meg felvágottakat, meg sajtokat, ami romlékony, hanem egyszerűen csak gyümölcs, zöldség, ha valaki igényli, akkor hozzá lehet tenni valami kenyérfélét. De.
1: Hát a húsnál is olyat, ami el van készítve. Tehát
0: hát vagy akkor ott a büfébe venni, igen.
1: Úgyhogy
0: valamelyik nap láttam a lángosról egy rövid kis riportot, nem tudom, melyik csatornán volt, és csak azt láttam, hogy fölturbozták a lángost hússal, darált hússal, paradicsommal, meg nem tudom mivel. Ez borzasztó, valaki egy olyant megeszi, hát az mehet emészteni, hát borzalmas, nehéz, megterhelő a szervezet.
1: Akkor egy nap, pár napig nem kell lenni.
0: Igen.
1: Legalábbis, de tényleg nem tudom, mert a lángos egyébként nagyon finom. Sajttal, tejfőllel, akár ilyen fokhagymás bekenés. De az, hogy már mindenfélét bele, meg mellé, meg rá, meg nem tudom mi, ami abszolút. Tehát igen. A lángos én szerintem az egy sós étel.
0: Igen.
1: A lekvárt, meg ilyeneket, hát nem mondom, hogy rossz, de azt gondolom,
0: meg hogy... Átvált tesznek, meg nem tudom, tehát, hogy... Hát igen, erre szoktuk mondani, hogy eladó az egész.
1: Mert az egy zsíros étel. Akkor még rá halmozni, nem tudom miket. Tehát azért nagyon kell a lángos sütőknek is, hogy ott csöpögjön le rendesen, egy ilyen rácsra teszik, gondolom. Vagy papír...
0: Ezzel csöpögtetik, azért arra figyelnek, igen.
1: Igen, és hát ott az tényleg nagyon finom laktató étel, de hát mondjuk a 40 fokos melegben inkább másféle ételt kellene fogyasztani. Vagy kevesebb.
0: Elmondhatjuk azt, hogy nyáron hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minden könnyebb, pedig a testünk ilyenkor is figyelmet kér. Tehát oda kell figyelni.
1: Hát nem tudom, még itt ugye kézmosás, hűtés, ezekről is kell beszélni, hogy már utaltál rá, hogy nagyon fontos a higiénia. És azért nem mindenhol van annyira olyan felszereltség, úgyhogy érdemes ilyen kis törlőkendőket, ilyesmit vinni, akár utazáshoz, akár ha éppen nincs a közelben olyasmi.
0: Igen, hát én azt gondolom, hogy a Covid óta azért ez alap most már, hogy viszünk magunkkal ilyen nedves törlőkendőt.
1: Mi az, amit összefoglaló, azt gondolom, hogy mindjárt vége az adásnak. Nem tudom, hogy már meg tudod mondani, hogy hány perc van hátra, vagy már túl vagyunk.
2: Még 3 percünk van.
0: Jó. Akkor ez arra elég, hogy elmondjuk azt, vagy elmondjam azt, hogy nem riogatni akarunk senkit sem. Nagyon gyönyörű a természet ilyenkor nyáron, bőkező, körülvesz bennünket illatokkal, gyógynövényekkel, örüljünk annak, hogy ennyi minden van körülöttünk, de azért figyeljünk egymásra. És
1: hát igen,
0: de próbáljuk megelőzni.
1: Higgyék és pontosan
0: egy kicsi kis elesés, vagy bármi, ami horzsolást jelent, még az is egy kicsit meg tudja keseríteni a családnak a nyaralását, mert hogyha ott nyafog állandóan a gyerek, hogy fáj a lábam, nem jó, nem akarok menni, apa nyakába akarok lenni, Hát az ilyen 35 fokban nagyon kellemes dolog. Hát inkább előzzük meg.
1: És hát én azt gondolom, hogy nagyon fontos a türelem, az egymáshoz való alkalmazkodás, mert az ember egy kicsit kimegy a komfortzónájából, egy kicsit másképp akar, meg tud viselkedni, és ne csapjon át ilyen türelmetlen, veszekedős helyzetekbe, hanem élvezzék az egymás társaságát, a nyaralást, és hát ezek, amiket itt elmondtunk, ez nagyon fontos, hogy erre figyeljenek.
0: Igen. Minden esetre nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek, érezzék azt, hogy szabadságon vannak, éljék át a jó dolgokat, és ne tegyék a gyereket forró csúszdára, mert az nagyon fájdalmas. Hát ilyen napsütötte játszótérre ne menjünk nyáron. Este már lehet.
1: Igen. Nagyon fontos, hogy ezeket, amit tényleg Edith nagyon jól összeszedte itt ebben az adásban. Hát én megköszönöm a hallgatók figyelmét, és tényleg vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, akár az utakon, akár nyaralóhelyeken, vízparton, hegyekben, bárhova tervezik a nyaralást, hogy épségbe egészségesen térjenek vissza kipihenten. Ezzel kívánunk nyugodalmas, jó éjszakát mindnyájuknak.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Gott, és saját alkotódat szülted, tisztaságos szűz, üdvözítsd a téged magasztalókat, legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. A te fiadat dicsőítjük, Isten szülő, és kiáltjuk, legtisztább királynénk, mentsd meg szolgáidat minden bajtól. Legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. A mindenek alkotóját méhedben foganó szent szűz, üdvözítsd imádságaiddal, ami lelkünket ó szeplőtelen. Legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. Ki minden ige feletti ige által szülted Istennek igéjét, dicsőített Isten szülő, kérjed őt lelkünk üdvösségéért. Legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. A te hajlékod, Isten szülő, ingyenes gyógyforrása lett minden betegségnek, és vigasztalása a szorongattatott lelkeknek. Legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. Üdvözl légy a világ megváltásának útforrása, szent szűz. Üdvözl légy az égi manna edénye, és az örök világosság szövét neke Isten szeplőtelen jegyese. Legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. Üdvözl légy szent hegy, üdvözl légy égő bokor, üdvözl légy paradicsomai talja, üdvözl légy mennyország lépcsője, üdvözl légy titokzatos asztal, üdvözl légy mindnyájunk segítsége, ó legdrágább királynénk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket dicsőítjük mondván. Szent háromság, üdvözítsd a mi lelkünket, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ki az utóbbi időkben csodálatosan méhedben fogantál, és megszülted alkotódat, üdvözítsd, ó szűz, a téged magasztalókat. Az irgalom ajtaját nyisd meg nékünk, áldott Isten szülő szűz, kik benned remélünk, el ne tévedjünk, de szabaduljunk általad a bajoktól, mert te vagy a keresztény nép üdvössége.
1: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Szeretettel köszöntöm a hittanóra részvevőit, akik most egy sajátos imádsággal találkozhattak. A makkabeusi vízszentelés szertartásából énekeltem el néhány tropárt, nyilván ennél sokkal több van, de beszélgettünk arról, hogy jó lenne megvilágítani, mi köze van az Isten szülőnek a vízszenteléshöz, és ezért gondoltam, hogy talán a szöveggel is ilyen imádságos formában jó, hogyha megismerkedünk, és ez segít majd nekünk megérteni, hogy hogyan kapcsolja össze a bizánci egyház teológiája, liturgikus teológiája az Isten szülő tiszteletét az életünk megszentelésével. Néhány gondolattal visszaidézem, fölidézem az imént hangzott imádságnak néhány részletét. Mindjárt talán meglepődhetett a vájtfülű hallgató azon a mondaton, amely többször is elhangzott, ismételgetjük a versenként a közös éneket, legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. Főleg esetleg szektások, akik szeretnek belekötni a katolikus dolgainkba, meghökkenhetnek ezen, és méltatlankodhatnak, hogy hogy mondhatunk ilyet, hogy legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. Hát ki üdvözíthet más, mint maga az Isten? Nyilvánvalóan csak az Isten üdvözíthet, és az Isten szülőnek nincsen ilyen képessége, hogy ő üdvözítsen minket. Mégis akkor honnan veszük a bátorságot, hogy így fogalmazunk, legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. Hát egyrészt meg kell értenünk, hogy alapvetően ez egy görög szövegnek a fordítása, és szószonimász, ments meg minket, kifejezést használja itt a görög, amit akár úgy is fordíthattunk volna, hogy legszentebb Isten szülő, ments meg minket. De ez a szószon üdvözítő, az üdvösségnek a kifejezése nem csupán valami rossztól, bajtól való megmenekülést fejez ki, hanem kifejezetten a legrosszabbtól, a bűntől és a bűn zsoldja, a halál, ettől szabadít meg bennünket a szabadító, az üdvözítő, aki egyértelműen csak is Jézus Krisztus. Onnan indul a teológia, hogy ez nem megkérdőjelezhető tény. Amikor ilyen bátor kifejezés használunk, hogy szószonimász, üdvözíts minket, akkor ezzel egyáltalán nem kisebbítjük, vagy kérdőjelezzük meg, az Úr Jézus egyedüli üdvözítő volt. Tehát ez egy axióm, ez egy magától értetődő dolog. És innen lehet jól értelmezni azt, hogy az Isten szülőnek mégiscsak van köze a mi üdvösségünkhöz. Általa üdvözülünk, ezt lehet mondani, hiszen ő volt az üdvösség kapuja, a megtestesülésnek a nyitánya. Van tehát köze a mi üdvösségünkhöz. De hogy jól értsük ezt a szót, hogy üdvözíts minket, hadd idézzem föl, sokszor az idős szerzeteshöz ezzel a kéréssel ment oda a fiatal, hogy ments meg engem, vezessel engem az üdvösségre. És az öreg szerzetesnek a feladata, hogy olyan tanácsokat adjon a fiatalnak, amely elvezeti őt az üdvösségre. Persze az üdvösséget nem ez az öreg ember adja, de hozzásegíti tanácsaival, példájával, és aztán az egyes emberen múlik, azon az adott szerzetesen, aki ilyen kérdéssel fordul az öreghöz, hogy megfogadja a tanácsát, hogy követi a példáját, és valóban az öreg szerzetesnek az élete és a tanácsai gyümölcsözővé válnak-e, és az üdvösségére szolgálnak. De az öreg szerzetes megadta azt, ami neki az üdvösségéhez szükséges. Hát ilyen értelemben fordulhatunk mi is az Isten szülőhöz, aki a maga módján megadja nekünk az üdvösséghez szükséges támogatás, segítséget, eleve azzal, hogy igent mondott az angyalnak, és világra hozta az Isten fiát, megszülte őt, nyilván az Isten akaratának megfelelően. Viszont ez az öreggel való beszélgetés talán minket is mélyebben elgondolkodhat a saját felelősségünkről. Egymást is hozzá tudjuk segíteni az üdvösséghöz. Tehát nekünk is van felelősségünk abban, hogy a környezetünkben lévők, főként nyilvánvalóan a ránk bízottak, főleg a gyermekeink, vagy a neveltjeink, de minden ember, akire hatással vagyunk, hogy az életünkkel, a szavainkkal hozzásegítjük-e az üdvösséghez. Tehát van szerepünk egymás üdvösségre segítésében, és hogyha mi gyarló emberek egymást is hozzásegíthetjük az üdvösséghez, példánkkal, szavainkkal, tanácsainkkal, tanításunkkal, hát akkor mennyivel inkább a legszentebb Isten szülő, akinek konkrét köze is volt a megtestesüléshez, és folyamatosan imádkozik érettünk, hogy ne lenne szerepe abban, hogy az üdvösséghez közelebb kerülhessünk. És abban biztosak is lehetünk, hogy meg is kapjuk tőle ezt a támogatást, ezt a segítséget, hogy közelebb jussunk az üdvösséghez, csak hogy ahogy az öreg mellett a fiatalnak megmaradt a felelőssége, hogy éle ezzel a jó tanáccsal és a jó példával, rajtunk múlik, hogy élünk-e ezzel a kegyelemmel, amelyet az Isten szülő közvetít nekünk, majd mindjárt erre még visszatérünk. De egy másik gondolatot is hadd fűzzek ehhez, hogyha segíthetjük egymás üdvösségét, akkor bizony nehezíthetjük is. Nem azzal, hogy valami rosszat teszünk, hanem azzal, ha nem adjuk meg neki azt, ami rajtunk keresztül juthatna el hozzá. Tehát az Úristen, amikor egy családot megáld egy házaspár gyermekekkel, akkor az édesapára, édesanyára nagyon sokat bíz rá, hogy megtegyék mindazt, ami ennek a gyermekeknek az üdvösségéhez szükséges. Ha nem adják meg, ha nem vezetik el az imádságos életre, hogyha rossz példát adnak, ha nem közvetítik az Isten szeretetét, hanem szeretet hiányban nőnek fel a gyermekek, akkor ez az ő felelősségük, hogy megfosztották ettől a lehetőségtől, ami rajtuk keresztül juthatott volna el hozzá. Ez egy óriási felelősség mindnyájuk életében. Persze megfordítani nem lehet a dolgot, tehát a gyermek nem mondhatja azt, hogy hát azért nem hiszek, azért nem járok templomba, azért nem fogok üdvözülni, mert apám és anyám ilyen volt. Lehet, hogy az ő felelősségük súlyos abban, hogy én mondjuk nem ismertem meg az Úristent, vagy a krisztusi igazi szeretetet nem kaptam meg, vagy nem részesültem olyan példában, mint ami engem hozzásegített volna, hogy én is jó keresztényé váljak, de az Isten oldaláról mindent megkaptam. Az Istennek nem tudok szemrehányást tenni, hogy kevés talentumot adtál ahhoz, hogy tudjak imádkozni és hinni. Nem. Az Isten ezt mindenkinek megadja. Sokszor esetleg pont a hiányosságokon keresztül is. Van, hogy fölismertem, hogy apám és anyám rossz példát adott, de ez éppen arra késztet, hogy akkor én ne ezt az utat kövessem. Tehát az rajtunk múlik, hogy a kegyelmet hogyan használjuk, és az Isten szeretőknek minden javukra válik. Ha szeretem az Istent, akkor esetleg a rossz példa vagy a hiányosságok is a javamra válhatnak. Na de forduljunk vissza az Isten szülőhöz, hiszen ő nem fukarkodik a kegyelmek közvetítésében, az ő esetében nem kell attól tartanunk, hogy nem kapnánk meg azt a kegyelmet, amelyet az Úristen ő rábízott, hogy ő közvetítse felénk. De hangsúlyozom, csak közvetít, hiszen a legelső sorokban így imádkoztunk, a te fiadat dicsőítjük, Isten szülő, és kiáltjuk, legszentebb Isten szülő, üdvözíts minket. Tehát ez az egész hosszú imádság egy nagy Isten dicsőítés. Miközben Máriát tiszteljük, Máriához énekelünk, tőle kérjük az ő segítségét, vagy éppen az ő tisztaságát énekeljük meg. Ez mind-mind megint az Istenre vezethető vissza, hiszen Mária is a maga életszentségét, az üzességét, az Isten anyaságát az Istentől kapta. Tehát ez az, így mondom, primordiális axióma, mindent megelőző, megkérdőjelezhetetlen igazság, hogy az Istentől kapunk mindent, erre alapozódik a Mária tiszteletünk is, és nem kérdőjelezi meg, nem gyöngíti el. Ezért azért fontosnak tartotta a Szent Szerző, hogy így indítsa, a te fiadat dicsőítjük, Isten szülő. Itt most egy nagy Isten dicsőítést kezdünk el. És aztán részletezi, hogy hogyan is vett részt az Isten szülő ebben az üdvösségszerző munkában. Így énekeltük, a mindenek alkotóját méhedben foganó Szent Szűz, üdvözíts minket. A mindenek alkotóját méhedben foganó Szent Szűz. Érdemes ezen a képen elgondolkodni, megállni és mélyebben megvizsgálni, hogy nem csak annyi történt ott Názáretben, hogy az angyal köszöntése nyomán, amikor a Szentlélek beárnyékozta az Isten szülőt, akkor egy picinke kis magzat, még a zigótát megelőző sejt indult el a méhében fejlődni, amiből aztán a csecsemő világra jött, amikor Betlehemben megszült elsőszülött fiát, hanem ez a picin sejtben megjelenő létező, ez isteni személy. Mindjárt az első pillanattól fogva, és a mindenek, és ő valójában maga a mindeneknek az alkotója. Nem kérdőjelezhető meg, hogy ott az anyamékben mikortól vált istenné az a piciny sejt osztódásból induló személyiség. Nem. Mindjárt az első pillanattól kezdve az Isten jelen van Mária méhében és rajta keresztül a világban. Ezen meg azért érdemes nagyon elgondolkodni, mert mind a mai napig sajnos vannak, akik fölteszik ezt a kérdést, hogy na mikortól lehet embernek tekinteni az édesanyja méhében megjelenő magzatot. Vagy hát talán nem fölösleges föltenni ezt a kérdést, de a válasz teljesen egyértelmű, hogy mindjárt az első pillanattól kezdve, amikor megjelenik, sőt, amikor, hogyha az emberről van szó, amikor egyesül az ivarsejt és a petesejt, az első pillanattól fogva. Nyilván ez valahogy másképpen volt Mária méhében, de ezt megint el azt mondja a teológia, ez a titok nem tűr vizsgálódás, nem tudjuk, hogy ő egyetlen sejtből hogyan tudott aztán a teljes génállományt kifejleszteni, ez a Jóistennek a titka marad. De hogy az első pillanattól fogva isteni személy van a világban és az ő méhében, az biztos. Senki nem kérdőjelezheti meg, hogy az édesanyák méhében az a magzat vajon embere vagy sem. Ha ember, akkor pedig emberként kell bánni vele, még ha nem is tudja kifejezni a jogait, nem tud érvényesítést kifejteni. Nagyon-nagyon súlyos tévedést követel az, aki ezt megkérdőjelezi, és ennek megfelelően, vagy ennek következtében aztán úgy gondolja, hogy azt a sejt burjánzás még ki lehet onnan, el lehet távolítani. Mindenki érti, hogy miről beszélek. A mindenek alkotóját méhetben fogadó szent szűz. Van erre egy görög kifejezés, hadd említsem meg, talán hallottuk már, ritkán szerepel persze, így hívják platitéra. Platitéra, amelyet így szoktunk fordítani, hogy a mennyeknél terjedelmesebb. Ez egy istenszülő ikon ábrázolási forma, amely általában a szentélyben szokott megjelenni. Tárt karjával fölé emelkedik a oltárnak, és a méhében, vagy a szíve alatt, vagy a testében egy kör alakban ott van jelen Jézus, így is szoktuk mondani, ez a szűz a jellel, ez az a jel, amely megjelenik Mária méhében, és azért platitéra, mert utal erre a litúrő szövegre, hogy ő a mindenek alkotóját, aki az egész világot, a galaxist, a milliárdnyi fényévnyi hatalmas világ mindenséget megalkotta, és ez az alkotó most parány magzatként az Istenszülő méhében helyezkedik el, tehát ergo az ő méhe még a teljes világ mindenségnél is hatalmasabb, a mennyeknél terjedelmesebb. Platitéra, jegyezzük meg ezt a szót, akit ez érdekel különösebben, a mennyeknél terjedelmesebb, ennek az ikonját láthatjuk a templomok apszisában, éppen a debreceni székesegyházban pont nem, de majd egyszer, hogyha a debreceni székesegyház ikonográfiájának magyarázatát hallgatjuk, akkor majd szembesülhetünk, és ezzel is megtudhatjuk, hogy milyennek az oka. No, aztán énekeltük ezt is, ki minden ige feletti ige által szülted Istennek igéjét. Tudjuk, hogy az ige a logosz, és ezzel a szóval játszik a görög kifejezés, de a magyarban is szépen átjön ez a szójáték. Vizsgáljuk meg, hogy miről is van itt szó. Ki minden ige feletti ige által szülted Istenek igéjét. Az ige nyilván nem csak cselekvés kifejező szó, hanem egy nagyon ősi szó, amelyet használunk a logoszra. A logosz értelmet is jelent, de itt ebben az összefüggésben az a teremtő szó, amellyel Isten megteremtette a világot. Az Isten szavával teremtette a világot, az embernél olvassuk, az ember teremtésénél, hogy vette az Úr, a második teremtés történetben, a második fejezetben, hogy vette az Úristen a föld porát, és emberré formálta, minthogyha egy homokozóban egy gyermek ott gyúrná, formálná az anyagot. De azért a hatnapos teremtés történetben minden nap ezt halljuk, hogy mondta az Isten, hogy legyen, és lett. Az ember teremtésénél is mondta az Isten, hogy legyen ember, és lett. Az Isten a szavával teremt, és ez a szó hihetetlen erővel bír, hatalmas hatalma van ennek a szónak, egyébként ugyanez a hatalom jelent meg Jézus tanításában is, ezt mondják róla, hogy úgy tanít, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Mert az Isten szava hangzott Jézus ajkáról. Ez ugyanaz a szó, amely a teremtésben a vizeket, a földet, a növényeket, az állatokat és az embert, a csillagokat, napot, holdat világra hívta, legyen, és mindnyájunkat is ez a szó világra hívott. Ez az ige jelenik meg Mária méhében az angyal szavára. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az ige által szült el az Isten, ez itt az angyalnak a szavára utal a szöveg, de ez az ige, ez az angyalnak a szava minden addig kimondott szó fölötti, hatalmasabb, mindent felülmúl, mert ilyen szó addig nem hangzott el ebben a teremtett világban, mint az, hogy a Szentlélek beárnyékoz széged és fiat fog szülni, és ennek az igének, ennek a szónak, angyali szónak a hatására jelent meg az Isten igéje, a második isteni személy, a Logosz, Mária méhében. Ki minden ige feletti, ige által szülted Istennek igéjét, az örömhír vétel pillanatára utal ez a mondat, amit énekelve mondjuk el, mert az Isten igéje rajta keresztül, a Logosz, a második isteni személy, ilyen így jelenik meg Máriában. Aztán a következő kép még beszédesebb, a te hajlékod, Isten szülő, ingyenes gyógyforrásá lett minden betegségnek. Itt nyilván nem Mária názáreti házáról van szó, a te hajlékod, hanem te magad vagy hajlék, Mária, te fogadod be a Logosz, az Isten igéjét, aki teremtette a világot, és aki minden gyógyforrásnak, minden betegség gyógyulásának a forrása. Ingyenes gyógyforrásá lett minden betegségnek. Tehát az Isten, aki megjelent Máriában, ő a forrás. És ez ott van Máriában, mint egy hajlékban. Ő adja a környezetét annak, hogy az Isten igéje kiformálódjon, és ez az ige, Mária méhében formálódó Isten fia, nem csak akkortól lesz gyógyforrássá, amikor majd világra jön, felcseperedik, férfi emberré lesz, és elkezdi a csodáit művelni a vízkereszt, Jordánba való megkereszelkedése után, ugye az első csodája a kánoáni vízborrá változtatása. Nem csak ekkor gyógyforrás az Isten fia, hanem már Mária méhében is, mert létében, lényében nyújtja nekünk a gyógyulást. A gyógyulásunknak a természetét is jobban megérthetjük a teológiai gondolat nyomán, hiszen nem csak arról van szó, hogy ó, jaj, betegséget kaptam, fohászkodom el,

nem fogja elvenni az Isten, nem az orvos, amikor gyógyít, mindent megtesz azért, hogy meggyógyítja a beteget. De ő nem tudja megállapítani, hogy az az adott betegség az üdvösségemet szolgálja, vagy éppen annak az ideje jött el, hogy megszabaduljak annak a fájdalmaitól. Isten az igazi orvos, az igazi gyógyító, aki tudja, hogy mikor, hogy mit, hogyan kell meggyógyítani. És az orvosok sok esetben széttárják a kezüket, hogy mi itt már nem segíthetünk. Van, amikor maga az Isten az, aki egyedüli gyógyító tud lenni. De lényéből fakadóan, nem csak azért, mert olyan hatalmas és meghallgatja az imádságunkat, hanem ő a gyógyulásunk forrása. És ezt hordozta Mária méhében, az ő méhe lett a hajlék, és az ő, mint hajlékban volt jelen minden betegségnek az ingyenes gyógyforrása, hiszen az Isten nem kér tőlünk semmit ahhoz, hogy meggyógyulhassunk. Nem kell úgy gondolni, hogy nem tudom, milyen áldozatokat kell hoznunk, és majd csak akkor fogunk meggyógyulni. Nyilván az imádságnak, a lemondásnak, az áldozathozatalnak van szerepe a gyógyulásunkban. Nagyon helyes, hogyha valaki mondjuk böjtöt ajánl föl valakinek a meggyógyulásáért, de ez megint az isteni irgalmon keresztül tud segíteni, és nyújtja a gyógyulást. Tehát a aszkézis, a lemondás, a böjt, az imádságok közelebb hozzák a gyógyítót. Nem automatikusan hatnak, mint egy gyógyszer, hogyha fáj a fejem és beveszek egy fájdalomcsillapítót, akkor utána szűnik a fájdalom. Az imádság nem így gyógyszer, sokkal hatékonyabb gyógyszer, magát az Istent hozza közelebb, akár a böjtök, lemondások, áldozathozatal által. Az Istenre van szüksége a rászoruló betegnek, és nem pusztán a gyógyulásra. A te hajlékod Isten szülő ingyenes gyógyforrásá lett minden betegségnek, és így énekeljük, a te méhedben kezdődött a megváltás. Ezért forrás, mert benne van a kezdet Mária méhében. Ahogy az elején is utaltam rá, az ő igenje kellett ahhoz, hogy elinduljon az isteni élet az ő méhében, és a megváltásának a kezdete lett. Ezért forrása minden gyógyulásnak. Üdvözl légy a világ megváltásának kútforrása. Hát itt most már, hogyha forrásról beszéltünk, akkor a vízforrásra is gondolhatunk, megváltásának kútforrása Szent Szűz. Mária testéből szövődött az Isten ember teste. Ma már tudjuk jól, hogy hogyan jön világra az ember, hogyan jelenik meg az egyesült sejt az édesanyja méhében, és attól kezdve az ő vérkeringésébe kapcsolódik be az a kis sejt, osztódó zigóta, és az édesanyja szervezete táplálja ezt a magzatot, amely ott van a szíve alatt. Eleinte még csak a sejtosztódás, de hát tudjuk jól, hogy nagyon-nagyon hamar kifejlődik már a piciny embrió, amelynek feje, arca, orra, szája, keze, lába van, és aztán szépen lassan kialakuló szervek is. És attól kezdve pedig, mint egy piciny csecsemő, egy aprócska csecsemő az édesanyja méhében táplálkozik az édesanyja véréből, az édesanyja vérkeringéséből. Nem volt ez másképpen az Isten szülő és a gyermeke Jézus között esetében sem, tehát amikor az Isten megjelent az angyal szavára Mária méhében, attól kezdve Mária méhéből táplálkozott, Mária testéből táplálkozott. Ezért mondhatjuk, hogy az ő testéből szövődött az Isten ember teste. Márián keresztül szívta magába a teremtett világ anyagát, és növekedett Mária méhében. Egyre több és több anyagot szívott magába az Isten teste ott Mária méhében.
Mária teste járja át az Isten

Isten testét. Persze, jól lehet, az Isten fia, Jézus Krisztus Máriától kapott testet, egyértelműen, mégis ő szentelte meg Mária méhét. Ő tette gyógyulások forrásává, ő tette a megváltás kezdetévé. Tehát az ige, amikor leszállt az ő méhébe, megszentelte és átistenítette azt. Attól kezdve a Máriától érkező sejtek, atomok, elemek mind-mind az Isten hordozó anyaggá lettek. A megtestesülés műhelyénél vagyunk, azt vizsgálgatjuk, erről beszélünk most, hogy hogyan testesült meg az édesanyja méhében az Isten. És ahogyan a leszálló ige megszentelte Mária méhét, úgy szentelte meg Jézus a vizeket vízkereszkor. Belépett a vízbe, és megszentelte azt. Ezért a vízkereszt szertartásának egy fontos pontja, amikor a keresztet belebocsátjuk a vízbe, leeresztjük a vízbe, és onnan aztán fölemelkedik. Ez a belépést jelképezi Jézus, az Isten fia belépését a világba, és megszenteli azt. Attól kezdve megszentelődik a víz, attól kezdve megszentelődik Mária teste, megszentelődik Mária élete, és ebből a vízből részesülünk majd mi is, amely megszentelődött a belépés által. És a víz, tudjuk, az embernek a teste 60-70% víz, minket is átjár. És ezt a vizet, ezt a megszentelt vizet visszük el az otthonainkba, meghintjük magunkat, a szeretteinket, életünket, és ettől kezdve, ahogyan a víz átjárja az emberi szervezetet, ahogyan a víz jelen van az egész világban, most ugye azt szoktuk mondani, hogy bizony kevesebb van belőle, mint kellene a nagy szárazság által, hát most nagyon megérezzük, hogy mennyire rászorulunk erre a vízre, de nem annyira a H2O-ra, vagy annál sokkal-sokkal inkább a víz, az Isten, Istenre, akinek a kegyelmét, gyógyulásunk forrását, megváltásunknak az erejét közvetíti számunkra. Megszentelődik a víz, és a víz megszenteli mi életünket. Talán ez a kis magyarázat hozzásegített minket ahhoz, hogy Mária szerepét is észrevegyük, ő közvetítő, akihöz fordulhatunk, mind egymáshoz is, hogy egymást is kérik, hogy imádkozzunk, már a rádióba is mindig küldik az imádság kéréseket, hát a leghatékonyabb imádságunk közben járunk Mária, aki testét adta Jézus Krisztusnak, hogy ő belőle megtestesüljön az Isten fia, és Betlehemben világra jöjjön, mint csecsemő Isten. Ez az Isten járját az életünket, minél nagyobb hittel fordulunk az Istenhöz, annál inkább látjuk Mária a szentek szerepét az Istennel való kapcsolatunkban, mennyire helyén van ez minden torzulás nélkül, és annál gazdagabban fordulhatunk az Istenhöz, hiszen egy nagy családba tartozunk, amelynek Krisztus a feje, Mária pedig az ő édesanyja, a mi édesanyánk is. Ő imádkozon értünk, és segítsen minket az üdvösségre. Amen.

Gondolatok a júliusi életigéhez. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét, és meg is érti. Aztán gyümölcsöt hoz. Az az ige, mely Jézus szava, lélek és élet. Ne hagyjunk egyet sem a kövek közé hullani, nyitott szívvel fogadjuk be. Örök életet adó igék. Mert amikor éljük az igét, Isten országát építjük, mely átvezet az örök életre. Ahogy az eukarisztia minden morzsájának jelentőséget tulajdonítunk, és nem hagyjuk veszni, úgy az ige minden szavára is ilyen törődéssel kellene figyelnünk. Először is döntenünk kell, méghozzá nem egyszer, hanem minden nap, minden percben. Imáinkkal, döntéseinkkel, tetteinkkel műveljük a földet, hogy az igét be tudjuk fogadni. Mint Mária, mi is forgassuk szívünkben az igét, el-elgondolkodva rajta, így születik meg bennünk a szenvedélyes szeretet Isten igéje iránt. Isten igéjében, Jézusban, aki legyőzte a világot, találjuk meg reménységünket. Amikor az ige által Jézus élő bennünk, segít, hogy megszülessen az egység közöttünk. Ahhoz, hogy egy termés megérjen, sok feltételnek teljesülnie kell a jó földön kívül. Napfény, víz, hőmérséklet. A mi termésünket az erények táplálják. Szeretet, türelem, megértés, életünk odaadása. Kiára Lubik gondolatai. Jézus szava, lélek és élet, mert az égből származik fény, amely a magasból száll alá, és magasságbeli hatalma van. Igéi átfogóbbak és mérehatóak, bármilyen más szónál, még a filozófusok, politikusok vagy a költők szavainál is. Örök életet adó igék, mert magukban foglalják, kifejezik és átadják az isteni élet teljességét, amelynek soha nem lesz vége. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét, és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió interneten, a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A világosság rózsafűzérét a roma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
4: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzér, a Szent Rita Ima csoport tananyája születendő Fülöp egészségéért, Andrásért, Rozáliáért, Ágnesért és Tamáskáért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mihunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a lelkünk békét megőrizze.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ói, a világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s Atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kész semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád, meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a földön megkezdődő Isten országot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,
9: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
10: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylőpontként őrizd a magad Táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszony.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miért?

0: minket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, Éva.
1: A világosság rózsa füzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: Vigyél most és mit örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: Imádkozz a légetünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet utalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos szűznága szent olvasának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amiunk által.
0: Amen.
3: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
4: A világosság rózsafűzérét Aroma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
5: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 4-e. Amikor ereje teljében volt, letört a nagy szarv. Dániel könyvében olvassuk ezt a 8. fejezet, 8. versében. Amikor ereje teljében volt, letört a nagy szarv. Amiről olvasunk, az 4. Antiochosz uralkodása idején történik. 4. Antiochosz Krisztus előtt 175-től uralkodik.

0: királyát, legyőzte a Kecske Bak, azaz a görögök királya Nagy Sándor. Ő azonban ereje teljében halt meg. Négy rész örökli a birodalmát, ezt jelzi a négy szarv. Ezek közül pedig kiemelkedik egy kicsi szarv. Bizony a kis csontocska tud akkorát szúrni, hogy lebénul belé a kéz. Mivel az úr kijelentésében kereste Dániel a történelmi események értelmét, látjuk, hogy Isten a történelem ura is. Az úrba vetett hit nélkül nincs értelmes magyarázat az eseményekre. Nagy Sándor király, aki Krisztus előtt 356 és 323 között uralkodott, az ókor egyik legismertebb történelmi alakja. A görögökkel rokon Makedónia királya, a hellén világ uralkodója, Perzsia meghódítója. Nagy Sándor király odaadással és szorgalommal szerezte meg győzelmeit, mégis végül belerokkant, belehalt a győzelmekbe. Győztesnek lenni olyan sokba kerül, hogy nem éri meg. Jézus Krisztusban sokkal többek vagyunk, mint győztesek. Győztesnek lenni olyan sokba kerül, hogy nem éri meg. Nagy Sándor egyik utódja egy kicsi szarvacska király volt, aki azonban leleménnyel hatalomra jutott, és gonosz pusztításokat vitt véghez. Az útkészítő kösvényén haladhatott, de ezzel gonoszul visszaélt. Ő nem más, mint már a többször említett negyedik Antiochosz. Milyen jó tudni, hogy a gonoszsága idején az Úr tartja kézben, és a gazdasága idejét is az Úr tartja kézben, kellő időben véget vet annak. Dániel összeroskadt, és beteg lett a látomástól, de bízott az Úrban, ezért volt ereje végezni a mindennapi dolgát. Ez, csak is ez a megoldás, tenni hittel a dolgunkat, és a kelleténél többet nem morfondírozni. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.

0: Sion a det.
1: Azt mondta Sion.
0: Signore mi ha abbandonato.
1: Elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam.
0: Si dimentica forse.
1: Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony?
0: Anche
1: nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha.
0: È significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus Szentvér.
3: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, főbb híreink röviden. Megoldás sürgetett a spanyolországi Ceuta ügyében Leó pápa. Állami ösztöndíjas formában is meghirdeti hitéleti képzéseit az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Állandó kiállítás nyílt az erdélyi összetartozás templomában. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Békés, stabil és igazságos megoldás sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, tudósít az MTI. A Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezrán jutottak be illegálisan. A katolikus egyház főnyári rezidenciáján spanyolul szólt az égető kérdésről. 14. Leó a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri afrikai miasszonyunk bazilikában található. Leó pápa szerint a háborúk és az arrogancia az emberek közötti viszony elsivatagosodásához vezet. Úgy véli, egyesek annyira megrészegülnek saját vagyonuktól, hogy megfeledkeznek azokról, akik sírnak az éhségtől és kiáltanak a szomjúságtól. A gazdasággal szemben, amely az enyészetre ítélt tárgyak birtoklását jelenti, az ételért nyúló kezek, a lángban álló otthonok, a békére áhítozó emberek sokasága áll, jelentette ki a pápa. Mindhárom hitéleti képzését meghirdeti a 2026-os pótfelvételén az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, tudósít a Váci Egyházmegye. Az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges katekéta lelkipásztori munkatárs, kántor, valamint hittanár nevelő tanár képzésére augusztus 7-ig jelentkezhetnek az érdeklődők. A katekéta lelkipásztori munkatárs BA-szakra olyan hallgatókat várnak, akik szívesen vállalnának szolgálatot egyházközségekben, többek között gyerekek és fiatalok közösségi és egyéni hitéletének támogatásában, a közösségi élet szervezésében vagy bizonyos liturgikus cselekmények vezetésében. A kántor alapképzés a templomi zenei szolgálatra készít fel gyakorlatorientált módon. A hittanár, nevelő tanár mesterszakon végzettek általános és középiskolákban taníthatnak hittant, emellett oktatási és szociális intézményekben is elhelyezkedhetnek. Új, állandó kiállítás emlékeztet a kommunizmusban elárasztott erdélyi falu, Bözödúj falu történetére az összetartozás templomában, adja hírül az MTI. Az interaktív fény és hangjátékot is tartalmazó tárlatot péntek este nyitották meg. A vallási sokszínűségről híres magyarok és románok lakta település elárasztását a bözödújfalusi mesterséges víztározó építésekor rendelték el a román kommunista hatóságok. A vízből kimagasló római katolikus templom tornya a falu rombolási jelképe maradt, és mivel a falunak egykor 5 temploma volt, az emlékhely az egykori település valamennyi felekezetét képviseli. A most megnyílt tárlat egy információs hálózat, amely a fizikai térből átvezet a digitális emlékezetbe, felelevenítve a falu mindennapjait, egykori lakóinak emlékeit. Délben és éjfélkor felvételről szóló harangszó is emlékeztet a hajdani életre. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.

Emlékezzetek meg előjáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, háláson mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá, Urunk, légy néped pásztora. Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat, az ő közbeni járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod, továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az életszentség útján.
1: Urunk, légy néped pásztora!

0: Mindenható és irgalmas Istenünk, te Viennei Szent János áldozó papot csodálatos lelkipásztori buzgósággal tüntetted ki. Add, hogy közben járására és példája nyomán szeretetünkkel megnyerjük testvéreinket Krisztusnak, és velük együtt eljussunk az örök dicsőségbe. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk tartalmából... Leó pápa úrangyala imája. Semmi sem vész kárba, ha megosztjuk másokkal. A Szent Atya aggodalma a ceutai migráns helyzetért. Találjanak megoldást a felelősök. Leó pápa üzenete a medjugorjei Mladi Festre. Járuljatok az igazi öröm forrásához. A Szent Atya videó üzenete az ekvadori nemzeti ifjúsági napra. Krisztus szeretetéről tanúskodjatok. Szőlő és kenyér címmel Vértesajai László jegyzete. Leó pápa úrangyala imája. Semmi sem vész kárba, ha megosztjuk másokkal.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Az évközi időszak 18. vasárnapján a Szent Péter téren elmondott úrangyala ima során a Szent Atya arra emlékeztette a híveket, hogy Jézus táplálja az emberiséget, ugyanakkor azt tanítja, hogy semmi sem vész kárba, ha megosztjuk egymással. A pápa elítéli a vak fényüzést, amely nem látja az éhező kinyújtott kezét, és a békét nélkülözők leégett otthonait, egyúttal arra hív minket, hogy az eukarisztiával és a mindennapi gesztusainkkal kezdve éljük meg a szeretetet. Kedves testvéreim és nővéreim, boldog vasárnapot! Amikor az evangéliumot hallgatjuk, gyakran hallunk Jézus jeleiről. Ezek olyan gesztusok, amelyek kifejezik irántunk való különleges odaadását, vagyis az üdvösséget, amelyet ő a világnak szerez, kezdte beszédét a Szent Atya. Az Úrra úgy emlékezünk, mint aki értelmet ad az életnek.
1: Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita.
0: Miközben megszabadítja azt a gonosztól és a bűntől. Azzal, hogy Krisztus visszaadja a látást a vakoknak és a hallást a süketeknek, nem csak csodálatos tetteket hajt végre, hanem mindenkinek hirdeti, hogy Isten országa közel van.
1: Ma annuncia tutti che il regno di Dio è vicino.
0: Ezért a mai evangélium arról tanúskodik, hogy Jézus nem szorítkozik csak arra, hogy értelmet adjon azoknak, akik hiány vannak az érzékelésnek, hanem örömet is ad érzékeinknek. A hallásokat visszanyert süketekhez az Úr az örömhírrel fordul, hogy hallgassák meg. A vakokhoz, akik visszanyerik látásukat, megmutatja a megváltás által szerzett dicsőséges művét. Ugyanígy Jézus ételt ad az éhezőknek. A kenyérszaporítás epizódja azt jelzi, hogy az Úrral való találkozás tápláló tapasztalat, hangsúlyozta Leó pápa. A pusztában, vagyis a rászorultságunk helyén Krisztus az élet kenyere. Ő bővelkedik a legszükségesebbekben is. Mindnyájan ettek és jól laktak, és 12 teli kosár maradt, ahogy írja a Szentírás. Ez a szám kiemeli, hogy az Úr ajándéka egyetemes, és hogy a gondviselése irántunk soha nem fogy el.
1: E che la sua providenza per noi non viene mai meno.
0: Szeretteim, folytatta a pápa. Krisztus valóban kielégíti az emberiség éhségét, az igazság és az élet utáni éhségünket. Ugyanakkor gesztusa arra tanít minket, hogy semmi sem vész kárba, ha megosztjuk azt. A felhalmozás és a pazarlás azonban ugyanazon rossz két oldala, ami pedig a mohóság. A léleknek ez a betegsége elveszi az érzékelés képességét, mert megrészegül a gazdagságtól, odáig menően, hogy megfeledkezik azokról, akik sírnak éhségükben, és akik szomjukban felkiáltanak. Így az elenyésző dolgok fényűzése előtt ott állnak azok kinyújtott kezei, akiknek nincs asztaluk, és azok leégett otthonai, akiknek nincs békéjük.
1: Le case bruciate di chi non ha pace.
0: Emelte ki a Szent Atya. A háború és az önteltség pusztaságában látjuk meg, milyen jó indulattal emelte tekintetét az Úr az égre, milyen áldás mondott, milyen jó indulattal törte meg a kenyereket, és adta tanítványainak, hogy osszák a szét a sokaság között. A szeretetnek ebben a csodájában ismerjük fel Jézus jellegzetes cselekedeteit, amelyek az utolsó vacsorában érik el csúcspontjukat. Ekkor Isten fia valóban nekünk adja életét, mint testvérünk az emberiségben. Miközben az eukarisztia kegyelmét ízleljük, kötelezzük el magunkat arra, hogy tanúságot teszünk szépségéről a mindennapi gesztusainkban, kezdve az asztali áldással, amikor megosztjuk a kenyeret a családunkkal és a barátainkkal. Jézus társaságában még a nyári szabadság és a testvéri nyugalom ideje lehet, amibe bevonjuk a körülöttünk lévő rászorulókat. Kérjük tehát Szűz Máriát, gondoskodó édesanyánkat, hogy segítsen nekünk növekedni a szeretetben.
1: Chiediamo dunque alla Vergine Maria, madre premurosa, di farci crescere nella carità.
0: Hogy senkinek se hiányozzék a mindennapi kenyér. Zárta a déli úrangyala ima előtti beszédét Leó pápa.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepide Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
0: Az urangyala imát követően Leó pápa aggodalmának adott hangot a Spanyolországhoz tartozó marokkói Ceutában kialakult feszült helyzetért.
1: Sigo con preocupación l'armante situación en Ceuta.
0: Majd sürgette az afrikai problémák megoldását, végül pedig köszöntötte a megjelent csoportokat. Kedves testvéreim! Továbbra is aggodalommal követem a ceutai riasztó helyzetet, és Afrika szűzanyja közbenjárására kérem az Istent, hogy békére, stabilitásra és igazságosságra épülő megoldásokat találjanak a nehézségekre. Imádkozzon továbbra is a békéért, hogy véget érjenek a háborúk a világon, és diplomáciai megoldásokat találjanak a konfliktusokra. Megemlékezünk az ellenségeskedések minden áldozatáról.
1: Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità.
0: Különösen a leggyengébbekről és a legvédtelenebbekről, a gyermekekről, az idősekről és a betegekről. Az Úr vigasztalja meg a szenvedőket, és áldja meg azok munkáját, akik nekik segítséget és vigasztalást nyújtanak. Ezében a napokban tartják az Assisi megbocsátás búcsúnapját.
1: Ricorre il perdono di Assisi,
0: folytatta a pápa. Szent Ferenc ezt a búcsút harmadik Honorius pápától kapta 1216-ban, amelyre Jézus és Szűz Mária látomása ihlette, akiket angyalok vettek körül, miközben a Porciunkol a kápolnájában imádkozott. Adjunk hálát az Úrnak ezért a nagy ajándékért, és őrizzük meg nagy besben, különösen Assisi szegény Kie tranzitusának 800. évfordulóján, aki 1226. október 3-án hunyt el Porciunkolában. Köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak és különböző országokból érkezett zarándokok.
1: Saluto tutti voi, romani pellegrini.
0: Különösen a szakkolungói és a kreolai plébániák fiataljait, a dél-olasz Altamura Bosco Szent János plébánia fiataljait, valamint a Castelfranco Venetói lelkipásztor együttműködés fiataljait, papjaikkal és vezetőikkel együtt. Végül a Szent Atya mindenkinek áldott vasárnapot kívánt.
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Leó pápa üzenete a medjugorjai Mladifestre. Járuljatok az igazi öröm forrásához. Augusztus 1-e és 6-a között tartják Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén az idei Mladifest ifjúsági fesztivált, amelynek mottója Ad Fontem, a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, amelyet a szombati ünnepi szentmise előtt áldó Cavalli érsek a medjugorjai plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A pápai üzenetet a medjugorjai kegyhely honlapja tette közzé szombaton. A medjugorjai ifjúsági fesztivál alkalmából 14. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi minden résztvevőnek, és arra buzdítja őket, hogy térjenek vissza ad fontem, a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Ezért arra hívja őket, hogy imádság, Isten igéjének hallgatása és a szentségek által fedezzék fel újra az Úrral való személyes találkozás szépségét, aki minden szív szomját oltja és erőt ad az új kezdethez. A Szent Atya arra buzdítja a fiatalokat, hogy őszintén keressék az igazságot, amely szabaddá teszi őket, anélkül, hogy a múlandó boldogság igézetei elcsábítanák őket. Jézus követ

0: Aubrey áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával a Vatikánban 2026. augusztus 1-én. Leó pápa videó üzenete az ecuadori nemzeti ifjúsági napra. Krisztus szeretetéről tanúskodjatok. Bízzatok, én legyőztem a világot, mottóval tartották meg július 31-től augusztus 2-áig az ecuadori Ibarra városában a 7. ecuadori nemzeti ifjúsági napot, amelyre Leó pápa spanyol nyelvű videó üzenetét küldött. Kedves ecuadori fiatalok!
1: Queridos jóvenes ecuatorianos!
0: Szeretettel köszöntelek benneteket a 7. nemzetközi ifjúsági napon, amelyet Ibarrában tartanak, a következő mottóval: bízzatok, én legyőztem a világot. Arra buzdítalak benneteket, hogy hallgassatok az Úr hívására, és kövessétek őt határozottan. A Jézus Krisztussal való találkozás örömmel tölti el a szívünket, és erőt ad nekünk ahhoz, hogy tanúi legyünk szeretetének és irgalmának.
1: Para ser testigos de su amor y de su misericordia.
0: Kedves barátaim, ma az egyháznak szüksége van az örömötökre, a bátorságotokra és tanúságtételetekre, hogy sokan mások is találkozhassanak Krisztussal. Engedjétek, hogy szeretete átalakítson benneteket, és legyetek a megbocsátás, a kiengesztelődés és a béke előmozdítói. Ecuador összes fiatalját a gyermekét a templomban bemutató szizonya kezébe ajánlom. Mária legyen a példakép, aki arra inspirál benneteket, hogy az evangélium szerint éljetek, és hogy hozzá hasonlóan egy életre Isten tervének szenteljétek magatokat.
1: Al proyecto de Dios para su vida.
0: Teljes szívemből megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Zárul Leó pápa videó üzenete az ecuadori fiatalokhoz. Szőlő és kenyér. Vétes Ajai László jegyzete. Alig, hogy a nyári szünidőt követően megérkeztem péntek este Rómába, másnap, a rádiós munka után, kora este, első utam kicsi szőlős kertembe vezetett, pedig SMS-ben küldtem még utólag is figyelmeztető kéréseket rendházunk kertbarát tagjainak és az előjáró atyának is. Per favore, kérem szépen, aztán csak ügyeljetek és locsoljátok a virágokat meg a szőlőt. Ám első pillantásra szomorúan láttam, hogy távollétemben nem nagyon gondozták se a szőlőket, se a virágukat. Jóféle 39 fokos melegben vetköztem hát neki a munkának, és mégis örömmel láttam, hogy a szőlő maga gondoskodott a túléléséről, és még a fürtök elrejtésére is ügyelt. Ahol kilógott a fürt a takaró levelekből, ott bizony megcsipegették a hivatani zöld papagájuk, de a magyar saszta és zöld szívánú fajta magától tudja az életmentő rejtőzködést. Alábújva rengeteg szép fürtöt találtam a 8 éve ültetett 4 tövön, több mint 100 fürt is akadt. Hálát adtam a szőlőskertek urának a mennyei ügyeletért, aztán rendet teremtettem, és a felét leszöreteltem. Fürödtem én bőségesen az izzadságban, de olyan gyermeki tiszta öröm fogott el, ami minden rosszat felettetett. Mint hogy váratlan és felkészületlenül ért a szüret, így egy üres virágos ládába és tartójába fektettem gondosan a fürtöket, mint a kicsi gyerekek lennének. Közben végigpergett előttem születésük története. A január végi meccésüket, emlékszem, meg is írtam. Aztán friss tavasztájt kiszaladgáltam hozzájuk rüttfakadást nézni. Drukkoltam, szurkoltam, becizgettem, nógattam őket. Nem hiába. Biztos a locsolás is segített, mert már késő tavasszal valami nagy termést ígértek. Izgultam a virágzáskor, nehogy baj érje őket, és reggelente a 7 órai szentmise és a zsorozsma ima után látogattam, úgy 2-3 naponta. Locsoltam, kapáltam és imádkoztam. Más nem kaptak. Nem biószőlő ez, hanem eredeti, ahogy a kreátor jókedvében megteremtette. Összenőttünk mi, a szőlő és a kicsi gazdája. Apai nagyapám kisgazdapárti képviselő volt, és

szereplő míves városbíró, még a régi világban, tehát valami átcsorog belém az ősök tapasztalatából. Tudjátok, az élet egyik legnagyobb szépsége abban áll, hogy a hirtelen támadt és időközben meg-megszaporodó munkádat teljes odaadással, verítékezve, de becsülettel bevégzed. Ilyenkor fájó derékkal kiegyenesedni és végignézni a takarós kerten talán nincs is ennél szebb. Hát, míg ha összeteszed hozzá a két kezed, szívből fakadó hálaadó szóra. Egy ilyen kerti munka nem igényel különösebb megfontolásokat, mert a tennivaló és a hozzátoldott újabb feladatok maguktól adódnak, csak úgy jönnek, és éppen ezt szeretem benne, a lassú, bárányfelhős lélekmozgást, amely lám odasúgta nekem. Add az egészet a kert urának. Tényleg, és fölsugárzik az arcom, nézem a nagy levelek közt megbúvó kicsi Jézus szíve szobrot. Eléje terítem azt, ami az övé. Hogy mi is a boldogság? Hát egy csipetnyi fohász a kertben. Ugye, uram? Hozzá is bújok, és alánézek a szőlő levelek takarásának. De kedves a szőlőtől, hogy egy kicsi fürtöt egészen az úr arcához közel oda növesztett. Csak úgy, ahogy a tegnap ünnepelt Szent Ignácuk mondta volt mindig, az isteni fölség mind nagyobb dicsőségére. A végén locsolok én bőségesen. A teraszunkon az urbsz felett a szőregi rózsákot is elrendezem, aztán immár sötétben, fürdés után, úgy este 9 tájt ülök neki ebédelni a szobámban, mert ez a rádióban már kimaradt, és aztán rögtön utána vacsorázni is kezdek. A menü ugyanaz. Gondol megmosom a szőlőt, asztalt terítek, édesanyámnak 2 frissen meccet rózsát állítok, aztán fohász után elköltöm a szőlőt, az otthonról hozott lágy kenyérrel. Kenyér és szőlő. Nem is akármilyen vacsora ez. Annak az utolsó vacsorának az előszobája. Megszenteletlen, hétköznapi szentség. Róma, 2026. augusztus 1-én, este 10 óra körül. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Programajánló következik.
2: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
3: Bibliák a Győri Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményéből. Könyvek könyve kiállítás Győrben. A kiállítás megtekinthető 2026. április 27-től augusztus 30-áig. Helyszíne: Győri Egyházmegyei Könyvtár díszterme, Győr, Gutenberg tér 2 szám. 400 évvel ezelőtt jelent meg az első teljes magyar nyelvű katolikus Biblia, amelyet 1605-ben kezdett el fordítani a latin vulgáta alapján Káldi György jezsuita szerzetes. A jubileumi évforduló alkalmából a Győri Egyházmegyei Könyvtár reprezentatív válogatást állított össze Biblia gyűjteményéből. Az Egyházmegyei Könyvtár nyitvatartási idejében a kiállítás április 27-től augusztus 30-áig 10 óra, 12 óra és 14 órai kezdettel turnusokban tekinthető meg. Maximális létszám 15 fő. Regisztráció a vezetésekre: Szent László Látogatóközpont @gmail.com. Minden jelentkezést visszaigazolnak. További információ: Szent László Látogatóközpont www.káptalandom.hu oldalán, illetve a +36 30 255 13 63-as telefonszámon érhető el. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. Mozdulj! Ezúton szeretnénk a figyelmükbe ajánlani a Mozdulj Közhasznú Egyesület 15. jubileumi Balaton körüli tandem túráját, amelyet kifejezetten látássérült emberek számára szerveznek. A túra augusztus 15-e és 20-a között valósul meg, mintegy 70 látó és látássérült résztvevővel. A tandem kerékpárokon elől egy látósegítő, hátul egy látássérült résztvevő teker, így közösen teljesítik a Balaton körüli többnapos útvonalat. A kezdeményezés 15 évvel ezelőtt egy testvérpár ötletéből indult, mára pedig valódi összetartó közösséggé vált. A túra nem csupán sportteljesítmény, hanem a bizalom, az együttműködés, az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás hiteles példája is. Szeretettel várják az érdeklődőket a jubileumi túra hivatalos megnyitójára, amelyet augusztus 15-én szombaton Keszthelyen tartanak. A túra útvonala: augusztus 15-e szombat, hivatalos megnyitó Keszthelyen, augusztus 16-a vasárnap, Keszthely, Balatonboglár, augusztus 17-e hétfő, Balatonboglár, Balatonfüred, kompátkeléssel, augusztus 18-a kedd, Balatonfüred, Szántód, augusztus 19-e szerda, Szántód, Révfülöp, kompátkeléssel, augusztus 20-a csütörtök, Révfülöp, Keszthely. A túra korábbi éveiről és résztvevőiről a Mozdulj Közhasznú Egyesület Facebook oldalán található képes összeállítás.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Idén is megrendezik a mindenki születésnapja társadalmi összefogást. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek össze a kárpátaljai gazdák a magyarok kenyeréhez. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Miskolcon. Jöjjenek a részletek. A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást, a mindenki születésnapja társadalmi összefogást, adja hírul a Magyar Kurír. A kezdeményezés fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők célja, hogy elősegítsék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A sétával és családi nappal egybekötött rendezvény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A rendezvényen standokon mutatkoznak be azok a szervezetek, amelyek a születés előtt, közben és utána is tudnak segíteni. Az összefogáshoz olyan neves művészek és előadók is csatlakoznak, mint Malek Andrea, Gera Zoltán vagy Lackfi János. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. Tudósít az MTI. A gyűjtés kezdeményezettje idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők, és a súlyos aszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda járult hozzá az ügy sikeréhez. A szervezők megköszönték a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a történelmi egyházak és a gazdaszervezetek önkénteseinek munkáját. Tavaly mintegy 10 000 kárpát-medencei magyar gazda több mint 1100 tonna búzával segített 100 000 rászoruló mindennapi kenyerének biztosításához. Ahogy országszerte Miskolcon is megemlékezést tartottak a roma holokauszt évfordulóján vasárnap. Az eseményről a Minap miskolci hírportál számolt be. A megemlékezés a Mindszenti templomban tartott szent misével kezdődött. A nagy hőség miatt idén nem az emlékműnél mondták el a beszédeket, az esemény a Hermann Otto Múzeum egyik külön termében folytatódott. A megemlékezés gyertyáit is később, alkalmasabb időjárási körülmények között helyezik majd el az emlékműnél, amely a roma holokauszt miskolci, vármegyei és európai áldozatainak állít emléket. Az ünnepség üzenete volt, hogy a roma holokauszt áldozatainak emlékét meg kell őrizni, a történetüket pedig tovább kell adni a következő generációknak. A szervezők köszönetet mondtak mindazoknak, akik szerepet vállaltak az 5 éve felállított emlékhely létrejöttében. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

de mindezeken diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Számomra ez az igehely igazából kicsit egy ilyen közvetett tapasztalat miatt fontos, mert még egyetem első évében olvastam egy keresztény regényt, és abban ez volt az ilyen jelmondata a főszereplőnek, aki hasonló problémákkal küzdött, mint én, önmagával nem volt rendben, és a könyv végén volt az, hogy megtalálta ezt az idézetet mindenféle körülmények útján, és rájött, hogy ez mennyire neki szól, és az, hogy az alapján rájött, hogy egyrészt sosem volt egyedül, és hogy nem számít, hogy mi történik az életben, amíg mi nem döntünk úgy, hogy magunkat elvágjuk Isten szeretetét, addig semmilyen külső körülmény nem lehet olyan, ami elválasztott bennünket Istentől. Az életemnek ez egy olyan szakaszában talált rám, amikor egyrészt elsőéves egyetemista voltam, és egy olyan viszonylag távoli kollégiumban laktam, ahova nagyon nehéz volt kijutni, és nem igazán tudtam kapcsolni az ottani emberekhez, tehát hogy így eléggé egyedül éreztem magam, és igazából Isten volt az egyetlen, akihez fordulni tudtam. És ez volt az a pillanat, amikor elolvastam ezt az igét, és megerősített abban, hogy nem vagyok egyedül.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatók! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. Én itt a mikrofon mögött Birher Nándor vagyok, és egy olyan műsorvezető társam van, akit először hallhatnak itt a műsorban. Verebényi Gréci lesz a műsorvezető társam, aki teológia hallgató, és ezemellett influencer tartalmakat készít a közösségi médiára, ráadásul keresztény témában. Szervusz, Gréti, köszöntelek a stúdióban.
2: Szia, köszönöm szépen a kedves szavakat. Igen, jó reggelt kívánok én is minden hallgatónak. Nagyon várom a mai műsort, nagyon érdekes témákat hoztunk önöknek.
1: Milyen témáink lesznek, Gréti?
2: Hát kiderült a beszélgetésünkből, hogy mindketten voltunk Medjugorjéban, úgyhogy arról fogunk beszélni az élményeinkről, ráadásul nem csak úgy voltunk Medjugorjéban, hanem a Mladifest nevű fesztiválon voltunk, ami fiataloknak van minden egyes nyáron. Mind a ketten részt vettünk rajta, úgyhogy az ott lévő élményeinkről fogunk még beszélgetni.
1: Most van élőben ez a fesztivál.
2: Igen, igen, igen, úgyhogy meg is fogjuk keresni az egyik ott lévő fesztiválozót, ugye a hugodat, őt is nagyon szeretettel fogjuk várni, és aztán kicsit más témára evezünk, arról fogunk beszélgetni, hogy egy csomó országba betiltják a fiataloknak a közösségi médiát, és hogy ez erről így a véleményünket, meg a tényeket, meg néhány érdekes gondolatot fogunk.
1: Igen, ez szerintem egy nagyon érdekes téma, hogy ugye sorra tiltják be a különböző országokban a gyerekeknek a közösségi médiát. Erről nagyon megosztó véleményem van azáltal, hogy social media szakértőnek szoktak legalábbis a tévébe csúfolni. Ezt szokták így matematikusként kiírni a nevem alá, meg erről beszélek sokat. És ez szerintem nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy hogyan hat a gyerekekre a közösségi média, és ez is egy nagyon érdekes téma lesz. És ezen kívül van még egy utolsó témánk, amit te hoztál.
2: Igen, én most fejeztem be a teológiai tanulmányaimat a Esztergomi Teológiai Főiskolán, úgyhogy erről tervezek beszélni, arról, hogy nekem mi vezetett engem erre az útra, és hogy miket tapasztaltam, és hogy miért bátorítok sok korombeli fiatalt, meg igazából bárkit, hogy akit érdekel jobban a katolikus hit, hogy menjen egyenesen a forráshoz. Most pedig köszöntsük Szilka Mihály atyát, aki a napi evangéliumot fogja felolvasni nekünk.
3: Nagyon sok szeretettel.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindenekkel, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A nagy örömmel hallottam, hogy Esztergomba végezte a teológiát. Én is ott tanultam 36 évvel ezelőtt. Egy csodálatos város, és teológiát tanulni, az Isten tanítását elsajátítani valamennyire is, legalábbis, az egy csodálatos dolog. A jó Isten áldja meg mindkettőtök életét, de természetesen minden Mária Rádió hallgató életét, aki érdeklődik a hit iránt, aki szereti Isten szavát. Na, ma is kicsit elmélkedjünk Isten szaván, ami ma a Máté evangéliumából való, a 15. fejezet első-második verse, valamint a 10.-14. verse. Hallgassuk meg! Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből, dicsőség neked, Istenek! Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz. Megkérdezték tőle: miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Evés előtt ugyanis nem mosnak kezet. Jézus erre magához hívta népet, és így szólt: halljátok és értsétek meg! Nem azt teszi az embert tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, azt teszi tisztátalanná. Ekkor hozzáléptek tanítványai, és így szóltak: tudod, hogy a farizeusok megütköztek szavaida? Jézus ezt válaszolta: tövéstől kitépik mindazt a növényt, amelyet nem mennyei atyám ültetett. Adjátok őket, vak létükre, vakok vezetőjére. ha pedig szakvezet világtalan, mind a kettő a gödörbe esik. Ezek az evangélium igéi, áldunk téged, Krisztus. Nagyon észrevétítő Jézusnak a mai szavai, gondolatai, hiszen nap mint nap végig kell gondolni életünket, nap mint nap végig kell elmélkedni, hogy vajon a hitünkben, a keresztény életünkben, a cselekedetekben hol tartunk? Vajon Jézust követjük, vagy csak a magunk elgondolását? És miért követjük a Jézust? Miért? Mert Istennek tekintjük, Urunknak valljuk, szeretjük őt, vagy megszokással válnak a tetteink, és költőségek miatt tartjuk a hitünket, imádkozunk, vagy templomba járunk. A farizeusok a mai részben számon kérik Jézust amiatt, hogy a tanítványai nem tartják meg a hagyományt, a hagyomány szerinti kézmosást. Úgy tűnik, hogy az ő vallásosságuk középpontjában a rituális tisztaság áll, nem pedig az ember szíve. Hányszor ugye prédikáltam már én is arról, hogy mennyivel fontosabb a szív szerinti cselekedet. Nem a liturgiát kell, természetesen azt is követni kell, de nem a rituális cselekedeteket kell figyelni. Tehát nem az az elsődleges, hogy már bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy akár milyen cipőt vesz föl a pap, és azt kell néznem, mikor kijön misét. Vagy nem azt kell néznem, hogy a szomszédom milyen felső ruházatot hold. Vagy nadrágban van, vagy szoknyában. Nem azt kell figyelnem, hogy az előttem lévő vajon hogy térdepel le, hanem a szívemet kell a szentmise felé irányítani. Nagyon sokszor, jaj, ez nekem úgy tettet, mikor pappá szenteltett 90-be, akkor mindig a papoknak a legnagyobb problémája az volt így a szentmiséken, illetve hát az egyik probléma az volt a szentmiséken, hogy zavart bennünket, hogy a hívek elkezdtek a prédikáció alatt rózsafűzérezni, és lehetett hallani, lehetett látni, hogy előveszik a hívek a rózsafűzért, és elkezdik mormolni. Hát, sajnos most már azt sem mondják a hívek. Tehát nagyon sokszor látom, hogy beülnek a padba, hát aztán ott is vannak, meg nem is vannak ott. Nem tanuljuk meg a legfontosabbat, Mész Eliádétól olvastuk a Szent és a Profán, egy csodálatos könyv, mindenkinek ajánlom, hogy amikor belépünk a templomba, akkor mindent tegyünk le ott a templom ajtóba, a problémáinkat, a nehézségeinket, a nap eseményeit, mindent ott tegyünk le, hogy nyílt szívvel tudjunk belépni, és tudjunk odafigyelni a szentmisére. Ne úgy menjünk, hogy mindent magunkkal holdunk, leülünk, és már bocsánat, hogy ezt mondom, de ha mise végén rákérdezek, hogy mire szólt az evangélium, vagy mi volt a szent lecke, vagy mire prédikált a pap, hát akkor nem tudom mondani semmit, mert nem figyeltünk oda. Mert bár ott voltunk a rituális cselekményen, de a szívünkig nem hatolt el az Úr Jézus szava. Imádságaink, szertartásaink akkor válnak hitelessé, ha tiszta szívből fakadnak. Ha az ima, a szentmise csak egy szokás, akkor puszta forma marad, egy üres keret. Jézus azt kéri, hogy a hagyományok ne váljanak fontosabbá annál, amit Isten igazán kér. És ő mit kér? Tiszta szívet, szeretetet, engedelmesség, írgalmat. Ő egy csodálatos Isten. Ő nem azt kéri, hogy mit tudom én, miből feleljünk, és mondjuk fel neki. Nem erről van szó. Tetteinket, a szívünket nyissuk meg, és a szívünk által indítasson bennünket a tett, a szó, hogy megvalljuk őt, megvalljuk hitünket, de ténylegesen a keresztény hitet valljuk meg. Jézus szavai nyílt kritikát jelentenek a vallási vezetőkkel szemben, a farizeusokkal szemben, akiket vakok vak vezetőinek nevez. Ez a kemény kijelentés nem lenézés azonban, hanem csak figyelmeztetés. Aki csak a felszínt látja, és másokat is arra tanít, hogy elég a formai megfelelés, az letérít a helyes útról bennünket. Aki viszont a szívig lát, és ott is Isten keresi, az a vallásosság lényegéhez közel. Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor imádkozom, amikor fennmisén vagyok, amikor embertársainkat beszélgetünk, amikor a munkánkat végez, ne a külsőségekre figyelj, ne a másikat nézz, ne kritizáljuk a másikat, a munkatársaimat, ne azt nézzük az imáinkba, hogy folyamatosan csak kérjünk az Istentől, és vajon, hogy teljesül-e, teljesíti-e, hanem az imáink, a munkáink, tehát a tetteink, minden egyes percük szívből fakadó legyen. Ha szívből fakad, akkor szeretettel teli. Így leszünk szeretettel Isten felé, meghalljuk az ő tanítását a szentmisén, aktívan részt tudunk venni a szentmisén, igenis az imádságunk is egy szeretetteljes lesz, és embertársaink felé is keresztény módon tudunk viselkedni. Kedves testvérek, nem azt mondom, hogy akár egy szentmisén, akár az imádságunk oly könnyű, és odafigyelj folyamatosan, nem. De ha egy-egy részt kiemelünk, ha a szentmisében kiválasztunk csak egy 3 perces részt, de arra aktívan odafigyelünk, és azt akarjuk, hogy igenis az adjon nekünk valamit, mondjon számunkra valamit. Ha imáinkba egy-egy részre odafigyelünk, elmélkedünk rajta, kiemeljük, hogy na, én ezt akarom a mai nap megélni. Ha a munkámban is tényleg odafigyelek, és azt igenis megteszem azt, hogy szeretettel adom az emberek szívből, akkor úgy gondolom, hogy igazi keresztény módon élhetünk, és akkor nem leszünk világtalanok, és nem vakokat követünk. Mi mindannyian Istent követjük, az ő tanítása szerint próbálunk élni, szív szerint, szeretettel, Isten és embertársaink felé. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék. Atya, még egy olyan kérdésem lenne, hogyha megengedi. Itt gondolkoztam azon, hogy velem is előszokott időnként fordulni az, hogy kijövök a templomból, főleg, hogyha fáradt voltam, és tényleg nem emlékszek az evangéliumra, és próbálom felidézni, és nem tudom. Milyen gyakorlati módszerek vannak ilyenkor, hogy ilyen ne forduljon elő, és amikor kijövök, akkor tényleg tudjam azt, hogy mit hallottam, mert ez annyira szürreálisan hangzik számomra, hogy meghallgattam, próbáltam figyelni, és tényleg van, hogy nem tudom felidézni. Mit lehet csinálni tényleg a gyakorlatban, hogy ilyen ne forduljon elő?
3: Hát ugye először is, tehát amit Mész Eliáde is említ, tehát ugye, amikor belépünk a templomba, a szentmisére, akkor mindent hagyjunk kívül. Tehát ténylegesen. Tehát akkor ne vigyünk be gondokat, gondolatokat, hanem mindent tegyünk le ott az ajtóba. Amikor bemegyünk és leülünk a padra, ne az utolsó pillanatban essünk be, hanem azért egy 2 perccel, 3 perccel korábban, hogy kérjük a Szentlélek Úristen segítségét, hogy igenis ez a szentmise adjon nekem valamit. Tehát ne azt nézzem, hogy ki a pap személye. Ne azt nézzem, hogy énekel a kántor. Ne azt nézzem, hogy ki hogy imádkozik, hanem én kapni akarok valamit, az Úr is akarni fog. Másik, hogy természetesen sajnos a mai világban, amikor szertágazó a figyelünk, nem tudunk 50 percen, 1 órán keresztül aktívan odafigyelni valamire. Én azt szoktam mondani, és ez nálam is bevált. Tehát amikor én kispapként miséket hallgattam, hogy egy részt kiemel, refációt, az evangéliumot, a szentleckét, az állelő, a zsoltárokat, bármit. És arra nagyon, 100%-ban odafigyelek. Tehát, és már akkor az Isten a kegyelme által valamit adni fog. Nem tudok 50 percet, azt ne várd el, hogy emlékezni fogsz az evangéliumra, a prefációra, mindenre. Nem. Azt sajnos, hát az nagyon nehéz. De ha kiemelsz egy részt, és azt mondod, hogy én a mai szentmisén odafigyelek, mondjuk a Szentleckére csak, akkor hidd el, hogy már lesz sikerélményed, és hogyha ez gyakorlod folyamatosan, akkor az utána már magától menni fog, hogy egyre többre tudsz odafigyelni, és 100%-osan ott lenni.
1: Köszönjük szépen.
3: Nagyon szívesen. Az úr áldjon meg benneteket. Áldott napot nektek.
2: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk.
1: Most pedig, kedves hallgatók, hallgassuk meg a ma reggeli első zenénket.

0: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatók! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. A következő témánk pedig...
1: Medjugorje lesz. Az egy nagyon híres zarándokhely szerte a világon. Mindenféle ember megfordulott, aki közelebb kerülne, szeretne kerülni Istenhez, aki érez egy hívást a szívébe. Ugyanis ott nagyon sok megtérés szokott történni. Akkor indult ez, amikor 40 évvel ezelőtt néhány gyermeknek ott megjelent a szűzanya, és azóta nagyon áldott az az egész falu, akik ott laknak, és tényleg, amikor oda megy az ember, akkor lehet érezni, hogy mennyire meg van szentelődve.
0: És a beszélgetésnek az apropója pedig az, hogy van ott minden évben egy ifjúsági fesztivál, egy keresztény ifjúsági fesztivál, talán a világ egyik legnagyobb keresztény ifjúsági fesztivála, és pont most ebben az időben zajlik kint ez a fesztivál, és mindketten voltunk előző években, és számomra egy hatalmas élmény volt megtapasztalni azt, hogy a világ minden országából, vagy a világ nagy részéről megjelennek keresztény fiatalok, akik rengeteget utaznak azért, hogy közösen imádkozhassanak. Egy olyan szintű csoda volt nekem ezt megtapasztalni, hogy körbenézek, és tényleg olyan országokban néha, amiket így meg is lepődtem, hogy ilyen távolról eljönnek emberek, és egyetlen egy célért, azért, hogy imádkozzanak. Neked milyen élményeid voltak, és miért mentél oda?
1: Nekem nagyon, nagyon érdekes volt tényleg azt megtapasztalni, hogy egy amúgy 3000 fős városban hirtelen ott van 30 000 ember, és ahogy mondtad, azért gyűltek oda, mert mindenki érzett egy hívást a szívébe. Tehát aki még úgy ment oda, hogy nem tudja, hogy mi fog vele történni, vagy nem is ismerte a történetet, biztos, hogy valamivel gazdagodott a szíve, és úgy ment tovább. Én kiskoromtól kezdve folyamatosan hallgattam a szüleimtől Medjugorjéről, és voltunk itt ott egyszer családilag, amikor még kisebb voltam. Kevés dologra emlékszem, de arra igen, hogy nagyon sok rózsafüzért imádkoztunk. De akkor még nem tudtam ebből többet befogadni. És néhány pont érettségi után mentem 2023-ban erre a Mladi Fesztiválra az egyik barátnőmmel, a bérmalányommal, és nagyon, tényleg így éreztem egy hívást, hogy nekem most ott kell lennem. Pont azon a héten volt, amikor kiderültek a felvételi eredmények, úgyhogy ezért is nagyon izgalmas hét volt, ott leraktam a szűzanya elé ezt az egészet, a jövőmet, hogy most tényleg... csak oda tudjak figyelni, hogy tényleg be tudjam fogadni a helynek az áldásait, és hogy ezt a nyomást egy kicsit le tudjam magamról venni, és nagyon, nagyon jól tettem, azt gondolom, hogy így utólag is érzem a hatását.
0: Én tavaly voltam, és egy specifikusokból kiderül az anyamámról, hogy nagyon súlyos rákja volt, és azt mondták az orvosok, hogy nagyon kevés van hátra, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, én kimegyek, és imádkozok érte mindenképpen, és már bőven nem voltak rá jegyek, tehát utolsó utáni pillanatban voltunk, és valahogy lett még két hely a buszon, meg a hotelbe is, és emiatt húgommal el tudtunk menni ketten, és tényleg reggeltől estig kint imádkoztam, tehát hogy én azt hittem, hogy nem fogom bírni egy héten keresztül az, hogy éjfélkor még egy mise, és reggel 6-kor már fent a hegyen egy rózsafüzérre. Tehát nagyjából ez a tempó kint. És én ezt végigcsináltam, és az orvosok azt mondták, hogy egy-két hét van hátra akkor a nagymamámnak, és egészen mostanáig, tehát egy évet túlél szerencsére, és most csütörtökön. Tehát, hogy nekem ez volt az oka, amiért kimentem, és azt gondolom, hogy abszolút egy csoda volt, és nagyon-nagyon örülök, hogy ott tudtam lenni. Tervezel még visszamenni?
1: Én tervezek visszamenni, már csak azért is, mert tényleg ott olyan, kicsit ilyen forrásként éltem meg, hogy onnan annyi erőt kaptam, és tényleg nem tudom, hogy mit szálljam ott meg az ember, de tényleg azon kaptuk magunkat a lányokkal, hogy amikor mentünk például szállásról a templomba, vagy vissza nekünk, az egy hosszú séta volt, akkor rózsafüzért mormoltunk egyfajtába, és néztem, hogy ki ez, ki vagyok, hogy én sose szoktam ilyet csinálni. És nagyon érdekes megtapasztalás volt. Ezen felül meg a még amikor ugye fölmegyünk a Jelenések hegyére, vagy a Skrizevácsra, Skrize, bocsánat, nem tudom kiejteni, de hogy ezek a hegymászások is annyira, hogy mondták, hogy úgy másszuk föl ezeket a hegyeket, hogy valakiért ezt felajánljuk. És így annyival sokkal egyszerűbb volt. Én amúgy nem vagyok egy túrázós típus, tehát nekem abszolút más jelent a kirándulás, mint másoknak. Tehát, hogy nekem az egy órás sétát jelent az erdőbe, hogy és aztán leülünk piknikezni, és ennyi.
0: Tudod, itt hozzá kell tenni, hogy ez a hegymászás, ez tényleg sziklákon kell. Igen, tehát, hogy ez éles sziklákon, és nagyon sokan ezt mezitláb teszik meg. Köztük te is így tetted meg. Én bevallom őszintén, én cipőbe mentem fel a hegyre, de hogy ezt sokan mezitláb felmennek az éles sziklákon, és számomra ez is egy olyan hogy mennyire jó dolog az, hogy vannak emberek, akik közben mondják a rózsafüzért. Mezitláb, éles sziklákon.
1: Ugye keresztutat, igen.
0: Egy órán keresztül mennek fel a hegyre.
1: Nagyon durva volt. Én a hegylábánál mondtam, hogy én nem veszem le, most minek vegyem le a cipő, most dupla nehézség, így is teljesen ki voltam akadva, hogy nekem most hegyet kell másznom reggel hajnalban, tehát, hogy én amúgy nagyon ideges voltam ott, és aztán meglátom, hogy mellettem lévő idős hölgyek ilyen, mondták, hogy ilyen 60 meg 70 évesek voltak, és levették a cipőjüket, meg a zokniukat, és így annyira, így kicsit így elszégyeltem magam, hogy tényleg, hogy láttam rajtuk, hogy ez mennyire fontos nekik, hogy ezt meg tudják tenni, és akkor én is ott beraktam szépen a táskámba a cipőmet, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon, nagyon jó élmény volt.
0: Adott neked közösséget, meg barátokat, mert nekem nagyon sok barátom lett onnan, akikkel a mai napig jóba vagyok.
1: Igen, mi egy busszal mentünk le, és az ottani, hát igen, fiatal lányokkal, akikkel így egyidősek voltunk, azokkal utána együtt mentünk mindenhova igazából, együtt mentünk a misén, együtt ültünk. Nagyon érdekes volt mindig megtalálni a mi csoportunkat, ugyanis ugye a misén, tehát hogy mindenki úgy jelzi, hogy hol van a csoportja, hogy egy zászlóval, és annyira jó látni a rengeteg zászlót, tehát tényleg ilyen több száz zászlót lehet látni mindenféle színekkel, csak az nehéz volt, hogy Magyarországról amúgy nagyon sok csapat szokott menni, ezért több magyar zászló is volt, és egy csomószor nem találtuk meg a mi magyar csapatunkat, de így találkoztunk más magyar csapatokkal, és az is nagyon érdekes volt.
0: Nekem is annyiszor volt az, hogy csak olyan embereket, akiket nem ismertem, oda mentem, beszélgettem hozzájuk, meg összenéztünk, magyarok vagyunk, én is magyar vagyok, és akkor már is új barátságok születtek, új kapcsolatok, és abszolút nem volt kirekesztés, tehát hogyha valaki magyar volt, de akár a külföld is, azonnal el lehetett kezdeni beszélgetni, hiszen mindenkinél ott volt az, hogy mindenki egyetlen egy dolog miatt volt ott, hogy imádkozzon, és a mai világban, főleg Európában azt megtapasztalni, hogy ott van több ezer keresztény fiatal azért, hogy imádkozzon. Sokan több ezer kilométert utaztak azért, hogy letérdeljenek és imádkozzanak. Tehát ezt megtapasztalni fiatalként egy olyan megtartó ereje van, és ez a fesztivál, ez jelenleg pont most zajlik, éppen ezért a következő interjú blokkunkban, a következő beszélgetés blokkunkban fel fogunk hívni majd valakit, aki jelenleg kint van, és megkérdezzük, hogy milyen a hangulatod, hiszen azért sok minden történt tavaly óta, például megrongálták a szobrot.
1: Igen.
0: És ezekről fogunk beszélgetni, de előtte hallgassák meg a következő zenénket.

0: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatók! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. Folytatjuk az előző témánkat, Medjugorjéről beszélgettünk, és most itt van velünk a vonalba Bírher Ilona, aki jelenleg kint van a fesztiválon, és onnan a helyszínről fog beszámolni, hogy pontosan milyen is megélni ezt a keresztény fesztivált. Szervusz Ilonak, köszöntelek a stúdióban!
1: Yeah. Jó reggelt kívánok!
0: Mennyire látszanak a rongálásoknak a nyomai? Tehát ugye nem olyan rég megrongálták a szobrot, megrongálták a szabadtéri oltárt. Ha jól tudom, festékkel öntötték le a szobrot. Tehát, hogy ennek mennyire látszanak a nyomai? Sikerült már helyreállítani?
1: Igen, teljes mértékben, mire mi ideértünk, semmi se látszódott. A Mária szobor szerintem nem is volt ennyire fehér már hívek óta. Szóval nagyon gyönyörű, és senki semmit nem venne észre ebből. Az is szerintem egy akkora kegyelem, hogy a oltárt is újra tudták építeni. Most már nem is kellett újraépíteni, mivel nem is rongálódott meg annyira.
0: Erre felgyújtották, tehát hogy azért szerintem ennél jobban nehéz megrongálni egy oltárt.
1: De hát nem sikerült. Az volt a terv, hogy az egész égjen föl, de hogy csak egy kisebb kárt tudtak okozni.
0: És mennyire...
1: Amit hamar ki tudtak javítani. Teljesen, semmi se látszódik.
0: Ó, ez nagyszerűen hangzik.
2: És a hangulaton ez változtat valamit? Tehát, hogy látszódik az embereken, akár félnek, vagy valami érződik?
1: Én nem érzékelem. Kicsivel több rendőrt lehet látni az utcákon, de ők is jókedvűek, énekelnek, úgyhogy egyáltalán nem érződik.
0: És nem féltek attól, hogy esetleg valaki, aki hasonlóan gondolkodik, akár egy terrorcselekményt hajtson végre, vagy bármi rossz indulatú dolog történjen? Tehát ez nincs benne egyáltalán, hanem mindenki áhítattól hittel van ott?
1: Igen, szerintem mindenki tisztában van ezzel, hogy ez bármikor előfordulhat. De itt vagyunk egy szent helyen, és nem ezen fogunk gondolkodni, hogy mi fog történni, hanem próbálunk minél jobban a szűzanyához, a Jóistenhez közel kerülni.
0: Miért mentél ki idén? Tehát mi volt az oka, miért most ott vagy másodjára, mert tavaly is kint voltál? Idén
1: igen,
0: miért?
1: Igen. Hát engem tavaly annyira megérintett. Úgy éreztem, hogy a hitem sokkal jobban elmélyült, és úgy éreztem, hogy nekem még egyszer kell egy idén is egy ilyen feltöltődés, hogy utána az egész évet végig tudjam vinni. És hát sajnos a családomban is történtek olyan helyzetek, amit így úgy éreztem, hogy ha ide eljövök, akkor itt le tudom rakni, fel tudom dolgozni, és végleg a jó Istennel tudok örülni.
2: És most, hogy ott vagy, így mit látsz így az embereken, hogy mindenki, én amikor mentem, akkor azt vártam, hogy ilyen hatalmas megtéréseket fogok látni, mert meg mindenki elkezdi réjjel-nappal a rózsafűzért imádkozni, és hogy te ebből mit tapasztalsz ebből, hogy tényleg mindenkit így elfog ez a imádkozni akarhatnék?
1: Hát most nyilván vannak kivételek, de én azt tapasztalom, hogy így mindenki, ugye nálunk a csoportban nem kötelező részt venni a programokon, de így mégis mindenki föl kell, jön, felkelnek a rózsafüzérre, 5-kor elindulunk föl a Jelenések hegyére, és ha még valaki nem is, de a legtöbben úgy érzem, hogy bennük van ez a vágy, ha itt vagyunk, akkor így motiválja őket, hogy felmenjünk, imádkozzunk.
0: Ha jól értem, ott vagytok fiatalok, bulizhatnátok, bármit csinálhatnátok, de azt választjátok, hogy lefeküdtök időben, amennyire lehet, és felkeltek hajnal 5-kor, hogy rózsafűért imádkozatok. Jól értem, ugye ezt mondod?
1: Igen. Bennem szerintem valójában a kettőt nem teljesen kell elválasztani, mert mi is eljövünk 10-kor, 11-kor este a szentségimádásról, és utána a téren szoktunk énekelni, egy kicsit táncolni, szóval megvan ez a vidám hangulat is. De aztán hazamegyünk, lefekszünk aludni, és valóban felkelünk reggel 5-kor, vagy épp 6-kor, attól függ, hogy épp mikor kezdődik a program, és akkor megyünk imádkozni.
0: Hát ez szerintem egy hatalmas kegyelem, hogy fiatalokat erre nem erőszakkal rá kell venni, hanem szabad akaratukból ezt ilyen komolyan tudják venni. Ez mindig annyira jó, ez tényleg szívmelengető ezt nekem hallgatni. Én tavaly emlékszek arra, hogy nagyon sokszor emlegették azt, hogy kiment az emberből az ördög ilyenkor, hogy valaki összeesik ordítva a szentségimádás alatt, és hogy egy ilyen szabadulás történik. Meg találkoztál ilyennel, akár tavaly, akár idén?
1: Én is csak hallottam róla, mert például azt mondták sokan, hogy a csendes szentségimádás alatt többször előfordult már előző években, és pont tegnap volt, ami egyszerűen gyönyörű volt, így mindenki meggyújtja a gyertyáját, imádkozik, és de nem történt most idén, se tavaly ilyesmi, amit én végignéztem volna. Amit én személy szerint nem is bánok, mivel számomra egyrészt, miközben ez egy hatalmas csoda is, azért rémisztő tud lenni a gondolat, igen, hogy ott mellettem. Igen.
2: Igen, abszolút egyetértek. Én emlékszem, hogy amikor én voltam, akkor nagyon megérintettek a tanúságtételek, és ugye olyan tanúságtételeket szoktak keresni, hogy valaki Medjugorjéban tért meg egy nagyon nagy bűnből, vagy nagyon mélyről jött föl, tehát ilyen hatalmas dolgok történtek velük, és akkor én is elkezdtem így vágyakozni, hogy de jó lenne, ha velem is ilyen hatalmas dolog történne, hogy te hogy vagy ezzel, hogy de ezek ugye rendkívüli esetek, és azért ott van 30 ezer ember, nem fog... Tehát, hogy az nem fog megtörténni, hogy 30 ezer ember ilyen mélyen átéli, hogy teljesen átfordul az élete. Hogy te ezzel hogy vagy? Hogy mit vársz ettől?
1: Pont tegnap volt ez a téma egyik barátnőmmel, aki itt van, és arra jutottunk, hogy egyikünk se akarná feltétlen, hogy egy ilyen hatalmas nagy dolog történjen velünk itt, mert igazából mi hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk, és hogy érezzük így is a szűzanya kegyelmét, hogy itt van velünk, és nem kell ehhez egy külön egy valami hatalmas csodát mutatni, mert igazából az, hogy itt vagyunk, ez így minden nap egy csoda.
0: Gréti, te teológusként, hogy van egyébként Medjugorjénak a teológiai háttere?
2: Hát igazából úgy van, hogy tehát elfogadott zarándokhely, de ugye azt, hogy egy jelenés, tehát hogy teljesen így a pápai diktátumban csak akkor tudják kimondani, hogy az tényleg jelenés, amikor a látnokok ugye elmennek a mennyországba, és tehát így a földi életük véget ér, tehát addig nem. Viszont tehát hogy én hallottam, hogy idén a pápa küldött üzenetet a medjugorjei fiataloknak, tehát hogy abszolút rajta van az egyház áldása ezen a helyen, és Ferenc pápa járt is Medjugorjéban, én úgy tudom, tehát hogy abszolút nem ellenzi, és nem tartják eretnekségeknek, hanem sőt nagyon nagy kegyelemnek, hiszen látják, hogy mennyi megtérés, mennyi gyógyulás történik ott.
0: Engem ami nagyon, nagyon foglalkoztat ebben a témában, hogy van például egy szobor, ami könnyezik, tehát víz folyik belőle. És ebből folyamatosan folyik, és elvileg vizsgálták tudósok, és nem tudták bebizonyítani azt, hogy ebbe van egy mesterkelt valami. Viszont bennem azért ilyenkor kettős érzés van mindig, amikor olyan dologról van szó, amiről a pápa ugye nem mondja ki egyértelműen, hogy ez egy csoda. Uh-huh. Hogy mennyi ebbe vajon a marketing, és mennyi ebbe a ténylegesen csoda. Én például, amikor ennél a szobornál voltam, nem mentem oda egy kendővel, hogy letöröljem róla ezt a vizet, de imádkoztam egy 10 rózsafüzért a szobor mellett, mert akkor a sor volt nála, hogy volt egy ilyen bazári hangulata is ennek az egésznek, hogy sorba állnak az emberek egy szobornál, hogy egy kendővel, amit megvettek, jó drágán túlárazva, letöröljenek egy zsefüzet egy szoborról. Tehát ebben nekem azért volt egy ilyen érzés is. Ti erről mit gondoltok, hogy vajon melyik lehet az igaz, mennyi ebbe a bazáriság, mennyi ebbe a valóban nagy csoda, mert ugye erről nincsen az egyháznak hivatalos állásfoglalása.
2: Nem tudom, Milana, te hogy vagy ezzel, de én abszolút, amikor ott voltam, én végigálltam a sort, én nagyon úgy voltam vele, hogy vágyott a szívem arra, hogy igen, hogy tényleg kézzel érintsem ezt a Istennek ezt a csodáját, de nagyon egyetértek veled, hogy az ember abszolút el tudja ezt is rontani, és elkezdeni reklámozni, hogy gyere ide, mert itt ez meg ez történik, és kihasználni ezt a helyzetet. Ez ugye az emberi romlottságnak tudom be abszolút, de én próbáltam emögé látni, hogy emögé, hogy az Isten mekkora kegyelmet adott nekünk embereknek, és hát ugye mivel szabad akaratunk van, ezért mi döntjük el, hogy mit kezdünk ezzel. Te, Ilona, erről mit gondolsz, te voltál ennél a szobornál?
1: Igen, igen, én is tavaly kiálltam a sort, és terveim szerint ma kifogom újból. Én számomra, én megértem teljesen, amit így amit Nandi mond, de számomra szerintem inkább sok inkább az, ami nem tetszik, hogy itt az árusok állnak, minden meg lehet venni. Számomra sokkal jobb lenne, ha mondjuk lenne egy bolt, hogy akinek kell, azt meg tudja venni azt a kendőt, meg tudja venni azt az egy rózsafüzeret, de hogy nekem inkább az nem tetszik. De azt, hogy most a szobornál állunk, azért, mert most nem tudjuk eldönteni, akkor most tényleg egy csoda történik, vagy sem, és ez inkább csak egy reklámfogás, de szerintem, ha már te odamész úgy, hogy elkezdesz imádkozni, és a jó Istenhez fordulsz, akkor igazából nagyon rosszat nem tudsz tenni.
0: Ez mondjuk abszolút így van, tehát imával hibázni nem nagyon lehet. Ami a boltot illeti, ha egy bolt lenne, egyébként nem tudná kiszolgálni ezt a sok tízezer embert. A másik pedig, hogy hát ott ebből élnek az emberek. Tehát, hogy azért nem a leggazdagabb országról beszélünk, tehát, hogy nekik ez hatalmas lehetőség, hogy ebből meg tudnak ott élni. És a legtöbben egyébként nagyon szent életűek a árusok között, és nyilván itt is vannak különbségek, de hogy akik árulják ezeket, azért nem egészen olyanok, mint amikor mondjuk a kínai, bármilyen piacon vásárol az ember. Viszont Ilonka, lejárt az időnk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és hogy adtál nekünk egy interjút. Kedves hallgatók, önök Birher Ilonát hallották itt a stúdióban. Ez pedig itt a Mária Rádió napindító műsora, most pedig hallgassák meg a következő zenénket.

0: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatók! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. A következő témánk az, hogy világszerte egyre több helyen tiltják be 16 éves kor alatt a közösségi médiát a gyerekeknek. Például Ausztráliában ezt a döntést már meg is hozták, és be is tiltották. És azt gondolom, hogy Gréti, mint keresztény influencerhez abszolút fog tudni kapcsolódni. Továbbá nekem is matematikusként a kutatási területem a közösségi média is. Nekem is több mint 100 000 követőm van a YouTube-on, szóval én ezt átláttam kiskorom óta ezt a világot, hiszen körülbelül 13 éves koromban már elkezdtem tartalmat készíteni az internetre, amit már akkor havonta milliók néztek. Nyilván azért ennek idő, mire ugye sokan nézték, de hogy viszonylag gyorsan berobbant a csatornám. Szóval, hogy azért van egy erős véleményem erről, és már nagyon sokat gondolkoztam ezen a kérdésen, de kinyitnám feléd a kérdést, Gréti. Keresztény tartalmakat csinálsz az internetre. Szerinted ez való 16 évnél fiatalabb embereknek, vagy te is amellett van az oldalt, vagy ezt be kéne tiltani?
1: Én amellett az oldal mellett vagyok, hogy be kéne tiltani, viszont ami nagyon érdekes az az, hogy így felteszik a kérdést ugye 17 év alattiak, vagy hogy így mondják, hogy hát ők elveszik a szabadságukat, meg a szólásszabadságukat, és szerintem ez nagyon érdekes téma, hogy mikortól jár ki az ember életében az, hogy tényleg felnőttként véleményt formálhat a social médiában, hogy ez tényleg utána a következményekkel is járhat, mert valljuk be, az teljesen más, hogyha például egy politikai véleményt egy 18 év feletti, vagy egy 10 év alatti gyerek ember személy ír ki, tehát hogy más következményei vannak. Tehát igazából erre amúgy kíváncsi vagyok, hogy szerinted mennyire veszik el tényleg a szabadságukat a gyerekeknek?
0: Nekem megosztó a véleményem, mert az egy tény, hogy a social media tud nagyon káros lenni, függőséget tud okozni, kirekesztő tud lenni, amikor a szünetben nem beszélgetnek a gyerekek, hanem nyomkodják a telefonjukat. Ha valakinek nincs telefonja, mert mondjuk a szülők nem adnak neki, vagy nincs rá pénzük, akkor őt kirekeszthetik emiatt. Tehát figyelemzavart okozhat. Több tanulmány van, ami alátámasz az, hogy a túlzott közösségi médiafogyasztás az butítja, szó szerint butítja a gyerekeket. Tehát ott van ez az oldala a mérlegnek, hogy nagyon veszélyes tud lenni, de ott a másik oldala az éremnek, hogyha valaki ezt jól használja. Most itt hoznám magamat példának azáltal, hogy én tényleg gyerekként kezdtem el tartalmat készíteni, de nagyon tudatosan a szülők által felügyelve az arcom és a hangom nélkül eleinte, hogy idősebb lettem, egyre többet vállaltam fel magamból, és nekem ez megalapozta az életemet. Tehát az, hogy nekem 100 000 követőm lett, és megtanultam nagyjából beszélni, az ennek

0: köszönhető. Tehát, hogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy elkezdtem ezt ilyen fiatalon, tehát, hogy már tényleg 13 éves lehettem, amikor először raktam ki videót a YouTube-ra.
1: De azért vagyunk be, hogy nem ilyen polgárpukkasztó videókat rakták ki, hanem teljesen normális gameplay videókat.
0: Igen.
1: Ez a nevük, ugye?
0: Videójátékkal játszás, ez azt jelenti.
1: Én kicsit amellett vagyok, ez a kompromisszum, szerintem lehet kompromisszumot találni, tehát Vietnámban például az a kompromisszum, hogy lehet social médiájuk a gyerekeknek, viszont a szülők határozzák meg, hogy mennyit használhatják meg, hogy hol lehetnek fönt. Ami ugye igazából lehet, hogy, tehát hogy fura, hogy ki kell mondani egy törvénybe, mert amúgy szerintem ez egyértelműnek kéne, hogy lennie, hogy a szülő ezt felügyeli, mert nagyon fontos felügyelni, hogy tényleg mit csinál a gyerek az interneten, de szerintem ez lehet egy kompromisszum, nem gondolod?
0: De abszolút, ami egy nagyon fontos dolog, hogy nekem van több influencer ismerősöm, akik direkt gyerekeknek készítenek tartalmakat. És ha nekik megnéznénk a statisztikájukat, hogy ők hány évesek nézik átlagban, mit gondolsz, mit tapasztalnánk? Gyerekeknek készítenek tartalmat.
1: Akkor 10.
0: Nem. 40-50, és azért, mert a szülőtelefonjáról nézi a gyerek a tartalmat, a szülőfiókjáról nézi. Tehát neki az átlag életkor az 40 év. Azért, mert a 10 évnél fiatalabb gyerek, meg a 10 éves gyerek, akinek még nincs telefonja, az a szülőtelefonjáról nézi. És ezáltal, ha mondjuk betiltjuk azt, hogy nem lehet regisztrálni fiókot 16 éves kor alatt, hát mi védi ki azt, hogy a szülő személyével, a szülő fiókjából ne használja a közösségi médiát, és még kiregesztőbb lesz szerintem onnantól kezdve, hogyha betiltjuk, mert lesz olyan gyerek, aki használja, lesz olyan, aki képbe lesz, és lesz olyan szülő, aki betartja, hogy az én gyerekem már pedig 16 éves kor alatt nem fog nézni, mert tilos, és ezért szerintem ez a tiltás önmagában ebben az esetben nem működik jól. Szerintem sokkal-sokkal fontosabb az, hogy a gyerekeket tanítsák arra, hogy ezt hogyan kell használni. Ez egy új területe az életnek, ami egy rendkívül fontos területe az életnek, hiszen nézzük meg, politikai választások dőlnek el rajta a világ minden táján, a cégek sikerei ezen múlnak, és emberek élet, ez egy munkává vált nagyon sok ember életében. Főállásban influencerek vannak, főállásban tartalomkészítők vannak, a tévé is kezd átjönni egyre inkább a közösségi médiára. Szóval szerintem az életnek ezt a területét teljesen levágni a gyerekeket erről, az egy olyan dolog, ami szerintem kivitelezhetetlen, és szerintem nem is ez a legjobb megoldás erre. Valóban kell vele kezdeni valamit, mert nagyon sok káros hatása van, de önmagában szerintem erőből betiltani a közösségi médiát egyrésztről nem lehet. Ezt egy sok dolgon látjuk, hogyha betiltünk valamit erőből, az kontraproduktív. Másrésztről pedig, ha még meg is lehetne csinálni, akkor sem gondolom ezt a jó megoldásnak, hiszen el kell fogadni, hogy ez az életünknek a része.
1: Én nem teljesen értek egyet. Szerintem abszolút kell, hogy a szülők ezt, tehát hogy ráhatásuk legyen, és hogy amit mondasz, hogy mi állítja meg, hogy a szülők telefonjáról semmi. Tehát, hogy, de szerintem az sokkal jobb, hogyha a szülő telefonjáról megy be, ahol akár korlátozva is van, vagy a szülő valamilyen szinten legalább azt felügyeli, hogy mennyi ideig van fönn az interneten, mint az, hogy van egy saját oldala, egy saját belépési accountja, ahol tényleg hozzáfér neki nem való tartalmakhoz, és amit mondtál a kirekesztésről, hogy kirekesztik azért, mert nincsen telefonja vagy social médiája, szerintem ez az egyik legjobb dolog, ami miatt ki lehet, vagy hogy ami miatt kirekesztve vagy, és tehát, hogy amit nem kell szégyelni, tehát, hogy engem is nagyon, nagyon sokat bántottak, meg csúfoltak, meg bullyingoltak az iskolába, és azt kell mondjam, hogy inkább, vagy azt kívántam, hogy bárcsak azért, mert hogy nincsen social médiám, de volt, és igazából onnan jött az, hogy onnan vették a fejükbe azokat a dolgokat, ami miatt utána, tehát hogy bántottak nem csak engem, hanem bárkit a kinézete miatt, mert ugye, tehát hogy azért nagyon fontos, hogy egy nagyon diktálja az iramot, meg az, hogy mi a trend, meg az, hogy hogyan kell viselkedniük, kinézniük, gondolkozniuk az embereknek, és minél fiatalabban kezdi el ezt valaki befogadni, ezt a hatalmas mennyiségű információt, annál nehezebb utána elengednie, és kinőni belőle.
0: Meg nagyon-nagyon sok káros tartalom is van a social médián, tehát hogy soft pornótól, tehát hogy ami még nem pornó, de azért már erősen rávezeti az embert, a átveréseken át, a mondjuk nagyon korai politikai, vagy a politikai átveréseken keresztül, politikai megtévesztéseken át, tehát nagyon-nagyon széles a spaletta, amin lehet választani a rossz tartalmak közül. de azért vannak jó tartalmak is, és szerintem ami nagyon fontos, főleg gyerekeknél, de felnőtteknél is, az a mennyiség. Hm. Tehát tudni kell az, hogy naponta mondjuk ennyi idő szánok rá, ezt szívesen rászánom, ezt érdemes kiszámolni, hogy egy év mennyi időt jelent, vagy egy mondjuk egy héten mennyi időt jelent, hogyha az ember mondjuk napi 1-2 órát tör social médián, érdemes ezt kiszorozni egy évre, mert lehet, hogy akkor már nem akar rajta az ember ennyi időt tölteni, és ha nem ész nélkül görgetjük a social médiát, hanem tényleg annyi idő szánunk rá, amennyit egészségesnek ítélünk meg magunknak, vagy amit a szakemberek egészségesnek ítélnek meg, akkor szerintem ez tud egyébként egy jó dolog is lenni. Viszont itt tényleg a szülőnek van hatalmas felelőssége, de erre vannak applikációk, aminek segítségével be tudja állítani azt, hogy a gyereknek mondjuk egy óra után levág. Tehát hiába néznél tovább, azt 24 órán belül nem fogja bekapcsolni azt az applikációt, mert egyszerűen levág. Vannak olyan lehetőségek, hogy a YouTube-on például csak gyerekeknek szóló tartalmat dobhat be, a gyerekek nem kommentelhetnek, tehát azok alá a videók alá nem lehet kommentet írni a YouTube-on, amíg direkt gyerekeknek készül. Tehát, hogy azért már most is sok-sok erőrelépés van. Persze messze van még az, hogy a társadalom ezt teljesen meg tudja kezelni, meg mire lehet megtanuljuk kezelni, már lehet, hogy bejön egy teljesen új világ, ahogy változik a világ.
1: Igen.
0: De én azért azt látom, hogy nagyon sok mindent tud adni a social média, és szerintem rengeteg ember van, aki mondjuk emiatt tért meg, hogy ott találkozott keresztény tartalmakkal, ilyet is lehet látni rengeteget.
1: Hát igen, mert most már mindenki ezt használja mindenre.
0: Igen, tehát hogy egyre több mindenre lehet használni, és szerintem, amit te is csinálsz, hogy felviszed a keresztény tartalmakat a közösségi médiába, és teológusként ott megszólalsz fiatal lányként, az abszolút nagyon fontos, hogy ilyen tartalmak is megjelenjenek ott, és a gyerekek a sok káros tartalom között ilyet is lássanak. Viszont most fog majd következni elnézést itt egy pillanatra, nem tudom most a napirendet, pillanat nézem, de indulnak aztán a hírpercek, hogyha minden igaz.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek össze a kárpátaljai gazdák a magyarok kenyeréhez. Idén is megrendezik a mindenki születésnapja társadalmi összefogást. Megoldást sürgetett a spanyolországi Ceuta ügyében Leó pápa. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristaki és Borbálát hallják. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a magyarok kenyere 15 millió búzaszem program keretében, tudósít az MTI. A gyűjtés kezdeményezettje idén is a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a magyarok kenyere 15 millió búzaszem programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők, és a súlyos aszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda járult hozzá az ügy sikeréhez. A szervezők megköszönték a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a történelmi egyházak és a gazdaszervezetek önkénteseinek munkáját. Tavaly mintegy 10 000 kárpát-medencei magyar gazda több mint 1100 tonna búzával segített 100 000 rászoruló mindennapi kenyerének biztosításához. Szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást, a mindenki születésnapja társadalmi összefogást, adja hírül a Magyar Kurír. A kezdeményezés fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők célja, hogy elősegítsék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A sétával és családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A rendezvényen standokon mutatkoznak be azok a szervezetek, amelyek a születés előtt, közben és utána is tudnak segíteni. Az összefogáshoz olyan neves művészek és előadók is csatlakoznak, mint Malek Andrea, Gera Zoltán vagy Laszkfi János. Békés, stabil és igazságos megoldás sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, tudósít az MTI. A Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezrán jutottak be illegálisan. A katolikus egyház főnyári rezidenciáján spanyolul szólt az égető kérdésről. 14. Leó a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri Afrikai Miasszonyunk bazilikában található. Leó pápa szerint a háborúk és az arrogancia az emberek közötti viszony elsivatagosodásához vezet. Úgy véli, egyesek annyira megrészegülnek saját vagyonuktól, hogy megfeledkeznek azokról, akik sírnak az éhségtől és kiáltanak a szomjúságtól. A gazdasággal szemben, amely az enyészetre ítélt tárgyak birtoklását jelenti, az ételért nyúló kezek, a lángban álló otthonok, a békére áhítozó emberek sokasága áll, jelentette ki a pápa. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Viennei Szent János Mária plébános. A Jóisten csodálatos az ő szentjeiben. Ezt tapasztalhatjuk az első szenti avatott plébános életét olvasva, hiszen ő, mint ember, sokszor megalázott volt, istállóban alvó, de mindig alázatos és keresztjeit elfogadó teremtmény volt. És amint az már lenni szokott, Isten az alázatosakat felmagasztalja, a kevélyeket megalázza. Ő alázatos volt, Viennei Szent János őt fölmagasztalta. Isten kedvence lett, látnok és csodatevő, szent, akit ma oltárainkon tisztelünk. 1786. május 8-án született Franciaországban, 1859. augusztus 4-én halt meg, 73 éves korában. Gyermekkora a nagy francia forradalom idejére esett, amikor az állam támogatásával nyíltan folyt az istenellenes harc. Egy olyan falusi paraszt családban született, amely közös imával kezdte és fejezte be a napot, a mezőn letérdelve mondta el az úrangyalát, odahaza pedig minden óraütésre egy miatyánkot és üdvözlégyet imádkozott. 11 éves korában a saját otthonukban volt első áldozó egy papnál, aki a forradalom elől bujkált. Éjszaka titokban járt hittanra, civilbe öltözött a pácákhoz. Az elemi iskola tanítási óráira ritkán járt, mert szükség volt rá mezőn, emiatt alig tudott írni és olvasni. Isten nem áldotta meg különösebb tehetséggel, s amit nagy nehezen megtanult, az hamar el is felejtette. Inkább szüleivel a mezőn dolgozott, s mint sok más akkori szegény legényke, ő is az istállóban aludt. Érdekes az is, hogy az isteni gondviselés úgy akarta, hogy felfigyeljen rá Mellé Abbé, ez a nagy művelt párizsi pap, aki ekülben volt plébános. Maga mellé vette, és megérezve benne valamit, elhatározta, hogy pappá szentelteti. Csak hogy ez több akadályba ütközött. Időközben besorozták Napóleon hadseregébe, de sikerült megszöknie. A szemináriumba került, ahol nem csak a tanárai, hanem társai is tanítgatták. De olyan gyenge tehetségű volt, hogy tanárai ellene fordulva kijelentették. Ilyen tehetségtelent nem lehet pappá szentelni. Az abbé azonban barátjánál, a lioni érseknél kieszközölte fölszentelését. Így érvelt: Jámbor lélek János, ismeri a szentolvasót, és tiszteli Szűz Máriát. A többit a kegyelem és a szíve majd elvégzi. A 29 éves ifjút 1815-ben Grenoble-ban pappá szentelték. Bellei abbé káplánja lett. Plébános a nagy szeretettel és humorral bevezette az imádságba és az önmegtagadó életbe. Az abbé 30 hónap múlva igazi életszentség hírében meghalt. János társ, mester és oltalom nélkül maradt. Püspöke aztán plébános helyettesi kinevezéssel elküldte egyházmegyéje egyik legkisebb helységébe, Arzba. Egy ködös este érkezett meg. Arz akkoriban a többi lioni környéki faluhoz hasonlóan egy elkereszténytelenedett falu volt. Három kocsmája és egy elhanyagolt és piszkos temploma, amelynek még tornya sem volt. Híveiről elődje ezt írta: semmiben sem különböznek az itt élő emberek az állatoktól. Ebben az Isten háta mögötti faluban emelte föl az életszentség magaslataira alázatos, buzgó, vezeklő, a magányt nagyon szerető, híveiért élni-halni tudó papját az Úr. Igaz, hogy sokféle próbán át, de látnokot és csodatevőt, olyan híres szónokot és gyóntatót formált belőle, hogy pár év múlva egész Franciaország Arz felé fordult. János a plébánosok példaképe lett. Az első 7 évben alig látogatták. Aszketikus életet élt, és alig evett. Megfőzött egy fazék krumplit, egy hálóba tette, és fölakasztotta a szegre, és amíg tartott, ez volt minden eledele. Éjszakákon át bezárkózott kicsi templomába, és ott virasztott az oltári szentség előtt. Egyszer ugyan áthelyezését is kérte, amit meg is kapott, de a megáradt nagy folyó miatt nem tudta elhagyni a falut. Isten akaratát látva benne visszatért, és belevetette magát a munkába. Felújította templomát, s a környékre gyóntatni hívták a gyakori missziók alkalmával. Akiket meggyóntatott a környező falvakban, azok máskor is fölkeresték most már falujában Arzban. Ez volt az első jele annak, ami később plébániáját zarándok helyé tette. Hatalmas energiával látott neki a szétzűlött nyáj rendbeszedésének. Nem volt tekintettel senkire és semmire. Ostorozta a káromkodást, az ivást, a vasárnapi munkavégzést, a trágárságot, az erkölcstelenséget, a szemérmetlen táncmulatságot. Szigorú volt a megátalkodottakkal szemben, megtagadta a feloldozást és a szentáldozást a visszaeső bűnösöktől, ha nem látott náluk jó szándékot a megtérésre. Hogy hívei mégis megszerették, rajongtak érte, annak az volt az oka, hogy önmagával még szigorúbb volt. Sokat virrasztott, napi 3-4 órát aludt, vezekelt, imádkozott, bőtölt és korbácsolta magát. Vezeklő öve ma is megvan, mint drága erekje. Csak egyszer étkezett napjában. Pénzét, ruháit, bútorait szétosztotta a szegényeknek, de kereszteket is kapott. Szégyen teljesen megrágalmazták, sőt azt is ráfogták, hogy gyermeke van. Istenre bízta magát és nem védekezett. Sikereit látva a szomszéd plébánosok feljelentették a püspöknél, híveiket pedig eltiltották Arztól. Volt azonban ennél sokkal nehezebb keresztje is, ami mindmáig ritka a szentek életében. Sok éven keresztül éjszaka megjelent neki a sátán, és a teljes lelki kétségbeesésbe, reménytelenségbe akarta taszítani. Fizikailag is bántalmazta. Másnap látni lehetett, hogy kék foltok voltak rajta. Kezdetben szomszédai fegyverrel a kezükben próbálták éjszaka megvédeni, segítségük azonban semmit sem ért. Később maga mondta el, ma egy nagy hal, egy nagy bűnös fog jönni gyóntatószékembe. Előre jelezte éjszaka az ördög. Egyetlen erőforrása a szentmise volt. Először arclakói változtak meg, majd a környékbeliek. Zarándokok áradata indult arc felé az egész országból. Olyan szívbemarkolóan prédikált, hogy külön vonatokat kellett indítani plébániája felé. Bossuet, a híres francia szónok így beszélt erről. Az én beszédeimet meghallgatják az emberek Párizsban, majd utána elmennek a színházba. Az arci plébános beszédei után pedig elmennek gyónni. Egy másik kijelentése a francia szónoknak így hangzott. Az én beszédem alatt az egyik ember ellopja a másik zsebéből az órát, az arci plébános beszédét hallgatva pedig visszaadja az órát. Az emberek özönlöttek szent beszédeire és gyóntató székébe. Naponta 15-17 órát is gyóntatott egy szűk, áporodott levegőjű gyóntató székben. Esténként alig tudta elvonszolni magát a plébániáig. Éjszakánként csak 2-3 órát aludt. Mindez meghaladta egy normális ember teljesítő képességét. Papi munkáját számos csoda kísérte, amelyet ő alázatosan Szent Filoménának tulajdonított, akit nagyon tisztelt, mint gyóntató, Istentől megkapta a lélekbelátás adományát. Gyónóit nem egyszer visszaemlékeztette nap, óra, dátum szerint a régen elkövetett, de meg nem gyónt bűneikre. Olyan magányosan halt meg, ahogyan élt. A végelgyengülés végzett vele. Szent XI. Pius pápa 1905-ben boldoggá vatta. 1925. május 31-én, 2 héttel Lizői Szent Teréz boldoggá vatása után 11. Pius pápa szentté avatta az arci plébánost, viennai Szent Jánost. Teste teljesen épen megmaradt. Ma is látható saját templomában. Róla mondta a hitetlen és cinikus Voltaire, ha még egy viennai lett volna, megtért volna az egész Franciaország. Viennai Szent János a plébánosok, gyóntatók és a gyenge tanulók védőszentje. A szentmisében így imádkozunk. Mindenható és irgalmas Istenünk, te viennai Szent János áldozópapot csodálatos lelkipásztori buzgósággal tüntetted ki. Add, hogy közben járására és példájára szeretetünkkel megnyerjük testvéreinket Krisztusnak, és velük együtt eljussunk az örök dicsőségbe.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Kedves hallgatók, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. Itt hallgattam az előző napszentjét, és azon gondolkoztam, és az ütötte meg a fülemet, hogy a gyengén tanulóknak is a védőszentje. és én sokat küzdöttem régen a tanulással, tehát engem másodikban két tárgyból akartak megbuktatni, és tényleg abszolút nehezen ment az iskola, úgyhogy utána minden érettségim 95% fölött lett, tehát majdnem minden érettségit közel hibátlanra írtam, de nagyon nehezen ment eleinte, és így utólag belegondolva, milyen jó lett volna, ha ezt tudom korábban, hogy hozzá lehet imádkozni. De nem ez lesz a következő témánk, hanem azáltal, hogy itt vagy teológusként, most írtad a szakdolgozatodat, a témánk az az lesz, ami a szakdolgozatod is volt, a keresztény tartalmak helye a közösségi médiába, így folytatva az előző beszélgetésünket. Pontosan miről is szólt a szakdolgozatod?
4: A szakdolgozatom arról szólt, hogy a Magyar Katolikus Egyház kommunikációja a médiában, és hogy miért van rá szükség. Kicsit így elárultam a címmel, hogy úgy gondolom, hogy bár jelen van, de hogy milyen mértékben és hogyan, az nem mindegy. És igazából ezt kezdtem el kutatni, mert volt bennem egy olyan vágy, vagy egy olyan hajtás, hogy biztos, hogy kell lennie erről valamilyen tanításnak, hogy ne lehúzzuk a közösségi médiát, vagy ne mondjuk azt, hogy az az ördögtől van, hanem hogyha ezt az Isten a kezünkbe adta, akkor hogy biztos lehet jóra is használni. Tudom, hogy nagyon sokan rosszra használják, de hogy ez biztos ez is lehet az Isten dicsőségére eszköz, és nagyon meglepődtem, amikor azt találtam, hogy a második vatikáni zsinatban kifejezetten kéri az egyház, azt fogalmazta meg, hogy minden médiumot az egyháznak kötelessége megismerni és használni az evangelizálásra, és igazából ez a mondat teljesen letaglózott, tehát hogy igazából meglepődtem, hogy ezen meglepődtem, mert ugye ez nem ilyen általános tudás a katolikusok között, vagy a keresztények között, hogy az egyház ezt kifejezetten támogatja. Emiatt nagyon megerősítő volt számomra, és utána egy új lendületet kaptam az egész szakdolgozatomhoz, hogy tényleg akkor jó felé haladok, és nem eretnekség az, amit írok, hanem tényleg ez az egyház akarata. És bennem mindig is volt egy ilyen, hogy az egyházban való hogy a interneten való evangelizáció, mert ugye, ahogy beszélgettük az előző blogban, ha akarjuk, hanem a fiatalok a közösségi médiában vannak fönt, az interneten vannak fönt, szomorú, nem szomorú, de ha már ott fönt vannak, és mindenféle tartalmat fogyasztanak, akkor miért ne találkozhatnának szembe egy keresztény tartalomgyártóval?
3: Igen, én is azt gondolom, hogy keresztényként a közösségi médiát abszolút lehet missziós területként kezelni. A modern korunknak ez az egyik legkézenfekvő missziós területe, hiszen ugye beszéltünk erről, hogy hatalmas erő van a közösségi médiában. Tehát ha el lehet adni különböző termékeket, akkor olyan csúnya szóval el lehet adni a vallást is. Tehát itt a nagyon nagy kérdés. Ebben nem vagyok egészen biztos, hogy ezzel a szóval él, vagy el lehet-e adni, viszont amiből biztos vagyok, hogy szöget lehet ütni az ember fejébe. Na és nyilván nem szó szerint. De hogy a kis gondolat megfogalmazódhat, hogy hú, nem is mondanak akkora butaságot. Hú, hát ezzel én is egyetértek. Ez milyen jó gondolat. És csak ennyi. És utána lehet, hogy majd élőben találkozik egy keresztény közösséggel, valahogy betéved egy éjféli misére mondjuk, vagy szép lassan bekerül. Én azt gondolom, hogy az a ritkább eset, amikor valaki tényleg megnéz 3 TikTok videót, és másnapra a legmélyebben hívő keresztény lesz. Igen. De azt gondolom, hogy az kifejezetten gyakori, hogy valaki megnéz egy-két keresztény tartalmat, vagy bújtatottan keresztény tartalmat, szöget üt a fejében, és csak egy-két gondolattal egyetért, egy picit közelebb kerül hozzá Isten, elgondolkodik azon, hogy egyszer megnézhetnék egy misét, és egy ilyen jellegű hatása szerintem biztosan van. Te ugye csinálod a direkt keresztény tartalmokat, tehát amiket csinálsz videók az internetre, azok direkt keresztény tartalmak. Mi a tapasztalat? Mennyire küldenek el? Hát melegebb éghajlatra emiatt? Tehát, hogy azért a közösségi média egy kemény hely, tehát ott van egy komment szekció, ami azonnal visszajelez, hogyha nem korrektul fogalmaztál meg valamit, vagy legalábbis nem illeszkedik bele az aktuális világnézetbe. Mi a tapasztalatod? Hálásak érte a nézők, hogy felviszed a keresztény tartalmat a közösségi médiába, vagy inkább elítélőek?
4: Hát hála Istennek a legtöbb komment az, hogy amen, úgyhogy ennek nagyon szoktam örülni, de hát igen, vannak emberek, akik csak le tudják azzal, hogy írástudatlan vagyok, és hogy olvassam el a Bibliát, ilyeneket mondanak meg, hogy abban írva van, és akkor idéznek a Bibliából, és azzal próbálják meg bebizonyítani, hogy teljesen rossz, amit mondok, vagy hibás, és kifejezetten azt érzem ilyenkor, hogy ilyen nagyon idegesek, mert ahhoz, hogy egy ilyen hosszú, nagyon hosszú kommentet megfogalmaz, és utána posztolod is, és még utána sem megy ki belőled a dű, és hanem végigviszed ezt az egészet. Szerintem ott biztos van valami sérülés keresztény emberek személyétől.
3: Hát, hogy félreértés, azért ezt nem mondanám, hogy biztosan sérülés van. Sok minden, lehet egy rossz napja, tehát sok minden lehet.
4: És akkor pont rosszkor voltam, rossz helyen, rosszkor jöttem föl neki az oldalán. Tehát ez abszolút benne van. Vannak olyanok, akik igazából építő kritika nem igen szokott lenni. Egyszer nagyon aranyos volt, egy bácsi írt nekem privátban, hogy használjak másik mikrofont, de amúgy ez tehát inkább ilyen fekete-fehér a komment szekció, viszont aminek nagyon örülök, hogy főleg Instagramon, privát üzenetben nagyon sokan csak annyit szoktak írni, hogy szia, szembe jöttem az oldaladdal, tök jó, amit csinálsz, Isten áldását kérem rá, szép napot neked, és ennyi, és nem várnak azt, hogy én most elkezdjek velük beszélgetni, hanem hogy csak úgy érezték, hogy ezt így le akarják írni, mert hogy örülnek, hogy rátaláltak erre az oldalra, és ez igazából nagyon sok erőt szokott adni, meg tényleg az, hogy vannak, akik értékelik, ugye. Úgyhogy ennek örülök, hogy inkább ilyen személyesebbet szoktam kapni.
3: Komolyan, ez nagyon menő, mert hogy azért egy kisebb influencer vagy, igen, tehát, igen. Hogy ezt azért mondjuk ki, de hogy már ilyen privát üzeneteket kapsz, megkereséseket, ez abszolút, abszolút nagyon menő. Szerintem én ennyi követőnél még abszolút nem kaptam ilyeneket. És igen, tehát egyetértek ezzel. Én egyébként annak a híve vagyok így a keresztény tartalmaknak, hogy van helye ennek a direkt nyíltan kommunikációnak is, de szerintem ami legalább ennyire fontos, az olyan jellegű kommunikáció, hogy van egy ember, aki mondjuk csinál alapvetően tartalmat. Legyen ez a tartalom bármi, lehet főzés, videójátékozás, utazás, bármi, de hogy miközben beszél a bármiről, legyen ott az, hogy én keresztény vagyok. Tehát, hogy én nekem van egy határozott véleménye, ez nem mint én, hanem tehát, hogy van egy határozott véleménye a világról, van egy világnézetem, és szerintem ez az, ami nagyon fontos tud lenni, hogy az életünk minden percében úgy legyünk jelen, tehát a közösségi médiás tevékenységünkben is, hogy keresztények vagyunk, és ez egy meghatározó pontja a gondolkodásunknak, ez egy meghatározó lényege az életünknek, és ennek tudatában fogalmazunk meg egy kommentet, ennek tudatában rakunk ki egy videót, ennek tudatában rakunk ki egy posztot, és az az érdekes, hogy én elsősorban hosszú beszélgetéseket készítek, nem keresztény influencerekkel, híres emberekkel ülök le beszélgetni, és másfél órát beszélgetek egy stúdióban mindenről, tehát a világ minden kérdéséről, abszolút nem keresztény kérdéskörökben, persze belefér a keresztény témában, igen. És ezekben a beszélgetésekben mindig beszoktam szőni csak röviden a kereszténységet, mondjuk egy 10 perces blokkban, másfél órásban, és az az érdekes, hogy a nem keresztény, az ateista influencerek, hírességek olyan szinten meg tudnak nyílni ilyenkor, és volt, aki elmondta, hogy Isten élménye volt, de hogy ennek ellenére nem találja meg Istent, és hiányzik az életéből. Tehát, hogy annyira jó ezt látni, hogy lehet beszélgetni nem vallásos emberekkel is a hitről, mert azért mindenkinek van egy véleménye, még ha negatív vélemény is sajnos sokszor, akkor is érdemes leülni és beszélgetni, és közösen gondolkodni az egyházról, közösen gondolkodni a hitünkről, és ennek van helye a közösségi médiában szerintem.
4: Abszolút, meg egyszer mondtam egy embernek, hogy igen, keresztény tartalmat gyártok internetre, vagy a social médiában, és akkor mondta, hogy na, mi van, a katolikus egyház halad a korral? és nagyon érdekes volt, és mert szokták azt mondani emberek, így nagyon sok helyen hallottam már, hogy az egyháznak nem haladnia, hanem alakítania kell a kort. Viszont szerintem ez azt is jelenti, hogy megismeri az adott kor adottságait, hogy mire van igénye, meg mi az, amit be tudnak fogadni az emberek, és igen, és akkor azt alakítani. Tehát megismerjük, hogy megismeri az egyház, hogy milyen az internet, hogy milyen tartalmakat fogyasztanak az emberek, és akkor azt használni.
3: Hát abszolút egyetértek, és köszönöm szépen, Gréti, hogy jöttél és beugrottál, tehát hogy tudni kell, hogy Gréti tegnap délután hívtam fel, hogy holnap reggel hajnalban beugrassz-e velem beszélgetni, mert egyedül maradtam a stúdióba, és jött, és segített, és ezt nagyon köszönöm neked, Gréti, hogy jöttél, és szeretném megköszönni a technikus úrnak is ezt a remek segítségét, aki rugalmasan részt vett és segített, Mensáros Péter úr volt itt a technikus pult mögött, és segített minket, illetve a hallgatóknak is szeretnénk megköszönni az adományokat, hisz ez a műsor nem jöhetett volna létre a hallgatók nagyvonalú adományaik nélkül. Hát köszönjük szépen, hogy minket hallgattak ma reggel, és velünk töltötték a reggelüket. További szép napot kívánunk! Nem ment le még az adásunk, szóval még itt vagyunk egy kicsit. Szóval, hát Gréti, hogy érezted magadat?
4: Én nagyon jól éreztem magam, köszönöm szépen a meghívást, köszönöm, hogy itt lehettem, tényleg örömmel jöttem, úgyhogy nagyon nagy élmény volt.
3: És jönnél máskor is egyébként?
4: Én nagyon szívesen.
3: Na, nagyszerű, akkor a jövőben majd, ha még úgy alakul. Most nem tudjuk, hogy mennyi ideig fogunk beszélgetni, de még kedves hallgatók, itt vagyunk és beszélgetünk önökkel. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon érdekes témáink voltak. Ugye beszélgettünk Medjugorjéről, utána beszélgettünk a közösségi médiáról, ami mindkettőnkhöz nagyon közel álló téma, és azért Medjugorje szintén. És szerintem azért ezek a dolgok jól mutatják, hogy a kereszténységnek abszolút van jövője Európában is a fiatalok körében is. Tehát, hogy mind ott van a Medjugorje, ahol keresztény fiatalok. Na most látjuk, még közel 4 percünk van. Tehát, hogy ott van Medjugorje, ahol keresztény fiatalok élőben, húsvér valójában találkoznak, és beszélgetnek, és közösen imádkoznak. És mellette ott van a közösségi média is, ahol pedig talán a legkönnyebben lehet megszólítani az embereket. Neked volt kedvenc témád a mai napról?
4: Hát, mivel ugye a szakdolgozatomat is ebből írtam, hogy az egyház megjelenése a social médiában, ez nagyon közel áll hozzám a szívemhez, nagyon ezt tekintem igazából hivatásomnak is. Én ezt egy nagyon fontos témának tartom, amit szerintem nagyon mindig igyekszek behozni ilyen katolikus körökbe, hogy megtudjam, hogy mit gondolnak erről az emberek, hogy egyáltalán van-e erről gondolatuk. És például nagyon érdekes azt meglátni, hogy mennyire ismerik például az egyházi médiumokat, vagy hogy mennyire követnek keresztény influencereket a social médiában, hogy ez mennyire van benne a mindennapjukban. Az, hogy igen, mert mondjuk ki, mindenki használja napi szinten az internetet, a social médiát, és nem mindegy, hogy annak hány százaléka olyan tartalom, ami tényleg közelebb viszi az Istenhez, közelebb viszi az igazsághoz, közelebb viszi az üdvösséghez, és mennyi az, ami meg inkább távolabb viszi, inkább így butítja az embert, vagy inkább lehúzza az embert. Mert tehát, hogy azt valljuk be, hogy nagyon nagy az internethasználók nagy része, akik így függők, azok nagyon depressziósak is tudnak lenni, és nem véletlen, tehát, hogy folyamatosan látod más embereknek az életét, más embereknek a világába belelátsz, egy nagyon kis részébe belelátsz, de azt hiszed, hogy az az egész életük, és rögtön hasonlítgatod magad, és rögtön egyfajtában azt mondod magadba, hogy igen, nekem ez sincsen, igen, én nem nézek ki úgy, nekem nem ilyen a lakásom, nekem nem ilyen szokott lenni a reggelem, és egyből lelombozódsz. És szerintem ilyen tartalmak között nagyon jó, hogyha egyszer csak fölbukkan egy olyan, hogy tölts el 1 percet Istennel, vagy ma már átgondol, töltöttél időt az Istennel az alkotóddal, aki szeret téged, aki vár rád, hanem akkor most mondjál velem egy imát, vagy akkor most tedd le a telefonod, és most imádkozz egyet tényleg, hogy én nagyon annak a híve vagyok, hogy az imádkozás az tud önbizalmat adni, az tudja felemelni az ember lelkét, és sokkal jobb fénybe tudod látni magadat és a te életedet, hogy tényleg annak van célja, van egy iránya, és szerintem ennek az nulladik előtti lépés az lehet egy rövid 1 perces videó.
3: Abszolút egyetértek, de mondjuk az 1 perces videóját most már sokkal inkább a 20 másodperces videó sajnos.
4: Hát,
3: tehát,
4: hogy
3: egyre inkább fogy az időnk. De egyébként nagyon érdekes, hogy képzeljék el a hallgatók, hogy a hosszú videók is egyre népszerűbbek, tehát a 1,5 órás, meg 3 órás beszélgetések egyre népszerűbbek az interneten. Nekem például a 1,5 óránál hosszabb videók sokkal népszerűbbek, mint mondjuk a 10 perces videók, és szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy 1,5 órát meghallgatnak az emberek, ahogy beszélgetünk egy témáról. Viszont most már tényleg a végére jár az időnk, szeretném Gréti még egyszer megköszönni, hogy itt voltál és hogy beszélgettél velünk, a technikus úrnak szintén, illetve a hallgatóknak, hogy adományoznak a rádiónak, mert ennélkül tényleg nem jöhet létre. És hát mindenkinek nagyon-nagyon szép napot kívánunk, áldott szép napot kívánunk minden egyes hallgatónak, és kitartást ebbe a hőségbe, mert azért Hát ma is nagyon meleg lesz, és ez abszolút szerintem nem egy könnyű helyzet. Tehát klíma nélkül most kibírni, az kifejezetten nem egyszerű. Viszontlátásra, szép napot kívánunk!
4: Viszlát! Köszönjük!

0: Kedves hallgatóink, a következő műsorunkban Böjte Csaba testvér július 19-én a Szegedi Ferences Ifjúsági Találkozón elhangzott szentbeszédét hallhatják.
1: Kedves, szeretett jó testvérek, nagy örömmel jöttem, hogy gyermekeinkkel együtt veledek ünnepeljünk Kármelhegyi Boldogasszony szép ünnepén. Boldogasszony, mennyi édesanyánk, hisszük és valljuk, hogy palástjával nem csak a kármelitákat, hanem minket, ferenceseket is, de minden egyes embert szeretne palástja alatt védelembe venni, segíteni, szeretni. Ugye a mai evangélium az olyan érdekes, ugye Jézus feltesz egy költői kérdést, kik az én? Ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Gondoljunk csak arra, hogy milyen szép lehetett ez a kapcsolat Jézus Krisztus és a boldogságos szűzanya között. Gondoljunk, ugye én mindig mondom, az elmélkedés az nem valami elvont nagyszenteknek való házi feladat, hanem mindannyiunk számára. Az evangéliumot mint a gyerek a kifestős könyvet, ahogy néz is, azt elkezdi szépen kiszínezni a vonalok mentén, ugyanúgy nekünk is jóunk van leülni és elgondolkozni. Grecsó, karácsony éjszakája, mekkora örömmel, szeretettel ölelhette magához, ami mennyei édesanyánk az ő drága gyermekét. Képzeljük el, ugye József szakállát elkezdi összekócolni Jézus a kis kezével, mosolyik. Isten első dolga ezen a földön, hogy ránk mosolyik, mint egy igazi gyermek. És később is, Názáretben, pár éves már kis Jézus, hogy Mária szépen megcsikizzi, feldobja, kacagja. Kis Jézus kis kacsójával átöleli Mária nyakát. Puszi, puszi. Milyen egyszerű, milyen szép, milyen tiszta kép. Milyen mély lehetett Isten és az ember kapcsolata Jézus Krisztus és Máriában. De úgy szeretem elképzelni azt is, hogy ugye Jézus rokonai, unokatestvérei. Tudjuk jól, hogy az egyik unokatestvére Jakab, akit lefejeztek, aki apostol volt, és Jeruzsálem első pátriárkája lett. Valószínű ott nőtt fel Jézussal, többi rokonnal együtt. Kergetőznek Názáret poros utcáin, épi apacs kis Jézus, ki vagy ütve. Milyen szeretetteljes, békés, örömteli kapcsolat lehetett ezek a tiszta lelkek között. És hogy lelkünk mélyén érezzük, hogy valami ilyesmire vágyunk mi is. Az igazi boldogság Isten közelébe. Ez a gyöngéd, igazán emberi kapcsolat. Erre vágyunk mindannyian. És akkor ugye az evangéliumban maga Jézus Krisztus válaszol erre a költői kérdésre, ki az én anyám, és ki az én rokonai? Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind az én testvérem, nővérem és anyám. Többeletes. Tehát, hogyha te, ha mi, azt szeretnénk, hogy Jézus Krisztussal, az élő Istennel ilyen mély, személyes, szoros kapcsolatot alakítsunk ki, akkor, hát hogy mondjam, nem kell irigykedjünk se Jézus rokonaira, de még a boldogságos szűzanyára se. A mi Urunk Jézus Krisztus azt mondja egyenesen, hogy hát te is, ha komolyan veszed és teljesíted a mennyei atya akaratát, hát akkor olyan mély, személyes, szoros kapcsolatba kerülhetsz velem, mint amilyen rokonok Mária megélt. Félelmetes, nem, testvéreim? keresztény misztika nem valami, nem tudom, kiválasztott lelkeknek fenntartott házi feladat, hanem mindannyiunknak szól. Neked is szól. Most ünnepeltünk Szent Bonaventura egyházdoktor ünnepét, és tudjuk jól, hogy ő azt mondotta, hogy nem a sok tudás, nem a sok diploma visz Istenhez közelebb, hanem az, hogy térre borulsz, és imádkozol, és imádod az Urat. Persze, hogy kell tanulni, és képezzük magunkat, meg minden, de mindennél fontosabb az, hogy lángoló szeretettel szeressük őt. Főparancsban egyetlen dolgot mond az Isten, hogy Uradat, Istenedet imád, és fele barátodat szeresd. Lángoló szeretettel. Jó Isten ismer bennünket. Arra születtünk, hogy szívünk minden szeretetével a végtelen jóságot, a végtelen szépséget, a végtelen igazságot szeressük. És azért van ennyi veszekedés, civakodás ezen a földön, mert hát, hogyha én valakit, bárkit, akár a foci csapatomat, vagy népemet, vagy itt egy politikust, vagy művészt, vagy a férjedet, feleségedet, hát hogy mondjam, erre az első helyre akarsz tenni, akkor csalódni fogsz benne. Mert minden teremmény csak bálvány lehet. Uradat, Istenedet imád. És vele barátodat szeresd. És az megtörténne, akkor úgy helyre menne egy csomó minden, helyre kerülne. És akkor egyetlen kérdés maradt még, hogy hogy lehet Isten akaratát megismerni, és megtartani, azt szerint élni. Úgy mondták, ifjúsági találkozóra jött, tehát a nagyok ezt már biztos tudják, de fiataloknak azért elmondjuk, hogy hát harmadikosoknak már tanítsuk a hittanórán, hogy szól Isten hozzánk. Eszünkbe juttatja azt, amit mondani akar nekünk. Szépen, türelmesen, nyugodtan. Szól az Isten, mindegyikünkhöz szól, lelkismertünk által. Legszebb álmod, a legszebb vágyad, amit meg tudsz te fogalmazni, az Isten akarata. Persze az lenne jó, hogy adjon az életet, ez egy hosszú forgatókönyvet, de Máriának se adott. Mindig csak a következő lépést mutatja meg. Meg kéne szülni a kis Jézust. Mária nem tudja, hogy még Egyiptom is lesz, meg nagy csütörtök, meg mindenféle egyéb. Lehet elborzadt volna. De ő igen mond nagy Istennek. És elindul egy kapcsolat. Ugyanígy a te életedbe is. Az első lépés. Hatalmas bizalom kell. Kicsit úgy érzem, hogy de ugye Balaton mellől jöttünk, és ott van egy nagy cirkusz, és ki volt plakátolva, hogy a légtornászok, ugye. Képzeljük el, hogy hát magasban leng, aztán elengedi a trapézt, forog, vagy hármat, négyet, és valaki elkapja a kezét, és közönség tapsol. Kicsit ilyen az élet is, testvéreim, hogy valamilyen módon a biztos talajt, a magad kis emberi elképzeléseid el kell engedd. És merd magadot bedobni a semmibe, és hinni azt, hogy az élő Isten elkapja a kezedet, és felfog és vezet. A hit, testvéreim, az nem egy, hát hogy mondjam, hiszek egy elmondásából áll, hanem egy végtelen bizalom az élő Istenben, aki szól hozzád, bátorít, és te elindulsz az ő nevébe. Az elmúlt héten a Kármelitáknál Pécs mellett tartottam egy kis lelki gyakorlatot a nővéreknek, és hát ugye egy kedves nővérrel sétáltunk, és ő mesélt el, hogy hosszú vívódás után úgy döntött, hogy Istennek adja az életét. Aztán bement a Kármelbe, és első nap, hát elmondták az imács, utána kimentek a mezőre, van nekik egy kis ilyen zöldséges kertjük, és zöld borsót kellett fejteni. Aztán ült a földön, és bontotta a borsót, és potyogtak a könnyei. Aztán nem tudtam megmagyarázni soha senkinek, hogy mitől volt olyan boldog. Rálépett Isten útjára. Jézus Krisztus olyan szépen mondja, az én igám édes, az én terhem könnyű. Igen. Jézus Krisztus igája micsoda? A mennyei atya akarata. Az én eledelem az, hogy annak az akaratát teljesítsem, aki küldött engem. És azt szeretné, hogy hát az ő igáját magunkra vegyük. Nekem annyira tetszik. Gyermekkoromban ott volt, hát a lovak nem erős voltak, és akkor szekér elé is, meg a szántásba is, hát ilyen ökröket fogtak, és járon volt. Ezek ilyen kettős, két luk van, az egyikben az egyik, ökör dugja a nyakát, a másikban a másik, és neki feszülnek a szekérdek, s húzzák. És azt mondja Jézus Krisztus, az én igám édes. És úgy megértettem, hogy igazából, ha én is igen mondok Isten akaratára, akkor igazából Jézus Krisztussal együtt húzzuk azt az igát. Én a marék por, a gyarló ember, odaállhatok a mi Urunk Jézus Krisztus mellé, és építhetem az ő országát. És egészen biztos, hogy senkit nem hagy magára. Mindannyiunk mellé odaáll, és az igát velünk együtt húzza. Azt a feladatot, a családot, mit tudom én, a magad munkáját, szerzetesi életedet, amit Isten nekünk adott. Azt igenis, a mi Urunk Jézus Krisztus végig ott áll mellettünk, és velünk együtt húzza az igát. Gyönyörű kép. Ugye János evangéliumában olvassuk, aki szeret engem, és aki

És hozott az állomásra egy kislány, és mondta, hogy nincs hova vigye, ide hozta nekem. Hát mondom, ez maga talált, ez magáé, szépen vigye haza. Hát azt mondja, el fogja őt hajtani a férje. Hát mondom, engem meg a provinciálisról fog kirabni itt, hogy száraz dajkaként itt elkezdek a kolostort megtölteni gyerekekkel. De hát a néni olyan nagyon szomorúan nézett ki rám, és mondtam, kezdődik a szentmise, üljön le, imádkozunk, mi ebben jók vagyunk, és majd a Szentlélek Úristen megmutatja magának, hogy mit csináljon azzal a gyerekkel. És el is kezdődött a szentmise, hétköznap volt, és ha hiszik, hanem azt a szentírási evangéliumot, hát ugye anyánk az egyház mindennapra előírja, az volt, hogy aki egyet is a legkisebbek közül befogad, engem fogad be. Nem tudtam tovább. Szinte olvasni se a szentírást, felnéztem, és a kislány nagy vigyorogva nézett rám, nem 9 éves, ilyen, hát egy ilyen roma kislány, nagy rokolyával, abban az időben még ilyen varkocsokkal, minden rám nézett, és arra gondoltam, uram, hát ez szép, hogy eljössz hozzám, de hogy mondjam, aztán nagyon megszégyeltem magamot, mert arra gondoltam, igen, a nagy szenteknek nagy látomásai vannak. Hát egy ilyen magamfajta góbé papám, mit vár el a jó Istentől? Hát egy ilyen kislány formájába kopogtatott be hozzám. És igen, mondtam. És megbeszéltük a provinciálissal is, és nagyon hamar elszaporodtak a gyerekek. Akkoriban még az elején került hozzánk Tarsoly Mátyás. Hát ő is ilyen egész pici gyerek volt, nálunk volt első áldozó, bérmálkozó. Azt hiszem 7.-es, 8.-os lehetett, és egyszer ott láttam, ül a kolostor előtt, és rágja a ceruza végét, kezébe fűzet. Mondom, mit csinálsz, Matyi? Hát azt mondja, papbácsi, gondolkozok, de ne zavarjon, majd elmondom magának. És el is mondta, hogy úgy döntött, hogy ferences szerzet lesz, szerzetes lesz, de a Szentföldön. Hát gondoltam, majd csak kinői, hát ugye általában sok mindent hall az ember a fiatalok közül, de céltudatosan szépen jelentkezett a teológiára, elvégezte, ugye a noviciátust is elvégezte, de végig levelezett ő, hogy hogy lehet kijutni a Szentföldre. Vagy 8 éve valóban kijutott, diakónus, és most az elmúlt vasárnapon, hát, ugye Jeruzsálem pátriárkája, 9 társával együtt pappá szentelte az olajfák hegyén álló népek temploma tiszteletére szentelt templomba. Ott, ahol Jézus Krisztus vérrel verejtékezett nagy csütörtök este. Döbbenetes volt ott állni, részt venni a szertartáson. És a végén ez az utca gyerek elé odatérgyelni, és fogadni az új musés áldását. Igen, testvéreim, Isten vezet bennünket. Mikor elindultunk, halvány gőzöm se lesz, hogy volt, hogy ebből mi lesz, hogy lesz, mint lesz. Aztán miséztünk a Szent Sír bazilikába, és Matyi latinul kiállt, és mindenki előtt szépen elénekelte az evangéliumot. Olyan büszke öröm volt bennem, ugye most nincsenek Szentföldön zarándokok, és ezért, hát hogy mondjam, csak mi voltunk papok, szerzetesek. Igen, testvéreim, azt gondolom, hogy mernünk kell Jézus Krisztusba bízni. Mernünk kell a kezét megfogni. Isten él. Nem egy múzeumban vagyunk, Isten házában. És nem csak 2000 évvel ezelőtt voltak elképzelései a mi Urunk Jézus Krisztusnak, hanem ma is van, és veled is van. Ha boldog akarsz lenni, akkor mert megfogni Jézus Krisztus kezét. Kérdezd meg, Uram, mit akarsz, mit tegyek? Tudjátok, olyan szép, hogy mondjam, az időseknek is mondjak valamit. A mi Urunk Jézus Krisztus elmond egy csodálatos történetet. Reggel korán kimegy a szöllős

0: hogy munkásokat keressen az altásba, szóval a szőlőjében. Néhányan jelentkeznek, aztán délben megint kimegy, délután megint kimegy, és napnyugta előtt újból kimen, és szólítgatja, gyertek. És akkor lehet, hogy, hogy mondjam, téged is szólít. És lehet, hogy idős vagy. Még ezt a történetet elmondom, hogy ott Csíksomlyón eljött egy idős néni, és elmondta, a férje meghalt, nekik gyerekük nem volt, és mostan úgy érzi, az egész életének nem volt semmi értelmes, gyerek nélkül, minden nélkül, hát hogy mit is csináljon. És ismertem a nénit, egy nagyon szép házban lakik, és mellette egy szép nagy kert van. Hát mondtam, hogy én szerelek magának egy gyermek Jézus szobrot. Hát azt a veteményes kertet már úgy se tudja erős művelni, ültessük teli cseresznyefákkal. Ott menjen el, keressen olyan fát, ami egész biztos június 1-ére beérik, ropogósan. És mondtam, hogy szépen tervezze meg, ültesse tele a fá, szóval a kertet fákkal, közepére csináljunk egy gyermek Jézus szentét, és ígérem, hogy én vagy valamelyik társam minden gyereknapon, június 1-én elmegyünk, hogy megünnepeljük a gyermek Jézus búcsot, ünnepet. És persze előtte, ha szépen kihirdetik, és eljönnek a környékbeli, meg a helybeli gyerekek, melyik nem enne el egy finom cseresznye desszertre, akkor magáé lesz lassan az egész falu, vidék, összes gyermeke. Igen, testvéreim, téged is hív az Úr, hogy valami jót tegyél. Ne csak beszélj, ne csak hallgasd másokat, hanem te magad. Állj neki, építsed Isten országát. A lehetetlen helyzetek védőszentje Szent Rita. Miért ne tudnál venni valahol akár egy fél hektár földet, és csinálj ilyen kis Szent Rita szentét, ültes tele vörös rózsával, az ő ünnepére szokott beérni. És a közepén egy szép Szent Rita szobrot, lehetetlen helyzetek védőszentje, és biztos zarándok hely lesz belőle. Régebb is így épültek a szentélyek. Adná az Isten, hogy ötleteid legyenek, Krisztus vezet, és megszentel. De miért ne tudnál csinálni akár egy ilyen Laudato Si, kis partot, ahol jó megállni, megpihenni, Szent Ferenc szellemébe elgondolkozni. A gonosz lélek nagyon aktiválja az ő csapatát. Mi is hallgassunk, és a Szentlélek Úristen biztos, hogy vezet. Szűzanya radikális keresztény. Meghallja idős rokon, a gyereket vár, útra kell, és elmegy, és mindent megtesz. És nem nyafog, és nem hisztizik, hogy jaj, veszélyeztetett, terhes vagyok, meg egyáltalán ez a hosszú út, hogy lefárasztott ilyen 40 fokos melegbe. Megérkezik Erzsébethez, és magnifikátot énekel. Magasztalja a lelkem az én uramat. És Szent Ferenc atyák, nem világ búját, baját búsulja, hogy ez a keresztes háború. Útra kell, és elmegy. Abban az időben minden kereszténynek a fejéért egy aranyat adott a szultán. És ő önként viszi oda a fejét. Beszélni akar. És ebből a párbeszédből fejlődik ki az a szentföldi kusztódia, amelynek most Mátyás testvér, hát kisebb testvére lett. Igen, legyünk radikális keresztények. Ébredjünk fel. Nap, mint nap csináljunk valamit, ami előbbre viszi Isten országát. Hát nem tudom, sikerült egy kicsit meggyőzzem magukat. Nekiindulunk? Belehúzunk? Hát akit meggyőztem, az álljon fel, a többi maradjon ülve. Lássuk, mindig szoktak itt szavazni. Na hát, ó, az atyák is felálltak, lesz-e.
1: Kedves hallgatóink! Az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér július 19-én a Szegedi Ferences Ifjúsági Találkozón elhangzott szentbeszédét hallották. Hírek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, főbb híreink röviden. Megoldást sürgetett a spanyolországi Ceuta ügyében Leó pápa. Állami ösztöndíjas formában is meghirdeti hitéleti képzéseit az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Állandó kiállítás nyílt az erdélyi összetartozás templomában. Most pedig jöjjenek a részletek, a hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Békés, stabil és igazságos megoldás sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, tudósít az MTI. A Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezrán jutottak be illegálisan. A katolikus egyház fő nyári rezidenciáján spanyolul szólt az égető kérdésről. 14. Leó a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri Afrikai Miasszonyunk bazilikában található. Leó pápa szerint a háborúk és az arrogancia az emberek közötti viszony elsivatagosodásához vezet. Úgy véli, egyesek annyira megrészegülnek saját vagyonuktól, hogy megfeledkeznek azokról, akik sírnak az éhségtől és kiáltanak a szomjúságtól. A gazdasággal szemben, amely az enyészetre ítélt tárgyak birtoklását jelenti, az ételért nyúló kezek, a lángban álló otthonok, a békére áhítozó emberek sokasága áll, jelentette ki a pápa. Mindhárom hitéleti képzését meghirdeti a 2026-os pótfelvételén az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, tudósít a Váci Egyházmegye. Az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges katekéta lelkipásztori munkatárs, kántor, valamint hittanár nevelő tanár képzésére augusztus 7-ig jelentkezhetnek az érdeklődők. A katekéta lelkipásztori munkatárs BA szakra olyan hallgatókat várnak, akik szívesen vállalnának szolgálatot egyházközségekben, többek között gyerekek és fiatalok közösségi és egyéni hitéletének támogatásában, a közösségi élet szervezésében vagy bizonyos liturgikus cselekmények vezetésében. A kántor alapképzés a templomi zenei szolgálatra készít fel gyakorlatorientált módon. A hittanár, nevelő tanár mesterszakon végzettek általános és középiskolákban taníthatnak hittant, emellett oktatási és szociális intézményekben is elhelyezkedhetnek. Új, állandó kiállítás emlékeztet a kommunizmusban elárasztott erdélyi falu, Bözödújfalu történetére az összetartozás templomában, adja hírül az MTI. Az interaktív fény és hangjátékot is tartalmazó tárlatot péntek este nyitották meg. A vallási sokszínűségről híres magyarok és románok lakta település elárasztását a bözödújfalusi mesterséges víztározó építésekor rendelték el a román kommunista hatóságok. A vízből kimagasló római katolikus templom tornya a falu rombolás jelképe maradt, és mivel a falunak egykor 5 temploma volt, az emlékhely az egykori település valamennyi felekezetét képviseli. A most megnyílt tárlat egy információs hálózat, amely a fizikai térből átvezet a digitális emlékezetbe, felelevenítve a falu mindennapjait, egykori lakóinak emlékeit. Délben és éjfélkor felvételről szóló harangszó is emlékeztet a hajdani életre. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét hallhatnak a pápai Szent Anna templomból. A misét Salgó Ferenc atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket mai szentmisénken, Viennei Szent János áldozópap emléknapján, és szeretettel köszöntöm Mária Rádió hallgatóit is. Viennei Szent János francia fölnőves szülőktől származott, papságra érzett hivatást, de nem tartották tehetségesnek. Nagy üggyel bajjal végezte tanulmányait, és csak paphián miatt szentelték föl. Azba egy lelkileg elhanyagolt kis faluba helyezték, de ott a plébánosok mintaképévé lett. Szentbeszédeiben és gyóntatószékében irányította, vezette az embereket, és nagyon sokan keresték föl. 1859-ben halt meg, éppen maradt teste egykori plébániája templomának oltárán nyugszik. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr Szent titkait a Szent Misében, amelyet élő és elhunyt jótevőként ajánlok föl. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Mindenható és irgalmas Istenünk, te viennei Szent János áldozópapot csodálatos lelkipásztori buzgósággal tüntetted ki. Add, hogy közben járására és példája nyomán szeretetünkkel megnyerjük testvéreinket Krisztusnak, és velük együtt eljussunk az örök dicsőségbe. A mi Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökön örökké.
1: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Az Úr ezt a szótatot intézte Jeremiáshoz. Így szól az Úr, a választott nép Istene. Írd le hozzád intézett igéimet egy könyvbe, ezt mondja az Úr. Bizony gyógyíthatatlan a sebed, halálos a sérülésed, nincs aki bekötözne és gyógyulást hozza neked. Szeretőid nem gondolnak rád, felé sem néznek most, hogy elborult a sok csapás. Fenyítésem nagy és kegyetlen, mert oly súlyosak bűneid. Sújtottalak, mert nagyok voltak gonoszságaid. Miért kiáltozol romlásod miatt? Bizony gyógyíthatatlan a fájdalmad. Így kellett megtorolnom bűneidet, gonoszságodat. Majd így folytatta az Úr. Én helyreállítom Jákob sátrait, megkönnyülök házain, és újjáépítik romjaiból a várost, és a palota is a maga helyén áll majd. Dicséret hangzik onnal, örvendezők dala zeng. Már nem kisebbé, inkább nagyobbá teszem, nem megalázom, inkább fölemelem népemet. Fiai dicsők lesznek, mint egykoron, gyülekezetük szilárdan fennmaradt színem előtt, sanyargatóikat pedig megfenyítem. Vezér származik majd belőlük, és fejedelem közülük. Színem elé engedem, úgyhogy elém járulhat. Mert ki merné életét kockáztatni, hogy elém járuljon, mondja az Úr. Így ti az én népemmé lesztek, és én a ti istenetek leszek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen.

Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz. Megkérdezték tőle, miért szegik meg a tanítványait az ősök hagyományát? Evés előtt ugyanis nem mosnak kezet. Jézus erre magához hívta a népet, és így szólt. Halljátok és értsétek meg, nem azt teszi az ember tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, azt teszi tisztátalanná. Ekkor hozzáléptek tanítványai, és így szóltak. Tudod, hogy a farizeusok megütköztek szavaidon? Jézus ezt válaszolta. Tövestől kitépik mindazt a növényt, amelyet nem mennyei atyám ültetett. Hagyjátok őket, vak létükre vakok vezetői, ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik.

0: Kedves testvéreim, a mai evangéliumban Jézus figyelmeztet arra, hogy a mi életünk, a mi vallásosságunk a belső a lélek gazdagságából fakadjon, és az majd meghozza maga a gyümölcseit. Míg a farizeusok, írástudók sokszor arra törekedtek, hogy hát a külső dolgok minél csillogóbbak legyenek, és a belső jó szándék, igaz szeretet, Isten dicsőségének keresése úgy hiányzott, mert a saját magukat fényezték, a saját maguk dicsőségét keresték, amikor villogtatták tudásukat, vagy aprólékos törvénymagyarázatokkal, sokszor az emberek életét nehézé tették, viszont ők meg ezeket a külsőségeket nagyon erőteljesen megtartották. A mai nap szentje Vianney Szent János, aki nagyon egyszerű körülmények közül került a papságra. Sokféle nehézség volt az akkori korra, a napoleoni háborúk idején, nem is alapvető tanulmányokat se végezhetett, ezért aztán a teológia nagyon nehezen ment neki. De ugyanakkor nagy mély bölcsességgel, végtelen nagy őszinte Isten és ember szeretettel megáldva, nagyon szép gyümölcsöt hozott az ő papi élete. Megérezték az emberek azt a gazdagságot, azt a szívjóságot, ami belőle fakadt. Isten dicsőségét kereste, nagyon egyszerű voltak zenbeszédei, de mind a megtérése, az Istenhez való test odafordulása, az üdvösség elnyerésére irányultak. 2010-ben a papság évében Isten kegyelméből eljutottam Ázba, és ez nagyon nagy benyomást tett rám, és valóban tükrözi ez a település Vianney Szent Jánosnak a lelkületét. Nagyon kifejezi az a szoborcsoport, ami a falu határában egy dombon van, és onnét rá lehet látni arcra és a környező falukra. És azt a jelenetet örökíti meg ez a szoborcsoport, hogy amikor megkapta a diszpozíciót, a kihelyezést arcra, hát elindult gyalog a kis kocsiját húzva, a kis holmia, mindez ebben elfért. Aztán, amikor odaért ennek a dombnak a tetejére, és ott körülnézett, látta a falukat, hát nem tudta eldönteni most, melyik is az a falu ársz, ahová ennek a küldetése szól, de hát ott játszadoztak a gyerekek, teheneket őriztek, és hát megszólította őket, hogy hát melyik út vezet arszba, és akkor mutatták a gyermekek a középső falura mutatva, hogy ez a falu, ez az út vezet ebbe a faluba. És akkor ő pedig azt mondta nekik, hát én nagyon köszönöm, hogy megmutattátok nekem az arszba vezető utat, én pedig megmutatom nektek a mennyországba vezető utat, azért jöttem. És így ábrázolja a szoborcsoport, hogy a gyermekek mutatnak a falu felé, Vianney Szent János keze pedig az ég felé mutat, és valóban ezt munkálta az emberek üdvösségét, szolgálta bőtjeivel, buzgó imádságaival, a papi szolgálat áldozatos végzésével, és az emberek megérezték, megtapasztalták azt a sok gazdagságot, amit az evangéliumból merített, nagyon egyszerűen a lényeget átadva számukra, és hogy milyen nagy átalakulás történt az ő működése nyomán, mikor oda ment, három kocsma is működött a faluban, és a templomban meg alig jártak az emberek, viszont közben működése során mind a három kocsma bezárt, a templomat meg háromszor nagyobbítani kellett, hogy elférjenek az emberek, hiszen elment aztán a híre, hogy a környékből is nagyon szívesen keresték föl tömegesen az ő gyóntatószékét, hallgatták az ő szentbeszédeit. És akkor élt Lacordaire, híres szónok Párizsban, a Notre-Dame székesegyházban hatalmas konferencia beszédeket tartott, amely vonzotta az embereket, megtöltötte tömegekkel hatalmas Notre-Dame székesegyházat. És amikor hallott Vianney Szent János működéséről, és hogy milyen sokan mennek hozzá, hát, mint jó szónok, hát ő maga is elment, fölkereste, hogy hát, ha valami tud tanulni tőle, mivel tudja annyira az embereket megnyerni. És akkor, hát, hogy meghallgatta Vianney Szent János beszédeit, és akkor olyan következtetésre jutott, hogy hát igen, az ő szentbeszédei lenyűgözik az embereket, és hát annyira odafigyelnek, hogy a zsebtolvajok könnyedén a zsebórákat is ki tudják lopni a emberek, hallgatók zsebéből. Viszont akik ilyen egy Szent János beszédeit hallgatják, azok meg alatta az ellopott órákat visszajutatják a tulajdonos zsebébe. Tehát azt akarta kifejezni, hogy ilyen egy Szent János nagyon egyszerűen beszél, de megtérések fakadnak az ő beszédéből. Nem azért mennek az emberek, hogy valami csillogó, ragyogó szentbeszédet halljanak, hanem valóban vágynak a mélyebb életre, a megtérésre, az Isten iránti odaadásra, és ez ilyen egy Szent János ezt tudta közvetíteni, a megtérést, megújulást. Kérjük égi közbenjárását, hogy mi is így figyeljünk az evangélium csodálatos tanítására, amely amiket az üdvösségre akar elvezetni. Az üdvösség jó híre, amely fölhangzott Jézus ajkán, és aztán az apostolok igehirdetésén, az egyház ajkán, a papi szolgálaton keresztül is, és az evangéliumokból árasztja felénk a megtérés és a bűnbocsánatnak a nagy ajándékát, és így értékeljük a papi szolgálatot, amely azért van, hogy üdvözüljünk, hiszen Jézus azért jött el, váltott meg bennünket, hogy befogadva az üdvösség jó hírét, élő hittel, tevékeny, testvéri szeretettel élve, boldog örök életet nyerjünk. Ilyen egy Szent János égi közbenjárása segítsen bennünket is az állandó megújulásban, megtérésben és az üdvösség elnyerésében. Amen. Kérjük testvéreim a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberét, hogy bocsássa meg bűneinket és adja meg nekünk az örök boldogságot.
1: Az egész világon elterjedt és az itt egybegyűlt egyházért könyörgünk az Úrhoz.
0: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Szent atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörgünk az Úrhoz.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörgünk az Úrhoz.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Beteg, éhező és bajosított embertársainkért könyörgünk az Úrhoz.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Saját magunk és távol levő testvéreink üdvösségéért könyörgünk az Úrhoz.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Földi életből eltávozott jótevőinkért, az örök boldogságokért könyörögjünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, hallgass meg népedet, érdemtelen létünkre könyörgünk hozzá, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket Krisztus, a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezelőből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket Vianney Szent János emléknapján oltárodra helyeztünk. Add, hogy ez a titokzatos áldozat eszközölje ki számunkra megbocsátó irgalmadat, amint őt a te dicsőségedbe elvezette, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy neked hálát adjunk, és dicsőítsünk téged, Istenünk, mindenható Atyánk, mindazért, amit a világban teszel Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amikor ugyanis az emberi nem megosztottságban és széthúzásban volt, olyannak ismertünk meg téged, aki a lelkeket magához vonja, hogy a kiengesztelődésre készek legyenek. Szent lelked által ugyanis az emberek szívét arra indítod, hogy az ellenfelek újból párbeszédet kezdjenek, az ellenségek nyújtsanak egymásnak kezet, a népek közeledjenek egymáshoz. A te erőd műve ugyanis, Urunk, hogy a gyűlöletet legyőzi a szeretet, a bosszú enged a kegyelemnek, a széthúzás kölcsönös szeretetté válik. Ezért a mennyei seregek kórusával szüntelenül hálát adunk neked, és fenségednek a földről vég nélkül zengjük.

Áldunk téged tehát mindenható atyánk, Jézus Krisztus a te fiad által, aki a te nevedben jött. Ő az emberek üdvösségének igéje, a kéz, amelyet a bűnösnek nyújtasz, az út, amelyen a te békédet adod. Amikor a bűneink miatt elfordultunk tőled, Urunk, visszavezettél minket a kiengesztelődéshez, hogy hozzád térve végre szeressük egymást fiad által, akit értünk halálra adtál. A Krisztus által ajándékozott kiengesztelődést ünnepelve kérünk most téged, szent lelked kiárasztásával szented meg ezeket az adományokat, hogy fiad testévé és vérévé legyenek, akinek rendelését teljesítjük ezen misztériumok ünneplésével. Ő ugyanis, amikor odaadta életét, hogy minket megszabadítson, a vacsora alatt kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva megáldotta, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Hasonló módon azon az estén kezébe vette az áldás kelyhét, irgalmadat dicsőítve tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, aki szeretetének zálogát nyújtotta számunkra, felajánljuk neked a tökéletes kiengesztelődés áldozatát, amit te magad adtál nekünk. Szent Atyán, könyörögve kérünk, hogy fogadj el minket fiaddal, s ezen az üdvösséges lakomán add meg nekünk az ő lelkét, hogy elvegyen mindent, ami minket egymástól eltávolít. Ő tegye egyházadat az emberek között az egység jelévé és a béke eszközévé, és őrizzen meg minket a közösségben Leó pápával és György püspökünkkel, minden püspökkel és a te egész népeddel. Amint összegyűjtöttél most minket fiad asztalánál, úgy kapcsolj össze bennünket az új ég és az új föld tökéletes egységének lakomáján, Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, Viennei Szent Jánossal, minden szenteddel, valamint testvéreinkkel, s azokkal az emberekkel, minden törzsből és nyelvből, akik a te barátságodban hunytak el. Add, hogy együtt lehessünk ott, ahol a te békét teljessége ragyog, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő általa, ő vele és ő benne a tied mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
2: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mit éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Jézus Krisztus testének, vérének egyesítése, már még a Szent Lélek.

Ime az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval van, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, őrizze meg engem az örök élet.

0: Ez a hű és okos intéző, akit az Úr a háza népe fölé rendelt, hogy idejében kiadja részüket az élelemből. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, ez a mennyei vendégség töltsön el kegyelmed erejével minnyájunkat, akik Vianney Szent János ünnepét megöljük. Add, hogy a hit ajándékát épségben megőrizzük, és mindig az üdvösség fényes ösvényén haladjunk. Krisztus a mi Urunk által. Hirdetem a kedves testvéreknek, a héten első csütörtök lesz templomunkban. Szokásnak megfelelően egész napos szentségimádást tartunk. A reggeli 7 órai szentmise után lesz a szentségkitétel, és az esti fél hete szentmise előtt a szentségeltétel, és napközben szeretettel hívjuk a testvéreket. Az Úr Jézus hív bennünket, jöhetek hozzá minnyáján, akik elfáradtatok, az életterhét hordozzátok, én megenyítelek titeket. Vianney Szent János napjainak nagy részét a templomban töltötte, az Úr Jézus közelében. Innét fakadt az a csodálatos kegyelmi kiáradás, ami a papi szolgálatából fakadt, hiszen Jézus figyelmeztetését nagyon komolyan vette, nélkülem semmit sem tehettek, viszont az Úr Jézussal, az ő erejével mindent megtehetünk, amit mennyei atyánk tőlünk vár, és megadja testi-lelki fölüdülésünket, napi gondjaink oszlatását és az üdvösség nagy ajándékát. Közös szándékunk a papi hivatásokért való ima, ami égetlen szükséges ma egyházmegyéinkben, hazámban különösen, kérjük az aratás urát, hívom a szentségimádásra a testvéreket, az Úr Jézussal való bensőséges találkozásra. Az Úr legyen veletek,
1: és
0: áldjon meg titeket az Isten, minden mennyei áldással, tegyen mindig szenté és tisztává színe előtt, árasszon el bőkezve mennyei ajándékaival, oktasson az igazság szavával, neveljen az üdvösség evangéliumával, és töltsön el mindig titeket testvéri szeretettel Krisztus, a mi Urunk által. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, maradjon veletek mindenkor. Amen. A szentmise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen.

Szent misét hallhattak a pápai Szent Anna templomból. A misét bemutatta Salgó Ferenc atya.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Elődöm, 16. Benedek, felhívást tett közzé, hogy szüntessék meg a világgazdaság működési zavarainak strukturális okait, és javítsák ki azokat a fejlődési modelleket, amelyek képtelenek biztosítani a környezetvédelmét. Emlékeztetett 16. Benedek arra, hogy a világot nem lehet úgy vizsgálni, hogy bizonyos szempontokat elszigetelve tárgyalunk. Mert a természet könyve egy és oszthatatlan, és magában foglalja a környezetet, az életet, a nemiséget, a családot, a társadalmi kapcsolatokat, mindent. Következésképpen a természet károsítása szorosan összefügg azzal a kultúrával, amely az emberi együttélést is alakítja. Benedek pápa azt ajánlotta, hogy ismerjük el. A természeti környezet tele van felelőtlen magatartásunk okozta sérülésekkel. A társadalmi környezetnek is megvannak a maga sérülései. Ám végeredményben mindegyiknek ugyanaz a baj a gyökere, mégpedig az a hiedelem, hogy nem léteznek vitathatatlan igazságok, amelyeknek életünket irányítaniuk kell, és ezért az emberi szabadságnak nincsenek korlátai. Megfeledkezünk arról, hogy az ember nem pusztán önmagát létrehozó szabadság. Az ember nem önmaga hozza létre önmagát. Az ember szellem és akarat, de természet is. Atyai aggodalomban annak a felismerésére hívott minket, hogy kárt szenved a teremtés, ha mi magunk vagyunk a végső mérce, ha minden egyszerűen a mi tulajdonunk, és ha a fogyasztás kizárólag minket vesz figyelembe. A teremtett világ eltékozlása akkor kezdődik, amikor már nem ismerünk semmilyen tekintélyt magunk felett, hanem csak saját magunkat látjuk. Ugyanaz az aggodalom köt össze minket. A pápáknak ezek a felhívásai számtalan tudós, filozófus, teológus és társadalmi szervezet reflexióját gyűjtik egybe, akik gazdagították az egyház gondolkodását ezekben a kérdésekben. De azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a katolikus egyházon kívül más egyházak, keresztény közösségek és más vallások is alaposan foglalkoztak ezekkel a mindnyájunkat aggasztó kérdésekkel, és értékes meglátásokra tettek szert velük kapcsolatban. Hogy csak egyetlen fontos példát említsek, szeretném felidézni egy részét a kedves Bartolomeus ökumenikus pátriárka gondolatainak, akivel osztozunk a teljes egyházi közösség létrejöttének a reményében.
1: Enciklikák.
0: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Nardai Ilona műsora.
3: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A nők vagy a férfiak viselik jobban a fájdalmat. Folyamatos vita tárgyát képezi, hogy melyik nem képviselői bírják jobban a fájdalmat.

0: A megoldás azonban bonyolultabb, mint gondolnánk. Egy új kutatás kész eloszlatni a fájdalomtűrés körül kialakult vitákat. Bár a nők általában azzal érvelnek maguk mellett, hogy a szülést a férfiak nem bírnák ki, az erősebbik nem oldalán ott áll a fizikai megjelenés és a hormonok, amely alapján nekik kell könnyebben viselniük a megpróbáltatásokat. Az elmúlt évtizedek tanulmányai arra jutottak, hogy a nők érezhetően jobban kivannak téve a fájdalomnak, mint a férfiak, hiszen intenzívebben, gyakrabban és hosszabb ideig is érinti őket. Többször küzdenek fejfájással, fájdalmas bélproblémákkal, hát, medence és csontfájdalmakkal, de kutatások szerint szinte minden más testrészükben is gyakrabban nagyobb a fájdalom, mint a férfiaknál. A világszerte több 100 millió krónikus fájdalommal szenvedő beteg közel 70%-át nők teszik ki. Sokan azt feltételezik, hogy ennek az eltérő hormonszinthez van köze. A férfiaknál a magasabb tesztoszteron szint ugyanis gátolja a fájdalmat, mivel meghatározza, hogy a szervezet hogyan ismeri fel és továbbítja a kellemetlenségeket, illetve más krónikus problémákat. A megoldás azonban több lehet egyszerű biológiai kérdésnél. Befolyásolja ugyanis a stressz, a gyermekkori trauma, depresszió és a szorongás is. A nők gyakran állítják, hogy a szülés toleránsabbá teszi őket a fájdalommal szemben. Ez azonban nem teljesen igaz. A hormonok döntő szerepet játszanak a szülés során, mivel több endorfin, adrenalin és oxitocin szabadul fel, amelyek miatt a szülés közben a nők tényleg kevésbé érzékenyek a fájdalomra, de utána visszatérnek a normális hormonszintre. Egy későbbi tanulmányból kiderül, hogy a stressz, a depresszió és a szorongás mind összefüggésbe hozható a fájdalom súlyosbodásában. Az is, hogy gyermekkorban milyen traumák érték az illetőt. A kutatók hozzáteszik, hogy nem lehet csak a biológiai és a fiziológiai szempontokat nézni, hanem a pszichológiai, társadalmi és kulturális hatásokkal együtt kell vizsgálni azt, hogy kire hogy hat a fájdalom. Felhívják a figyelmet arra, hogy a kapott eredmény után egyértelmű, a nőknek és a férfiaknak eltérő gyógyszereket kéne gyártani, így azokkal a későbbiekben megfelelően lennének kezelhetők a különböző fájdalmak. A jegyzetet Narda Ilona állította össze.
1: Nézőpont. Dr. Narda Ilona osztotta meg gondolatait az egészségről.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Idén is megrendezik a mindenki születésnapja társadalmi összefogást. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek össze a kárpátaljai gazdák a magyarok kenyeréhez. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Miskolcon. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást, a mindenki születésnapja társadalmi összefogást, adja hírul a Magyar Kurír. A kezdeményezés fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők célja, hogy elősegítsék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A sétával és családi nappal egybekötött rendezvény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A rendezvényen standokon mutatkoznak be azok a szervezetek, amelyek a születés előtt, közben és utána is tudnak segíteni. Az összefogáshoz olyan neves művészek és előadók is csatlakoznak, mint Malek Andrea, Gera Zoltán vagy Lackvi János. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. Tudósít az MTI. A gyűjtés kezdeményezettje idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda járult hozzá az ügy sikeréhez. A szervezők megköszönték a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a történelmi egyházak és a gazdaszervezetek önkénteseinek munkáját. Tavaly mintegy 10 000 kárpát-medencei magyar gazda több mint 1100 tonna búzával segített 100 000 rászoruló mindennapi kenyerének biztosításához. Ahogy országszerte Miskolcon is megemlékezést tartottak a roma holokauszt évfordulóján vasárnap. Az eseményről a Minap miskolci hírportál számolt be. A megemlékezés a Mindszenti templomban tartott szent misével kezdődött. A nagy hőség miatt idén nem az emlékműnél mondták el a beszédeket, az esemény a Herman Otto Múzeum egyik külön termében folytatódott. A megemlékezés gyertyáit is később, alkalmasabb időjárási körülmények között helyezik majd el az emlékműnél, amely a roma holokauszt miskolci, vármegyei és európai áldozatainak állít emléket. Az ünnepség üzenete volt, hogy a roma holokauszt áldozatainak emlékét meg kell őrizni, a történetüket pedig tovább kell adni a következő generációknak. A szervezők köszönetet mondtak mindazoknak, akik szerepet vállaltak az 5 éve felállított emlékhely létrejöttében. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.

0: Itt a Nóra Lépes Lóránt atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, a négy magyar nyelvű Mária Rádiót, amelyek ezekben a percekben összekapcsolódnak. Témánk a liturgikus hét emléknapjai lesznek és ünnepei, és pedig szólni szeretnék Vianney Szent Jánosról, az Arcy plébánosról, továbbá a Mária Maggiore, Santa Maria Maggiore, Havasboldogasszony bazilikának az emléknapjáról, továbbá Urunk színeváltozásáról is, ha lesz még időnk, akkor Szent Domonkosról is ejtenék majd néhány szót. Augusztus 4-én ünnepeljük Vianney Szent Jánost, az Arcy plébánost, a plébánosok védőszentjét. Élete első pillantásra egyszerű falusi pap történetének tűnik, de ha közelebb lépünk hozzá, egy olyan emberrel találkozunk, akinek életén keresztül Isten rendkívüli módon mutatta meg irgalmát és szeretetét. Ma nem csak az életét szeretnénk megismerni, hanem azt is, mit üzen nekünk a 21. század embereinek. A Szentírásban ezt olvassuk: az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet nézi. Ez a mondat talán senkire sem illet annyira, mint Vianney Szent Jánosra. 1786-ban született a Lyon melletti Dardilly faluban. Egyszerű paraszt család gyermeke volt. Gyermekkorában Franciaországot a forradalom dúlta fel, papokat üldöztek, templomokat bezártak, sok papnak bujkálnia kellett. Édesanyja titokban vitte őt szentmisére. El tudjuk ezt képzelni? Ma szabadon mehetünk templomba. Akkor viszont egy szentmise miatt akár börtön is járhatott. A kis János ekkor tanulta meg, hogy a hitért néha áldozatot kell hozni. Ha valaki jelentkezik a papnevelő intézetbe, sok vizsgát kell tennie. Jánosnak ezek szinte leküzdhetetlen akadályt jelentettek. Nem azért, mert lusta volt, hanem mert kevés iskolába járhatott. Napközben dolgozott. Este fáradt volt. Latinul alig tanult. Tanárai már-már lemondtak róla. Egyszer valaki ezt mondta: ez az ember túl buta ahhoz, hogy pap legyen. Milyen fájdalmas lehetett ezt hallani. És mégis, Bale Abbé nem a bizonyítványát nézte, hanem a szívét. Látta benne a mély hitet. Később azt mondta róla: ha valakiből pap lesz, akkor belőle. Isten szemében nem a tehetség volt az első, hanem a szeretet. Hányszor mondjuk mi is: erre nem vagyok képes, én ehhez kevés vagyok, vagy már túl öreg vagyok, túl sokat hibáztam. Isten válasza ugyanaz ma is: elég neked az én kegyelmem. 1818-ban egy apró faluba küldték, Arcba. Arcnak alig volt 250 lakosa. A püspök ezt mondta neki: ott nincs sok szeretet Isten iránt, vigyen oda szeretetet. Micsoda küldetést kapott: nem templomot építeni, nem iskolát alapítani, hanem szeretetet vinni. És János ezt komolyan vette. Sokat imádkozott, böjtölt, látogatta a betegeket, tanította a gyermekeket, beszélgetett az emberekkel. Nem sietett, nem akart látványos eredményeket. Egyszerűen jelen volt. Az egyik falubeli egyszer megkérdezte: mit csinál annyit a templomban? Mosolyogva válaszolta: én nézem őt, ő pedig engem. Ennyi. Ez volt egész misztikájának a titka. Nem különleges módszer, hanem jelenlét. 16. Benedek pápa papság évének megnyitásakor külön Vianney Szent Jánost állította minden pap elé példaként. Azt mondta: az Arcy plébános nem önmagát állította középpontba, hanem Krisztust. Életének ereje az eukarisztiából és a kiengesztelődés szentségéből fakadt. Majd így folytatta: A mai világban is ugyanarra van szükség, mint arzban. Olyan papokra, akik engedik, hogy Krisztus teljesen birtokba vegye őket. Ez nem csak papokra igaz, hanem minden keresztényre. Az emberek hamar észrevették, hogy különös kegyelmet kapott, gyóntatott. Nagyon sokat gyóntatott, reggeltől estig. Volt hogy napi 16 órát. Évi 100 000 ember kereste fel. Miért? Nem azért, mert híres volt, hanem mert aki kijött a gyóntatószékből, tudta, Isten megbocsátott neki. A szentek élete elbeszélései szerint egyszer egy idős katona érkezett arcba, évtizedek óta nem gyont, csak kíváncsiságból ment be a templomba. Vianney Szent János ránézett és csendesen ezt mondta: barátom, 20 éve hordozza ezt a terhet. A katona sírni kezdett. Senkinek sem beszélt addig életének legsúlyosabb bűnéről. Mégis úgy érezte, hogy Isten már régóta várja. Aznap hosszú gyónást végzett, és békében ment haza. Nem a pap tudta a titkot, hanem Isten megmutatta neki, hogy segíteni tudjon. A szentek életében gyakran olvasunk lelki harcokról. Vianney Szent János sem volt kivétel. Éjszakánként különös zajokat hallott. Ágyát megrázták, alig tudott aludni. Ő azonban nem félt. Mosolyogva csak ennyit mondott: a grappin megint itt volt. Így nevezte tréfásan a gonosz lelket. Azt is mondta: ha a grappin nagyon dühös, tudom, hogy másnap egy nagy bűnös meg fog térni. Micsoda hit! Ahol mi félelmet látnánk, ő ott Isten győzelmét látta. Kevesebbet beszélünk arról, hogy mennyire szerette a gyermekeket. 1826-ban otthont alapított szegény kislányok számára. Hittan tanított nekik. Nem gazdag intézmény volt, gyakran nem volt pénz élelemre sem. Mégis mindig akadt segítség. Ő biztos volt benne, a gondviselés soha nem hagy cserben. Miközben egész Európából érkeztek hozzá emberek, ő ezt ismételgette: ha Isten talált volna nálam jelentéktelennebb papot, őt választotta volna. Milyen ritka az ilyen alázat. A világ azt mondja: mutasd meg magad, legyél híres, beszéljenek rólad. A szent azt mondja: ne engem lássanak, hanem Krisztust. 16. Benedek ezt írta róla: az arciplébános nagysága abból fakad, hogy teljesen azonosult papi hivatásával, és Krisztus szeretetének átlátszó eszközévé vált. Ez a mondat mindannyiunk számára fontos. Nem kell másnak lennünk, csak Krisztusnak kell bennünk látszania. Mit üzen ez nekünk? Először is, ne becsüljük le magunkat. Isten nem a képességeinket, hanem a készségünket keresi. Másodszor, szeressük a Szent Jónást. Az arci plébános szerint a Jóisten mindent megbocsát annak, aki megbánja bűneit. Harmadszor, imádkozzunk papjainkért. Ma különösen szükségünk van rá. Nem kritikára, hanem imára. Negyedszer, töltsünk időt Jézussal. Nem kell sokat beszélni, elég úgy lenni előtte, ahogy ő mondta: ő néz engem, én pedig nézem őt. Kedves testvérek, Vianney Szent János élete azt bizonyítja, hogy Isten a leggyengébb emberből is képes szentet formálni. Nem volt kiváló szónok, nem volt tudós, nem volt szervező zseni, csak egyetlen dolgot tett, egészen Krisztusnak adta önmagát. Ezért lett az egész világ plébánosainak példaképe. Kérjük közbenjárását papjainkért, új papi hivatásokért, családjainkért és saját megtérésünkért.

Kedves testvérek, a hittanóránk következő részében Havas Boldogasszony emléknapjával fogok foglalkozni. Megemlítem, hogy ezekben a percekben összekapcsolódik a négy magyar nyelvű Mária Rádió, és a témához hozzá lehet szólni, ki lehet egészíteni, illetve kérdezni lehet a hittanóra második felében. A telefonszámunk 00421 35 7 72 72 72, illetve van Viber számunk is, a Mária Rádió Miriam Felvidék név alatt, és a telefonszám pedig 00 421 948 975 496. Augusztus 5-én egyházunk havi boldogasszony, más néven Havas Boldogasszony ünnepét üli. Sokan talán csak különös név miatt ismerik ezt az emléknapot. Hogyan kapcsolódhat össze a nyári hőség és a hó? De hamarosan látni fogjuk, hogy nem elsősorban egy legendát ünneplünk, hanem Isten gondviselését és Szűz Mária anyai közelségét. A történet a Krisztus utáni 5. században kezdődik. 431-ben ült össze az efezusi zsinat. A püspököket nagyon fontos kérdésben keresték az igaz hit megfogalmazását, ki Jézus Krisztus. Ha Jézus valóban Isten és ember egy szemében, akkor Máriát joggal nevezzük Isten szülőnek, görög szóval Teotokosznak. Ez a hitvallás nem Máriát akarta felemelni önmagáért, hanem Krisztus igaz istenségét akarta megvédeni. Nem véletlen, hogy a zsinat után harmadik Sixtus pápa Rómában egy hatalmas bazilikát építetett Szűz Mária tiszteletére. Ez lett a Santa Maria Maggiore, nyugat első nagy Mária temploma. Felszentelésének emléknapja augusztus 5-e. A középkorban egy szép hagyomány terjedt el. Egy gazdag, de egy gyermektelen házaspár egész vagyonát Isten szolgálatába akarta állítani. Imádságban kérték a szűzanyát, mutassa meg, mire használják fel. Ugyanazon az éjszakán Mária megjelent álmukban. Azt kérte: arra helyre építsenek templomot, ahol másnap reggel havat találnak. Ugyanezt álmodta Liberius pápa is. És augusztus 5-én reggel, a római nyár legforróbb időszakában az Esquilinus domb tetejét hóborította. Ott épült fel a bazilika. Isten mindig tud utat mutatni azoknak, akik keresik az akaratát. Hányszor kérdezzük mi is, mit akar tőlem az Úr? Jó úton járok? Mi az én hivatásom? A történet azt üzeni, az Úr ma is vezet. Lehet, hogy nem hóeséssel, hanem egy találkozással, egy evangéliumi mondattal, egy lelki beszélgetéssel, vagy a szívünk békéjével. A bazilika legnagyobb kincse nem az arany vagy a márvány, hanem egy ikon, a Salus Populi Romani, vagyis a római nép oltalma. Hagyomány szerint Szent Lukács evangélista festette egy deszkára, amely Szent Józseftől, az ácstól származott. Bár a történészek ezt nem tudják igazolni. Ami biztos, a kép évszázadokon át a római keresztények reménységének jelképe lett. Nagyszent Gergely pápa idején súlyos pestis járván pusztított Rómában. A pápa könyörgő körmenetet rendelt. Elől vitték a szűzanya képét. Amikor a menet Hadrianus császár síremlékéhez ért, a hagyomány szerint angyalok énekét hallották, Regina Caeli Tare. Majd látták Mihály főangyalt, amint visszateszi kardját hüvelyébe. Ez a járvány végét jelentette. Azóta nevezik ezt az épületet angyalvárnak. Isten végzett csodát, aki Mária közbenjárására meghallgatta a népének imáját. Sokan kérdezik, miért tiszteljük ennyire a szűzanyát.
Az egyház válasza egyszerű. Azért, mert ő mindig Krisztushoz vezet. Ahogyan a kánai menyegzőn mondta, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Ez ma is Mária legfontosabb üzenete. Tegyetek mindent, amit Jézus mond. Nem önmagára mutat, mindig Jézusra. 16. Benedek pápa gyakran hangsúlyozta, Mária egész élete Krisztusra mutat. Aki Máriát igazán szereti, azt ő mindig fiához vezeti. Egy másik alkalommal ezt mondta, Mária a remény csillaga, mert egész életével Isten ígéreteiben bízott. Ezért fordulunk hozzá ma is. Talán nem mindenki tudja, hogy a Santa Maria Maggiore bazilikában őrzik a hagyomány szerint Jézus betlehemi jászlának fadarabjait is, tehát a jászol erekjeit. Ezeket már a középkor óta nagy tisztelet övezi. Milyen szép jel ez, a bazilika egyszerre emlékeztet bennünket Máriára, és ugyanakkor Jézus születésére is. Mária soha nincs Krisztus nélkül. Tehát mit is tanít nekünk a havasboldog asszony? Először is Isten vezet. Nem mindig látványosan, de biztos kézzel. Továbbá Mária mindig Krisztushoz vezet. Ha Mária tisztelet nem Jézus felé visz, akkor valamit félreértettünk. Harmadszor a remény soha nem hiába való. A római keresztények pestis idején is reméltek. Mi sem veszítsük el reményünket. És nem utolsó sorban építsünk lelki templomot. Nem kőből lehet templomot építeni, hanem imádsággal, szeretettel, megbocsátással, a családunkban, a plébánián, a munkahelyünkön. Kedves testvérek, Havas Boldogasszony ünnepe arra emlékeztet bennünket, hogy Isten nem hagyja magára népét. Mária ma is anyai szeretettel kíséri az egyházat. Ő nem elveszi figyelmünket Krisztustól, Krisztusról, hanem oda vezeti hozzá. Kérjük őt, hogy tanítson bennünket engedelmes hitre, álhatatos reményre és önzetlen szeretetre.

Szeretettel köszöntöm azokat a kedves testvéreket, akik most kapcsolódtak be a műsorunkba. Önök a Négy Magyar Nyelvű Mária Rádió közös hittanóráját hallhatják. Ezúttal Észak-Komáromból, Felvidékről, Lépes Loránd atya vagyok. Ahogy említettem, van lehetőség hozzászólni, a hittanórához kiegészíteni, illetve kérdezni a témával kapcsolatban. Eddig Vianney Szent János, az Arci plébánosról szóltam, és Havas Boldogasszony emléknapjáról, és még most a következőkben úrunk színeváltozásáról fogok szólni. A telefonszámunk 00421 35 772 72 72. Viberen is kereshetnek bennünket, Mária Rádió Miriam Felvidék név alatt, a telefonszám pedig 00421 948 975 496. Augusztus 6-án egyházunk Urunk színeváltozását ünnepli. Ez az ünnep különleges helyet foglal el a liturgikus évben. Egyszerre tekint vissza Jézus földi életének egyik legmeghatóbb eseményére, és előre mutat húsvét dicsőségére, sőt a mi végső hivatásunkra is. Nem véletlen, hogy II. János Pál pápa a világosság rózsafüzérének negyedik titkául ezt jelölte meg, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét. Ma azt szeretnénk megérteni, mit jelent számunkra a Táborhegyének fénye. A Szentföldön Názárettől délkeletre emelkedik egy magányos, kúpszerű hegy, a Táborhegy. Nem a legmagasabb palesztinai hegy, de messziről uralja a síkságot. Már az Ószövetségben is fontos szerepet játszott. Debóra prófétanő innen indította bárák seregét a kánaániak ellen. A zsoltárok a tábor szépségét dicsérik, ezért már az Ószövetség embere számára és Isten közelségének helye volt. A keresztény hagyomány kezdettől fogva ezt a hegyet tekinti Jézus színeváltozásának színhelyéül. Már Szent Ilona templomot építetett ide, a mai bazilikát pedig a ferencesek emelték a 20. század elején. A hegy ma is a csend, az imádság és az Isten élmény helye. Mi is történt a Tábor hegyén? Hallgassuk meg Márk evangéliumának rövid összefoglalását. Jézus maga mellé veszi Pétert, Jakabot és Jánost. Felmennek egy magas hegyre, és ott valami egészen rendkívüli történik. Jézus arca ragyogni kezd. Ruhája vakítóan fehérré válik. Megjelenik mellette Mózes és Illés. Beszélgetnek vele. Felhő borítja be őket. Majd megszólal az atya: ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Azután minden eltűnik. Csak Jézus marad. A színeváltozás nem azért történt, mert Jézusnak szüksége volt rá. Az evangélisták hangsúlyozzák, ez a tanítványoknak adott kinyilatkoztatás volt. Néhány nappal korábban Jézus először beszélt közelgő szenvedéséről. A tanítványok összezavarodtak. Hogyan lehet a messiásnak szenvednie? Isten ezért mutatta nekik azt, amit addig nem láttak. A názáreti Ács fia valóban Isten fia. A kereszt nem vereség lesz, hanem a dicsőség útja. A Tábor hegye tehát előre fölragyogtatja a húsvét fényét. Beszéljünk még a különleges jelekről az evangéliumban. Először is a ragyogó fényről. A Bibliában a fény mindig Isten jelenlétének jele. Mózes arca is ragyogott, amikor lejött a Sinai hegyről. Jézus azonban nem kívülről kapja ezt a fényt. Ő maga a világosság. Mózes és Illés jelenik meg. Miért éppen ők? Mózes a törvényt képviseli, Illés pedig a prófétákat. Az egész Ószövetség tanúságot tesz Krisztusról. Mintha ezt mondanánk, akire mi egész életünkben vártunk, most itt áll előttünk. A következő jel a
felhő. A felhő az Ószövetségben Isten jelenlétének jele. Például felhő vezette Izraelt a pusztában, felhő töltötte be a találkozás sátrát, felhő borította be a Sinai hegyet. Most ugyanaz a felhő jelenik meg. Isten van jelen. És nem utolsó sorban az Atya hangja. Két alkalommal halljuk az Atya szavát az evangéliumban, Jézus keresztségénél és a Táborhegyén. Mindkét alkalommal ugyanaz a kijelentés hangzik, ez az én szeretett fiam. De itt még egy mondatot hozzátesz, őt hallgassátok. Ez az ünnep központi üzenete. Péter meghatódik, így szól, Uram, jó nekünk itt lennünk, építsünk három sátrat. Sokan mosolyognak ezen, pedig milyen emberi. Amikor boldogok vagyunk, szeretnénk megállítani az időt. Egy családi ünnepet, egy zarándoklatot, egy szép szent misét, egy lelki élményt. De Jézus nem engedi. Le kell menni a hegyről, mert az igazi küldetés lent vár. A hit nem menekülés a világból, hanem küldetés a világba. 16. Benedek pápa így magyarázza ezt az evangéliumi jelenetet. A Tábor hegyének fénye elővételezi a feltámadás dicsőségét. De a tanítványoknak le kell jönniük a hegyről, mert a dicsőség útja a kereszten átvezet. Milyen mély igazság! Mi is szeretnénk a táboron maradni. Az Úr azonban azt mondja, most menj vissza a családodba, a munkádba, a betegeidhez, a keresztjeidhez, és ott maradj hűséges. Talán kevesen tudják, hogy ez az ünnep a magyar történelemmel is összekapcsolódik. 1456-ban Hunyadi János és Kapisztrán Szent János Nándorfehérvárnál megállították a török sereget. A győzelem híre augusztus elején érkezett Rómába. 6. Kalixtusz pápa hálából az egész egyház számára elrendelte urunk színneváltozásának ünnepét. Így lett augusztus 6-a nem csak bibliai, hanem történelmi emléknap is. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy Isten a népek történetében is jelen van. Mit üzen nekünk a Tábor hegye? Először is legyen időnk felmenni a hegyre. A hegy az imádság jelképe. Ha mindig csak rohanunk, nem halljuk meg Isten hangját. Továbbá tanuljunk hallgatni. Az Atya nem azt mondta, beszéljetek róla, hanem őt hallgassátok. A keresztény élet első lépése nem a beszéd, hanem az ige meghallgatása. Harmadszor, ne féljünk a kereszttől. A Tábor hegye a Golgotára mutat. A dicsőség a kereszten keresztül vezet. S végül negyedszer, ami életünk célja is a színeváltozás. Szent Pál írja, mi pedig mindnyájan ugyanarra a képre változunk át dicsőségről dicsőségre. A keresztény ember egész élete lassú átalakulás, egyre jobban Krisztushoz hasonlítani. Kedves testvérek, a Táborhegye nem csupán egy földrajzi hely. Minden szentmise egy kis táborhegy. Minden őszinte imádság egy kis táborhegy. Minden szentgyónás egy kis táborhegy. Ott újra meglátjuk Krisztust. Ott újra meghalljuk az Atya szavát, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És amikor véget ér a szent mise, nekünk is le kell mennünk a hegyről, vissza a hétköznapokba. De már nem ugyanazokként, hanem olyan emberekként, akik találkoztak az élő Krisztussal. Kedves testvérek, Úrunk színeváltozásának ünnepét követően néhány nappal augusztus 8-án egyházunk Szent Domonkos rendalapítóra emlékezik. Első pillantása úgy tűnhet, hogy a két ünnep között nincs kapcsolat. Az egyik Jézus isteni dicsőségéről szól, a másik egy középkori szerzetes életéről. Pedig mély összefüggés van közöttük. A Táborhegyén az Atya ezt mondja,
ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Szent Domonkos egész életének ez lett a programja, hallgatni Krisztusra és Krisztust hirdetni. Domonkos 1170 körül született Kasztíliában, mélyen vallásos családban. Már gyermekkorában kitűnt szeretetével és tanulékonyságával. Palenciában tanult bölcseletet és teológiát. A hagyomány szerint, amikor nagy éhínség tört ki, eladta értékes könyveit, hogy a szegényeket segítse. Azt mondta, hogyan tanulhatnék holt bőrökből, amikor élő emberek halnak éhen. Ez a mondat megmutatta szívét. A tudás számára soha nem öncél volt. A tudásnak szeretetté kellett válnia. Fiatal papként Oszma székesegyházának kanonokja lett. Püspökével, Diego püspökkel többször utazott Európában. Ezeken az utakon szembesült azzal, hogy Dél-Franciaországban sokan eltávolodtak az egyháztól. A katar és albikens eretnekség sokakat megtévesztett. Követőik egyszerűen éltek, sokat prédikáltak, ezért sok ember hitelesebbnek tartotta őket, mint a gazdagságban élő egyháziakat. Domonkos felismerte, nem elég vitatkozni. Hiteles élet kell, szegénység kell, imádság kell, és világos tanítás kell. Abban az időben egyesek úgy gondolták, hogy az eretnekséget erővel kell legyőzni. Domonkos más utat választott, beszélgetett, meghallgatott, kérdezett, prédikált. Nem gyűlölettel, hanem szeretettel. Ez ma is időszerű. A keresztény ember nem ellenséget lát a másként gondolkodóban, hanem testvért, akit Krisztushoz kell vezetni. 1216-ban harmadik Honorius pápa jóváhagyta az új közösséget. Nevük egyszerű volt, prédikátor testvérek rendje. Mi ma Domonkos rendként ismerjük őket. Jelmondatuk évszázadok óta veritas, vagyis igazság. Nem akármilyen igazság, hanem Krisztus igazsága. Ezért küldte Domonkos testvéreit Párizsba, Bolognába, Spanyolországba, majd az egész világra. A hagyomány szerint Szent Domonkost a rózsafüzér nagy apostolaként tiszteli. A történeti kutatás szerint a rózsafüzér mai formája később alakult ki, de kétségtelen, hogy a Domonkos rend évszázadokon át a rózsafüzér egyik legnagyobb terjesztője lett. Ezért, amikor kezünkbe vesszük a rózsafüzért, hálával gondolhatunk Domonkos fiaira is, akik millióknak tanították meg ezt az egyszerű és mégis mi imádságot. Kedves testvérek, ennyi félt bele mai hittanóránkba. Megköszönöm itt Iszakomáromban Csepregi Lászlónak a műszaki szolgálatot, szintén a négy magyar nyelvű Mária rádiójainak, a technikusainak, hogy össze tudott kapcsolódni a négy Mária rádió. További áldott szép napot kívánva, búcsúzik Önöktől Lépes Lóránt, atya, legyen szép napjuk, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek össze a kárpátaljai gazdák a magyarok kenyeréhez. Idén is megrendezik a mindenki születésnapja társadalmi összefogást. Megoldást sürgetett a spanyolországi Ceuta ügyében Leó pápa. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristaki és Borbálát hallják. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a magyarok kenyere 15 millió búzaszem program keretében, tudósít az MTI. A gyűjtés kezdeményezettje idén is a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a magyarok kenyere 15 millió búzaszem programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők, és a súlyos aszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda járult hozzá az ügy sikeréhez. A szervezők megköszönték a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a Történelmi Egyházak és a gazdaszervezetek önkénteseinek munkáját. Tavaly mintegy 10 000 kárpát-medencei magyar gazda több mint 1100 tonna búzával segített 100 000 rászoruló mindennapi kenyerének biztosításához. Szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást, a mindenki születésnapja társadalmi összefogást, adja hírül a Magyar Kurír. A kezdeményezés fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők célja, hogy elősegítsék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A sétával és családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A rendezvényen standokon mutatkoznak be azok a szervezetek, amelyek a születés előtt, közben és utána is tudnak segíteni. Az összefogáshoz olyan neves művészek és előadók is csatlakoznak, mint Malek Andrea, Gera Zoltán vagy Laszkfi János. Békés, stabil és igazságos megoldás sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, tudósít az MTI. A Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezrel jutottak be illegálisan. A katolikus egyház főnyári rezidenciáján spanyolul szólt az égető kérdésről. 14. Leó a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri afrikai miasszonyunk bazilikában található. Leó pápa szerint a háborúk és az arrogancia az emberek közötti viszony elsivatagosodásához vezet. Úgy véli, egyesek annyira megrészegülnek saját vagyonuktól, hogy megfeledkeznek azokról, akik sírnak az éhségtől és kiáltanak a szomjúságtól. A gazdasággal szemben, amely az enyészetre ítélt tárgyak birtoklását jelenti, az ételért nyúló kezek, a lángban álló otthonok, a békére áhítozó emberek sokasága áll, jelentette ki a pápa. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok, együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balaton-Almádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket! Áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.

0: Mária út, a Mária celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Galgócin és Szabó Zsófia vagyok, a Magyar Mária út Egyesület koordinátora. Engler Györgyöt is köszöntjük itt a stúdióban, a mai műsornak is. Ő a technikai szolgálója, köszönjük nagyon szépen neki. Hát miről másról is szólhatna a következő közel fél óra, mint a zarándoklásról, a Mária útról, és hát az előttünk álló legnagyobb zarándok eseményről, az Egy úton nemzetközi zarándoknapról. De hogy mi is ez az Egy úton nemzetközi zarándoknap, erről fogjuk a mai műsorban riportertársaimat kérdezni. Először a kőszegi szakasz vezetőjét, Sodár Györgyöt kérdezzük meg a kezdetekről, mert hogyha minden igaz, Gyuri bácsi, egyrészt a Mária út egyik talán legrégebbi önkéntese, tehát ő azért nagyon sok mindent átélt, velünk élt, ott volt tulajdonképpen a Mária út születésénél, hiszen a kőszegi zarándoklatok és a zarándok útvonal kialakítása az ő nevéhez is kötődik. És aztán beszélünk dr. Buzás Andreával és kisfiával, Nándival, a Mihály háza pápa szakaszról, és hát arról, hogy családként hogyan lehet a zarándoklást értelmezni, hogyan lehet az Egy útont megélni, milyen élmények tudnak jönni, milyen nehézségekkel lehet szembesülni, és hát abból hogyan lehet fölállni. De ha minden igaz, itt van a vonalban már első beszélgetős társam, Sudár Györgyöt, nagy szeretettel köszöntelek.
2: Igen, itt vagyok, szerbusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, ámen. Nagyon szépen köszönjük, Gyuri bácsi, hogy egy picit időt szakítottál itt a napodban arról, hogy hát akkor egy picit nézzünk rá a legelejére, mert ha én jól tudom, azért hát te nagyon-nagyon régóta segíted, gondozod a Mária út ügyét, és hát a kőszegi zarándok élet és útvonal kialakítása is a te kezedben volt, van, és reméljük, hogy meg nagyon sokáig lesz. Na szóval, hogyha egy kicsit vissza tudunk nézni a kezdetekre, meg talán arra, hogy te hogyan kerültél ebben az egész üggyel kapcsolatba?
2: Hát leginkább a kurziónak köszönhető ez, mert a dr. Szabó Tamás volt itt Kőszegen, a Bencé székházba kurzión, háromnapos lelkigyakorlaton, és utána az árvünnepségen ismertem meg a Tamást, később többet hallottam róla, mert hogy a Mária Rádió ügyét is kézbe vette, és meg a Mária útnak, a Magyar Kaminónak a gondolatát is megfogalmaztam, és hát az folyamatosan, most már nehéz pontos dátumot mondani, de kétségtelen, hogy mivel hogy a katonapaliék a Mária útnak a, meg hát nem csak a katonapali, hanem azért sok természetjáró köztük szakemberek, akik benne voltak ebbe az útkijelölésben, meg tudományos konferenciát is tartottak Ausztriába a Mária út kialakításáról Mária celtől Csíksomlyóig. Az viszont régi történelmi tény, hogy a hármas út már középkor óta létezett, és a Mária celben három főirányból mennek zarándokok, mai napig is. Hát én, mi a kőszegi, a középső ágban vagyunk. Ennél fogva nagyon megszólítottnak éreztem magam. Én is voltam 88-ban Ausztriában, Máriacellben, zarándoklaton, akkor még a vámigatornál dolgoztam, és éjjel kettőkor mentünk busszal ki Vulkapordányba, az valahol ott Rozália egységben van, és horvát település, és a horvát hívek, illetve azok hívtak meg, hogy hát tartsak velük. Még soha nem voltam Ausztriában, nagyon érdekelt egyből. Na, de hát aztán utána a feleségem is volt, meg ő külön, sőt, most jut eszembe, ő előttem volt Mária celbe gyalog, háromnapos zarándoklaton. Hát így indult a Mária útnak a megszeretése, azt hiszem.
1: Ha jól tudom, akkor az Egy úton nemzetközi zarándoknap ugye most már a 13. alkalommal kerül idén megrendezésre. Ugye ez talán a bár én nem szeretem ezeket a versenyhelyzeteket így kiélezni, hogy mi a legnagyobb, meg a legtöbb, meg a nem tudom, de azért hát ez a, ha így fogalmazhatjuk, a teljes Mária utat megmozgató zarándok eseményünk. Ennek az indulására egy picit vissza tudsz emlékezni, hogy nálatok ez hogyan valósult meg a legelső időkben?
2: Hát elsősorban a Mária út gondolatával mindjárt egy szervezői kézikönyv is megjelent, amiben nagyon praktikus gyakorlati tanácsok, sőt levélminták önkormányzat vezetőknek, országgyűlési képviselőknek szóló megszólítások mintaként be voltak írva, de nem csak ez, hanem az egész Mária út vonalának az elmélete az, hogy hogyan szerveződik. Most ez a leglényegesebb az, hogy a települések, az érintett települések be vannak osztva egy táblázatban, zarándoklat fogadó helyek, meg zarándoklat kibocsátó helyek. Na és hát Kőszegény ilyen zarándoklat kibocsátó hely, ahonnan egy napi árásra, keletre, nyugatra indulnak zarándokok. Nem a három naposról van szó, hanem az egy utonról. És na hát így van, így megyünk mi a szomszéd faluba, Rötfalvára, Rattersdorfra, határon túlra. Nincs messze 6 kilométer, de viszont évszázados hagyomány volt ez már úgy is, úgyhogy éppen nagyboldogasszonykor, mivel hogy nagyboldogasszony Ausztriában a napjánban, meg Európa legtöbb országában, csak hát itt Magyarországon itt hétvégékhez kötődnek ezek a ünnepek, nem vasárnap tartják a búcsút. Na, a keletirányban, meg hát itt van a nagy Répcevölgyi régi zarándokhely, szintén hagyományos, méghozzá egy lepusztított falun, amelyiknek csak a temploma maradt meg, Csepreg mellett, egy Csékéd nevű terület, ahol már falu rég nincs, de a temploma nagyboldogasszonynak szentelt temploma mai napig is van, és hát leírások vannak, meg versek keletkeztek a nagyboldogasszony búcsúról. Meg hát minden, épp egy barátommal találkoztam egy hónapja, vagy egy három hete, és hát ő is csepregi születésű, és hát erről áradozott, hogy nekik mit jelent egy gyerekkorban a csékédi búcsú. Ez egy gyönyörű tó partján van, a Nagyboldogasszony tó partján, a Nagyboldogasszony patak táplálja, és folyik a Répcébe. Hát nem is tudom, nem tértem el a tájtól, Zsófi.
1: Nem, ez teljesen jó, Gyuri bácsi, mert hogy ugye most említettél egy hihetetlen összefogást is, tehát hogy van Kőszegen ugye jobbra is, meg balra is lehetőség arra, hogy az ember útra induljon. Mert hogy azért, amikor az ember, és te is egyébként engem is ez így, nem is tudtam, hogy 88-ban te már zarándokoltál, amikor még azért egy egészen más világot éltünk, és hogy ez mit tud hozni az ember életébe, milyen változásokat, ha egy picit pár élményedet ide tudnád hozni, hogy mik voltak azok a számodra nagyon-nagyon fontos zarándok élmények, amire ugye a mai nap is, ha úgy lecsukod a szemed, akkor azt mondod, hogy fú, hát azért az ott minket a Jóisten kiemelt valamiből, vagy a tenyerén hordott, vagy szóval úgy megérintett.
2: Hát azért a leginkább a gyerekkori élményem. Akkor mi Sárváról laktunk, és Sárvár ugye Feldömök mellett van, vagy attól 24 kilométerre, és ott én olyan 6-7 éves gyerek lehettem, és hajnali 4-kor fölkeltünk, mert kimentünk a Rákóczi útra, mert jöttek az arándokok, pontosabban Csényéből mentek Feldömökre, és csatlakoztak hozzá a településeken lévő emberek. Szép, na ez valamikor az 53-54-es évben lehetett. És hát csodálatos ének a mai napig is a fülemben van. És akkor én nem mentem velük, illetve a szüleim se, hanem utána vonattal mentünk Celldömölkre, mert hát kicsi voltam, mert nem lehetett még így, de aztán akkor már láttam, hogy más milyen is ez a zarándoklat. Gyönyörű zászló, gyönyörű énekek, mindenki szép ruhában. Szóval ilyen gyerekkori élményem van, de igazából ez hasonló élmény volt ez a Mária Celli háromnapos zarándoklat, így felnőtt fejjel, és hát nyilvánvaló volt, hogy ha Mária út így jelölésre kerül, ráadásul nekünk is lesz El Caminunk itt a közelben, akkor nyilvánvaló, én azt hiszem nekem, hogy csatlakoztunk feleségemmel együtt ehhez a nem is tudom, mozgalomhoz talán. Ezzel kapcsolatos munkákat természetes, hogy neki álltunk, és Katona Palival indultunk festeni az ő térképe alapján a Mária út, kijelölt Mária útnak a turista jeleit.
1: Egy picit mesélj nekünk arról, hogy az idei évben milyen lehetőségek vannak akkor most az Egyúton Nemzetközi Zarándoknap keretében, milyen zarándoklatok fognak indulni, és egyébként még, hogyha van idei zarándoklat terv, ami a kőszegmenti Mária utat érinti, akkor arról is ejtsünk egy pár szót.
2: Hú, ez nagyon sok, mert nagyon sok rendezvény van, így a főleg egy kőszegen. Aztán meg hát tényleg eléggé népszerű. Három nemzetiség van, a német, a horvát, meg a magyar. És ezeknek mindig megvan a napjuk, hogy mikor mennek zarándokolni így ki ilyen nyelvi közösségbe, tehát nemzetiségi közösségbe. Leginkább ezen a nagy boldogasszonyi ünnepen látszódik, hogy a környékbeli, illetve az ottani lakósok, a Rőzfalván a német nyelvűek tartják, nem tudom én, reggel 9-kor a búcsúimisét, 10 órakor a környékbeli horvátok, és délután 3-kor a környékbeli magyarok. És ennek kapcsán hát mi a természetesen délutáni 3-as misére szervezzük a zarándoklatunkat. Indulunk 12 óra 45-kor a plébániától, ami benn van a belvárosba, és akkor csodálatos gyöngyös földjében lévő erdőn keresztül, amit úgy hívnak, hogy Andalgó, azon keresztül hát másfél óra átérünk, meg közben egy kis szünet, úgyhogy éppen, hogy be tudunk vonulni a templomba, meg útközben vannak érdekes dolgok, amiket leginkább azért visszafelé szoktunk elmondani, hogy időben odaérjünk. Hát azt hiszem, talán röviden ennyit. Ja, ez meg a másik oldal, ugye?
1: Igen, a csepregi szakaszról.
2: A csepregi szakasz. Hát mivel, hogy annak az útvonalnak vagyok a felelőssége, tehát Kőszeg meg Csepreg közöttinek, annak az állapotát kell tartjuk karba többen, és írtjuk a szeder, nadrágakasztó szeder bokrokat, meg ilyesmi, ami az úton van, meg hát az útjeleknek a frissítését, kidőlt fák helyett a jeleknek a pótlása, stb. Na most egy nagyon szép helyeket érint, de hát most éppen egy olyan helyzetben vagyunk ebben az évben, hogy egy időben esik a plébániának a illetve a magyar Rőzfalván a magyar zarándoklat misének a időpontja, meg 3 órával később, meg hát Csepregre kéne érni az ottani zárószent misére, ami egyébként így elég nehéz megszervezni, sőt lehetetlen, ezért az idén egy kicsit most egyszerűsítünk, és pedig úgy, hogy a találkozás a Csepreg felé nem Kőszegen van, hanem hanem Csepregen, a Nagyboldogasszony tónál lévő Csékédi emlékműnél. Ez így van leírva, és a Mária út meghirdetésnél tudnélik, ott találkozunk a bükiekkel, a bőiekkel, a récevölgyi récevisiekkel, Szombathely felől, Bád felől érkezőknek, stb. És akkor ott a Csékédi emlékműnél megtartjuk ezt a kis megemlékezést egy negyed órába, 10 percbe, verseket szavalunk, énekelünk, amik vannak ebben a kapcsolatban, és akkor utána, másfél kilométer után szépen bevonulunk a templomba, a Csékédi megmara falunak, a megmaradt templomába. Ennek a templomnak az állapota nagyon jó, ugyanis a környék földes urára volt arra gondja, arra, hogy rendben legyen rakva a templom, rendben legyen a környék. Meg állandó Reseterics név volt az utolsó remete, aki ott volt, és ő ott lakott, és ezt csak attól tudom, hogy a bátyámnak, aki Csepregen volt testnevelő, és meg az úttörő rajjal ők vállalták azt, hogy az ottani, hogy hívják, remete asszonynak, tehát éli tüzelői aprítják, behordják, és hát gondoskodtak róla. Úgyhogy...
1: Hát ezek hatalmas dolgok. Nagyon-nagyon szépek ezek a történetek, és olyan szívesen elhallgatnánk még nagyon sokáig, Gyuri bácsi, mert hogy szerintem valami hihetetlen módon megtestesül ezekben a szavakban is, meg aztán, amiket leírtál, tetteket, hát a Jóistennek a szándéka, amit ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönünk. Tehát, aki az idei évben Kőszeg környékén szeretne az Egyúton Nemzetközi Zarándoknaphoz csatlakozni, bátran keresse fel a Mária útnak a honlapját, illetőleg a Mária út közösségi csatornáin is fönn vannak már a kőszegi szagaszoknak a programjai és jelentkezési felületei. Várjuk nagy szeretettel, Sudár Györgynek pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük a hatalmas szolgálatot, nagyon jó egészséget és nagyon sok áldást kívánunk. Köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, hogy elmondhattam ezeket a fontos dolgokat.
1: Köszönjük szépen, dicsértessék,
2: Gyuri bácsi. Isten áldjon benneteket, mindörökké, amen.
1: És hát megyünk is tovább, már hogy időben is és terben is. Egy picit a Mária úton haladjunk Mihály háza pápa szakasz felé. Ha minden igaz, itt van velünk a vonalban dr. Buzás Andrát, köszöntöm nagy szeretettel, és talán, ha kisfia is velünk van, akkor a Nándit is.
3: Sziasztok! Itt vagyok, jó napot kívánok, sziasztok!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Na, egy picit akkor arra gondoltam, hogy próbáljunk egy picit arra ránézni, hogy így családként hogyan folytatok ebbe az egészbe bele, mi az első zarándok élményetek, hogyan hallottatok a Mária útról, meg hát az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapról?
3: Hát ez évekkel ezelőtt, sok-sok évvel ezelőtt úgy kezdődött, hogy bementünk abba a templomba, ez Pápán a Szent Anna templom, ahova mi járunk, ahol engem is megkereszteltek, kisfiamat is megkeresztelték, és kint volt a plakát a hirdetőtáblán, és felhívtam a szervezőt, aki egyébként évfolyamtársam volt, ugye Kemény Évi volt korábban, és elindult. Mi nagyon szeretünk túrázni, ez a Nándi nagyon pici kora óta jön velem mindig, és elindultunk. Tehát azon kívül, hogy a plakáton mit olvastunk, és pár mondatot beszéltem a korábbi szerzővel, nem tudtunk semmit, és akkor aztán örömmel vettük ezt, hogy miről szól pontosan, és azóta ugye minden évben részt veszünk ezen az együton.
1: Ha tudtok valamilyen olyan élményt, akár Nándi, téged is kérdezlek arról, amire olyan jó szívvel visszaemlékeztek, hogy valami történt az úton, mert megláttunk valamit, vagy találkoztunk egy olyan emberrel, vagy elmondtunk egy imádságot, vagy egy éneket, ami úgy megszólított, úgy elhoztuk a hátizsákba magunkkal, akkor most szeretettel kérünk titeket, hogy picit próbáljatok meg az emlékeitekbe így keresgélni, hogy mi az az élmény, az inspiráció, ami veletek van a mai napig.
3: Nándi fog erre válaszolni.
1: Oké.
4: Okay. Halló. Szép napot kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit. Igen, hallottam a kérdést, örömmel válaszolom, most kicsit átgondolom ezt. az inspiráció, amivel az első alkalommal elindultunk ezen az úton, azt anyukám is említette, hogy látta ezt a hirdető plakátot, és egyből hozta a hírt haza, amikor szentmiséről érkezett, én is ott voltam, hogy ezen el kéne indulnunk, egyszer ki kéne próbálni. Én örömmel vettem ezt a hírt, nekem tetszett ez az ötlet. Aztán pedig, igen, elnézést kérek, most gondolom át, hogy...
1: Semmi baj. Tehát, hogyha ha valami olyasmi eszedbe jut, hogy nem tudom, én találkoztatok-e valakivel, aki olyan... Vagy az zarándoktársak között volt-e valamilyen érdekesség, különlegesség, vagy egy ének kapcsán, egy téma kapcsán. Egyáltalán hány éves voltál, amikor először elindultatok?
4: Igen. Amikor először indultunk, akkor 10 éves, 9 éves lehettem, most leszek 14, 10 éves lehettem azt hiszem, amikor először indultunk, akkor... Régen történt számomra, nem sok minden emlékszem, de az volt egy nagyon felemelő és megtisztelő érzés és gesztus felém, hogy az akkori csoportvezető engedélyezte, megengedte, hogy egy kis szakaszon vihessem a keresztet, az előmeneti keresztet. Ez egy nagyon jó élmény volt nekem, ez mindörökké meg fog maradni, és hát valamilyen szinten ennek, de egyébként meg az élmények, meg a csoporttársa kedvessége, rengeteg ismerős barátot szereztünk ezen az úton, ez ösztönöz, hogy tovább folytassuk ezt, és tovább menjünk, évről évre tovább csináljuk ezt az utat.
1: Ezt köszönöm szépen, hogy idehoztad a kereszthordozást, mert ugye alapvetően nagyon sokszor ez olyan félelemmel teli érzéseket is tud kiváltani az emberek közül már, hogy egyáltalán amikor mondjuk látja valaki, és nem nagyon érti, hogy most itt mi történik, hogy itt emberek járkálnak mondjuk a nagy forróságban, egy kereszt megy elől, vajon ez micsoda? És egyébként sokszor a csoporton belül is, amikor persze az zarándoklatvezető felhív valakit, hogy bátran hordozza a keresztet, ez már, hogy micsoda élmény meg ajándék tud lenni, azért először az ember olyan nehezen vág bele, és persze van, amikor meg nagyon-nagyon megszólítja az embert, és én nekem az a tapasztalatom zarándoklatvezetőként, hogy hát ha elmeri vállalni, hogy ő most tényleg hordozza a keresztet, az valami olyan életre szóló élmény, és most köszi, Nándi, hogy ezt megerősítetted, amit aztán tényleg el tud az ember hozni egy ilyen útról. Az idei évi téma ugye a béke. Székely János püspökatya is írt már egy nagyon-nagyon szép imádságot, és hát ilyenkor készül egy kis lelki tartalom is, ami alapján úgy hozzávetőlegesen minden zarándoklat zajlik. Ugye különböző aspektusait tudjuk vizsgálni ilyenkor a békének, de számomra nagyon-nagyon fontos ilyenkor mindig ránézni arra, hogy egy szervező, vagy egy olyan fiatal számára, aki már többet szer vesz részt zarándoklaton, amikor jön egy ilyen motto, egy ilyen gondolat, hogy na, akkor most jövő szombaton, reméljük, hogy nem 40 fokba, csak 38 fokba, már az is nagy áldás lesz, a békéért indulunk el. Mit jelent ez számotokra?
4: Akkor először anyukám válaszoljon, okay. Aztán jövök én. Készülünk már egyébként lelkiekbe is, meg minden formában jövő szombatra. Igazából, tehát nagyon sokat segít nekem a Zsófitól kapott anyag, tehát elmélyülni is, illetőleg felkészülni is. Úgyhogy a mottója egyébként pedig szintén nagyon fontos, remélem, hogy ezzel a jelszóval elindulva és egyúton végigmenve bízom benne, hogy lesz ennek foganatja, és a Jóisten majd velünk lesz és segíteni fog még nekünk.
1: Legyen így. Nándi?
4: Igen, itt vagyok, köszönöm. Én egy kicsit mélyebben szeretném ezt most megérinteni, hogyha lehet. Annyira sok személyes információval nem tudok most így szolgálni ezzel kapcsolatban. Tehát a béke. Azon gondolkodtam most így ebben a pillanatban, hogy mennyi mindenhez kell így a béke, és ezért kapcsolódhat annyira az zarándok úthoz, mert az zarándok út általában egy színes, egy programokkal, élményekben gazdag téma, És ehhez is kapcsolódhat a béke abból a szempontból, hogy mennyi minden, a béke is mennyire egy színes fogalom, hiszen mennyi mindenhez kapcsolódhat az is, és a zarándokúthoz is van egy nagyon fontos kapcsolata, az emberek közötti béke, és nem csak az emberek között kell a béke, hanem az Isten és az ember között is kell a béke, hiszen... Igen, anyukám segít, igen, ez a saját magunkban is, mi saját magunk között is kell a béke, tehát ez ennyire fontos az emberek számára, mert Isten, ha Istennel békében vagy, akkor, akkor a lelked szabad lényegében, vagy ezzel a szóval lehetek, és a lelket Isten vezeti. És hogyha a lelked szabad, akkor elindulhatsz azon az úton, ami az Istenhez vezet, hogy aztán végül a jó utat járhasd, és a jó úton bajok, betegségek, megzavarás, tehát zavarmentesen tudj végül haladni, de végén elérhesd a célodat. Ez az egyik legfontosabb hozzákapcsolódása szerint, ami kapcsolódása a békének. Mert még rengeteg van, de nem szeretném úszni az időjüket ezzel.
1: Nagyon fontos gondolatot hoztál, Nandi, és köszönjük szépen, mert hogy ugye pont most három témakört érintettél, ugye te is a lelki békét, béke az emberi kapcsolatokban, és hát béke az ember és Isten kapcsolatban. Ezek mind ugye bízunk benne, hogy gondolkodásra, elmélkedésre és csendre hívják majd meg az egyúton résztvevőit, és hát még majd két téma lesz, ahogy a Nandi is említette, rengeteg aspektusból lehet ezt a sokszínű békét megvizsgálni, úgyhogy azt is még reméljük, hogy fogjuk tudni érinteni. Nagyon röviden, ha kérhetnélek benneteket, egy picit meséljetek azért, mi várható a Mihályháza pápa szakaszon, mikor van az indulás, szóval ha egy pár szóban a programról tudnátok mondani nekünk.
3: Itt most én vagyok ismételten. Ugye tavaly évben már mi szerveztük a Nándival ezt az utat, az idén is ugyanígy lesz. Az indulás az 12:30 van pápáról, 12:25 pontosan, 13 órakor indul Mihályházáról pápára visszafele a zarándokút. Bárki csatlakozhat hozzánk, hiszen a Mária úton megyünk. Lesz egy hosszabb pihenő Borsos-Győrnél. Hál' Istennek sikerült azt elérnünk, hogy az atya, aki minket útnak indít, Borsos-Győrön is csatlakozik hozzánk, és lesz gyónási lehetőség, hosszabb lesz a néma szakasz, illetőleg sikerült a Borsos-Győri pihenőnél a Borsos-Győri közösségünknek az aktív tagját, Gabi nénit felkérni arra, hogy tartson nekünk előadást a Borsos-Győri közösség életéről, a templom történetéről. Ezen is részt tudunk venni. 6 órakor érkezünk vissza pápára, és egy ünnepi gitáros mise zárja az zarándoklatunkat.
1: Hát erre hívunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Minden részletes információ itt is megtalálható a Mária út, illetőleg az Egyútonnak a honlapján, valamint a közösségi média csatornákon. Hívunk mindenkit, aki szeretne ehhez a szakaszhoz is csatlakozni, előzetes regisztrációval tudja segíteni a szervezők munkáját. Úgyhogy erre szeretnénk minden érdeklődőt kérni, hogy ezeken a felületeken megtalálhatók az online jelentkezési formák. Nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek a beszélgetést. Nándinak nagyon szépen köszönjük ezeket a korát meghazottolan nagyon mély és szép gondolatokat. Hát a jó Isten áldjon meg benneteket, és hát nagyon-nagyon szép, áldásos ajándékokkal teli zarándoklatot kívánunk jövő hét szombatra is.
4: Köszönjük
1: szépen a szolgálatotokat. És hát most itt a műsor végén itt az ideje, hogy még egy picit azért ránézünk arra, hogy mi is történik még a Mária úton, és hát most azért egy szomorú hírt is szeretnék idehozni. Sajnos rongálás történt a Ferenciek terén lévő zarándok információs pontunkon, és ezért kérjük szépen most az összefogást a zarándok testvéreknek, mert hát sajnos rendbe kell hoznunk a zarándok információs pontot. Pont így az Egyúton Nemzetközi Zarándok Nap előtt, amikor nagyon-nagyon sok zarándok útlevelet és mindenféle dolgot szeretnénk kiadni a szervezőknek, résztvevőknek, hát fontos lenne, hogy gyorsan-gyorsan sikerüljön megteremteni újra a lehetőséget, hogy rendelkezésre tudjunk állni. aki szeretne segítséget vállalni, már fizikailag is, mert hogy ért ahhoz, hogy hogyan kell egy ablakot rendbehozni, akkor nagy szeretettel kérjük, hogy az info@mariaut.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, és hát várjuk most az egyéni adományokat is. A Mária út honlapján megtalálhatóak a banki adatok. Nagyon szépen kérjük a segítségeteket, drága testvérek, hogy mi hamarabb rendbe tudjuk hozni a Ferenciek terén a templom oldalában lévő kis zarándok információs pontunkat. De reméljük, hogy azért így is rendelkezésre tudunk állni, sőt, nagyon-nagyon örülünk annak, hogy nagyon sok középiskolás az 50 órás közösségi szolgálat keretében jelentkezett hozzánk, hogy szívesen szolgálatot vállal az Arándok információs ponton is. Szóval reméljük, hogy ez a kis nehézség hamar el fog hárulni. És hát egyúton Nemzetközi Zarándoknap lesz jövő hét szombaton fődátummal, és azért még a következő hétvégeken is fognak zarándoklatok zajlani, de hát egy érdekességként, mert most szeretném a hallgatók figyelmét felhívni, hogy jövő hét szombaton egyúton tematikus nap lesz a Mária Rádióban is, úgyhogy élő műsorfolyammal várjuk azokat, akik éppen nem tudnak zarándok útra indulni. Legyünk lélekben együtt, járjuk végig azt az ominózus utat legalább így az éteren keresztül, a békéért. Erre hívunk mindenkit nagy szeretettel, úgyhogy ha minden igaz, jövő hét szombaton találkozunk ismét, addig is mindenkinek sok áldást, sok ajándékot kívánok. Galgocin és Szabó Zsófia voltam, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: راديو. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Pásztorok áldott, főpásztora Krisztus!

0: Sulga niftodet koresto firfit, spoppane velve magad mellé vetted, szent közösséget kegyes szívű gondos, támasza lett így, nyájadnak őre pásztorai tükre, fénye a vaknak, elesetnek atya, lankadók lelke mindeneknek mindig, mindene volt ő. Krisztus a jókat jutalmul az égben, megkoronázod, mi nekünk is add meg, hogy pásztorunkat nyomdokain járva, mennybe kövessük. Himnusszal áldjuk mindeneknek atyát, felmagasztalván Isten fia téged, szent lélek Istent ugyanúgy dicsérjük, szerte a Földön. Amen.
1: Bízd sorsod az Úrra, és ő gondoskodik rólad. Ne bosszankodj a bűnösökre, és ne háborogj a gonosztevők miatt, mert mint a fű hamar elhervadnak, és elszáradnak, mint a zöldelő növény. Bizakodj az Úrban, és jót cselekedj, akkor megmaradsz földeden, és biztonságban élhetsz. Örömödet az Úrban keresd, ő majd teljesíti szíved vágyait. Bízd sorsod az Úrra, benne remélj, és ő gondoskodik rólad. Napfényre hozza igazságodat, és igaz ügyed ragyog, mint a déli napsugár. Légy csendben és várj az Úrra, ne irigykedj arra, akinek jól megy a sora, noha álnokságon jártatja eszét. Sose bosszankodj és nem érgelődj, ne is irigykedj, mert az rosszra visz. A gonosztevők sorsa pusztulás, ám azoké lesz a föld, akik az Úrban bíznak. Egy kis idő és már nem is lesz a bűnös, keresve sem találod helyét. Ám a szelídek öröklik a földet, és élvezik majd a béke áldásait. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Bízd sorsod az Úrra, és ő gondoskodik rólad. Hagyd el a rosszat és tedd a jót, az igazat pártolja az Úr. Az igaz kárára cselcső a gonosz, és ellene vicsorgatja fogát. Az Úr azonban kineveti őt, mert látja, hogy eljön rá a bűnhődés napja. Kardot rántanak a gonoszok, íjat is feszítenek, hogy elejtsék a szegényt és a nyomorultat, hogy megöljék azokat, akik szentül élnek. De kardjuk saját szívüket járja át, és összetörnek íjaik. Jobb az igaz ember szűkös birtoka, mint a gonosz bővelkedése, mert szerte foszlik a bűnös hatalma, de az igazat pártolja az Úr. Ismeri az Úr az ártatlanok sorsát, örökségük megmarad örökre. Nem szégyenülnek meg balsors idején, s van eledelük ínséges időben. Mert elvesznek a bűnösök, az Úr ellenségei elhullanak, mint a mezők dísze, füstként enyésznek el. Kölcsönt kér a gonosz, de nem adja vissza, ám az igaz jó szívvel osztogat, mert azoké a föld, akiket Isten megáld, és akiket megátkoz, elpusztulnak. A jámbor ember lépteit az Úr vezérli, életútjában kedvét találja. Még ha elesik is, akkor sem éri baj, hiszen az Úr fogja kezét. Ifjú voltam, s az idő eljárt fölöttem. Elhagyatott igazat mégsem láttam soha. Még ivadéka sem jutott koldusbotra. Mindenkor jószívű és kölcsönt adni kész. Áldott lesz ezért sarjadéka is. Hagyd el a rosszat, s tedd a jót, s megmaradsz örökkön örökké, mert kedveli az Úr az igazságot, és nem hagyja cserben híveit. A gonoszok elvesznek örökre, a bűnösök sarjai semmivé válnak, ám az igazak öröklik a földet, és mindörökké lakni fogják. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hagyd el a rosszat, s tedd a jót, az igazat pártolja az Úr. Az Úrban remélj, és útjára vigyázz. Az igaz szája bölcsességet szól, és nyelve igazságot beszél. Isten törvénye él a szívében, nem is tétováznak soha léptei. A hívőre leselkedik a gonosz, és arra tör, hogy elvegye életét. Az Úr azonban nem adja kezére, s nem ítéli el, ha majd ítélőszéke elé kerül. Bízzál az Úrban, s maradj meg az ő útján. Melléd áll akkor, és a földet elnyered, s meglátod a bűnösök vesztét. Láttam én már gőgös gonosz embert, mint a viruló cédrus fennhordta fejét. Térültem, fordultam, és már sehol sem volt. Kerestem, de helyét sem találtam. Nézd az ártatlant, figyeld az igazat, a békés embernek marad ivadéka. Ám a gonoszok hamar kipusztulnak, megsemmisül a bűnös nemzedék. Az igazak üdve az Úrtól való, az Úr oltalmazza őket szenvedés idején. Segítségük ő és szabadítójuk. A bűnösök közül kiragadja s megmenti őket, mivel reményüket ő belévetették. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úrban remélj, és útjára vigyázz. Igazi jóságra, okosságra és bölcsességre oktass engem, mert én hiszek parancsolataidban.
2: Olvasmány Ámosz próféta könyvéből. Ezt mutatta nekem az Úr, az Isten. Amikor a fű sarjadni kezdett, lám sáskák érkeztek, nagy sáskák, miután a király lekaszált. Amikor az ország zöld mezeit pusztították, így szóltam. Uram Istenem, kérlek, irgalmazz! Hogyan állhat fenn Jákob, amikor oly parányi? És az Úr megkönyörült. Nem fog bekövetkezni, mondja az Úr, az Isten. Ezt mutatta nekem az Úr, az Isten. Lám az Úr, az Isten előhívta büntetésül a tüzet, amely megemésztette a nagy mélységet, és a mezőt is fölperzselte. Akkor így szóltam. Uram Isten, kérlek, hagyd abba! Hogyan állhat fenn Jákob, amikor oly parányi? És az Úr megkönyörült. Ez sem fog bekövetkezni, mondja az Úr, az Isten. Ezt mutatta nekem az Úr, az Isten. Lám, egy ember állt a falon, a kezében mérő ón tartott. Az Úr megkérdezte, mit látsz, Ámosz? Azt feleltem, mérő ont. Az Úr így szólt, nézd, lemérem népemet, Izraelt mérő onnal, és többé nem kegyelmezek neki. Elpusztulnak Izsák magaslatai, lerombolják Izrael szentélyeit, és karddal támadok Jerobeám házára. Amaszja Bétel papja ezt az üzenetet küldte Jerobeámnak, Izrael királyának. Ámosz összeesküvés sző ellened Izrael házában. Az ország nem tűrheti tovább beszédeit. Mert lám, ezt mondja Ámosz, Jerobeámot karddal ölik meg, Izraelt pedig fogságba hurcolják tulajdon földjéről. Ámosznak pedig ezt mondja Amaszja, látnok, menj el innen, menekülj Júda földjére, ott edd kenyeredet, és ott jövendőj. Bételben többé ne jövendőj, mert királyi szentély és a királyság temploma. Ámosz így felelt Amasziának. Nem voltam én proféta, sem profétának fia. Pásztor voltam, és szikomor gyűjtögettem. Az Úr azonban elhívott anyáj mellől. Azt mondta nekem az Úr, menj, jövendőj népemnek, Izraelnek. Halljad hát az Úr szavát. Azt mondod, ne jövendőj Izrael ellen, ne beszélj Izsák háza ellen. Ezért ezt mondja az Úr. Feleséged a város cédája lesz, fiaid és lányaid kardélen vesznek el, felosztják földedet kötéllel, te magad tisztátalan földön halsz meg, Izraelt fogságba hurcolják tulajdon földjéről. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr nem tesz semmit anélkül, hogy szándékát el ne árulná szolgáinak, a prófétáknak. Ki ne jövendölne, ha szól az Úr? Az Úr elhívott a nyáj mellől. Azt mondta nekem, menj, jövendőj népemnek. Ki ne jövendölne, ha szól az Úr?
3: Olvasmány Viannei Szent János Mária áldozópap hitoktatásából. Fiacskáim, fontoljátok meg, a keresztény ember kincse nem a földön, hanem a mennyben van. Tehát gondolatainkat is oda kell irányítanunk, ahol a kincsünk van. Az embernek az a hivatása és feladata, hogy imádkozzék és szeressen. Ha imádkoztok és szerettek, íme ez az ember boldogsága itt a földön. Az imádság nem más, mint egyesülés Istennel. Ha valakinek a szíve tiszta és Istennel egybefonódott, valamiféle gyönyörűség és kedvesség tölti el, és ez megittasítja, és csodálatos fénnyel veszi körül. Ebben a bensőséges egyesülésben olyan lesz Isten és a lélek, mint két egybeolvadt gyertya, amelyet külön választani már senki sem képes. Bőségesen szép dolog Istennek ez az egybefonódása parányi teremtményével. Olyan boldogság ez, amelyet fel sem lehet fogni. Mi méltatlanok lettünk arra, hogy imádkozzunk, de végtelen jóságában Isten megengedte nekünk, hogy beszélgessünk vele. Imádkozásunk tehát Istennek tetsző kedves áldozat. Fiacskáim, a ti szívetek kicsi, de az imádság majd kitágítja, és képessé teszi arra, hogy szeresse Istent. Az imádkozás azt eredményezi, hogy már előre megízleljük a mennyországot, hogy a mennyországból is eljusson már valami hozzánk. Soha nincs imádság az édes vigasz utóíze nélkül. Az imádság ugyanis méz, amely a lelken elömlik, és azzal jár együtt, hogy minden édessé válik. Imádkozáskor, ha helyesen történik, a fájdalmak eloszlanak, mint a naphevére a hó. Az is az imádság eredménye, hogy nagyon gyorsan elrepül az idő, és oly gyönyörűség tölti el az embert, hogy észre sem veszi az idő hosszúságát. Halljátok csak! Amikor Bressze faluban voltam plébános, egy alkalommal szinte valamennyi paptársam beteg volt. Hosszú utakat bejárva jó úrunkhoz imádkoztam, és az idő, higgyétek el nekem, egyáltalán nem tűnt fel hosszúnak. Vannak olyanok is, akik egészen belemerülnek az imádságba, mint a halak a hullámokba, azért, mert egészen átadták magukat a Jóistennek. Nincs semmi megosztottság a szívükben. Ó, mennyire szeretem ezeket a nemes lelkeket! Assisi Szent Ferenc és Szent Koletta látták is urunkat, és társalogtak vele olyan módon, mint ahogyan mi beszélgetünk egymással. S ezzel szemben mi hányszor eljövünk a templomba, és nem tudjuk, hogy mit is tegyünk itt, vagy mit is kérjünk. Ám de valahányszor valamelyik embertársunkhoz elmegyünk, nagyon is jól tudjuk azt, hogy milyen ügyben mentünk oda. Sőt, vannak emberek, akik a Jóistenhez úgy látszik így szólnak. Csak egy-két szavam lenne hozzád, és már is tovább megyek. Gyakran gondolok arra, hogy midőn imádkozni jövünk az Úr elé, teljesülne is minden kívánságunk, ha valóban élő hittel és igazán tiszta szívvel kérnénk azt. A mostani pillanatnyi könnyű szenvedés. a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét szerzi meg nekünk. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. A mennyei örök dicsőség túláradó mértékét szerzi meg nekünk.
0: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen, az óra imedére jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyán, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk.

Zarándoklásom helyén intéseidet megfogadtam. Gondolj szolgádnak mondott igédre, amelyen reményt öntöttél belém. Gyötrő megaláztatásomban csak ez a vigaszom, mert a te ígéreted éltet. Gúnyoltak engem a gőgösök, és nagyon kinevettek, de én törvényed útjáról le nem tértem. Gyakran emlékezem örök döntéseidre, Uram, és megvigasztalódom. Gonosztevők láttán elragad az indulat, akik törvényedet félredobták. Gyönyörű énekek nekem rendelkezéseid, zarándoklásom helyén. Gondolok nevedre, Uram, éjjel is, és megtartom törvényedet. Gazdag osztály részül ez jutott nekem, mert intéseidet megfogadtam. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Zarándoklásom helyén intéseidet megfogadtam. Az Úr kimenti népét a rabságból, és mi örvendezünk. Az oktalan így gondolkodik magában, nincs Isten. Megromlottak, utálatos dolgokat művelnek. Aki jót cselekedne, senki sincs olyan. Megszemléli Isten az égből az embereket. Hadd lássa, van-e köztük értelmes és Istenre szomjas. Mind rossz útra tértek, megromlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem. Hát nem térnek észre a gonosztevők, akik mint kenyeret felfalják népemet. Nem fohászkodnak az Úrhoz, de ott is reszketnek majd, ahol nincs mitől félni. Mert Isten szétszórja elnyomói csontját. Megszégyenülnek, mert Isten elvetette őket.

0: Istenem, hallgass meg imádságomat, figyelj ajkam szavára. Gőgös idegenek keltek föl ellenem, hatalmasok törtek életemre, akik Isten nem tartották szemük előtt. De íme az Isten megsegít engem, és az Úr oltalmazója életemnek. Készséges lélekkel áldozom neked, magasztalom nevedet, Uram, mert jó van. Minden gyötrelmemből kimentettél, és szemem megvetéssel néz ellenségeimre. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek.
1: A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindannyian egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy lélek itatott át.
0: Szent Atyánk, tarts meg minket a te nevedben, hogy egyek legyünk benned.
1: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, főbb híreink röviden. Megoldás sürgetett a spanyolországi Ceuta ügyében Leó pápa. Állami ösztöndíjas formában is meghirdeti hitéleti képzéseit az Apor Vilmos katolikus főiskola. Állandó kiállítás nyílt az erdélyi összetartozás templomában. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőnk Bedis Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Békés, stabil és igazságos megoldás sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, tudósít az MTI. A Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezrán jutottak be illegálisan. A katolikus egyház főnyári rezidenciáján spanyolul szólt az égető kérdésről. 14. Leó a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algéri Afrikai Miasszonyunk bazilikában található. Leó pápa szerint a háborúk és az arrogancia az emberek közötti viszony elsivatagosodásához vezet. Úgy véli, egyesek annyira megrészegülnek saját vagyonuktól, hogy megfeledkeznek azokról, akik sírnak az éhségtől és kiáltanak a szomjúságtól. A gazdasággal szemben, amely az enyészetre ítélt tárgyak birtoklását jelenti, az ételért nyúló kezek, a lángban álló otthonok, a békére áhítozó emberek sokasága áll, jelentette ki a pápa. Mindhárom hitéleti képzését meghirdeti a 2026-os pótfelvételén az Apor Vilmos katolikus főiskola, tudósít a Váci Egyházmegye. Az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges katekéta lelkipásztori munkatárs, kántor, valamint hittanár nevelő tanár képzésére augusztus 7-ig jelentkezhetnek az érdeklődők. A katekéta lelkipásztori munkatárs BA-szakra olyan hallgatókat várnak, akik szívesen vállalnának szolgálatot egyházközségekben, többek között gyerekek és fiatalok közösségi és egyéni hitéletének támogatásában, a közösségi élet szervezésében vagy bizonyos liturgikus cselekmények vezetésében. A kántor alapképzés a templomi zenei szolgálatra készít fel gyakorlatorientált módon. A hittanár, nevelő tanár mesterszakon végzettek általános és középiskolákban taníthatnak hittant, emellett oktatási és szociális intézményekben is elhelyezkedhetnek. Új, állandó kiállítás emlékeztet a kommunizmusban elárasztott erdélyi falu, Bözödúj falu történetére az összetartozás templomában. Adja hírül az MTI. Az interaktív fény és hangjátékot is tartalmazó tárlatot péntek este nyitották meg. A vallási sokszínűségről híres magyarok és románok lakta település elárasztását a bözödújfalusi mesterséges víztározó építésekor rendelték el a román kommunista hatóságok. A vízből kimagasló római katolikus templom tornya a falu rombolási jelképe maradt, és mivel a falunak egykor 5 temploma volt, az emlékhely az egykori település valamennyi felekezetét képviseli. A most megnyílt tárlat egy információs hálózat, amely a fizikai térből átvezet a digitális emlékezetbe, felelevenítve a falu mindennapjait, egykori lakóinak emlékeit. Délben és éjfélkor felvételről szóló harangszó is emlékeztet a hajdani életre. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Bedis Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhében fogadás Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélől.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 4-én kedden. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor, programajánló, 12 óra 10 perckor, rózsafüzér, a fájdalmas rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor, örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor, megváltottalak, Stenbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor, szemelvények, lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor, a magyarországi pálosok története, Bolyos Ákos atya visszaemlékezései, 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Szalka Mihály atyával, 14 órakor, Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor, napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a dicsőséges rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, tanúságtétel, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, hazafelé, hit, értelem, gyógyulás, a Betesda gyermekkórház műsora, 16 óra 35 perckor, életre hangoló, rádió műsor tabuk nélkül, 18 órakor, igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor, zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor, az igazság szabaddá tesz, dr. Balsi Balázs, ferences atya elmélkedése, 19 óra 25 perckor, ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, ima a nemzetétkegyhelyekről 20 órakor. Függőségről mindenkinek Óváriné Herbai Dóra műsora 20 óra 16 perckor. Sorstársak gyógyító szeretet a gyászban Trer Mária és Kovács Ferenc diakónus műsora 21 óra 5 perckor. Meghallgatlak. Egri Zsuzsa beszélget és imádkozik a hallgatókkal 22 órakor. Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Narda Ilona műsora 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órakor. Szentírás. Ószövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. Zsolozsma. Befejező ima óra 23 óra 40 perckor. Óránként 7 perceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
3: Mária Rádió. Teréz anya, a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Bibliák a Győri Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményéből. Könyvek könyve kiállítás Győrben. A kiállítás megtekinthető 2026. április 27-től augusztus 30-áig. Helyszíne: Győri Egyházmegyei Könyvtár díszterme, Győr, Gutenberg tér 2 szám. 400 évvel ezelőtt jelent meg az első teljes magyar nyelvű katolikus Biblia, amelyet 1605-ben kezdett el fordítani a latin Vulgata alapján Káldi György jezsuita szerzetes. A jubileum évforduló alkalmából a Győri Egyházmegyei Könyvtár reprezentatív válogatást állított össze Biblia gyűjteményéből. Az Egyházmegyei Könyvtár nyitvatartási idejében a kiállítás április 27-től augusztus 30-áig 10 óra, 12 óra és 14 órai kezdettel turnusokban tekinthető meg. Maximális létszám 15 fő. Regisztráció a vezetésekre: szentlászlólátogatóközpont@gmail.com. Minden jelentkezést visszaigazolnak. További információ: Szent László Látogatóközpont www.káptalandom.hu oldalán, illetve a +36 30 255 13 63-as telefonszámon érhető el. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. Mozdulj! Ezúton szeretnénk a figyelmükbe ajánlani a Mozdulj Közhasznú Egyesület 15. jubileumi Balaton körüli tandem túráját, amelyet kifejezetten látássérült emberek számára szerveznek. A túra augusztus 15-e és 20-a között valósul meg, mintegy 70 látó és látássérült résztvevővel. A tandem kerékpárokon elől egy látósegítő, hátul egy látássérült résztvevő teker, így közösen teljesítik a Balaton körüli többnapos útvonalat. A kezdeményezés 15 évvel ezelőtt egy testvérpár ötletéből indult, mára pedig valódi összetartó közösséggé vált. A túra nem csupán sportteljesítmény, hanem a bizalom, az együttműködés, az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás hiteles példája is. Szeretettel várják az érdeklődőket a jubileumi túra hivatalos megnyitójára, amelyet augusztus 15-én szombaton Keszthelyen tartanak. A túra útvonala: augusztus 15-e szombat, hivatalos megnyitó Keszthelyen, augusztus 16-a vasárnap, Keszthely, Balatonboglár, augusztus 17-e hétfő, Balatonboglár, Balatonfüred, Kompátkeléssel, augusztus 18-a kedd, Balatonfüred, Szántód, augusztus 19-e szerda, Szántód, Révfülöp, Kompátkeléssel, augusztus 20-a csütörtök, Révfülöp, Keszthely. A túra korábbi éveiről és résztvevőiről a Mozdulj Közhasznú Egyesület Facebook oldalán található képes összeállítás.
0: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenekre, amen!
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóinkat! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki életünk vérrel ítélkezett. A vérrel ítélkezés helye a Getsemáni kert. Jézus magányosan az apostoloktól eltávolodva éli át szenvedését. A szenvedés elszakít bennünket a világtól, barátainktól. Lassan már csak az Atya szerető tekintete az egyetlen mencsvágy, s rájövünk, hogy a harcot egyedül magunknak kell megvívnunk. Ne féljünk, mert Atyánk sohasem hagy minket árván. A Szent Szűzzel szenvedéseinkben is elkísér, és velünk is marad. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér második titka. Akit érettünk, megostoroztak. Mikor tudjuk mi Jézushoz hasonlóan elfogadni az emberek egymásra utaltságával járó nehéz terhet? Nem csak az életünk emberi közösség termelte javai közösek, vétkeink bűnhődése is az emberiség közös terhe. Ezt vállalta a megváltó, hogy minden szenvedésünk a másokért elfogadott kereszté legyen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronázta. A katonák levetköztették őt, és vörös köpenyt adtak rá, tövisből koronát fontak, és fejére tették. Nem is sejtették, hogy a szeretet királyává öltöztetik be Jézust. Megalázásból, meggyalázásból szőtt bíbor köpenye soha se felejtesse el velünk néma hallgatását. Akkor is örökre értette szememmel, hogy tanuld meg a földig meghajló, megbocsátó, mindvégig szerető alázatot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka. Aki érettünk, a keresztet hordozta. Add Uram, hogy életemet ne látszat teljesítménnyel, ne sikerek alapján, ne emberi elismeréssel mérjem, hanem a szeretet súlyával. Jézus kimondta, és meg is élte a törvényt. Ha a buzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafűzér 5. titka, akit életünk keresztre feszítettek. Jézus nem szitta az őt bántókat, hanem imádkozott értük. Tudok-e imádkozni az engem bántókért? Tudom-e kérni helyettük a bűneink bocsánatát? Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
3: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk.

0: ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Idén is megrendezik a mindenki születésnapja társadalmi összefogást. Több mint 80 tonna búzát gyűjtettek össze a kárpátaljai gazdák a magyarok kenyeréhez. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Miskolcon. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást, a Mindenki Születésnapja Társadalmi Összefogást, adja hírül a Magyar Kurír. A kezdeményezés fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők célja, hogy elősegítsék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A sétával és családi nappal egybekötött rendezvény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A rendezvényen standokon mutatkoznak be azok a szervezetek, amelyek a születés előtt, közben és utána is tudnak segíteni. Az összefogáshoz olyan neves művészek és előadók is csatlakoznak, mint Malek Andrea, Gera Zoltán vagy Lackvi János. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program keretében. Tudósít az MTI. A gyűjtés kezdeményezettje idén is a Nagy Dobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon, ahol 170 nehézsorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők, és a súlyos aszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda járult hozzá az ügy sikeréhez. A szervezők megköszönték a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a történelmi egyházak és a gazdaszervezetek önkénteseinek munkáját. Tavaly mintegy 10 000 kárpát-medencei magyar gazda több mint 1100 tonna búzával segített 100 000 rászoruló mindennapi kenyerének biztosításához. Ahogy országszerte, Miskolcon is megemlékezést tartottak a roma holokauszt évfordulóján vasárnap. Az eseményről a Minap miskolci hírportál számolt be. A megemlékezés a Mindszenti templomban tartott Szent Misével kezdődött. A nagy hőség miatt idén nem az emlékműnél mondták el a beszédeket, az esemény a Hermann Otto Múzeum egyik külön termében folytatódott. A megemlékezés gyertyáit is később, alkalmasabb időjárási körülmények között helyezik majd el az emlékműnél, amely a roma holokauszt miskolci, vármegyei és európai áldozatainak állít emléket. Az ünnepség üzenete volt, hogy a roma holokauszt áldozatainak emlékét meg kell őrizni, a történetüket pedig tovább kell adni a következő generációknak. A szervezők köszönetet mondtak mindazoknak, akik szerepet vállaltak az 5 éve felállított emlékhely létrejöttében. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 13 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
3: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Szombat múltán, a hét első napjára virradóra elment Mária Magdolna és a másik Mária, hogy megnézze a sírt. Akkor nagy földindulás támadt. Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ, és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, és ruhája, mint a hó. Az őrök tőle való félelmükben halálra rémültek. Az angyal így szólt az asszonyokhoz. Ne féljetek! Tudom, Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Föltámadt, amit megmondta. Jöjjetek! Nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott az Úr. Most siessetek, és vigyétek hírül tanítványainak. Föltámadt halottaiból, és előttetek megy Galileába. Ott majd viszont látjátok. Ezzel mindent elmondtam. Félelemmel, de még nagyobb örömmel eltelve gyorsan elhagyták a sírt, és siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. Egyszerre csak Jézus jött szembe velük, és így köszöntötte őket. Üdv nektek! Odafutottak, és leborulva előtte átkarolták lábait. Jézus így szólt. Ne féljetek, menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszont látnak. Míg ők úton voltak, az őrök közül néhány a városba ment, és jelentette a főpapoknak mindazt, ami történt. Ezek a vénekkel egybegyűlve tanácsot tartottak. Aztán sok pénzt adtak a katonáknak, és meghagyták nekik. Mondjátok, ének idején, amíg mi aludtunk, eljöttek tanítványai, és ellopták. Ha tudomást szerez róla a helytartó, mi majd megnyugtatjuk, és kimentünk titeket. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, amint kioktatták őket. Ez a szóbeszéd mind a mai napig el van terjedve a zsidók között. A 11 tanítvány elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan előzőleg kételkedtek. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Én kaptam minden hatalmat mennyben és földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig.
4: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Augusztus 4-e. Amikor ereje teljében volt, letört a nagy szarv. Dániel könyvében olvassuk ezt a 8. fejezet 8. versében. Amikor ereje teljében volt, letört a nagy szarv. Amiről olvasunk, az 4. Antiochosz uralkodása idején történik. 4. Antiochosz Krisztus előtt 175-től uralkodott, 2300 napot, valamivel több mint 6 évet. És Nagy Sándor egyik utódbirodalmaként, a Szeleukidák, a mai Szíria királyaként, Palesztina fölött is megszerezte a hatalmat. Hogy eltörölje a föld színéről Isten népét és azok kultúráját és kultuszát. Dániel kereste a történelmi események értelmét. Dániel az Úr kijelentésében kereste a történelmi események értelmét. A látomás jelentése történetileg egyértelmű. Az elbizakodott kost, a médek és a perzsák királyát legyőzte a kecskebak, azaz a görögök királya Nagy Sándor. Ő azonban ereje teljében halt meg. 4 rész örökli a birodalmát, ezt jelzi a 4 szarv. Ezek közül pedig kiemelkedik egy kicsi szarv. Bizony a kis csontocska tud akkorát szúrni, hogy lebénul belé a kéz. Mivel az Úr kijelentésében kereste Dániel a történelmi események értelmét, látjuk, hogy Isten a történelem ura is. Az Úrba vetett hit nélkül nincs értelmes magyarázat az eseményekre. Nagy Sándor király, aki Krisztus előtt 356 és 323 között uralkodott, az ókor egyik legismertebb történelmi alakja. A görögökkel rokon Makedónia királya, a hellén világ uralkodója, Perzsia meghódítója. Nagy Sándor király odaadással és szorgalommal szerezte meg győzelmeit, mégis végül belerokkant, belehalt a győzelmekbe. Győztesnek lenni olyan sokba kerül, hogy nem éri meg. Jézus Krisztusban sokkal többek vagyunk, mint győztesek. Győztesnek lenni olyan sokba kerül, hogy nem éri meg. Nagy Sándor egyik utódja egy kicsi szarvacska király volt, aki azonban leleménnyel hatalomra jutott, és gonosz pusztításokat vitt véghez. Az útkészítő kösvényén haladhatott, de ezzel gonoszul visszaélt. Ő nem más, mint már a többször említett 4. Antiochosz. Milyen jó tudni, hogy a gonoszsága idején az Úr tartja kézben, és a gonoszsága idejét is az Úr tartja kézben, kellő időben véget vet annak. Dániel összeroskadt és beteg lett a látomástól, de bízott az Úrban, ezért volt ereje végezni a mindennapi dolgát. Ez, csak is ez a megoldás. Tenni hittel a dolgunkat, és a kelleténél többet nem morfondírozni. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Meghalljuk, kik vagyunk. Isten igéje úgy működik bennünk, mint egy éles kard, amely képes a lelkünkbe, a létünk középpontjába hatolni, oda, ahol az összes testi-lelki ízületünk törékeny. De lehetséges egyensúlyban maradni. Ez a hely, amely a legszorosabban hozzánk tartozik, s mégis gyakran tudatunk számára is olyan idegen, a szívünk, ahol valódi identitásunk Isten előtt leplezetlen és tökéletesen felismerhető. Van bennünk ellenállás, hogy ne engedjük, hogy éppen itt találkozzunk, mert érezzük, hogy megszokott egzisztenciális egyensúlyunk megkérdőjeleződhet. Az elrejtőzés ösztönét örököltük Ádámtól. Ezért az első nagy erőfeszítés, amellyel az imádságban szembesülünk, annak megengedése Istennek, hogy lásson bennünket mezítelenünk. Félünk ettől az eseménytől, mert hirtelen minden bizonyosság megrendülhet, és elveszítjük az életünk feletti uralmat. Amint befogadtuk annak a kívülről érkező szónak az újdonságát, amely szeretné elérni szívünk mélyét, az imádság kalandja a hallgatás dinamikájává válik. Buktatókból és nehézségekből itt sincs hiány, hiszen annak engedéséről van szó, hogy egy külső, talán kissé idegennek is érzett hang felfedje személyiségünk egy némely vonását, melynek még nem vagyunk mi sem tudatában, vagy nem vagyunk teljesen tudatában. Lukácsnál olvassuk. Örvendezz, kegyelemmel teljes. Veled van az Úr. Áldottabb vagy minden asszonynál. E szavak hallottára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett. Miféle köszöntés ez? Az angyali üdvözlet egy olyan felszólítással kezdődik, amely épp olyan gyönyörű, mint amilyen paradox. Ha az öröm olyan állapot, amelyben mindannyian a lehető legtovább szeretnénk élni, az is igaz, hogy olyan érzésről van szó, melyet nem egy könnyen rögtönözhetünk, ha hiányzik. Ezzel szemben, ha a szívünk tele van örömmel, akkor nem tehetjük meg, hogy kifelé, ki ne nyilvánítsuk. Miért kapja hát a Szent Szűd azt a parancsot, hogy örvendezzen? Nem várat sokáig magára a válasz. Az angyal Máriát egy kegyelemmel teljes, rendkívül szerencsés, ajándékokkal elhalmozott teremtménynek ismeri el, és arra idézőjelbe kényszeríti, hogy ismerje ezt fel. Ugyanezt az érzést éli át Jézus is megkeresztelkedésének pillanatában, amikor meghallja az égből hallatszó hangot, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem, ahogy Márknál olvassuk. Ahogyan Jézus is érzi, hogy az Atya szereti őt, hogy kiválasztotta őt, hogy tekintetével védelmezi őt, úgy Mária is meghívást kap az angyaltól, hogy érzékelje magát, mint kegyben álló is Isten szemében szép, tetszetős valóságot. Az angyali beszéd abban a csodálatos ígéretben csúcsosodik ki, amelyet csak hinni lehet, hogy a názáreti fiatalasszony és a mindenható között nincs távolság. Veled van az Úr. Amikor azonban ezt a felülmúlhatatlant hírt hallja, Mária erősen zavarba jön. Az evangélista úgy mutatja be, mint aki erősen feldúlt, hasonlóan a hirtelen felkorbácsolódott tengeren hánykolódó hullámok dobált a csónakhoz. Mert ez a reakció, miután egy bizalommal és szeretettel teli, tetszetős, kifejező beszédet hallott. Miért? Miért? Hogyan reagáljunk, amikor az Úr szól hozzánk? Mi, akiknek a szíve nem olyan tiszta, mint Máriáé? Miért tűnik olyan nehéznek megengedni, hogy más valaki jót mondjon rólunk anélkül, hogy félni kezdenénk és zavarba jönnénk?
1: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Hetedik rész. Földindulás. Huszonkettedikén vasárnap reggel fél hétig bolyongok a sűrű, tejszerű alföldi ködben, míg egyszerre elém áll a kis bugaci tanyai templom fehérre meszelt tornya. A plébános Szabó István, régi ismerősöm, szeretettel fogad. Letisztálkodom, és néhány órai alvás után misézem. A Paternosternál elerednek a könnyeim, és bizony igen nehezen tudom kimondani. Fiat voluntas tua. Legyen meg a te akaratod. Távolról erős ágyúzás. Ez már fél egyháza ostroma. Hétfőn 23-án indulok tovább Budára. Vagy 10 kilométer után Jakabszállásnál találkozom a szentkúti hősvédőkkel. Pálos Szentkút vasárnap hajnalban orosz kézre került. Egy nehéz durdefekt egy órával meghátráltatott, és így budai kolostorunkba délután 4:30-kor érkeztem. Csöpögős, hervadt őszi idő. Itt minden úgy megy, mint eddig. Villamosok, autók, autóbuszok futnak, vidám társaságok húznak el mellettem. Nem gondol senki az eljövendő szomorú időkre. Pedig már nem is olyan messzire lehet. Gyula atya igaz szeretettel fogad, nem ítéli el döntésemet, én igen. Másnap az egyik szentkúti tanítónővel találkozom a templomban. Ő félegyházáról jött fel, akkor még nem sejtettük, hogy Csöbörből Vödörbe jutottunk. Később én is rájöttem az isteni gondviselés kanyargós útjára, de most még igen szégyellem futásomat. Egy-két nap alatt beilleszkedtem az itteni munkába, gyóntatás, misézés és egy apáca kolostor kápolnájában beszéd, lelki vezetés. Itt hallom meg, hogy Páter Jenő az ifjúságot féltve a novíciusokat szüleihez hazaküldi, de amikor Gyula atya értesül erről, az ifjúságot a Felcsúton levő Sandl kastélyba telepíti. Innen az átvonuló magyar katonák lakoltatják ki őket, és akkor a plébánián kapnak helyet. Dezső István plébános egykori karmelita jó szívvel befogadja őket. Itt vészelik át a szovjet katonák érkezését december 10-e körül. Ekkor még jobban össze kell húzódniuk a nyári konyhában, majd amikor már lehetséges, március elején visszatérnek a Sziklába, és onnan az Alföldön Soltvatkert, Szentkút érintésével érkeznek vissza az éppen maradt pécsi anyaházba. De ez még a jövendő méhében szunnyad. Halottak napján csütörtökön a Wehrmacht egyik műszaki alakulata tábori telefont szerel be a kolostorba, amely a hídőrséget köti össze velünk. Nem biztató jel. Lassan beszerzem a gumikat, felkészülök, és első pénteken a nagymise eléneklése, gyóntatások után 1:30-kor ismét nyakam közé veszem az országutat, és elindulok a menekített novíciátusba, Felcsútra. Bicske után egy novemberben elég szokatlan nyári zápor fog el, és miután bőrigázom, kerékpárom hátul szétnyílik, eltörik és használhatatlanná lesz. Lassan magam mellett tolva beteg barátomat, este 6:30-kor sötétben érek be Felcsútra. Az ifjúság örül a kalandnak. A helybeli Dezső Esperes úr szívesen látja, és egyre másra meg is kéri őket, amit ők szívesen meg is tesznek. A kastély szép, kényelmes, de a földszintet hamarosan magyar katonák foglalják el. Így a novíciátus felszorul az emeletre. Gondolom, ez a háborús újonc év nagyon nevezetes lesz ezeknek a jövendő pálosoknak az életében. Páter Ágoston mindent megtesz, amit lehetséges, de a rendkívüli körülmények sok esetben átalakítják a napirendet, árokásás, közmunka, stb. A német katonáknak van kis műhelyük, meghegeztik a kerékpáromat, és 8-án szerdán indulok tovább. A következő cél Pápa Teszér, az ismert Krisztus Király nővérek háza, régi ismerőseink, őket is útba vehetem. Csákvár, Mór, Kisbér, Bakony, az út mellett birkanyájakat hajtanak fiatal német katonák nyugat felé. Kimerítő, hepehupás út. Megérkezem a nővérekhez sötétben, és amikor asztalhoz ülünk, szemem elsötétedik, és összecsuklom. Még annyi erőm volt,
hogy betámogattak a szobába, mély kimerült álomba zuhantam. Néhány napot itt töltök a kedves nővérek és az alapító Adalberta testvér rokonai kúriáján. Könnyen elférünk, még a szőlő közepén is van egy kis külön épület, így helyszűkéről nem panaszkodhatunk. A vezetőséggel tervezgetünk és igyekszünk felmérni a jövő lehetőségeit. Szombaton, 30. születésnapomat üljük meg. Hogy elment az idő? Másnap a templomi pasztorációba is bekapcsolódom. Éppen szentségimádásuk van. Szentmisével és prédikációval járulok hozzá a plébánia ünnepéhez. Hétfőn 13-án tovább indulok Velem felé. De most már itt hagyom a kerékpárt, alkalmi fuvarral próbálkozom, na meg főként őrző angyalomra bízom magamat, akiben úgy látszik jobban bízhatom, mint agyonhajszolt biciklimben. Egy német teherautóval Pápán át Celdömölkig jutok, majd innen Sárvárra egy alkalmi katonavonattal. Itt kell éjjelezzek, mert csak reggel van egy vonat Szombathelyig, ahonnan délfelé ismét tovább jutok Lukácsházáig, ahonnan már gyalog megyek be, a közeli Velembe. Csinos határfalu a dombok között. Nyugatra, a hegyek között egy kis dombon áll Szent Vid kápolnája, festői fenyvesek, az Alpok keleti nyúlványai. A lakosság művelt, az egyszerű földművesek is széles látókörűek, olvasottak. István atya tovább szándékozik menni nyugatra. Narcisz testvér szívesen tér vissza Velem Budára. Meglátogatom az ide menekült öreg Endre családot is. Zsiga bácsi, a gentry, egy kazaltövében önkezével vetett véget basáskodó életének. Az öreg mama sötét, vastag keretű szemüvege alatt sírtogál és imádkozik. A Sánta Szidike, szomorú élete most másodszor is megtörik, mert egyik tragédiából a másikba esik. Csak a gondviselő jó Istenbe kapaszkodhatnak. Mindenütt menekülők és menekülők. De itt már a nyugati határ, Ausztria következik. Meddig lehet a menekülést folytatni? Hol fognak megállni? Szomorú, válasz nélküli kérdés. A mi célunk azonban vissza keletre, a Sziklakolostorba. November 17-én kora délután Narcisz testvérrel besétálunk az órajárásnyira fekvő kőszegre. Ez most a nyilas kormánynak is székhelye. Benézünk az isteni ige társaság anyaházába, mindenütt zsúfoltság, mindenütt menekülők. Éjjel egy vonat, melyel Sárvár Celdömölkön át Székesfehérvárt szeretnénk megközelíteni. Szentgálon 17 órát várunk. 19-én Veszprém előtt ismét leállították vonatunkat, és most gyalog sétálunk be Veszprémbe, ahol a ferenceseknél misézhetünk. Majd egy kiadós légiriadó után alkalmi autó tesz le Székesfehérvár előtt 2 órányira. Este 7 órakor egy másik alkalmi fuvarral sűrű ködben indulunk Buda felé. És éjfélre fáradtan hajtjuk álomra fejünket kolostorunkban. Elő kell készülnünk a város ostromára, mivel a németek itt akarják megvédeni hazájukat. Budapest nem nyilvánítható nyílt várossá. Sajnos a sziklatemplomnak csak igen csekély kis része bombabiztos. Nagyobb részének födéme nem elég vastag és eléggé puha kőzet. Így légi bombázások idején a templomot ki kell üríteni és bezárni, nehogy tömegszerencsétlenség történjék. Esetleges becsapódás esetén. A tömeg biztos óvóhelye a Gellért szálló és fürdő alatti 2 szintes pince, amely teljes biztonságot nyújt. S ha sok is a csőhálózat, azért több száz ember részére nyújthat biztos védelmet. Kolostorunkban is új jelöltek jelennek meg, akiket Gyula atya azonnal beöltöztet. Nem kérdjük, kik és honnan jönnek. Tudjuk, hogy életüket mentik, és csak átmenetileg lettek pálosok. A szeretet a legfőbb parancs.

Budavár ostroma. A magyar teológusok legnagyobbja, Sütz Antal piarista egyetemi tanár kiváló műve forog most közkézen, Isten a történelemben. Időszerű, alaposan megírt munka, amelynek egyik fejezetében a háború irracionalitásáról, esztelenségéről elmélkedik a szerző. Most ez az esztelenség a szemünk előtt játszódik le. Mindenki előtt világos a befejezés, de a gépezet, mint őrült, megbokrosodott ló fut a szakadék felé. November 30-án a Gellért rakparton lőállásokat, futóárkokat kezdenek készíteni. A hegy lábánál a faragott kőkerítés szinte felkínálja magát a védelemre. Tehát a védővonal a Duna, de mi lesz, ha a szovjet hadsereg megkerüli a várost, és nyugatról is támad. Megjelennek a nyilas plakátok. Öreg tölgyfa letört törzsén néhány levél egy kiságon. Ebből kellene kisarjadni a fálak a nyilasok szerint. Ez is esztelenség. Ugyan ezen a napon behívják Tóth Szabolcs atyánkat tábori lelkésznek. Ő szeretett volna menni, és kérte is beosztását, mint költő egy kis háborús élményekre vágyott. Tábori papsága nagyrészt nyugatra való menekülésben telt el. A nagy advent egyben az eljövendő események várása is. Különböző hírek kapnak szárnyra, délen Kaposvárnál, keleten Kecskemét előtt van a szovjet csapat. A város tele van menekültekkel, és szinte minden nap találkozunk a menekülő ismerősökkel. A németek felrakják a Dunahidak pillérein belül a magas tartóvasakra robbanó dobozokat, tehát ezek is áldozatai lesznek az esztelen háborúnak. A templom majd mindig zsúfolt, vasárnap be sem férnek. A szenvedés Krisztushoz sodorja az embereket. December 8-a után a légitámadások gyakoribbá válnak. Erős ágyú tűz hallik, s néha egy-egy víjogó akna. Szokatlan látvány, amikor a Gellért szálló előtt először látom meg egy vértelen, szétdarabolt német katona rakásba rakott hulláját. Sisakja fejével együtt külön van. Milyen fiatal! Ugyan hol várják haza? Ki siratja meg? Vagy már talán azok sem élnek? A Wehrmacht egyik csapatrésze elfoglalja az ebédlőnket, és ide telepíti a hídrobbantó részleget. Szomorú idősebb bajor urak nem nagyon lelkesednek Hitler iránt, de a kötelesség és a háború az ő életáldozatokat is követeli. Nem agresszívek, ellátják magukat, négyen-öten teljesítenek itt szolgálatot, és világosan látják saját tragédiájukat, sajnálatra méltóak. A menekülőket furcsa pszichózis fogja el. Itt-ott felszednek valami hírt, vagy csak lehetőséget, és azt jól felnagyítva adják tovább. Rémhírt terjesztenek. Nem rossz akarattal, csak idegességből. Így Pécsről is, Szentkútról is, ismerősökről egészen megdöbbentő hírek kapnak lábra, amelyek később mind csak a képzelet szüleményének bizonyulnak. Már csak igen kevesen hisznek a német csodafegyverben. Ehhez már igen élénk fantázia kell. 15-én leesik az első hó, és legalább néhány órára széppé teszi a nyüzsgő várost. 18-án Ágoston atya feljön Felcsútról egy kis pénzért, s megállapodnak Gyula atyával, hogy a novíciátus maradjon vidéken a szovjet csapatok bejöveteléig. Keletről a nyomás növekszik, ágyúdörgés közeledik, de még tüzelőt tudnak szerezni, és így nyugodtabban nézünk a jövő felé. Az éjféli misét délután 16:30-kor tartjuk nagy asszisztenciával, este szegényes vacsora, bombázással és ágyúzással, amely egész éjjel folytatódik. Úgy látszik, a szovjet katonák nem ünnepelnek, mert az ünnepen is folytatódik a lövöldözés. Az ünnep másodnapján még erősebb orosz támadás. Éjjel a német hadsereg zöme a várba húzódik, és a budai hegyekbe. A villamos közlekedés leáll. A támadás egyre erősödik,
29-én éjjel-nappal lőnek aknával, ágyúval, minden cseng-bong, a víz és villanyszolgáltatás egy időre megszűnik, de újból megindul. Már a gépfegyver ropogás is hallik. In manus tuas domine. Uram, kezeidbe ajánljuk lelkünket. 30-án este 5-től éjfélig Sztálin gyertyák fényénél a város bombázása. Villany ismét nincs, víz csak este. Szilveszteri mise 31-én délután 3 órakor, teljes harci zajban, bombázás és fegyverropogás közepette. 1945. januárja is a légi tevékenységek jegyében indul. Nagy tüzek látszanak a pesti oldalon. 2-án kimerészkedem a Lágymányosi útra betegeket, sebesülteket látogatni, áldoztatni. Megrendítő látvány. Széttépett emberek, lebombázott, egybecsúszott emeletek, leszakadt villamos vezetékek, szeméthalmok. Döglött lovak felpuffadt tetemei, vagy széthordott, feldarabolt lótetemek, amelyeket a pincébe szorultak élelmére vagdosnak darabokra. 3-án a bombázás lanyhul, csak az égő házak látszanak. Úgy gondolom, a puhítás után jönnek közelebbi állásokba a csapatok. 6-án kora reggel pokoli gépfegyvertűz hallatszik az Üllői út felől. Délután a hadba induló magyar katonáknak litániát tartok a Gellért szálló felső termében. Ablak nincs, és a szállingózó havat bekergeti reánk a szél. Egy város ostroma igen szörnyű dolog. Itt minden háztömb külön erődítmény a maga pincéjével, és jól kihasználható emeleti kilövő helyeivel. Ezt ki is használják a németek, és utcáról utcára, háztömbről háztömbre hátrálnak. 7-én a Horthy Miklós út 38 szám alatt ismét katonákat gyóntatok, sebesülteket látok el, és a pincébe szorultakban tartom a lelket. 8-án délelőtt 2 középkaliberű ágyút állítanak a sziklatemplom bejárata elé. Pécsi tüzérek innen lövik a Népligetben letáborozott szovjet katonákat. Kis pálinkával kínálom őket. A hó erősen esik. Szépíteni akar a világon. De ez nem nagyon sikerül neki. Lassan mindannyian bedolgozzuk magunkat az óvóhely pasztorációba és a magyar katonák lelki istápolásába. Igen, sok a munka, és nem is veszélytelen. Néha a fal alá állva várom meg, míg az akna a cserepet s a szilánkot szétfröccsenti. A főközlekedés csak a kerteken át történik. Mindenütt kibontják a kerítést, és így nem a nyílt utcán, hanem a házak mögött, a kertek alatt érjük el az egyes pincéket. 11-én erős ágyú tűz a Gellért ellen, és a légitámadás a 2 ágyunkat harcképtelenné teszi. A kolostor minden üvegablaka kirepül. A templom első részébe fiatal SS alakulat húzódik be. Ezek már nagyon harciasak, és akadályt nem ismerő fiatal gyerekek. Hiába kéri Gyula atya őket, letáboroznak a templom külső részében. Nem rongálnak ugyan, de minden tisztelet és piétás nélküli Hitlerjugend tagok. 12-én reggel 7-kor tüzérségi találat éri az ebédlőt és a benne borotválkozó német különítményt. Egy súlyos és egy könnyű sebesülés. Az ebédlő szekrény apró tűzifává perdül szét, de a fali óra doboza a falon marad. Igen, erős aknatűz. A hídrobbantó német különítmény felvonul a templomba, és a fekete madonna oltár körül telepszik meg. Ez a legkeletibb kiszögelés. Kerek ablakkal a Dunára. Úgy látszik, a szovjet csapatok közel vannak a Dunához. Éjjelre a pincébe vonulunk. 13-án délben újból légi bombát kap a 2 ágyunk, de most olyan közel, hogy a sekrestyés szekrényt a légnyomás szétlöki. Könyvek, ruhák mind halomban. 14-én egy futóárokban, amely a sziklatemplomot a Gellért fürdővel köti össze, átmegyek és megbeszélem a vezetőséggel az ottani miséket. Felcsapok helyi lelkésznek igen sok a gyóntatás, vigasztalás, áldoztatás, szentkenet, temetés. 15-én már a Gellért pincében misézem a nagy gépteremben. Vastag csövek, vezetékek,
de elég tágas hely, talán százan is elférnek. És ez a hely itt biztosnak látszik, két emelet mélységben. Ma délután felrobbantották a Horthy Miklós hídat. 16-án délután 1 órakor vendégeink felrobbantják a Ferenc József hídat. A két pillér áll csak. A középső nagy évet szelte bele a dinamit a vízbe. A nagy víz zúgva-búgva ömlik át a nagy vastraverzeken, és a budai híd főnél egy ágyút irányoznak Pest felé, pontosan a hídroncs tengelyében, ahonnan állandóan lőnek az oroszok bennünket. 17-én egész nap ég velünk szemben a fővámház, kézi fegyverekkel lőnek ránk. 18-án éjfélkor a szép Erzsébet hídunk dől be a Dunába, de neki a budai pillérje is megbillen. 2 óra múlva a Lánchíd következik, két karját a Dunába lógatva elmélkedik az emberi esztelenségeken. Néhány csendes nap következik. Keresztelés, esketés,

amelyet igen sok belövés ért, s mivel a Dunára néz, nem tanácsos benne mozogni, mert a mozgó ember célpont a pesti oldalon lévő szovjet csapatoknak. 21-én újból felélénkül a zene. Gépfegyver, ágyú, akna és légibombázás. A Duna befagyott, a frissen esett hó mindent fehérre festett. A jégen fehér és vörös ejtőernyők láthatók. A német így próbál körülzárt csapatainak lőszert és gyógyszert küldeni. Hírek szerint majd 20 000 vannak fönt a várban. Megszokjuk az idegesítő harci zajt, és mindannyian igyekszünk a környék óvóhelyein, pincéiben a lelket tartani, erősíteni. Sajnos az élelem kezd fogyni, és ezt különösen a gyerekek nem nagyon bírják. Már a híres Gundel étteremben, a Gellértben is csak száraz sárga borsó járja, de még ez is jó, hiszen több száz embert kell ellátni. Február 2-án a primíciám évfordulóját az ismerőseim ünneppé javatják a csövek között a pincében. Rögtönzött oltárt készítenek egy szűzanya szoborral. Misében még szólót is énekelnek. Igen sok áldozó van. 4-én délután egy 14 éves kislányt nem tudunk megmenteni az életnek. Csak egy kis megfázás és fertőzés, de orvosság és kellő táplálék hiánya miatt közöttünk hal meg. Szüleinek óriási csapás ez. A kertben temetjük el. A pince közös nagy gyásza a kis leány halála. Pedig hányan fekszenek az utcán, és nem csak katonák. Ismét a háború esztelensége. 10-én friss német csapatok érkeznek a pincébe. 11-én vasárnap reggel egy 10 éves kislányt viszek első áldozáshoz. 11-e a lurdi jelenés napja. Délután még szerettem volna egy másik pincébe átmenni, de valami nyugtalanságot érzek a levegőben, a németeket nagyon idegesnek látom. Maradok. 6 óra után közel harc a Gellért téren. Német katonáink ellenállnak a föld alatti folyosókon benyomuló szovjet csapatoknak. Mindegy szálig elvesznek. Este 7 órakor bejutnak hozzánk is a szovjet katonák, és a csatazaj lassan eltávolodik. Mi is szovjet kézre kerülünk.

A magyarországi pálosok története Bolyós Ákos visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A hetedik rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszky Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban.

0: 2020-ban.
1: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metoldot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent Második János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
4: Köszöntelek benneteket szeretettel. A Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be, de megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Zsilusz Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai Díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer, a rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek a Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek össze a kárpátaljai gazdák a magyarok kenyeréhez. Idén is megrendezik a mindenki születésnapja társadalmi összefogást. Megoldást sürgetett a spanyolországi Ceuta ügyében Leó pápa. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristaki és Borbálát hallják. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a magyarok kenyere 15 millió búzaszem program keretében, tudósít az MTI. A gyűjtés kezdeményezettje idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a magyarok kenyere 15 millió búzaszem programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők, és a súlyos aszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda járult hozzá az ügy sikeréhez. A szervezők megköszönték a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a történelmi egyházak és a gazdaszervezetek önkénteseinek munkáját. Tavaly mintegy 10 000 kárpát-medencei magyar gazda több mint 1100 tonna búzával segített 100 000 rászoruló mindennapi kenyerének biztosításához. Szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást, a mindenki születésnapja társadalmi összefogást, adja hírül a Magyar Kurír. A kezdeményezés fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők célja, hogy elősegítsék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A sétával és családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A rendezvényen standokon mutatkoznak be azok a szervezetek, amelyek a születés előtt, közben és utána is tudnak segíteni. Az összefogáshoz olyan neves művészek és előadók is csatlakoznak, mint Malek Andrea, Gera Zoltán vagy Laszkfi János. Békés, stabil és igazságos megoldás sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, tudósít az MTI. A Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezrán jutottak be illegálisan. A katolikus egyház főnyári rezidenciáján spanyolul szólt az égető kérdésről. 14. Leó a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algéri Afrikai Miasszonyunk bazilikában található. Leó pápa szerint a háborúk és az arrogancia az emberek közötti viszony elsivatagosodásához vezet. Úgy véli, egyesek annyira megrészegülnek saját vagyonuktól, hogy megfeledkeznek azokról, akik sírnak az éhségtől és kiáltanak a szomjúságtól. A gazdasággal szemben, amely az enyészetre ítélt tárgyak birtoklását jelenti, az ételért nyúló kezek, a lángban álló otthonok, a békére áhítozó emberek sokasága áll, jelentette ki a pápa. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Szalka Mihály atyával.
1: Ma is kicsit elmélkedjünk Isten szaván, ami ma a Máté evangéliumából való, 15. fejezet első-második verse, valamint a 10.-14. verse. Hallgassuk meg! Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből, dicsőség neked, Istenünk! Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz. Megkérdezték tőle, miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Evés előtt ugyanis nem mosnak kezet. Jézus erre magához hívta a népet, és így szólt. Halljátok és értsétek meg! Nem azt teszi az embert tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, azt teszi tisztátalanná. Ekkor hozzáléptek tanítványai, és így szóltak. Tudod, hogy a farizeusok megütköztek szavaida? Jézus ezt válaszolta. Töréstől kitépik mindazt a növényt, amelyet nem mennyei atyám ültetett. Adjátok őket, vakok vezetői. Ha pedig vakvezet világtalan, mind a kettő a gödörbe esik. Ezek az evangélium igéi, áldunk téged, Krisztus. Nagyon észrevétítő Jézusnak a mai szavai, gondolatai, hiszen nap mint nap végig kell gondolni életünket, nap mint nap végig kell elmélkedni, hogy vajon a hitünkben, a keresztény életünkben, a cselekedetekben hol tartunk? Vajon Jézust követjük, vagy csak a magunk elgondolását? És miért követjük a Jézust? Miért? Mert Istennek tekintjük, Urunknak valljuk, szeretjük őt, vagy megszokással válnak a tetteink, és külsőségek miatt tartjuk a hitünket, imádkozunk, hogy templomba járunk. A farizeusok a mai részben számon kérik Jézust amiatt, hogy a tanítványai nem tartják meg a hagyomány szerinti kézmosást. Úgy tűnik, hogy az ő vallásosságuk középpontjában a rituális tisztaság áll, nem pedig az ember szíve. Hányszor ugye prédikáltam már én is arról, hogy mennyivel fontosabb a szív szerinti cselekedet. Nem a liturgiát kell, természetesen azt is követni kell, de nem a rituális cselekedeteket kell figyelni. Tehát nem az az elsődleges, hogy már bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy akár milyen cipőt vesz fel a pap, és azt kell néznem, mikor kijön misézni. Vagy nem azt kell néznem, hogy a szomszédom milyen felső ruházatot hold. Vagy nadrágban van, vagy szoknyában. Nem azt kell figyelnem, hogy a előttem lévő vajon hogy térdepel le. Hanem a szívemet kell a szentmise felé irányítani. Nagyon sokszor ez nekem úgy tetszett, mikor pappá szenteltett 90-ben, akkor mindig a papoknak a legnagyobb problémája az volt így a szentmiséken, illetve hát az egyik probléma az volt a szentmiséken, hogy zavart bennünket, hogy a hívek elkezdtek a prédikáció alatt rózsafűzérezni. És lehetett hallani, lehetett látni, hogy előveszik a hívek a rózsafűzért, és elkezdik mormolni. Hát sajnos most már azt sem mondják a hívek. Tehát nagyon sokszor látom, hogy leülnek a padba, hát aztán ott is vannak, meg nem is vannak ott. Nem tanuljuk meg a legfontosabbat. Mész Eliádétól olvastuk a Szent és a Profán, egy csodálatos könyv, mindenkinek ajánlom. hogy amikor belépünk a templomba, akkor mindent tegyünk le ott a templom ajtóba, a problémáinkat, a nehézségeinket, a nap eseményeit, mindent ott tegyünk le, hogy nyílt szívvel tudjunk belépni, és tudjunk odafigyelni a szentmisére. Nehogy menjünk, hogy mindent magunkkal hordunk, leülünk, és már bocsánat, hogy ezt mondom, de ha mise végén rákérdezek, hogy miben szólt az evangélium, vagy mi volt a szent lecke, vagy mire prédikált a pap, hát akkor nem tudom mondani semmit, mert nem figyeltünk oda. Mert bár ott voltunk a rituális cselekményen, de a szívünkig nem hatolt el az Úr Jézus szava. Imádságaink, szertartásaink akkor válnak hitelessé, ha tiszta szívből fakadnak. Ha az ima, a szentmise csak egy szokás, akkor puszta forma marad, egy üres keret. Jézus azt kéri, hogy a hagyományok ne váljanak fontosabbá annál, amit Isten igazán kér. És ő mit kér? Tiszta szívet, szeretetet, engedelmesség, írgalmat. Ő egy csodálatos Isten. Ő nem azt kéri, hogy mit tudom én, miből feleljünk, és mondjuk fel neki. Nem erről van szó. Tetteinket, a szívünket nyissuk meg, és a szívünk által indítasson bennünket a tett, a szó, hogy megvalljuk őt, megvalljuk hitünket, de ténylegesen a keresztény hitet valljuk meg. Jézus szavai nyílt kritikát jelentenek a vallási vezetőkkel szemben, a farizeusokkal szemben, akiket vakok vak vezetőinek nevez. Ez a kemény kijelentés nem lenézés azonban, hanem csak figyelmeztetés. Aki csak a felszínt látja, és másokat is arra tanít, hogy elég a formai megfelelés, az letérít a helyes útról bennünket. Aki viszont a szívig lát, és ott is Isten keresi, az a vallásosság lényegéhez közel. Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor imádkozom, amikor szentmisén vagyunk, amikor embertársainkat beszélgetünk, amikor a munkánkat végezzük, ne a külsőségekre figyelj, ne a másikat nézz, ne kritizáljuk a másikat, a munkatársaimat, ne azt nézzük az imáinkba, hogy folyamatosan csak kérjünk az Istentől, és vajon, hogy teljesül-e, teljesíti-e, hanem az imáink, a munkáink, tehát a tetteink, minden egyes percük szívből fakadó legyen. Ha szívből fakad, akkor szeretettel teli. Így leszünk szeretettel Isten felé, meghalljuk az ő tanítását a szentmisén, aktívan részt tudunk venni a szentmisén, igenis az imádságunk is egy szeretetteljes lesz, és embertársaink felé is keresztény módon tudunk viselkedni. Kedves testvérek, nem azt mondom, hogy akár egy szentmisén, akár az imádságunk oly könnyű és odafigyelni folyamatosan, nem? De ha egy-egy részt kiemelünk, ha a szentmisében kiválasztunk csak egy 3 perces részt, de arra aktívan odafigyelünk, és azt akarjuk, hogy igenis az adjon nekünk valamit, mondjon számunkra valamit. Ha imáinkba egy-egy részre odafigyelünk, elmérkedünk rajta, kiemeljük, hogy na, én ezt akarom a mai nap megélni. Ha a munkámban is tényleg odafigyelek, és azt igenis megteszem azt, hogy szeretettel adom az emberek szívből, akkor úgy gondolom, hogy igazi keresztény módon élhetünk, és akkor nem leszünk világtalanok, és nem vakokat követünk. Mi mindannyian Istent követjük, az ő tanítása szerint próbálunk élni, szív szerint, szeretettel, Isten és embertársaink felé. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. augusztus 4-én kedden a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Mi teszi tisztátalanná az embert, veti fel a Krisztus kérdést Várnai Péter atya. A zsidóság mind a mai napig kötődik a tisztasághoz. A napi többszöri kézmosásnak még rituális jelentése is van. A könnyékig feltűrt ingújban háromszori leöntés közben is el kell mondani az imádságot. A hagyományra tekintve volt is, és van ennek a gesztusnak járvány elhárítási vonatkozása is. A pogány népek mindezeket nem tették meg, aminek jókora járványok lettek a következményei. Jézus, amikor látta a rossz és a csúf dolgokat, még mélyebbre ás le. A szív és a száj tisztaságáról tanít. Tisztátalanná azt teszi az embert, ami a szájából jön ki. Tisztelt Mária Rádiót hallgatók! Most Aranyosi Mihály, Budapest Nagyboldogasszony főplébánia templom helyettes gondnokának a hozzátok írt üzenetét olvasom fel. 1926-ban Bécsben jelent meg Káldi György jezsuita szerzetes fordításában az első magyar nyelvű katolikus biblia fordítás. A 400. évforduló alkalmából a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya levéltára és rendtörténeti könyvtára, valamint a Piarista Rend magyar tartománya gyűjteményei közös időszaki kiállítást nyitnak a templom altemplomában. A megnyitó időpontja 2026. augusztus 4-e, tehát ma, 18 órakor. Megnyitja dr. Oszjel Zoltán plébános atya. A kiállításon megtekinthető például az első kiadás egyik kötete, valamint további kordokumentumok. A korszak megismerését és megértését 8 darab roll-up tabló, valamint egy film segíti. A kiállítás végül kilép a könyvekből, és a bábok világába is elkalauzol bennünket. Vízvári László, piarista, 1994-ben Kós Iván tervei alapján Jézus példabeszédeit vitte bábszínpadra. Ezek közül a tékozló fiú történetének szereplői és helyszínei jelennek meg kiállításunkon. A kocsmától a mulatóig, és a disznótól az atyaházáig. A kiállítás megtekinthető 2025. augusztus 5-től szeptember 30-áig a templom altemplomának nyitvatartási idejében, hétfőtől szombatig, 9 és 16 óra között. A kiállítás szakmai szerkesztői és szerzői Bácskai Horváth Hajnalka, Koltai András, Siptár Dániel, Szekér Barnabás, látványtervező berendező Zalavári Tibor Kálmán. Szeretettel várunk tehát mindenkit augusztus 4-én, tehát ma délután, kora este, 18 órakor az altemplomban. Üdvözlettel Aranyosi Mihály, Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom helyettes gondnoka. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Heim Krisztinát, a Mária Rádió promóciós munkatársát.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek téged és minden kedves hallgatót is.
0: Mindörökké, amen. A nyári szünet után meghirdetésre kerültek a Mária Rádió őszi lelki gyakorlatai. Arra kérlek, hogy kevcsináló gyanánt mutasd be a hallgatóknak, hogy kik lesznek a lelki gyakorlat vezetői, hol, milyen időpontokban, milyen témákkal várják az érdeklődőket.
2: A Mária Rádió 2023-ban azzal a céllal indította útjára szinte minden hónapban megrendezésre kerülő lelki gyakorlat sorozatát Balatonalmádiban, ebben a nagyon bájos kis balatonparti településen, hogy lelki feltöltődést tudjon nyújtani mindazoknak, akik szeretnének egy kicsit megállni, kiszakadni a mindennapokból, hátralépni az életükbe, hogy egy kicsit másképpen tudjanak rátekinteni, vágynak arra, hogy egy kicsit elcsendesedjenek, de mindenekelőtt arra vágynak, hogy a jó Istennel legyenek, töltsenek el egy néhány napot. Nagyon szeretem idézni Schindler Mátyás atyát, úgy szól az ő néhány vagy kis rövid gondolatsora, hogy gyors mobil anonimitásra ítélt világban élünk, ahol egy lelki gyakorlat kiváló alkalom lehet arra, hogy észrevegyük, hogy az életünk gépkocsijában nem csak gázpedál van, hanem bizony fék is. A lelki gyakorlat nagyszerű lehetőség arra, hogy a lelkünk utolérje önmagát. Na hát a lelki gyakorlat pedig nem csak arra kiváló terep, hogy csöndességet teremtsünk magunkban, hanem közösséget is teremt, és lehetőségünk van arra, hogy olyan kicsit hasonszörű emberekkel találkozhassunk, akik egy szebb, egy jobb, egy értékesebb, egy Krisztussal telibb életre vágynak. Olyan jó velük találkozni, beszélgetni, meghallgatni egymást. Úgy gondolom, hogy kis oázisok ezek a találkozások. Na és hát július és augusztusi hónapokat kivéve, ugye azt mondtam, minden hónapban szervezünk lelki gyakorlatokat, hát elközeleg lassan most már az ősz, és mint minden hónapban most is nagyon nagyszerű lelkivezetők várják a lelki gyakorlatra érkezőket sok-sok lélekébresztő gondolattal, támogató, szeretetteljes jelenléttel lesznek majd közöttünk. Az alma dialógus még csak egy gondolatot, hogy mint ahogy a nevében is benne van, ugye dialógusra sarkal, tehát nem csak az elcsendesedés, hanem a dialógus is megjelenik ezekben a lelki gyakorlatokban, párbeszédben önmagunkkal, társainkkal és a teremtővel. Nos, hogy kik azok, akik dialógusra indítanak bennünket. Szeptember 18-a és 20-a között elsőként Mohos Gábor püspökatya várja a lelki gyakorlatra érkezőket. A téma nagyon izgalmas, személyes hivatás, avagy a teremtő munkatársa vagy. Ez nekem is kedvenc témám egyébként. De a teremtés ugye nem egy lezárt múltbéli esemény, hanem egy folyamatosan zajló tevékenység, amelyre Isten végtelen szeretetéből mi is újra meg újra meghívást kapunk. És hát mindenekelőtt azáltal válhatunk Isten munkatársává, hogyha engedjük a saját életünkben is kibontakozni Isten szavát. Azt gondolom, hogy az ő csodálatos tervét vele együtt megvalósítani, vele együtt közösen munkálkodni magunk és mások üdvösségén, ez egy hihetetlenül nagyszerű kaland, egy felemelő érzés, ugyanakkor nagy felelősség is, és Isten számít ránk, és mi is mindig számíthatunk rá. Tehát erre a lelki gyakorlatra a püspökatyával nagy szeretettel várjuk már a jelentkezőket. Mondom a többit is, mert hogy most már minden lelki gyakorlatunk ebben az évben, ami lesz, az fent van a honlapunkon. A következő nagy ágyú, ha lehet így fogalmazni, októberben Várszegi Asztrik püspök emeritus panohalmi főapát lesz, a téma személyes boldogság, arany, ami fénylik. Aztán november 13 és 15-e között György Alfréd Kamilianus tartományfőnök, a tavalyi csíksomlyói búcsúnak a szónoka, gyógyulás, ne cipelt tovább témával várja a jelentkezőket, és az utolsó, de nem utolsó sorban, december 4-e és 6-a között Marton Zsolt püspökatya, a téma az gyönyörű, a szív, vagy a benned lakó lélek hangja, tehát ezekkel a csodálatos témákkal és lelkiatyákkal várunk mindenkit sok szeretettel.
0: Hogyan épülnek fel ezek a lelki gyakorlatok? Hogyan készüljenek azok, akik jelentkeznek?
2: Ez egy nagyon intenzív 3 nap. A lelkivezető gondolatébresztő lélekemelő előadásai mellett beszélgetések, szentségimádás, gyónási lehetőség, természetesen szentmise és kirándulás is színesítik a programot. A lényeg és a hangsúly azonban mindig a személyes kapcsolat elmélyítésén van Isten és az imádság által.
0: A program kínálat nagyszerű, magam is kedvet kaptam a jelentkezéshez. Mondd el, kérlek, hogy hol lehet regisztrálni ezekre a lelki gyakorlatokra.
2: Téged is, Laci, nagy-nagy szeretettel várunk, és minden kedves hallgatót, és regisztrálni pedig a Mária Rádió honlapján, a www.mariaradio.hu/almádialógus oldalon lehet, és ami még nem hangzott el, az a pontosan hol lesz ez a lelki gyakorlat, tehát Balatonalmádi, és azon belül is a Ciszterci Rekreációs Központ áll mindannyiunk rendelkezésére. Nagy szeretettel várjuk a kedves hallgatókat.
0: Megköszönöm Hein Krisztiának a szíves tájékoztatást.
2: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tőled is elköszönünk, kedves hallgatónk, Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk és Kohár László műsorvezető.
1: Köszönjük hallgatóink adományait, mely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Műsorunk végeztével kérem, hallgassd meg Kányhádi Sándor Valaki jár a fák hegyén című költeményét Lukács Sándor előadásában.
3: Kányhádi Sándor Valaki jár a fák hegyén. Valaki jár a fák hegyén, ki gyújtja s oltja csillagod. Csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek, még reménykedem. Ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki jár a fák hegyén. Vajon amikor zuhanok, meggyújt-e akkor még az én tüzemnél egy új csillagot? Vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggá összenyom, s nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon? Valaki jár a fák hegyén. Mondják, Úr minden porszemen. Mondják, hogy maga a remény. Mondják, maga a félelem.
4: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Mária Rádió. Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Kedvan. Évközi 18. hét.

Az imádság elején figyelmemet Isten felé fordítom. Ezt az időt ő neki ajánlom. Kimondom magamban is, Istenem, legyen ez az ima a te nagyobb dicséretedre, szolgálatodra és tiszteletedre. Ezt a felajánlást ízlelgetem, hagyom, hogy hasson rám.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Ezután mindjárt megparancsolta a tanítványoknak, hogy szálljanak bárkába, és menjenek előtte a túlpartra, amíg ő elbocsátja a tömeget. Miután elbocsátotta a tömeget, egyedül fölment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, még mindig egyedül volt ott. A bárka pedig már sok stádiumnyira volt a parttól. Hányták, vetették a hullámok, mert ellenszél volt. Éjjel pedig a negyedik őrváltás idején odament hozzájuk a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták őt, amint a tengeren jár, megrettentek és azt mondták, kísértet, és félelmükben kiáltozni kezdtek. Jézus azonban mindjárt szólt nekik. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! Péter így válaszolt neki. Uram, ha te vagy, parancsold, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta, gyere! Péter kiszállt a bárkából, elindult a vízen, és Jézushoz ment. Mikor azonban látta az erős szelet, megijedt, merülni kezdett és felkiáltott. Uram, ments meg engem! Jézus azonban kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és azt mondta neki, te kis hitű, miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, elállt a szél. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és azt mondták, valóban Isten fia vagy. Átkeltek a tavon, és Genezáret földjére jutottak. Amikor annak a helynek a lakosai felismerték őt, üzentek az egész környékre, odahozták hozzá mindazokat, akik betegek voltak, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Akik csak megérintették, meggyógyultak.

Képzeletemben magam elé idézem a tengert, a Tibériás tavat, ahol az apostolok hajóba ültek, éjszaka van. Jézus nincs velük. A hajót a hullámok ide-oda lögdösik. Melyik szempont érint most meg legjobban? A hajó a tengeren? Az éjszaka? Az, hogy Jézus épp nincs jelen? Vagy az, hogy hánytak vetették a hullámok a hajót? Találok-e hasonlóságot az életemben? Jézus megjelenik a tanítványoknak, belép a bizonytalan életükbe, bíztatja őket. Ne féljetek! Hallgatom magamban ezt a felszólítást, meghívást, megerősítést. Bízzatok! Én vagyok, ne féljetek! Én mihez kérem az életemben Jézus bíztatását? Hogyan hat rám ez a mondat? Péter szeretne bizonyosságot szerezni. Ezért azt kéri Jézustól, hogy hívja őt oda magához a vizen. Ha te vagy, parancsolt, hogy oda menjek hozzád a vizen. Máskülönben nem hiszi, hogy Jézus az, vagy hogy legyőzhető az akadály. Én mit mondok Jézusnak? Ha te vagy az Uram, akkor parancsolt, hogy... Magamban befejezem az én mondatomat. Mindaddig, amíg Péter Jézusra tekint, és nem a körülötte lévő erő szélre, hullámokra, addig tud járni, biztonságban van. Én hogyan tudom tekintetemet Jézusra helyezni? Hogyan tehetem ezt ma, hogy ne féljek, hogy bízni tudjak? Teszek egy elhatározást.

0: Még egyszer meghallgatom az evangéliumot, és figyelem, hogyan bátorít Jézus.
1: Ezután mindjárt megparancsolta a tanítványoknak, hogy szálljanak bárkába, és menjenek előtte a túlpartra, amíg ő elbocsátja a tömeget. Miután elbocsátotta a tömeget, egyedül fölment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, még mindig egyedül volt ott. A bárka pedig már sok stádiumnyira volt a parttól, hányták vetették a hullámok, mert ellenszél volt. Éjjel pedig a negyedik őrváltás idején odament hozzájuk a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták őt, amint a tengeren jár, megrettentek és azt mondták, kísértet, és félelmükben kiáltozni kezdtek. Jézus azonban mindjárt szólt nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter így válaszolt neki, Uram, ha te vagy, parancsolt, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta, gyere! Péter kiszállt a bárkából, elindult a vízen, és Jézushoz ment. Mikor azonban látta az erős szelet, megijedt, merülni kezdett és felkiáltott. Uram, ments meg engem! Jézus azonban kinyújtotta a kezét, megragadta őt és azt mondta neki, te kis hitű, miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, elállt a szél. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és azt mondták, valóban Isten fia vagy. Átkeltek a tavon, és Genezáret földjére jutottak. Amikor annak a helynek a lakosai felismerték őt, üzentek az egész környékre, odahozták hozzá mindazokat, akik betegek voltak, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Akik csak megérintették, meggyógyultak.
0: A genezáreti tó melletti emberek nagyon lelkesek és hálásak Jézus jelenlétének. Én is hálát adok.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Megoldást sürgetett a spanyolországi Ceuta ügyében Leó pápa. Állami ösztöndíjas formában is meghirdeti hitéleti képzéseit az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Állandó kiállítás nyílt az erdélyi összetartozás templomában. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőnk Bedis Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Békés, stabil és igazságos megoldás sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, tudósít az MTI. A Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezrel jutottak be illegálisan. A katolikus egyház fő nyári rezidenciáján spanyolul szólt az égető kérdésről. 14. Leó a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri Afrikai Miasszonyunk bazilikában található. Leó pápa szerint a háborúk és az arrogancia az emberek közötti viszony elsivatagosodásához vezet. Úgy véli, egyesek annyira megrészegülnek saját vagyonuktól, hogy megfeledkeznek azokról, akik sírnak az éhségtől és kiáltanak a szomjúságtól. A gazdasággal szemben, amely az enyészetre ítélt tárgyak birtoklását jelenti, az étel

0: vezetésében vagy bizonyos liturgikus cselekmények vezetésében. A kántor alapképzés a templomi zenei szolgálatra készít fel gyakorlatorientált módon. A hittanár, nevelő tanár mesterszakon végzettek általános és középiskolákban taníthatnak hittant, emellett oktatási és szociális intézményekben is elhelyezkedhetnek. Új, állandó kiállítás emlékeztet a kommunizmusban elárasztott erdélyi falu, Bözödúj falu történetére az összetartozás templomában, adja hírül az MTI. Az interaktív fény és hangjátékot is tartalmazó tárlatot péntek este nyitották meg. A vallási sokszínűségről híres magyarok és románok lakta település elárasztását a bözödújfalusi mesterséges víztározó építésekor rendelték el a román kommunista hatóságok. A vízből kimagasló római katolikus templom tornya a falu rombolási jelképe maradt, és mivel a falunak egykor 5 temploma volt, az emlékhely az egykori település valamennyi felekezetét képviseli. A most megnyílt tárlat egy információs hálózat, amely a fizikai térből átvezet a digitális emlékezetbe, felelevenítve a falu mindennapjait, egykori lakóinak emlékeit. Délben és éjfélkor felvételről szóló harangszó is emlékeztet a hajdani életre. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Békés szép délutánt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. A kedd délutáni imaláncot hallják a budapesti stúdióból. Telefonszámunk 061-374-0904-es, 14 óra 58-ig fogadom a hívásaikat, és közben azokat a kéréseket is beadjuk, amelyek az üzenetrögzítőre érkeztek. Kérem önöket, hogyha adásba kerülnek, akkor kapcsolják ki a rádiókészüléket. Mostantól kezdve tehát lehet telefonálni, lehetőleg ne az utolsó percben. Imádkozzunk el, hogy András, Henriett, Sándor és Péter lelke üdvéért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntes társainkért, akik nem tudnak itt lenni. Mária Rádió, tessék!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálát adunk Ipoly atyáért, hogy a Mária Rádióban is szolgálhatott, és nagyon kérjük a drága Úr Jézust, hogy a drága őszent akarata legyen Ipoly atyán, és adjon neki türelmet a betegség elviseléséhez. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus.
1: Köszönjük szépen, imádkozunk Ipoly atyáért, nagy szeretettel, és az Úr Jézus irgalmas szeretetébe ajánljuk őt. Mária Rádió, tessék! Halló! Mária Rádió, tessék!
3: Halló?
1: Igen, itt vagyunk.
3: Kérdessék a Jézus Krisztus. Assisz anya köszöntésére szeretnék kérni imát, emlékeztetve arra, hogy 1984. augusztus 5-ére, mit mondott Assisz anya, és a szeblőtelen szíve engesztelésére, az és Szent fiának. Tehát mindent, mert pénteken, első péntek, az Úr Jézus Szentsége szívének és engesztelésére. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió, tessék.
4: Drága Jézus nevébe kérem szépen a közös imát, nagy szeretettel.

0: aki az adókozókért, valamint a Szentlélek mindennapi kiáradásáért, annak lányom egész életére, drága szüleim, lelki üdvén, és egészségemben jól elér, hogy az énekes hivatásomat tudjam folytatni, amit nagyon szeretek. Köszönöm szépen.
1: Mária Rádió, tessék!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én szeretnék imád kérni egy nagyon fontos ügyért, hogy a fiatal korosztály és az idős korosztály között legyen egy tisztelet, egy hálaadás, megbecsülés, hogy mind a két részről is, tehát a fiatalok is, hogy az időseket tiszteletben tudják tartani, és az idősek is, hogy a fiatalokat megértéssel vegyék körül. Én ezért szeretnék imád kérni Isten irgalmát és a szűzanya oltalmát, hogy ez így rendeződjön, mert nagyon sok helyen érződik ez a konfliktus helyzet. Köszönöm szépen.
1: Mi is köszönjük ezt a szándékot, és csatlakozunk szeretettel a kéréshez. Mária Rádió, tessék!
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni az egész családomért, élőkérés, holtakért, gyerekeimért, és saját magamért, hogy egy kicsit tudjak erőre kapni, hogy tudjak menni, mert nagyon nehezen megyek, és olyan gyenge vagyok, hogy még a Jóisten áldását kérem minden betegre, minden emberre, aki létezik a világon, a jó indulatot kérném, hogy az öregekkel szemben legyenek kicsit megértők és jó indulatúak. Nagyon köszönöm, hogy...
1: Hát jobbulást kívánunk szeretettel, és imádkozzon ezekre a szándékokra ön is. Mária Rádió, tessék!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretnék imád kérni családjaink lelki és testi egészségéért, a békéért, minden háború megszűnéséért, és egy kis esőért. A Jóisten öntözze meg az embereket, növényeket, állatokat, mert nagyon-nagyon szenvedünk. Köszönöm szépen, dicsértessék!
1: Mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretnék imád kérni drága Jóisten további segítségét a derekam gyógyulásáért, egészségéért, hogy vegye el ezt a szörnyűséget, hogy visszaálljon az életem a normalitásba. Ez valami borzasztó, így ez az élet így elviselni. Úgyhogy nagyon kérem, imádtanak értem. További egészségemért, családunk, rokonaink egészségéért, a békéért, betegek gyógyulásáért, súlyos betegek gyógyulásáért, 2-3 embernek az élete javulásáért, egészségéért, az egyházért, a szentekért, a papokért, a püspökökért és a Mária Rádió elhunyt szeretteimért és a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóiért. Köszönöm szépen, Bicset!
1: Jobbulást kívánunk szeretettel! Mária Rádió, tessék!
6: Dicsértessék a Jézust, imád kérnék fiam testileg gyógyulásáért, Pálér.
1: Imádkozunk érte, Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
7: Dicsőség Jézus Krisztus, imádkozunk együtt halva fekvő szomszédomért, Gézáért, feleségének és a gyerekeinek adjon a Jóisten erős megnyugvást. Neki az örök világosság fényeskedjék, és a családba többi halottainak is, mert Magdika nemrég beszítette el a húgát is. Isten áldása kísérje önöket is, és az egész imádkozókat. Dicsőség Jézus Krisztus!
1: Köszönjük szépen, Isten áldja! Még van néhány percünk, 2 biztosan, úgyhogy várjuk a hívásaikat a 061-374-0904-es számon. Már jött is a telefon.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm az eddig kapott kegyelmeket, imád kérek esőért, Magyarország családom megtéréséért, a betegek gyógyulásáért, a megholtjainkért, a tisztító tűzben szenvedőkért, fiam munkahelyének megtalálásáért, unokáim helyzetének javulásáért, a éhezőkért, az üldözöttekért, háborúban szenvedőkért és a világ békéért.
1: Mária Rádió, tessék.
9: Kedvesik a Jézus Krisztus, alázatosan kérek imád, aki haragszik, és nem tud megbocsátani, hogy ezt tűnjön el minden ember szívéből, és bocsássanak meg az emberek, ne haragudjanak, ne bántsák egymást. És azokért a házaspárok is imádkozni kell, szeretnék, akik már fél úton elváltak egymástól, és gyermekek vannak. Nagyon szépen köszönöm az imát.
1: Köszönjük szépen ezt a szándékot önnek is. Nagyon fontos, hogy imádkozzunk értük. Kedves hallgatóink, a kedd délután émaláncot hallották a budapesti stúdióból. Minden szándékot felajánlunk az irgalmasság rózsafüzérébe. Hamarosan kapcsoljuk az imádkozókat, azt is természetesen, amit nem tudtak elmondani. További békés szép délután kívánok mindnyájuknak.

0: Irgalmasság órája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Esztergomból, a Ferences Szegény Gondozó Nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. A zsoltárossal így imádkozunk. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett. Ő megbocsátja minden bűnödet, és minden betegségedet meggyógyítja. Életedet megváltja a sírtól, szeretetével és könyörületével meg is koronáz. Egész életedet elhalmozza javakkal, és megújul ifjúságod, mint a sasoké. Az Úr igazságot szolgáltat, és minden elnyomottnak megvédi jogát. Mózessel megismertette útjait, és Izrael fiaival nagy csodáit. Könyörületes az Úr és jóságos, hosszantűrő és nagy irgalmú. Nem köröl velünk szüntelen, és haragja nem tart örökké. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza. Mert amilyen messze van az ég a földtől, olyan nagy a szeretete az őt félők iránt. És amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. És ahogyan az Atya megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik félik őt. Ő jól tudja, hogy miből formált, nem felejti, hogy csak por vagyunk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, virul, mint a mező virága, de egy kis szellő, s már vége van, a helyét sem ismerik többé. Az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még unokáikkal is. Azokkal, akik szövetségét híven őrzik, és hűségesen teljesítik parancsait. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával uralkodik a mindenségen. Áldjátok az Urat, ti angyalok, ti hatalmasok, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok intő szavára. Áldjátok az Urat, ti mennyei erők, szolgái, kik akaratát teljesítitek. Áldjátok az Urat mind, ti kezének művei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az irgalmasság rózsafüzérét imádkoztuk Esztergomból, a ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. A dicsőséges rózsafűzér

0: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. Egy rövid szempillantása elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Haragom túláradásában elrejtettem arcomat előled, egy szempillantásra, de örök kegyelemmel megkönnyörültem rajtad, mondja a te megváltód az Úr. Mert megyek, eltűnhetek, és halmok meginoghatnak, de kegyelmem nem tűnik el tőletek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, ámen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Örvendezve örvendek az Úrban, újjong a lelkem az én Istenemben, mert az üdvösség ruháiba öltöztetett engem, az igazság palástját terítette rám, mint a vőlegényre, aki fölteszi fejdíszét, és mint a mennyasszonyra, aki ékszereivel díszíti magát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Amikor eljön a vígasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az igazság lelke, aki az Atyától származik, ő tanúságot tesz rólam. Ti is tegyetek tanúságot rólam, hiszen kezdettől veled vagyunk. Velem vagytok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges József üzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Az Úr kegyességét emlegetem, az Úr dicső tetteit, mindazt, amit velünk tett az Úr, és nagy jóságát Izrael háza iránt, amit velünk tett irgalmassága szerint és kegyességének nagysága szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges Rózsa Füzér 5. titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Ha a parancsaimat megtartsátok, megmaradok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és szeretetében maradok. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk.

0: bennünket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Idén is megrendezik a mindenki születésnapja társadalmi összefogást. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek össze a kárpátaljai gazdák a magyarok kenyeréhez. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Miskolcon. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást, a mindenki születésnapja társadalmi összefogást, adja hírül a Magyar Kurír. A kezdeményezés fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők célja, hogy elősegítsék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A sétával és családi nappal egybekötött rendezvény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A rendezvényen standokon mutatkoznak be azok a szervezetek, amelyek a születés előtt, közben és utána is tudnak segíteni. Az összefogáshoz olyan neves művészek és előadók is csatlakoznak, mint Malek Andrea, Gera Zoltán vagy Lackvi János. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program keretében. Tudósít az MTI. A gyűjtés kezdeményezettje idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon, ahol 170 nehézsorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők, és a súlyos aszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda járult hozzá az ügy sikeréhez. A szervezők megköszönték a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a történelmi egyházak és a gazdaszervezetek önkénteseinek munkáját. Tavaly mintegy 10 000 kárpát-medencei magyar gazda több mint 1100 tonna búzával segített 100 000 rászoruló mindennapi kenyerének biztosításához. Ahogy országszerte Miskolcon is megemlékezést tartottak a roma holokauszt évfordulóján vasárnap. Az eseményről a Minap miskolci hírportál számolt be. A megemlékezés a Mindszenti templomban tartott szent misével kezdődött. A nagy hőség miatt idén nem az emlékműnél mondták el a beszédeket, az esemény a Hermann Otto Múzeum egyik külön termében folytatódott. A megemlékezés gyertyáit is később, alkalmasabb időjárási körülmények között helyezik majd el az emlékműnél, amely a roma holokauszt miskolci, vármegyei és európai áldozatainak állít emléket. Az ünnepség üzenete volt, hogy a roma holokauszt áldozatainak emlékét meg kell őrizni, a történetüket pedig tovább kell adni a következő generációknak. A szervezők köszönetet mondtak mindazoknak, akik szerepet vállaltak az 5 éve felállított emlékhely létrejöttében. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Dicsértessék Jézus Krisztus! A nevem Rohán Zsuzsanna, 23 éves vagyok, és alapvetően egy katolikus családba születtem, egy milyen vallásos katolikus családba. Édesapám felnőtt megtérő, édesanyám viszont már kisgyermekkora óta kapta a hitet, és gyakorolta is hűségesen. Hárman vagyunk testvérek, két idősebb nővérem van, és mindhármunkat ebben a lelkiségben neveltek. Amikor visszagondolok, én nem emlékszem olyan időszak az életemben, amikor úgy éreztem, hogy Isten nincsen jelen. Folyamatos volt vele a kapcsolatom, azt mondanám, persze folyamatosan mélyült, mindig is ott volt az életemben. És arra sem emlékszem, hogy olyan lett volna, hogy azt mondtam a négy szent misére, hogy nem akarok menni, vagy hogy unalmas. Így ez egy nagyon szép megtapasztalás volt számomra, amikor erre visszagondoltam. Illetve az is, hogy amikor a szentségek vitejére gondoltam, mert mind elsáldozó, mind bérmálkozó voltam, hogy az elsáldozás mennyire sokat jelentett, illetve előtte a gyúnás, illetve a bérmálkozásnál az a pont, amikor lehetett választani, hogy iskolában bérmálkozom, ami előtte egy 2-3 alkalmas felkészítés volt, vagy elmegyek a plébániánkra, ahol viszont másfél éves felkészítés volt, és én úgy voltam vele, hogy szeretném annyira komolyan venni, hogy akkor inkább a másfél éves felkészítést választom. Ez is megmutatta számomra, hogy mennyire fontos nekem a Szentlélekkel való kapcsolatom is. Azt adta nekem a bérmálkozás, amit így az egyház is tanít, hogy azokat a kegyelmeket, amiket a keresztségben megkaptam, azokat a Szentlélek ki tudta bennem bontakoztatni. És ténylegesen felnőtté tett az egyházban, tehát elindított magamnak az önálló és a saját felnőtt hitemnek az útján is. Már előtte is korábban elkezdődött az, hogy elkezdtem saját szavakkal imádkozni, illetve hogy napjaimban több időt szántam Istenre, és hogy volt egy ilyen folyamatos imádságban levés, ilyen folyamatos kapcsolat, és ez kezdett el jobban kimondakozni, illetve megjelent bennem az a hívás is, hogy csatlakozzak majd egy közösséghez, ami végül be is teljesedett, mert csatlakoztam az Új Jeruzsálem katolikus közösséghez. A karizmatikus lelkiség igazából édesapám oldaláról jön, mivel ő Medjugorjéban tért meg a karizmatikus lelkiségen belül, és már kisgyermekkorunktól kezdve ezt próbálta nekünk átadni, így számomra ez sosem volt idegen vagy furcsa. És a plébániánkon is, ahol Varga László püspök atya volt a plébán, és ő is ugyanezt a lelkiséget képviselte, és képviseli a mai napig. Így úgy voltam vele, hogy amikor közösséget kerestem, akkor mindenképpen szerettem volna egy karizmatikus közösséget találni. Kaposváron erre annyira nem volt lehetőség, mivel ott születtem, és amikor felköltöztem Budapestre egyetemre, Budapesten már elég sok karizmatikus közösség volt, apukámmal is beszélgettem, és ő ajánlotta az Új Jeruzsálem közösséget, és úgy voltam vele, hogy ha csatlakozok egy ilyen közösséghez, akkor szeretném majd szeretnék szeminárium elvégzésével kezdeni, és most szeptemberben indult egy újabb ifi csoport, és ők egy szeretnék szemináriummal kezdtek, és akkor így úgy tudtam becsatlakozni, hogy mindenki jó volt, és mindenkivel együtt indultam el ezen az úton. A szeretnék szemináriumban az nagyon jó volt, hogy heti rendszerességgel voltak témák, és hogy teljesen végigvezetett. A kérjükmának a pontjain, hogy Isten szeretete, Jézus megváltott minket, bűnösök voltunk, de eljött és megváltott minket, és aztán elküldte a Szent Lelket, és az egészet így gyönyörű szépen végigüzette, és minden héten voltak kisebb feladatok, meg imádságok, amit el kellett végezni, tehát egy nagyon jó rendszert vitt az életembe, és segített is elmélyíteni a kapcsolatomat. Emellett lehetőséget adott arra, hogy elkezdjem magam is a karizmánknak a gyakorlását, ami leginkább számomra a közbejáró imádság szolgálatában bontakozott ki, mivel elvégeztem egy ilyen képzést, és így elkezdhettem szolgálni a közösségem belül is. Egy közbejáró imádság általában úgy néz ki, hogy van egy imapáros, akikhez lehet menni, és mondhatod, hogy esetleg milyen szándékra szeretnél imádkérni, vagy oda mehetsz, hogy igazából amit Isten szeretne, azért csak imádkozzanak, és ők megkérdezik Istent, hogy mit szeretné üzenni ezzel a szándékkal kapcsolatban, vagy csak megáldják azt, amiért te idejöttél. Ilyenkor kaphatnak akár képeket, bibliai idézeteket, vagy akár olyan ismeretszava üzeneteket, amiket ők maguk nem tudhatnak a másikról, mert nem ismerik, viszont Isten megmutatja nekik. Az én eddigi tapasztalatom során inkább képeket kaptam. Ezeket nagyon fontos, hogy mind a közbejáró, mind akiért imádkoznak megkülönböztesse magában, hogy ténylegesen neki szól és tett, vagy ténylegesen Istentől jötte. Abszolút nem a végállomány számomra most ez az állapot, mivel jobban szeretnék elmérni a szolgálatban, mind a közbejáró imádságban, mind pedig misszió keretében, mivel az egy nagyon csodálatos ajándék volt számunkra, hogy az IP közösségben az elmúlt 2 hónapban 3 utcai missziunk is volt, és majd ezt a szolgálatot szeretnénk továbbra is gyakorolni. Így ebben szeretnék fejlődni, illetve alapvetően nekem van egy napi imaidőm, amit tökéletesen sikerrel szoktam tudni tartani. Ezek általában csendes idők, vagy az van, hogy teljesen csendben vagyok, és Istenre próbálok figyelni, hogy ő mit mond, vagy egyszerűen csak megosztom vele, hogy mi történt velem aznap, illetve próbálom meghallgatni, hogy ő erre hogyan reagál, vagy egy ilyen reflexiót tartok, hogy mit lehetett volna jobban csinálni, vagy mit rontottam el, és bocsánatot kérek. Illetve napi szinten imádkozom Rózsafüzért, mert egyrészt tagja vagyok Rózsafüzért társulatnak, illetve a lelki adoptálásban is vállaltam szolgálatot. Számomra a szüzanyával való kapcsolat nagyon fontos. Ez is így fokozatosan alakult ki bennem. Mert kisgyermekkorunkban nem nagyon imádkoztuk a rózsapüzért, de voltak családi imádságaink, és akkor ott mindig mondtuk az üdvözlégy Máriát, meg most segíts meg Máriát, ezeket a szokásos csodaszép imádságokat. És így fokozatosan kezdett bennem kifejlődni, hogy egyre jobban fontossá vált számomra Mária, és rájöttem, hogy ő ugyanúgy Jézushoz vezet, és hogy mennyire hatalmas közbejáró ebben is. Úgy szoktam elképzelni, hogy amilyen szándékot én hozzáviszek, azt így egy ezüstálcán viszi Jézus elé. Nagyon közel van hozzám. Így én is naponta kezdtem el rózsafüzért imádkozni, és a lelki adoptálásban is, amit vállaltam szolgált, ott naponta egy tized rózsafüzért imádkozunk, a magzatért, akiért közben járunk. Az egyik legfontosabb szent számomra az Kalkuttai Szent Teréz anya, azért mert nem azt mondom, hogy hasonló hivatásom van, de én is értem, hogy van bennem hívás a szegények és a hajléktalanok felé, ezért is csatlakoztam például a Csak Egyet szolgálathoz ott önkéntesként, így őnek a lelkisége az nagyon közel áll hozzám, és szoktam az ő közbenjárását is kérni. Illetve Piú atya, őtőle sok könyvet is olvastam az életéről, az ő közbenjárását is szoktam kérni. Szent II. János pápa, tehát így korunk nagy szentjei, ők mind nagyon közel állnak hozzám. És vele például volt egy olyan, hogy az ember halál szemináriumon, ez egy ilyen evangelizációs képzés, és ott volt egy utolsó alkalom, ahol Szentlélek hívásért imádkoztak értünk, tehát egy közbenjáró imádság volt, és én előtte kértem az ő közbenjárását is, hogyha van valami üzenete Istennek, akkor ezt akár rajta keresztül is juttas el hozzám. És a közbenjáró párnak, az egyik tagnak az ima végén egy második Szent János pápa idézet jutott az eszébe, és azt utána elmondta nekem. És ez így nagyon-nagyon megerősítő volt. Illetve akivel most egyre kezd mélyülni a kapcsolatom, az Boldog Bódi Mária Magdolna, mivel ezt az évet úgy kezdtem, hogy önkéntesként ott voltam az ő boldogávatásán, és utána nagyon gyönyörű szép volt, mert az ifis lelki gyakorlatunkat Veszprémbe szervezték, ugyanoda, ahol ő neki az erekje és a boldogávatása van. És az is nagyon szép volt, hogy ott is volt egy ilyen közbejáró imaest, csak akkor úgy volt, hogy nem imádkoztak értünk, hanem csak egyszerűen szentségimádás volt. Én ott is kértem az ő közbenjárását, és nagyon szép volt, mert imádkoztam az ő közbenjárásáért, és egy perc múlva volt egy lélekbenyugvásom, és egy olyan képet láttam, hogy ott vagyunk a Szent Sír előtt, Magdi, én és Jézus így hárman. És nagyon szép béke és öröm van ezen a helyen. A Szent Háromsággal való kapcsolat ugyanilyen fokozatosan alakult ki bennem. Azt hiszem, talán Jézus volt először a fókuszban, hozzá volt a legkönnyebb kapcsolódni. Később alakult ki jobban az Atyával való kapcsolat. Nekem nagyon sok időbe telt, hogy el tudjam fogadni az Atyának a szeretetét, az is, hogy el tudjam fogadni önmagamat, azt, hogy szeretetre méltó vagyok. Ez így nehéz volt, de sokat gyógyított bennem, és most már így el tudom fogadni, hogy ő tényleg mennyire végtelen és feltétel nélkül szeret. És a Szentlélekkel való kapcsolatom leginkább a karizmatikus megjavulás keretein belül bontakozott ki. Igazából most már ő az, akihez legelőször fordulok, hogyha közben járok, illetve hogyha bármi van, a nyelvimán keresztül is hozzá tudok elsősorban kapcsolódni. De nyelvben már először édesapámon keresztül hallottam, mivel ő is szokta ezt gyakorolni, így mindig bennem volt, hogy hát meg kéne próbálni, mert hogy elvileg a Biblia azt mondja, ez mindenkinek megadatik, csak oda kell adni, hogy a nyelvemet akkor is most Jézus Krisztusnak adom, és ő akkor imádkozol rajtam keresztül. Próbálgattam először így egy-két szó, mármint értetlen szó, de hogy egy-két szótag, és aztán a Lelkes Napok táborban volt egy nyelvi mamihely, és akkor ott közben jártak értünk, és akkor utána már, mint a vízfolyás, már úgy tudott menni folyamatosan. Ez egyfajta kicsit önátadás számomra, hogy amikor én már nem tudom szavakkal kifejezni, hogy milyen szándékért imádkozok, akkor kérem a Szent Lelket, hogy imádkozzon bennem azokat a szándékokat, amiket én magam nem tudok kimondani. Ahogy említettem már, az Új Jeruzsálemi Ifjúsági Közösségben 3 utcai missziót tartottunk. Én mindhárman jelen voltam, az első kettőn ki is mentem, tehát úgy volt, hogy kimentünk a Móricz Zsigmond körtérre, és másfél óránk volt, párokban mentünk végig ott a környéken, és megszólítottunk embereket. A harmadik alkalmon háttérimázóként voltam jelen, az is csodálatosan szép volt, mert végig a Szent Lelket hívtuk, és imádkoztunk a többieket, az is nagyon nagy kegyelem volt. A második misszió során előtte úgy mentem oda, hogy böjtöltem, és imádságban készültem rá, meg is lett a gyümölcse. A párommal, ahogy sétáltunk, megláttam egy fiatal embert, aki hát nagyon úgy tűnt, hogy egy ilyen kereső személy, és meg akartam szólítani, de már elsétált mellettünk. És így imádkoztam is ehhez, hogy ha szeretnéd, hogy megszólítsuk, akkor kérlek, hogy találkozzunk vele újra. És az volt a idézőben szerencsénk, hogy a feneketlen túl körül voltunk, tehát egy körbe mentünk, és legközelebb, amikor már a túl másik felé jöttünk, akkor újra szembe jött velünk. Néltem vele, hogy jó, akkor most megszólítjuk. Elkezdtem a Szent Lélek vezetését hallgatni, és valóban kiderült, hogy egy kereső ember, és mondta, hogy ő így igazából minden nap megkérdezi, hogy most Isten éle, vagy nem él, vagy valóságos, vagy nem, és hogy így próbálja megtalálni az életbe, hogy van-e nagyobb erő, vagy van-e teremtő. És aztán beszélgettünk vele, nem voltunk neki tanúságot tenni. Elmondtam neki ezt, hogy Isten szeret téged, és hogy Jézus megváltott. Utána a társam egy nagyon jó pillanatban szerintem a Szent Lélek hatására közbelépett, és elmondta a saját tanúságtételét, mert elmondta, hogy ő teljesen ugyanezzel a ilyen egzisztenciális kérdéssel küzdött, mint ez a fiatalember, és hogy ő neki Medjugorjéban volt egy ilyen hatalmas tapasztalata, hogy azt hiszem áldozás után a Jelenések hegyén egy ilyen hatalmas békés öröm töltött el, és ez egy hétig kitartott, és őt ez így meg tudta győzni arról, hogy Isten létezik. És ez annyira szép volt, hogy nagyon jól tudott kapcsolódni a másik emberhez, és hogy egy ilyen gyönyörű szép tanúságot tudott tenni, és ennyire bátran. Utána ezért egy fiatalembert így imádkoztunk, és amikor végeztünk, látszott, hogy nagyon meghatódott, megkérdeztük, hogy megölelhetjük, azt mondta, hogy persze, és utána azt mondta, hogy ő ezt így élete végig meg fogja őrizni a szívében. Az önmagammal való kapcsolatom az így a tini korszak környékén kezdett el romlani, amikor általában az embernek elkezd baj lenni önmagával. A külsőmmel sem voltam elégedett, de igazából a belsőmmel sem, mert úgy éreztem, hogy nem teszek semmit Istenért. Ami persze nem volt igaz, de nagyon beleláttam ebbe, hogy nem éreztem magam értékesnek, semmi nem volt elég jó, amit csináltam. Úgyhogy ez a megfelelési kényszer is bennem volt. És egészen egyetem első pár évben is még ez ott volt bennem, viszont ahogyan elkezdett fejlődni, meg mélyülni az Isten kapcsolatom, így egyre több időt töltöttem Istennel, akár szentségimádás során, akár személyes imádságban, így talán észrevétlenül elkezdett ez bennem oldódni. Egyrészt az is, hogy sokkal önzetlenebb lettem, mert korábban nagyon magamba fordultam, és így tudtam egyre jobban kifelé nyitni, illetve elkezdett egyre kevésbé érdekelni másoknak a véleménye. És így nagyon sok félelmet és gátlás feloldott bennem, hogy megmutat, hogy ha ő ott van velük, akkor igazából nincs mitől félnünk. És tényleg ez, hogy annyira szépen, fokozatosan gyógyított meg, hogy egyszer csak így észrevettem, hogy szeretem a magamat, és ez volt az a pont, amikor így ténylegesen el tudtam fogadni, hogy hát Isten is szeret engem. Egy egészen átütő tapasztalat az életemben, amikor úgy éreztem, hogy Isten átsegített egy nehézségen, az egyik karácsonykor volt, mert ott nem nagyon tudtam így rákészülni az ünnepre, egyetemről hazaestem, és hát sajnos otthon sem volt minden rendben, tehát voltak ilyen problémák, és ezért nem egy olyan békés ünnepnek néztünk elébe. De úgy voltam vele, hogy Én itt sajnos Istenem már nem tudok többet tenni, imádkoztam, de kicsit reménytelennek tűnik a helyzet, én most átadom ezt neked. És igazából egy csodálatosan szép karácsonyunk lett, és az, ami az utána hetekben történt, valamit így annyira elindított a lelkemben, hogy utána sokkal hűségesebb tudtam lenni, mind a vállalásaimban, vagy akár a szentírás olvasásban, és egyszerűen csak egy olyan béke és bizalom volt bennem, amit korábban nem tapasztaltam. És mindez csak azért volt, mert át tudtam neki adni mindezt a nehéz helyzetet, amiben éppen voltam. Én katolikus iskolában jártam, és katolikus egyetemre, és ettől függetlenül egészen kevés olyan barátom volt, amíg nem jártam az ifiköziben, akik vallásosak voltak. Tehát többségében vannak azok, akik nem vallásosak. Van egy lány, akivel szoktam erről beszélgetni, viszont ő kicsit ez az, hogy nyitott erre, de mindenre is nyitott, tehát sajnos még nem sikerült meglátnia, hogy ez az irány is lehet az, ami az igazság és a jó. Illetve van egy másik lány is, akivel már beszélgettem el, és ő mondta, hogy alapvetően ő így nagyon érdeklődik, és szívesen megkeresztelkedne, de még nem jutott el idáig, szóval az a célom, hogy segítsek neki eljutni eddig a pontig, hogy megkeresztelkedjen, és esetleg csatlakozni tudjon egy közösséghez. A legnagyobb megtartó erő számomra a hit útján az a közösségem, és az, hogy ott ugyanilyen fiatalokkal vagyok körülbelül, akik ugyanez az úton járnak, és vannak, akik előrébb vannak, akik kicsit hátrébb vannak a hitben, de hogy végig együtt járunk ezen az úton. És amíg lehet, addig szeretnék az ifjú közébe járni, utána pedig majd a felnőtt közösségnek a tagjává lenni. Illetve úgy döntöttem, hogy 2 év múlva szeretnék majd egy 9 hónapos misszióra kimenni a Net Ministries-zel, valószínűleg Írországba. Úgy voltam vele, hogy most, hogy végzek az egyetemmel, mielőtt elkezdeném az egyetem következő szakaszát, akkor 9 hónapot így Istennek adok, hogy legyen az ő nagyobb dicsőségére. A Net Ministries az egy nemzetközi szervezet, ahol fiatalok evangelizálnak fiatalokat, tehát 18 és azt hiszem 30 év közötti fiatalok vannak benn, és gimnázium és felsős korosztályoknak tartanak lelki napokat. Van egy road team, akik utaznak, és az ország egész területén bejárják az iskolákat, illetve van a plébánéi csoport, akik egy adott helyen vannak egész évben, és ott építenek közösséget. A lelkes napokon találkoztam velük először, és nagyon-nagyon megtetszett, meg mindig is gondolkodtam egy ilyen misszióban, csak nem tudtam, hogy milyen keretek vannak erre, és számomra ez tűnik annak, ami igazán nekem szól. Viszont itt úgy van, hogy 9 hónapon keresztül nem kezdeményezhetem kapcsolatot, tehát jelen pillanatban így úgy vagyok vele, hogy akkor nem keresek így párt, ezt így félretettem, és ennek adtam ezt is. Én alapvetően nagyon örülnék, hogyha egy olyan férjem lenne, akivel együtt tudunk szolgálni, akár közösségen belül, akár mindenképpen az egyházon belül. Viszont azon is gondolkodtam, hogy milyen lenne, hogyha egy olyan férfivel találkoznék, akiben szerelmes lennék, de hogy ő nem hívő. Kicsit az van bennem, hogy egy házasságban az a legjobb, hogyha a férfi a vezető, mind hit terén, mind család terén. Viszont ez nem feltétlenül lehetetlen akkor sem, hogyha a férfi még nem hívő. Egyszerűen csak meg kell várni, hogy eljusson erre a szintre. És szerintem, hogyha nyitott az én hitemre, és nyitott arra, hogy megismerje Istent, akkor nem tartom kizártnak, hogy egy még nem hívő férfi alkössék házasságot. Az oltári szentség mindig is nagyon-nagyon fontos volt számomra, tehát az, hogy misére mentem, a számomra mindig Jézus Krisztussal való mélységes találkozás jelentette. Tehát mindig is nagyon vártam is a szent áldozást, és így előre örültem neki. Aztán én 2025 nyarán voltam a Lelkes Napok táborban először. Utána volt az, hogy amíg tehettem, tehát ez több hónapon keresztül tartott, akkor minden nap eljártam szentmisére, mert annyira megérintett a szentmisében az, hogy mennyire mélyen tudunk találkozni Jézussal, és hogy ha erre adott a lehetőség, hogy minden nap menjünk, akkor miért ne használnánk ki? És ténylegesen megtapasztaltam ennek a kegyelmét, hogy egyszerűbb volt a jót tenni, és könnyebb volt nemet mondani a rosszra, mert akkora kegyelem volt bennem annak hatására, hogy minden nap találkozhattam Jézus Krisztussal. Életemnek a legfontosabb aspektusa a hit, tehát hogy erre építettem az egész életemet. Mert megtapasztaltam Istennek ezt a végtelen szeretetét, azt, hogy van, aki szeret mindentől függetlenül. És ez a kapcsolat, amit Istennel meg lehet élni, ez annyira csodálatos és annyira mély, hogy igazából minden élethelyzeten átsegít. Hogyha nekem nem lenne ez az Isten kapcsolatom, és nem lenne Isten, akkor én nem tudom, hogy hogyan tudnék így élni, és nem végletesen kétségbe esni, hogyha látom, hogy mi minden rossz történik a világban. És tényleg is az a bizalom, ami Isten felé meg lehet bennem, mert tudom, hogy ő jó, és nem fog nekem ártani. És az a bizalom, ami bennem lehet az ő tervével kapcsolatban, hogy bármi rossz is történik az életben, én bízom abban, hogy Istennek a terve az jó velem, és hogyha én követem, és megteszem, amit kér tőlem, akkor ő el fog vezetni oda, ahova szánt engem, és tudom, hogy ő egy boldog és csodálatos életre szánt engem, és én ebben bízok minden nap, és ebben is megerősít minden nap, és ténylegesen az, hogy velem minden nap és minden pillanatban lehet beszélni, és hogy mindig itt van veled. Tehát nem az van, hogy mint mondjuk egy másik ember, hogy meg kell beszélnetek egy időpontot, hogy találkozzatok, hanem bárhol, bármikor ő ott van melletted, és az a dolog, hogy te sosem vagy egyedül, az egy végtelenül csodálatos dolog.
4: Kedves hallgatók! Rohán Zsuzsanna tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek össze a kárpátaljai gazdák a magyarok kenyeréhez. Idén is megrendezik a mindenki születésnapja társadalmi összefogást. Megoldást sürgetett a spanyolországi Ceuta ügyében Leó pápa. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristaki és Borbálát hallják. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a magyarok kenyere 15 millió búzaszem program keretében, tudósít az MTI. A gyűjtés kezdeményezettje idén is a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a magyarok kenyere 15 millió búzaszem programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők és a súlyos aszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda járult hozzá az ügy sikeréhez. A szervezők megköszönték a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a történelmi egyházak és a gazdaszervezetek önkénteseinek munkáját. Tavaly mintegy 10 000 kárpát-medencei magyar gazda több mint 1100 tonna búzával segített 100 000 rászoruló mindennapi kenyerének biztosításához. Szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást, a mindenki születésnapja társadalmi összefogást, adja hírül a Magyar Kurír. A kezdeményezés fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők célja, hogy elősegítsék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A sétával és családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A rendezvényen standokon mutatkoznak be azok a szervezetek, amelyek a születés előtt, közben és utána is tudnak segíteni. Az összefogáshoz olyan neves művészek és előadók is csatlakoznak, mint Malek Andrea, Gera Zoltán vagy Laszkfi János. Békés, stabil és igazságos megoldás sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, tudósít az MTI. A Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezrán jutottak be illegálisan. A katolikus egyház főnyári rezidenciáján spanyolul szólt az égető kérdésről. 14. Leó a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algéri afrikai miasszonyunk bazilikában található. Leó pápa szerint a háborúk és az arrogancia az emberek közötti viszony elsivatagosodásához vezet. Úgy véli, egyesek annyira megrészegülnek saját vagyonuktól, hogy megfeledkeznek azokról, akik sírnak az éhségtől és kiáltanak a szomjúságtól. A gazdasággal szemben, amely az enyészetre ítélt tárgyak birtoklását jelenti, az ételért nyúló kezek, a lángban álló otthonok, a békére áhítozó emberek sokasága áll, jelentette ki a pápa. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
2: Híreinket hallották.

0: Hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim! Könnyű, átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el kényelmesen ülésben az ágy szélén, vagy egy széken. Lábak csípőszéles terpezben legyenek, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be jó mélyen a hasunkat, tartsuk is meg, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, nyújtózkodjunk meg törzsel és a fejünk bubjával felfelé. Tarkót hosszan simítsuk egy képzeletbeli falhoz. Emeljük fel a két kart az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, kapaszkodjunk bele az egyik csuklónkba, és húzzuk meg finoman a kart az ellentétes irányba. Közben nyúljon meg az oldalunk is, fejet finoman engedjük le. Majd fogjuk meg a másik csuklót is, és az ellentétes irányba húzzuk meg finoman a kart, nyújtsuk az oldalunkat, engedjük le a fejet, majd jöjjünk vissza középre, és nyújtott karokkal nagy köröket írjunk le hátra. Egyszer húzzuk a hasat, aztán még egyszer, közben vegyünk nagy levegőt, egy utolsó. Ezután hozzuk mindkét karunkat előre, mellső középtartásba, váltott karral nyújtózkodjunk előbb az egyik, majd a másik karral, és mehet folyamatosan váltva egyik, majd a másik karral, közben fejtetővel magasak vagyunk, figyelünk a helyes testtartásra. Megragadunk egy képzeletbeli evezőlapátot, és húzzuk hátra, záródik a lapocka, majd nyújtózunk megint előre, megragadjuk az evezőlapátokat, és evezünk, húzzuk hátra a két lapátot, záródik a lapocka, és egy utolsó, nyújtózunk előre, húzzuk hátra, magasan a könyök. Majd engedjük le a két kart, váltott válkörzés következik, egyik vállat húzzuk a fülhöz, körzünk és nézünk, utána forgatjuk, csavarjuk a gerincet. Majd hátulról indítunk egy válkört, és jövünk vissza középtartásba. Jöhet a másik váll is, húzzuk a vállat a fülhöz, csavarjuk a gerincet, nézünk hátra, majd előre indított válkörrel jövünk vissza középre. És mehet belőle még egy pár. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, ahogy húzzuk a vállakat a fülhöz, tartsuk megfeszítve a far és hasizmokat. Alkarral támaszkodunk a térden, megnyújtjuk a derekunkat, kicsit kitartjuk, húzzuk a hasat, homorítjuk a hátat, veszünk egy nagy levegőt, és puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat. Még egyszer homorítjuk a hátat, szívjuk a levegőt, záródik a lapocka, és puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt. Marad az alkartámasz a térden, egyenes a hát, emeljük a sarkunkat fel és vissza. Picit edzük a vádlinkat, emeljük fel és engedjük vissza. Még néhányszor. Egy utolsót. Ezután megtámaszkodunk tenyérrel a tért felett, előre hozzuk a testcsúlyt és elemelkedünk a széktől. Megemelkedünk és visszaülünk óvatosan. Még egyszer megemelkedünk és visszaülünk. Ha ügyesek vagyunk, nem is ülünk rá a székre, csak nyújtjuk a lábat, és hajlítjuk, és így végzünk néhány guggolást. Jövünk vissza függőleges testhelyzetbe, emeljük a két kart, vegyünk egy nagy levegőt, még egyszer páros karral megnyújtózkodunk, majd leengedjük a két kart. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

Mária Rádió. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Rideg Gyula, a mai adás szerkesztője. Hitértelem gyógyítás sorozatunkban megszokhatták hallgatóink, hogy általában egészségügyi témákat érintünk, orvosokkal beszélgetünk, pszichológusokkal, de időnként kinézünk más tudományterületekre is. Ma egy nagyon különleges területre tévedünk, aki kalauzolni fog bennünket, és akinek a vendégei vagyunk, professzor dr. Hack Péter, aki nem csak a jogtudomány professzora, közelebbről talán a büntetőjogé, hanem egyúttal lelkész is a Híd gyülekezetében, sőt tanít is a Szent Pál Akadémián. És azt is megszokhatták a hallgatók, akik figyelemmel kísérik a közéletet, hogy az ő megszólalásai mindig mértékadóak, akármiről van szó, azon a területen, ahol dolgozik. Azért is vagyunk most itt, mert egyrészt a Híd gyülekezete kiadott egy állásfoglalást, másrészt pedig néhány hónappal ezelőtt azt hiszem, hogy a Híd Rádió podcastjában egy nagyon érdekes témáról volt szó a te előadásodban és vezetéseddel, mégpedig az, hogy politika és hit, politika és gyülekezeti élet, politika és közélet és a hívő ember viszonya. Ez az egész kérdéskör, ami szerintem a mai életünkben nagyon foglalkoztat, azt hiszem minden egyházat és minden egyházban élő hívőt. De még mielőtt ide keverednénk, egy kicsit ilyen jogelméleti, jogfilozófiai kérdést el hadd kezdjek. Korábban az ember megnyitotta, még volt a legfelsőbb bíróság, aztán Kúriának a honlapján, akkor a nyitólapon egy mondatba ütközött, ami magyarul így hangzik, hogy az ítél dolgot igazságnak kell tekinteni. Engem ez a mondat akárhányszor meglátom, én tudom, hogy ez a római jogból származik, és ezzel kezdik a joghallgatók a tanulást az első évben, mindig megrendít, mert egy nagyon súlyos igazságot vág az arcunkba, azt kell mondjam, nevezetesen az, hogy valami attól igaz, hogy jogerős ítélet születik. Most egy kicsit kifordítottam a dolgot. Hogy látod ezt a kérdést?
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Én ezt egy nagyon fontos, hogy római jogi tételnek tartom, ami egyébként a bibliai hittel kapcsolatban is fontos igazságokat tartalmaz. Ugye azt mondja ki, ugye latinul úgy szól, hogy res judicata pro veritate accipitur, vagyis hogy valóban, ahogy említetted is a kérdésben, hogy az ítél dolgot igaznak kell tekinteni. Tehát fontos azt megjegyezni, hogy nem azt mondja, hogy az ítél dolog az igazság, hanem azt mondja, hogy az ítél dolog az egy lezárása egy vitának, és amit a bíróság ítéletében megállapít, azt fogadjuk el valamennyien igaznak. Természetesen a római jog is, és azóta is a hatályos jog is tisztában van azzal, hogy a jogerősen lezárt ügyek is lehetnek tévesek. Nekem az egyik kutatási területem a hibás ítéletek ügye, hogy milyen körülmények vezetnek ahhoz, hogy hibás ítélet szülessen, és a joghallgatókat én eljárásjogra, büntető eljárásjogra tanítom, tehát azt a folyamatot, ami a gyanútól az ítéletig terjed. Az első előadást mindig a hibás ítéletek néhány történelmi példájával kezdem, hogy a hallgatók szembesüljenek azzal, hogy nem csak az orvosi műhibák tehetnek tönkre emberi életeket, a jogászok hibái is, akár ügyvédként, büntetőügyben, védőként, akár bíróként vagy ügyészként dolgoznak. Ez a megállapítás, tehát, hogy az ítél dolgot igaznak kell tekinteni, ez egy nagyon helyes önmérsékletet gyakorló megállapítás. Azt jelenti ki, hogy az ember képtelen az igazság megismerésére tapasztalati úton, tehát a tapasztalat útján nem lehet a tökéletes igazságig eljutni. Megteszünk mindent, hogy a hogy elkerüljük a hibás és téves ítéletek meghozatalát, de úgy kell tekintenünk a meghozott ítéletre, amit szabályos eljárásban a bíróság végül megállapít, hogy az a vitának a lezárása. Ha a vita lezárása után valamikor később előkerülnek új tények, új bizonyítékok, előkerülnek olyan ismeretek, amik a döntéshozatal idején nem álltak a rendelkezésünkre, akkor lehetőség van az úgynevezett rendkívüli jogorvoslattal felülbírálni. De az egész megközelítés az azt mutatja, hogy az igazságot Isten tudja, Isten az igazság forrása, Isten igéje az igazság, ugye ki is mondja a Biblia ezt, hogy megismerjük az igazságot, és az igazság szabaddá tesz bennünket, de ez az igazság, az csak Istennél van. Az ember számára korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre, a megismerésre, ugye a Biblia ezért is tanít arra, hogy ne ítéljünk, hogy ne ítéltessünk, mert az emberi megismerés az korlátoknak van alávetve. És azt gondolom, hogy ez egy társadalmi együttélési megállapodás, hogy valahol lezárjuk a vitákat. Ugye több mint 40 éve foglalkozom büntető eljárás joggal, és ugye a közéletben is részt vettem, sok ügyel találkoztam, emberek kerestek meg, panaszkodva arra, hogy az ő ügyükben milyen igazságtalanságok történtek, és hát az a tapasztalat, hogy nyilván az emberek egy része nagyon nehezen tudja elfogadni azt, hogy nincs igaza bizonyos ügyekben, és nyilván előfordul az, hogy a bíróság azt mondja valakinek, hogy nincs igazad, de valójában igaza van, de valahol a normális, civilizált együttélésnek az a alapkövetelménye, hogy a vitákat egy ponton, azt mondom, vagy zárjuk le, vagy helyezzük nyugvó pontra. Tehát fogadjuk el, hogy kívülről hogyan látszik. Ugye, ha szabad ide hoznom megint csak bibliai részeket, ugye a názáreti Jézus tanította a híveit arra, hogy a konfliktusokat hogyan rendezzék, hogy első körben négy szem közt próbálják meg tisztázni. Ugye egy érdekes a Károli fordítás, amit én nagyon szeretek, itt úgy szól, hogy először, ha valaki vétkezik ellened, először dorgáld meg őt négy szem közt. És ugye ez a megdorgálás, ez olyan, mintha valakit leszídnánk, vagy hogy mondjam, számon kérnénk. De ha megnézzük az eredeti görög kifejezést, az inkább tisztázásra utal. Tehát az a szó, ami ott szerepel, inkább arra utal, hogy először négy szem közt próbáljuk tisztázni. És ugye lelkészi tapasztalatból is tudom, hogy nagyon-nagyon sok konfliktust, hogyha az emberek tényleg készek tisztázni, csírájában el lehet folytatni. Ha nem sikerül négy szem közt folytatja Jézus a tanítványát, akkor két vagy három tanúbizonyságot vonjon be. Tehát, hogy vonjon be valakit, amit Jézus ugyanazt mondja, amire a társadalom épül, hogy az ítélkezési fórumot, tehát bírókat hívjunk oda. Mindig hangsúlyozom a tanítványaimnak is a Szent Pál Akadémián, hogy ez nem azt jelenti, hogy vidd magaddal a barátaidat, akik neked adnak igazat, hanem vigyél olyan tanukat, akiktől azt is elfogadod, hogyha azt mondják, hogy neked nincsen igazad. Mert nem érsz semmit azzal, hogyha mindenkit meggyőzöl, hogy igazad van, miközben nincsen igazad, és majd az ítélet napján derül ki az, hogy megfosztottál embereket pénztől, és illegálisan van nálad pénz, ami nem illet meg téged, mert nem volt igazad abban a konfliktusban, csak te gondoltad, hogy igazad van. Tehát két vagy három objektív, elfogulatlan, pártatlan tanú, és ha ővelük se sikerül, akkor forduljon a gyülekezethez, ami ugye a jogorvoslati fórum a dologban. És a civilizáció során ugye a rómaiak is, bár nem a Biblián alapult a jogrendszerük, de nagyon sok, ugye a logoszból nagyon sok minden benne volt a római jogi gondolkodásban, ugye olyan dolgokat, amiket mi is még az egyetemen úgy tanultunk, hogy ezek római jogi alapvetések, hallgattassék meg a másik fél is, ez közben benne van a Bibliában, Salamon példabeszédeiben. Tehát én visszatérve az alapkérdésre, hogy valóban szerintem kellő alázattal kell mindenkinek és a jogászoknak különösen hozzáállni a tények megállapításához, mindig meghagyva azt a kockázatot, hogy lehet, hogy tévedünk.
0: Hallottam egy viccet, ami állítólag a joghallgatók között ismert, vagy hát a jogászok körében, az úgy szól, hogy a kezdő joghallgatók megkérdezik a professzort, hogy mi különbség van a jó ügyvéd és a sztárügyvéd között, és akkor azt a választ kapja a hallgatóság a professzortól, aki kicsit elgondolkodik, hogy a jó ügyvéd az ismeri a jogszabályokat, a sztárügyvéd ismeri a bírót. Az előzőekhez képest, vagy azzal összefüggésben van olyan, hogy bírói függetlenség?
1: Abban az értelemben van bírói függetlenség, hogy meg lehet teremteni olyan intézményi kereteket, ahol a bíró karrierje előmenetele nem függ attól, hogy kritikus ügyekben melyik félnek ad igazat, hanem csak attól függ, hogy a törvényt mennyire pontosan tartja be. A törvényi előírások is elég szigorúak, és hát a jelenleg, amikor beszélgetünk, ugye a bírói előmenetel, tehát az, hogy egy helyi bíróságról valaki meg tud-e pályázni egy törvényszéki, ami ugye a megyei szintű bíróság törvényszéki bírói állást, vagy ítélőtáblai, ami regionális, 5 darab ítélőtábla van Magyarországon, vagy a kúria, ami az egyetlen legfőbb bírói fórum. Ugye, hogy az arányokat ismer, vagy körülbelül 2800 bíró van ma Magyarországon, és 100-an vannak közülük a kúrián, tehát a karriernek a csúcsa a kúriára jutás, tehát hogy valaki előre tudjon haladni ezen a ranglétrán, ahhoz meglehetősen objektív kritériumok vannak. És ebben a folyamatban a politika nem tud részt venni, tehát a bíróinak pályázatot kell benyújtani, a pályázat során pontokat gyűjtenek, a pontok azok részben tudományos, szakmai teljesítmény alapján, publikációk, nyelvismeret, részben az ítélkezési tevékenység adminisztratív részének vizsgálatából, tehát hogy betartja a határidőket, időben írásba foglalja az ítéletet, elegendő ügyet tárgya le havonta a többi bíróhoz képest, tehát nem tér el az átlagos bírói tevékenységtől lefelé. Vizsgálják azt is, hogy milyen gyakran helyezik hatályon kívül a másodfokú bíróságok a bírónak a döntését, és ezek alapján kapnak a bírók objektív pontokat, plusz a kollégium, amin belül az állást meghirdetik, ott is szavaznak a bírók a pályázóról, tehát a többi bíró is véleményt nyilvánít, és ebből a két objektív és szubjektív pontból jön ki egy végső pont, ami alapján az illetékesek dönthetnek arról, hogy ki kapja meg az állást. És az illetékesek azok részben a megyei bíróság elnöke, ahol meghirdetik az állást, részben az ítélőtábla elnöke, ha ott hirdetik, vagy a kúria elnöke, illetőleg az országos bírósági hivatal elnöke. De a törvény az ő döntésüket nagyon korlátozza, tehát nem a pályázók közül, a ponthatárok alapján sorba rakott pályázók közül csak az első 3 közül választhatnak, és ott is, ha nem az első pályázatot fogadják el, akkor a bírók által választott 15 tagú tanács előtt meg kell indokolniuk, hogy miért érnek el. Tehát ez egy nagyon hosszú és nagyon szakmai válasz volt, bocsánatot kérek a kedves hallgatóktól, csak a kérdésre ezzel tudok válaszolni, hogy tulajdonképpen ilyen értelemben van függetlenség, hogy sem a kormány, sem gazdasági érdekcsoportok nem tudnak a bírói karriert befolyásoló módon beavatkozni a bírói pályába. Ez 1990 előtt nem így volt. Ugye akkor a pártbizottságoknak, a MSZNP pártbizottságoknak kellett a jóváhagyása bírói vezetői kinevezésekhez, és tulajdonképpen politikai lojalitás nélkül nem lehetett bírói karriert. De ugye 90 után ez változott, különösen radikálisan 1998 után, amikor a bírói önigazgatás rendszere létrejött, és utána 2010 után jött létre a pontrendszer, amit én szintén egy pozitív változásnak tartok. Most abban az értelemben, hogy a bírónak ne legyen értékrendje, hogy a bíró kultúrától, neveltetéstől, ideológiáktól függetlenül ítélkezzen, ebben az értelemben nincs független bíró, és jó is, hogy nincs. Tehát jó, addig jó, amíg nem fogadja el a társadalom széles körben azt, hogy a mesterség

az ember a gépeknek a döntés, mert a gép az tényleg, pontosabban a gép sem objektív, és nem lesz, tehát a mesterséges intelligencia sem lesz független, mert a döntései attól fognak függeni, hogy milyen információkat táplálnak be, mert nemrégiben találkoztam egy ilyen táblázattal, egy grafikonnal, ahol a kutatók mérték azt, hogy az egyes mesterséges intelligenciák politikai elfogultsága milyen, és nagyon nagy különbségek vannak a különböző platformok között. Van, ahol 90%-ban liberális válaszokat ad a kérdésekre, van olyan, ahol viszonylag kiegyensúlyozott, de a végeredmény azt gondolom, hogy az lesz, hogy a korszellemet tükrözi, és ez a korszellem az nem mindig pártatlan és objektív, és nem mindig az igazságot tükrözi.

0: Régebben volt egy ilyen meglehetősen rossz májú vicc, de valahogy az élettapasztalatát fejezi ki a laikus, egyszerű, hétköznapi, halandó embernek, ami úgy szól, hogy csak három foglalkozási kör kezébe ne kerüljünk, az orvoséba, a papéba és a jogászéba. Amikor az emberek jogi ügyekbe keverednek, most teljesen mindegy, hogy egy egyszerű szerződésről, vagy valami ilyesmiről van szó, vagy pedig hát valami bűnügyről, akkor óhatatlanul ügyvédekre van szükségük. És egyrészt azt szeretném kérdezni, hogy te hogy látod az ügyvédi kart, oktatod, neveled az ifjúságot, hogy milyen motivációval lépnek ők a pályára, és hogy látják ezt az egész igazságjog kérdést, illetve az ügyvédi felelősséget, a kérdés egyik része ez lenne. A másik része inkább ránk, állampolgárokra vonatkozik, ugye szokták mondani azt is, hogy a törvény nem ismerete nem mentesít a felelősség alól. Csak hát most éppen belegondoltam, hogy ide jöttem, és unalmamba elkezdtem olvasni a BKV-nak a utazási feltételeit a trolibuszon, és hát ott van benne, hogy már akkor jogviszonyba kerültem a BKV-val, amikor beálltam a megállóba, és ráutaló magatartást tettem, hogy én utazni fogok, vagy akarok. És akkor hát az ember megijed, hogy akármerre nézek, mindenhol valamilyen jogszabály, vagy rendelet leírja azt a helyzetet, amiben vagyok. Most vagy az van, hogy vagy mindet ismerem, vagy amit mi laikusok csinálunk, egyiket sem, vagy csak felületesen. És akkor megint visszatérünk a jogászokhoz, akikre támaszkodunk. Hogy látod ezt a kérdéskört?
1: Ugye én úgy látom, hogy a jogászi pálya nagyon hasonlít az orvosi pályára. Ugye az orvosi, tehát az egészségügy területén is ugye az a kiinduló pont, hogy az ember alapvetően tisztában van saját testének az alapvető biológiai tényeivel, és hogyha valamilyen rendellenesség van, akkor fordul orvoshoz, és ugye az, amikor valaki túl gyakran megy orvoshoz, az is egy betegség, a hipohondria, amikor mindenfélét beképzel magának. A jogi pálya tulajdonképpen a társadalmi együttélés kereteit határozza meg, és szabja határok közé. Ugye sokszor van erről szó a politikai vagy közéleti vitákban, hogy mi a legrosszabb társadalmi együttélési modell, és azt gondolom, hogy történelmileg meglepő módon nem a durva diktatúrák a legrosszabbak, mert azok bizonyos értelemben kiszámíthatóak, hanem az

Anarchia. Tehát az az anarchia, ahol soha nem tudom azt, hogy kinek milyen joga van, ki az, aki bejöhet a lakásomba, ki az, aki legálisan elviheti az autómat, ha rossz helyen parkol, ki az, aki megbüntethet, ki az, aki korlátozhatja a jogaimat, és milyen feltételek között. Tehát az anarchikus társadalmak a legélhetetlenebbek, és ha valaki megnézi ezeket a nemzetközi rangsorokat, hogy melyek a világ legveszélyesebb országai, akkor nem Észak-Korea áll az élen, hanem Szomália, Afganisztán, meg azok a helyek, ahol talán Afganisztán most ugyan egy iszlám elnyomás alatt, tehát nem annyira törvénytelen, kiszámíthatóbb a világ, de mondjuk Szomália, meg Szudánnak bizonyos részei, ahol teljes anarchia van, vagy Nigériának azok a részei, ahol az állam nem tudja érvényesíteni a jogot. Szóval a jogi pálya az abból áll, hogy az embereket segítsen az egymás közötti konfliktusokba. Ugye egy másik terület, ami ehhez kapcsolódik az orvosi mellett, az a pszichológus, vagy a tanácsadó, a harmadik valóban a lelkész, aki szintén az lenne egy jó dolog, hogyha a lelkészekhez is bizalommal fordulnának, és sok helyen fordulnak is bizalommal a hívők, hogy bibliai értékrend alapján kapjanak tanácsokat olyan kérdésekben, ami a sorsukat meghatározza. Most a jogászoknál én ugye az ELTE jogi karon tanítok, ahol nagyon-nagyon színvonalas hallgatók vannak, tehát a hosszú évek óta a legtöbb ponttal az ELTE-re, tehát a legmagasabb pontszámmal az ELTE-re veszik fel a hallgatókat. Ez azt jelenti, hogy eleve akik jönnek már 460-470 ponttal rendelkeznek, tehát emelt szintű érettségük van, nyelvvizsgáik vannak, és erősen motiváltak is, tehát a teljesítményre motiváltak. Ugye az ELTE joghallgatóit nem az én szakterületemen, hanem a nemzetközi jogi területen jellemzi, hogy szintén évek óta nemzetközi perbeszéd versenyeket nyernek meg, megelőzve Oxford, Cambridge, Yale, Harvard hallgatóit, anyanyelvű angolokat megelőzve ezeken a versenyeken. Tehát nemzetközi szinten is az ELTE-n folyó képzés nagyon magas szintű. De ugye nyilván egy-egy évfolyamon sok hallgató van, 400 fölötti évfolyamok vannak, és azok között vannak különbségek, vannak nagyon kiemelkedőek, és vannak olyan, akiknek nehezebben mennek a dolgaik, de én azt látom, hogy a hallgatókban generálisan megvan a képesség arra, hogy magas szinten végezzék a munkájukat. Aminek én nem örülök, az egy világjelenség, tulajdonképpen nem is annyira a joghoz kapcsolódik, de a jogot is érinti. Úgy szoktam fogalmazni, hogy az elmúlt évtizedekben első lépés a romlás folyamatában a kereskedelmi televíziózás megjelenése volt, ahol ugye versenyt futnak egymással a hírcsatornák. Ugye mi még abban nőttünk fel, mint nagyjából egy korosztály vagyunk, hogy ugye híreket csak akkor közöltek, hogyha két vagy három független forrásból megerősítették azt. Ugye a kereskedelmi tévék versenyében ez a fajta kontroll, hogy mielőtt közlök egy hírt, még további két forrást, független forrásról meggyőződök, ami egyébként megint csak bibliai jelv, tehát úgy BBC, meg Reuters standardeknek szokták nevezni, de hát valójában ez egy ősi bibliai jelv, hogy két vagy három bizonyságon áll meg egy igazság. Tehát ehhez tartották magukat hosszú időn keresztül. Én most nem a kommunista sajtóról beszélek, hanem a nyugati szabad világnak a mainstream sajtója. És valóban a BBC is, a Reuters is, a nagy világlapok is ehhez tartották magukat. De a kereskedelmi televíziózás, ott a gyorsaság jött be az első érdeknek, és rengeteg hír kezdett megjelenni, annélkül, hogy bármiféle kontroll
halál lett volna téve. Ezen a romlási folyamatnak egy újabb lendületet adott ennek a romlási folyamatnak a közösségi média megjelenése, ahol teljes mértékben ellenőrizetlenül, és a napjainkban látunk egy harmadik nagy hullámát a romlásnak, ez a mesterséges intelligencia, amely ugye ma még nagyon-nagyon odafigyelő emberek számára tetten érhető, hogyha mesterséges intelligencia készít akár filmfelvételeket, de a mester olyan gyorsan fejlődik ez a deepfake-nek, tehát mély hamisnak nevezett technológia, hogy néhány éven belül már csak a mesterséges intelligencia fogja tudni megmondani, hogy egy videó, amit látunk, vagy egy hír, amit olvasunk, az valódi hír, vagy a mesterséges intelligencia által generált hír.

Ugye ez a hullám, ugye azt eredményezte ez a három hullám, hogy különösen a fiatalabb korosztályban, és ugye itt válaszolok a kérdésre a joghallgatóknak, hogy társadalmi szinten generálisan a tényeken alapuló világból átléptünk a véleményeken alapuló világba. Tehát ugye a közösségi médiában is, talán nem tudom, hogy a hallgatók mennyire használják ezt, a kulcs az, hogy valaki egy hírre gyorsan reagáljon. Én nagyon-nagyon hosszú ideig ellenálltam a kísértésnek, hogy a közösségi médiában megjelenjek, de a pandémia idején a közösséggel, amit vezetek Pécsen, egy 1000 fős gyülekezetet, velük úgy tudtam tartani a kapcsolatot, hogy azon keresztül tudtunk Isten tiszteleteket tartani, tehát kénytelen voltam belépni. És látom azt, amikor néha ugye videókat közé teszek, egy tévés interjút, egy 50 perces videót közé teszek, és a közzététel után 2 perccel már jönnek rá a kommentek, miközben lehetetlen, hogy azt az 50 percet végignézik. Tehát az emberek igyekeznek gyorsan reagálni. A platformokon információt közzétevők arra törekszenek, hogy minél ütősebb legyen, minél több reakciót váltsanak ki, és így ennek ebben a kommunikációban tulajdonképpen a tények teljesen háttérbe szorulnak, és igazából senkit nem is érdekelnek egy ponton túl a tények. Tehát most nem akarok direkt konkrét politikai történetekbe belemenni, mert nem akarok politizálni ebben az értelemben, de látunk olyat, hogy politikusok nyilatkoznak, még aznap kiderül, hogy egyszerűen, tényszerűen nem úgy van, ahogy mondják, de ez abszolút semmit nem érint az ő népszerűségükön vagy sikerükön. Tehát amikor én a politikában aktív voltam, akkor, hogyha egy politikusról kiderült, a 90-es évekről beszélek, hogy tényszerűen nem igaz, amit mond, akkor ez nagyon súlyos károkat okozott. Ma nézzék meg a kedves hallgatók, tulajdonképpen bárkiről bármi kiderül, hogy most kivitte el a papírokat az asztalról, elvitte, nem vitte el, a tények nem érdekesek. Mind a két oldal a saját tényeivel rendelkezik, miközben ugye a véleményszabadság az azt tartalmazza, hogy mindenkinek joga van a saját véleményéhez, de nincs joga a saját tényeihez. De ma már a tényeknek igazából a vélemények kialakításában nincs szerepe, az emberek inkább benyomásokon, inkább influencerek véleményén alapozva, tehát hogy az általa kedvelt személy melyik álláspontot foglalja el, és akkor ő is elfoglalja annélkül, hogy ténybelileg utána nézze. De az alapkérdéshez visszatérve, tehát ez azért a jogi pálya az még talán egy utolsó sziget abban, ahol azért a tényeknek van jelentősége, bár ezen a területen is radikális romlási folyamatot látunk, ugye gyakorlatilag a Facebook esküdszék az a bűncselekmény elkövetésének napján már pontos tényállást és ítéletet állapít meg, miközben az igazságszolgáltatásnak hónapok vagy évekre van szüksége arra, hogy ezeket a tényeket megállapítsa. Tehát én azt látom, hogy folyik egy küzdelem a jogi pályán is, abban a tekintetben, hogy olyan jogászokat neveljünk, és nyilván én is, és több kollégám is erre törekszik, akik nem a benyomásaik, meg az előítéleteik alapján ítélik meg az eseményeket, hanem megpróbálják megismerni a tényeket, de ezen a területen a korszellemmel szembe kell menni a jogászoknak. Van elég sok olyan intelligens fiatal, aki erre hajlandó és képes, de azért nem mindenki. Tehát én mondom, több évtized tapasztalat alapján látom, hogy a figyelmi képessége rendkívüli mértékben romlik a fiataloknak. Gyakorlatilag az emberi agyak ebben a korosztályban ráállnak arra, hogy 3 perces vizuális információ blokkokat emészenek fel, szóval ugye nagyon egyre kevesebb fiatal van, aki akár egy filmet végignéz, tehát ugye az ilyen
szolgáltatók azok nyújtják azt a lehetőséget, hogy lehet pörgetni előre. Tehát van, aki egy 15 részes sorozatot, ami darabonként másfél órás epizódokból áll, egy éjszaka alatt végig pörgeti. Ugye van így, van is erre egy kifejezés, hogy hívják, de a klasszikus drámákat se olvassák el, hanem annak az összefoglalóját olvassák el az interneten. Tehát nagyon-nagyon kevés fiatal van, aki Shakespeare-t olvasna, vagy Háború és békét elolvasná, vagy bármi mást. És ugye ezen a területen, tehát megint a nagyszülők generációjának van küldetése, hogy az unokákat adott esetben unokákkal a mesét, meg az olvasást megszerettessék, mert a szülőknek sokszor nagyon kényelmes az, hogy odaadják az okos eszközt, ami hihetetlen mértékben építi le az agyműködést is. Tehát most már tudományos vizsgálatok mutatják, hogy a közösségi média használata az agyműködésre milyen befolyással van, hogyan serkenti a dopamin termelést és hoz létre egy függőséget az információktól, és hogyan blokkolja az önkontrollt, és hogyan bénítja le azt a képességét az embernek, hogy leálljon a hírek vagy a videók nézése kapcsán. De azt gondolom, hogy még a jogászok valamennyire egy ilyen utolsó mohikánokként küzdenek azért, hogy a tények alapján szülessenek. De látjuk azt naponta, hogy az ítéletek, akár a parlamenti viták szintjén is, még el se kezdődött az eljárás, már megvan az ítélet, és ez egy nagyon-nagyon rossz folyamat.

0: Ha már szóba hoztad a közösségi médiát és annak a hatásait, szerettem is volna kérdezni, és a következő terület, amire elveznék, az erről szólna. Nevezetesen, hogy mi keresztények bele vagyunk vetve ebbe a világba. A mi Urunk Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem veszlek ki benneteket a világból, de mi az esélyünk nekünk keresztényeknek, akik ráadásul még abban a helyzetben is vagyunk, különösen az ige egyházai, tehát ahol egy ige hirdetést meg kell hallgatni, ami azzal jár, hogy időt kell vele tölteni, és el kell rajta gondolkodni, tehát nincs lehetőség beletekerni, ha csak nem a YouTube-on nézem egy istentisztelt felvételét. És hogy milyen eszközeink, vagy lehetőségünk van abban, hogy ennek a mérhetetlen nyomásnak akár a nevelésünkben, vagy akár a saját személyes életünkben ellenállunk. Ez a kérdésnek az egyik része. Vagy ha nem is ellenállunk, de legalább egy távolságot tudjunk tartani. A kérdés másik része pedig annyiban hadd politizáljak direkt, hogy ugye most átesett a mi kis országunk egy választáson, ez egy nagy trauma volt, olyan tekintetben, hogy én arra gondolok, hogy iszonyúan felkorbácsolt indulatok és komment hadak jelentek meg. Nem olyan régen hallgattam Pokol Bélát, aki erről azt mondta, hogy most úgy néz ki, hogy a totál demokrácia idejében lépünk, a tömegdemokrácia helyett. Mindenkinek mindenről van véleménye, de ezt mindig indulatokkal, személyeskedve és valami egészen elképesztő meggondolatlansággal teszi, valami képernyő mögött ülve, és akkor hát ugyanígy nyilatkoznak rólunk keresztényekről is, és teszik meg a kijelentéseiket, vagy söprik le, ha esetleg valamit ezzel kapcsolatban mondunk. Te hogy látod ezt a kérdéskört?
1: Ugye én úgy látom, hogy mondja, maga az Úr Jézus adott példát a keresztényeknek arról, hogy a világban, ahova ő önmagát megalázva lejött, hogyan kell forgolódni, és ugye ezért nagyon érdemes odafigyelni arra, hogy az Úr Jézus rendszeresen kivonult a tömegből, és felment a hegyre imádkozni, tehát az Atyával való közösségét folyamatosan megtartotta, és tulajdonképpen az Új Szövetségben, ugye ő azt mondta, hogy ő az út, az igazság és az élet, és ő rajta keresztül lehet az Atyához menni. És én ugye a bibliai mintában azt látom, hogy kezdetektől megvan ez a küzdelem az egyház és a korszellem között. Ugye jól látjuk azt az apostolok cselekedetének könyvében, hogy a tanítványok, Jézus tanítványai, hát ugye két frontos harcot folytattak a kezdetektől, ugye egyfelől a judaizmus törvénykező zsidó közösségeivel, másfelől a pogányok, bálványimádó közösségeivel, ahol ugye az apostolokat is természetfölötti tulajdonságokkal ruházták fel, ugye azt mondták Pára, hogy ők is Istentől jöttek, és áldozatot akartak nekik bemutatni, és hát ugye Pál apostol is elmondja, hogy őt milyen megpróbáltatások érték, hányszor kövezték meg, hányszor verték meg a hitért, tehát, hogy mondjam, azt az illúziót a keresztények, azzal az illúzióval fel kellene hagyni, hogy a kereszténység az valamikor a világon többségi álláspontba kerül, és az államhatalom mindig a mi oldalunkon lesz. Ugye azt, ugye Pál apostol nagyon ügyesen, hol a zsidó származására hivatkozott, hol a római jogi, a római polgárságára hivatkozott, amikor erre volt szükség, de ugye törekedett arra, hogy soha ne kössön kompromisszumot a világ, az őt körülvevő világgal. Ugye Péter apostollal vitába szállt azzal kapcsolatban, hogy a zsidó háttérből megtérő embereknek meg kellett tartani a törvényt, de ugye vitatkozott kabálvány imádókkal is. És hát ha valaki végignézi az egyház történelmet, amiről, ahol indultunk, hogy, hogy mit tekintünk igazságnak, hát azért azt ne felejtsük el, hogy a történelmet mindig a győztesek írják, tehát magáról a történelemről is azért korlátozottak az ismereteink. De ami ismeretünk van, az az, hogy tulajdonképpen a történelem során az igaz Bibliában, igében hívő keresztények hát mindig a többséggel szemben mentek. Jézus azt mondja, hogy széles az út, ami a kárhozatra vezet, és keskeny az az ösvény, amely az igazságra vezet. Más helyen azt mondja, hogy elküldelek, mint bárányokat a farkasok közé, legyetek eszesek, mint a kígyó, és szelidek, mint a galambok. Tehát a kereszténységnek szerintem az államegyházi pozíció sokat ártott, mert a kor kultúrájával, vagy az e világ szellemével, ami ugye a tanítvány, tehát az apostoli levelek is intenek, hogy ne szeressük a világot, ugye te is idézted János 17-ből, hogy nem azt kérem, atyám, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy tartsd meg őket a világban. Tehát, hogy tulajdonképpen a kereszténység az a kor kultúrájával mindig szembe megy, bármilyen korszak is van. Nyilván, amit most mondok, az népszerűtlen jelen pillanatban Magyarországon. Tulajdonképpen én azt látom a saját életemben, ugye több mint 39 évvel ezelőtt értem meg, addig materialista emberként éltem, és a megtérésemet követő első években nekem választanom kellett, hogy az Isten igéjének engedelmeskedek, vagy a világi törvényeknek. A világi törvények tiltották azt a fajta Isten keresést, amely úton én jártam, ez illegális volt. És hát látjuk azt, hogy a történelemben nagyon sokszor így volt. Tehát a bibliai alapú istenhitet az államok, vagy az uralkodók nagyon sokszor tiltották, büntették. A reformáció történetét nem kell feltárnom ebben az ügyben. De hát lényeg az, hogy tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy kiváltságosnak érzem magam abból a szempontból, hogy az ezer éves magyar történelemnek egy ritka időszaka volt az elmúlt 30 néhány év. Ugye az a ritka időszaka, amikor keresztényeknek nem kellett választani a között, hogy a Bibliának engedelmeskednek, vagy az állami törvényeknek, mert nincs olyan állami törvény, amely arra kényszerítene bennünket, hogy válasszunk. Ugye a kommunizmus idején rengeteg ilyen volt. Ugye abortuszokra köteleztek orvosokat, ápolókat, tehát hívő kereszténynek a 60-as, 70-es években szülész-nőgyógyász szakmát nem lehetett tanácsolni, mert nem mondhatta azt, hogy ő nem működik közre. És ugye az én generációm azért is, ugye 59-ben születtem, és az én és az engem követő 20 évben, vagy talán 30 évben, ugye megdöbbentő az a statisztika, hogy voltak évek, több év egymás után, amikor több abortusz történt, mint élve születés, ami azt jelenti, hogy hát csoda, hogy megszülettünk, tehát a statisztikai valószínűség alapján nagyobb esélye volt annak, hogy az én generációmban egy szülő az abortusz mellett dönt, mint amellett, hogy vállalja a gyerekét. És mára már az abortuszok száma nagyon-nagyon lecsökkent, a töredéke annak, ami korábban volt. Ami van, az is sok, de hát ezek, tehát egy olyan időben élünk, amikor ahogy mondjam, a bibliai értékeket az állam nem szankcionálta, hanem adott szabadságot. Újra végig gondolva az egész magyar történelmet, ez kivételes időszak, szóval ezt azért érdemes megbecsülnünk. De ez nem azt jelenti, hogy ha az állammal a kereszténységnek nincsen küzdelme, az állam nem korlátozza a keresztények igehirdetési szabadságát, szakrális tevékenység végzési szabadságát, és most ilyen időben élünk. Ugye korábban volt ilyen a Fidesz kormány idején, hogy hát Magyarországon a vallásszabadságot korlátozzák. Magyarországon 181 egyházi szervezet tud 1%-os felajánlást kapni. Mutasson valaki még egy európai országot, ahol ilyen mértékben van lehetőség arra, hogy összejöjjenek, és a saját hitük szerint gyakorolják a hitüket. Tehát ez a szabadság, ezt a szabadságot jelenleg nem az állam, vagy az elmúlt időszakban inkább így fogalmazok, nem az állam fenyegette, hanem a korszellem, vagy a kultúra. Tehát a legdurvább támadás a keresztény értékek ellen a tömegkultúrából jön. A kedves hallgatókat is megkérdezem, hogy mondjanak, soroljanak fel öt olyan klasszikus filmet, vagy most filmsorozatot, ahol a lelkész vagy a plébános a pozitív szereplő, ahol a normális család van felemelve értékként, tehát elenyésző, tudja, a világban a szabad szexualitás, a házasság értéktelensége, az erkölcsi értékek semmibevétele, az, amin felnő egy generáció, és a tizenévesek, huszonévesek megkérdezik, hogy miért éri meg nekem hűségesnek lenni a társadalomnak, miért éri meg nekem várni a szexualitással a házasságig, miért éri meg, amikor hát minden sorozat, amit megnézek, arról szól, hogy a szalagavatóig el kell veszteni a szüzességet, mert hogy az mennyire kínos, hogyha nem. Szóval ezzel a korszellemmel szemben menni nagyon nehéz. Vagy ugyanaz, amit egy korábbi gondolatkörbe kitértem rá, hogy hát látom a közösségekben is, meg a nyilvános helyeken, hogy ugye hisztiző egy-két éveseket a leghatékonyabban egy iPhone-nal, vagy tehát egy okostelefonnal lehet lenyugtatni, és egyúttal függővé tenni, ugye talán az idősebbek emlékeznek rá, az nem az én gyerekkoromban volt, hanem még régebben, amikor a csecsemőket pálinkába áztatott cukorkával próbálták lenyugtatni. Hát annál ez, ami most zajlik, rosszabb, mert erősebb függőséget hoz létre ezen eszközök. Tehát tulajdonképpen a megnyugvást, vagy ahogy mondjam, azt a békességet, amit a hitnek kellene nyújtani, azt a villódzó képernyő adja, pici gyerekkortól fogva, tehát hogy az emberek oda fognak bemenekülni, és senkinek ne legyen illúziója, már most látjuk azt, hogy vannak fiatalok, akiknek a legjobb barátuk az a mesterséges intelligencia.

0: kérdeznek egy újságban is erről, hogy lelkészek helyett kérdeznek emberek mesterséges intelligenciát, pszichológusok helyett mesterséges intelligenciát kérdeznek. De ugye ez az a dehumanizálódási folyamat, aminek most részei vagyunk, amely dehumanizálódáson keresztül a társadalma kontrollálása sokkal egyszerűbb. Tehát ugye az a folyamat is, amire utaltál a közösségi médián, vagy amit Pokol Béla is említ, ez a totális demokrácia, ugye ennek az a hátulütője, hogy rendkívüli mértékben manipulálható. Ugye mesterségesen lehet érdeklődést létrehozni. Ugye hát ezt mi is ismertük, még a saját gyerekkorunkban is játszottuk azt, hogy öten megálltunk, vagy hatan, és egy irányba néztünk, és azt láttuk, hogy egy idő után mindenki oda néz, ahova öten nézünk. Hát ez most nagyban működik, hogy ahol sok néző van, ahol sok követő van, az generálja a többi követőt, és az emberek azt hiszik, hogy ahol tömeg van, ott van az igazság. Most a Biblia alapján, tehát én nagyon hiszek abban, hogy a demokrácia az emberiség történetében eddig fel megismert legjobb, vagy legkevésbé rossz kormányzás, így fogalmazok Churchillre utalva, aki ugye a parlamentáris demokráciáról mondta, hogy ez egy rossz, annál már csak az összes többi rosszabb kormányzási forma. De a Biblia alapján azért azt látjuk Jézus és Barabás ügyében végrehajtott népszavazásnál, hogy a többségnek nincs mindig igaza. Tehát a többségi kultúra adott esetben, és nem ez az egyetlen példa a Bibliában, a többségi kultúra az nagyon élesen szembefordulhat az igazsággal, és nagyon rossz irányba viheti a világot. Ugye Jézus az utolsó időkkel kapcsolatos proféciájában két korszakra utal vissza, hogy az utolsó időben úgy lesz, mint Noé korában volt, és a másik pedig, mint hogy Lót korában volt, Szodoma és Gomorra korában. És ugye mind a két korszakra az a jellemző, hogy elképesztő nagy többség jött létre a korszellem mellett. Noé korában Noén kívül nem volt senki, aki az igazságot kereste volna. Szodomában Lóton kívül senki nem volt, akinek elfáradt volna a lelke a gonoszok között való szüntelen forgolódásba, ahogy a Péter levél utal Lótra, hogy és Jézus azt mondta, hogy ilyen lesz az utolsó időben is, tehát abbi az egyház és a kereszténység számára küldetés, hogy legyen erős identitásuk, tehát nekem az egyik problémám az, amikor felekezetek, vagy hívők is, megtérnek a világhoz. Tehát nem a világ tér meg ő hozzájuk, hanem ők térnek meg a világhoz, mert azt mondják, hogy nem akarom növelni a szakadékot a világ és köztem, de nem én növelem a szakadékot, a világ növeli a szakadékot. Tehát ugye megint csak mi nagyjából egy korosztályhoz tartozunk, hogyha nekünk azt mondták volna 40 évvel ezelőtt, hogy 2020-as években a világon arról folyik a vita, hogy ki dönti azt el, hogy valaki férfi vagy nő, akkor azt mondjuk, hogy nem, hát egyet, szóval sok mindent el tudunk képzelni, de ez nem fog. Én szóvá szoktam tenni, hogy sokszor olvasva a Bibliát, én nem értettem a Teremtés könyvébe, hogy miért hangsúlyozza a Biblia, hogy férfiúvá és asszonyjá teremtett, amikor ez annyira magától értetődő, tehát miért kell ezt beleírni? Ma már értem, hogy miért kell beleírni a Bibliába.
1: Szárnyakon jár az idő, pedig nagyon szívesen mennék ennek a tanításnak a nyomába, amin vezetsz bennünket. Szeretnék szóba hozni egy ügyet, ami hát szintén nagyon megviselte, és még talán jelenleg sincs vége ennek a dolognak a mi kis egyházainkat, különös tekintettel a református egyházra, de hát bele remegett az ország, és az indulatok kavarognak. A keresztény ember megszokta azt, ugye ezt úgy mondják teológia nyelven, hogy simul justus et peccator, tehát, hogy egyszerre megigazított és vétkes, bűnös ember. Ebben a kettősségben élünk, amit kívülről ki szoktak nevetni, hogy na jó, akkor hagyjuk is ezt. Belül mi érezzük ennek az igazságát, Isten előtt állva, magunkat feltárva. És azt tanuljuk meg, hogy minden nap kegyelemből élünk. A kegyelem témakörét hadd hozzam szóba. Nem arról szól a kegyelem, hogy tudom, hogy bűnt követtél el, tudom, hogy nem vagy rám méltó, de mondja az Isten, megkegyelmezek neked, mert szeretlek, és mert azt akarom, hogy élj, életed legyen. Miért vagyunk ilyen elutasítóak akkor, hogyha kegyelem születik egy olyan ügyben, ami nekünk nagyon nem tetszik? Vagy a kettőt nem szabad összekeverni?
0: Igen, én ugye az első elem, amire mindenképpen ki akarok térni, hogy világos különbség van a felmentő ítélet és a kegyelem között. Ugye a felmentő ítélet, ezt tanítom, akkor születik, hogyha az eljárás során a bíróság arra a meggyőződésre jut, hogy az a cselekedet, ami miatt vádat emeltek, az valójában nem bűncselekmény, tehát nem valósítja meg a büntető törvénykönyvben a szereplő tényállást. Ez az egyik eset. A másik, hogy ugyan a cselekmény bűncselekmény volt, de nem az a személy követte el, akivel szemben vádat emeltek. Ilyenkor felmentő ítélet születik. Ugye a jog nagyon óvatosan azt mondja, hogy nem tekinti ilyenkor az embert ártatlannak, mert ugye születhet olyan felmentő ítélet is, amikor 10 vádpontból csak egybe mentenek fel valakit, és a másik 9-ben bűnös, tehát őt nem lehet ártatlan embernek, csak abban az egy cselekedetben nem bűnös. A kegyelem nem erről szól. A kegyelem az arról szól, hogy annak ellenére, hogy valaki bűnös, nem kell elszenvedni a büntetést. Ugye a Biblia azt mondja, hogy Jézus az ellenünk szóló vádiratot odaszegezte a keresztre, és eltörölte az ellenünk szóló vádiratot. Ugye ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden emberrel szemben a sátán, aki a vádló, folyamatosan készít egy vádiratot. Ugye ezt is tanítjuk az egyetemen, büntető eljárás jogban, hogy a vádiratnak milyen tartalmi ismérvei vannak, hogy a vádiratban kell szerepelni a személynek a személy azonosítására alkalmas adatai, és utána tételesen a cselekmény. Tehát a vádirat nem arról szól, hogy XY úgy általában lopott, hanem hogy 2026. január 4-én, február 8-án itt és itt, ezt és ezt ütel. Most mindannyiunkkal szemben, akár tetszik ez nekünk, akár nem, a sátán készít egy ilyen vádiratot. És amikor az ember földi pályája véget ér, akkor a sátán ezt a vádiratot bemutatja az ítélő Istennek, a minden élet bírájának, és hogyha ez a vádirat az igazságnak megfelel, akkor büntetés következik. De én bízom abban, hogy minél többen vagyunk, akiknek a vádiratát eltörlik. Tehát amikor most leegyszerűsítve és jelképesen mondva, amikor a dossziéből a sátán kiveszi a vádiratot, az alatta a vádiratba szereplő tények, hogy mikor, hol, kivel szemben, mit követtünk el, ez, ha most ezt legépelnék, ez sok-sok ezer vagy 10 000 oldalnyi vétek lenne, de ez egyik sem olvasható, mert Jézus vére eltörölte, és ugyan az illető elkövette, valamennyien elkövettük, tehát nem véletlen az, hogy Isten a megtéréskor, az újjászületéskor nem törli ki az ember memóriáját, mert akkor meg lennénk igazulva önmagunktól, és ellennénk szállva önmagunktól. Tehát pontosan tudjuk, hogy megcsináltuk, de mégsem kell érte büntetést elszenvednünk, mert kegyelemben részesítettek bennünk.

0: Ugye a keresztény kultúrából következik az, hogy mi hiszünk abban, hogy az emberek meg tudnak változni. Tehát hiszünk abban, hogy a legsúlyosabb bűnös is tud hozni egy fordulatot az életébe, és utána meg tud változni. Nagyon érdekes volt valószínűleg a kedves hallgatók, annyira nem figyelték pár évvel ezelőtt, ugye még az előző Trump kormányzat idején, az amerikai legfelsőbb bíróságban választottak bírókat, és egy Kavanaugh nevű bírót meghallgatásán, egy 50 év fölötti úriember, akiről nagyon-nagyon jó véleményei voltak a kollégái, ugye azzal támadták, hogy gimnazista korában egyszer ittasson zaklatott valakit. Amit ő tagadott, tehát nagy valószínűséggel nem is volt igaz, de én keresztényként azt mondom, hogy ha igaz, akkor is hát nem azt kell nézni, hogy utána mit csinált. És az amerikai társadalom ugye keresztény társadalomnak vallja magát, de olyan gyűlölettel, olyan indulattal reagáltak erre. Most én azt gondolom, hogy a magyar társadalom még messze nem annyira átitatott a bibliai gondolkodásmóddal, mint az amerikai. Azt sem akarom idealizálni, tehát Amerikában is drámaian romlik a helyzet, de azért sokkal erősebb bibliai ismeret van. De a magyar társadalomban a megváltozás, az értékrendváltozás, a megtérés tekintetében is, és a kegyelem tekintetében is nagyon, nagyon nem bibliai a megközelítés. Még azt kell mondanom, hogy talán az egyházakon belül is van mit tenni ezen a területen, hogy megbocsátóbbak, irgalmasabbak, könyörületesebbek legyenek az emberek egymás iránt. Ebben sem segít a közösségi média. Ugye a közösségi médiának az egyik legkártékonyabb és legvisszataszítóbb sajátossága, hogy emberek név és arc nélkül tudnak nagyon durvákat és hazugságokat is állítani, miközben az, hogy ő a nevét és az arcát nem vállalja, az jól jelzi azt, hogy ő sem tudja büszkén vállalni, amit mond, vagy amit csinál. Tehát azért valamennyire működik a lelkiismerete. Nem akarja azt, hogy a szomszédai tudják, hogy ő van a mögött, a kutya fénykép mögött, vagy a mögött az álnév mögött. Szóval az, hogy az emberek a cselekedeteikért és a véleményeikért ne vállalják a felelősséget, ez is egy új jelenség a történelemben, és hát pontosan nem teljesen új, mert ugye az inkvizíció korában is a névtelen feljelentések azért működtek, és sok embert ártatlanul végeztek ki ilyen névtelen vádak alapján, de hát, hogy mondjam, a Biblia azt mondja, hogy az ember természete az az ádámi természet, és nem azért követünk el, nem azért vagyunk bűnösek, mert bűnt követünk el, hanem azért követünk el bűnt, mert bűnös természet van benne, szoktam mondani a közösségben is, hogy egyikünket sem kellett gyerekkorában arra tanítani, hogy rosszalkodjon. Tehát nem az a nehéz, hogy az ember rosszat tegyen, hanem az a nehéz, hogy jót tegyen. De újra hangsúlyozom, hogy az egyháznak ebben nagyon nagy szerepe van, és de nyilván abban is van szerepe, hogy az egyháznak, hogy legyen tisztában az, hogy a világi események kapcsán, ahonnan elindítottuk a beszélgetést, ugye az igazságot nehezen tudjuk megismerni. Tehát ugye az a konkrét kegyelmi ügy, amire, ha jól értem, utalsz, ott is azért volt egy rossz szála a kommunikációnak, amikor azt mondták, hogy XY meg volt arról győződve, hogy a személy, aki kegyelemben részesült, az ártatlan. Ha ártatlan, akkor peruitást kell kezdeményezni. De hogyha a kegyelmetben részesült, akkor nem azért kell kegyelmet adni valakinek, mert ártatlan. Mert aki ártatlan, annak nem kell kegyelmet adni, mert az nem bűnös. A bűnösnek kell kegyelmet adni. És ebben a tekintetben jobb, hogyha az ártatlanság és a kegyelemben részesülés teológiailag is tiszta, legalábbis a hívők számára.
1: Sajnos a műsoridőnk a vége felé közeledik, de még lenne néhány kérdésem, és most ez inkább a személyedről szólna, csak olyan mélységig válaszolja, hogy jól esik. Az első, a motivációd a jogászi pálya és a jogtudomány irányában, illetve most, hogy a pályádon a csúcspontján tartasz, visszatekintve beváltotta-e a az elképzeléseidet és a vágyaidat ez a pálya, és megadta neked azt, amit szeretsz, és kaphattál tőle, és ami jutalma annak, hogy tehetted.
0: Igen, hát köszönöm, ez egy kedves kérdés. Én a végén kezdem, hogy igen, én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elégedett vagyok a sorsommal, és azt gondolom, hogy semmit nem csinálnék a nagy vonalakban, a lényeges dolgokban nem csinálnék másként. Ugye én még világi ember voltam, amikor leérettségiztem, mint ugye az ELTE jogi karán beszélgetünk, és én ide a szomszédban minden pár méterre az Apáczai gimnáziumba jártam, az ELTE gyakorló gimnáziumába, és egy darabig régésznek készültem még a gimnázium elején, és jártam is ásatásokra dolgozni, de viszonylag hamar rájöttem arra, hogy nagyon szép pálya a régészet, de tárgyakkal foglalkozik és a múlttal, és engem jobban érdekelnek az emberek és a jelen és a jövő. És akkor így választottam, mivel a történelmből kifejezetten jó voltam, és magyarból se rossz, így választottam a jogi kart, ahova felvettek, egy év katonaság után kezdtem meg a tanulmányaimat, és nagyon hamar a büntető eljárás mellett döntöttem. Igazából még be se iratkoztam az egyetemre, amikor már a büntető eljárás jogi diákkör be elhívtak, és én örömmel csatlakoztam, és tulajdonképpen ugyanez a tárgy, amit tanítok, az akkor is egy harmadéves tárgy volt, de én már elsős korom óta pont ebben a szobában, ahol ültem, itt részt vettem diákköri rendezvényeken, és igazán az érdekelt akkoriban, ez 1978, hogy tulajdonképpen a büntető igazságszolgáltatás az a terület, ahol az állam a legradikálisabban beavatkozhat az emberek életébe. Ugye akkor, amikor én ezt tanultam, akkor még volt halálbüntetés is, tehát elveheti az embereknek az életét, szabadságát, becsületét, és az egyén és az állam a legélesebben ütközik egymással. És már harmadéves voltam, amikor a büntetőeljárás jogi tanszék akkori vezetője megkérdezte, hogy nem akarok-e itt maradni, és ez már 83, ez azért tetszett akkor, mert az egyetem már akkor is Kelet-Európában a magyar egyetemek társadalomtudományi karai sokkal, de sokkal szabadabbak voltak, mint NDK-ban, vagy Csehszlovákiában, vagy Romániában. Tehát itt a tanszéken nem volt követelmény, hogy párttag legyen valaki, nem volt ideológiailag. A 80-as évek közepén már nem volt ideológiailag olyan erős megkötés, annak ellenére, hogy a tantárgyaknak a egyharmada az marxizmus-leninizmus volt, amit tanultunk hallgatóként, de nem volt elvárás. És tulajdonképpen annak, hogy itt maradtam az egyetemen, ennek köszönhetem azt, hogy megtérhettem, mert 1987-ben egy tanítványom, akivel így jó barátságban voltam, ő tért meg, és ő tett nekem bizonyságot is vitt el a közösségbe. És tulajdonképpen megint csak a hitben való megmaradásomnak is azért az egyetemi lét az feltétele volt, hogyha bíró vagy ügyész lettem volna a 80-as évek végén, akkor azért illegális keresztény csoporthoz tartozása az összeférhetetlen lett volna. És örültem, tudjuk, a hitem végig kísérte a pályámat közel 40 éven keresztül, és segített abban, hogy jó döntéseket hozzak. Én úgy érzem, hogy jókor mentem be a politikába, és jókor jöttem ki 2002-ben, és egyszerre tudtam csinálni a tudományos oktatói pályámat itt az egyetemen, és a lelkészi munkámat, ez a kettő könnyen összeegyeztethető volt. Tehát én nagyon hálás vagyok Istennek azért a pályáért, és azért a sorsért, és azt gondolom, hogy a Biblia és a jog az nagyon közel áll egymáshoz. Ugye a Biblia a bűnről azt mondja, hogy ez a törvénytelenség, a bűn pedig a törvénytelenség, olvassuk a Bibliában. Tehát a jog az tulajdonképpen az emberi reprodukciója annak, amit Isten tett, az egy szabályokat ahhoz, hogy hogyan tudunk szabadságban, boldogságban élni, és amíg megtartjuk ezeket a szabályokat, addig megadatik, hogy boldog életet éljünk. A megtérésemnek köszönhetem a házasságomat, egy nagyszerű feleséggel áldott meg Isten, két felnőtt gyerekem, négy unokám van, mindannyian a hitben, az Úrban járnak, már a unokáim közül is ketten megtértek, egyikük újjá is született, szóval jó úton haladnak, jó reménységem van afelől, hogy a gyermekeim is az igazak útján járnak, és a Biblia azt mondja, hogy nincs ennél nagyobb öröm.
1: Hosszabb ideje figyelem a megnyilvánulásaidat, és azt látom, azt tapasztalom, hogy ez most egy dicséret lesz, vagy elismerés, hogy te soha nem személyeskedsz, takarékosan bánsz a jelzőkkel, emberekről beszélsz. Általában egy nyugodt megfontoltság és gondolkodás jellemzi a kommunikációdat. Ez egy habitusbeli dolog, vagy pedig köze van a hitednek, a hitben megélt, Isten előtt megélt életnek?
0: Igen, szerintem a hitemnek ehhez köze van. Nyilván ebben is az idő haladt, előre haladtával egyre inkább az ember személyiségét átítatja az irgalmasság, a kegyelem, sokkal türelmesebb vagyok ma már más vélemények felé, meg más emberek felé is. De én körülbelül több mint 20 éve tanítok ilyen igazságügyi retorikát is, tehát hogy a perben, jogi vitákban hogyan érveljenek, és mindig azt tanítottam a hallgatóimnak, hogy két tételt mondtam, hogy az egyik, hogy az érveik mindig legyenek erősebbek, mint a jelzőik. Akinek erősek a jelzői, annak gyengék az érvei. Azért kell erős jelzőkkel operálnia. A másik, hogy soha ne személyeskedjenek, mert aki személyeskedik, annak nincsenek érvei. Ugye az erős jelzőket használóknak van érve, de gyenge. Aki személyeskedik, annak egyszerűen a vitában nincs érve, az csak vagdalkozik, és ő van a vesztes pozícióban. Lehet, hogy a közvélemény előtt kijön jól, de ő elvesztette már azt a küzdelmet, mert nincsenek érvei. Soha nem személlyel vitatkozunk, hanem állásponttal vitatkozunk. Ugye a perben, amikor egymással szemben áll egy ügyész és egy védő, vagy két ügyvéd egy polgári perben, akkor nem a másik szemét kell meggyőzni, hanem a bíróságot, és attól, hogy különböző képpen látunk dolgokat, attól még tudunk együtt működni. Ugye mindig el szoktam mondani ezt a példát, itt most ezt a hallgatók nem látják, de letettem magam elé egy vizes palackot, meg egy poharat, és mondom a hallgatóimnak, hogy hát hol van a palack a pohárhoz képest, és ők, akik ugye szemből nézik, ezt mindig mondják, hogy hát a palack jobbra van, amire én mondom, hogy dehogy van jobbra, balra van, amire az asztal főn ülő azt mondja, hogy mind a ketten tévedünk, mert mögötte van, a másik oldalról pedig azt mondják, hogy mind a hárman tévedünk, mert előtte van, és ugyanarról beszélünk, csak különböző pontokról látjuk. És ugye, hogy ez a hithez hogy kapcsolódik, hát Jézus tanít arra, meg a Biblia tanít arra, hogy ne ítéljünk, hogy ne ítéltessünk, hogy a leggonoszabb ember is lehet, hogy holnap után testvérünk lesz, mert hiszünk a megtérésben, hiszünk a bűnbocsánatban, hiszünk a kegyelemben, hiszünk az újjászületésben, hiszünk abban, hogy meg tud egy ember változni, és nem két olyan embert ismerek, akiknek a megtérése felől nem sok reményem volt 20 vagy 30 évvel ezelőtt, most meg már aktív prédikátorok, meg nagyon-nagyon buzgó hívők. Szóval nagyon-nagyon sötét háttérből is embereket ki tud hozni az Isten. Tehát ezért soha ne vitatkozzak senkivel úgy, hogy ne hagyjam nyitva azt a lehetőséget, hogy valamikor egy oldalon fogunk állni.
1: Az utolsó kérdés pedig arra vonatkozik, hogy van-e az életednek egy vezérigéje, vagy egy vezérgondolat, amihez mindig visszatérsz, vagy ami kiemelkedik, akár a Bibliából, akár máshonnan?
0: Igen, ugye a 2 Korintus 2-ben van az, hogy Krisztus jó illatai vagyunk, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Tehát, hogy az a küldetésünk, hogy az alternatívát tárjuk az emberek elé. Tehát, hogy lehet máshogyan is élni, és én mindig hálás vagyok azt végig gondol, amikor azt gondolom végig, hogy tulajdonképpen milyen kincseket is tud gyűjteni az ember az örök életre, a mennyekbe. És szerintem a legnagyobb kincs, amit tudunk gyűjteni, az azok az emberek, akik a mennyben lesznek, de nélkülünk nem lennének ott.
1: Kedves hallgatóink, professzor dr. Hadk Pétert hallatták a Mária Rádió Hitértelem Gyógyulás sorozatában. Elbúcsúzik önöktől a szerkesztő Rideg Gyula. Áldás békesség, erős vár a mi Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Második János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.

megkopott álmokat, sodornak az évek, az idő tüské, a szíved ígérnek, ameddig szeretnek, tám megáll az óra, tegnapra ébredsz fel, holnap virrad óra. Fékeznéd az időt, ám ha felednek.

kézgyenge. A szív nem mozdul, csak a láb ment.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Megoldás sürgetett a spanyolországi Ceuta ügyében Leó pápa. Állami ösztöndíjas formában is meghirdeti hitéleti képzéseit az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Állandó kiállítás nyílt az erdélyi összetartozás templomában. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Békés, stabil és igazságos megoldás sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, tudósít az MTI. A Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezrán jutottak be illegálisan. A katolikus egyház főnyári rezidenciáján spanyolul szólt az égető kérdésről. 14. Leó a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algéri afrikai miasszonyunk bazilikában található. Leó pápa szerint a háborúk és az arrogancia az emberek közötti viszony elsivatagosodásához vezet. Úgy véli, egyesek annyira megrészegülnek saját vagyonuktól, hogy megfeledkeznek azokról, akik sírnak az éhségtől és kiáltanak a szomjúságtól. A gazdasággal szemben, amely az enyészetre ítélt tárgyak birtoklását jelenti, az ételért nyúló kezek, a lángban álló otthonok, a békére áhítozó emberek sokasága áll, jelentette ki a pápa. Mindhárom hitéleti képzését meghirdeti a 2026-os pótfelvételén az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, tudósít a Váci Egyházmegye. Az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges katekéta lelkipásztori munkatárs, kántor, valamint hittanár nevelő tanár képzésére augusztus 7-ig jelentkezhetnek az érdeklődők. A katekéta lelkipásztori munkatárs BA szakra olyan hallgatókat várnak, akik szívesen vállalnának szolgálatot egyházközségekben, többek között gyerekek és fiatalok közösségi és egyéni hitéletének támogatásában, a közösségi élet szervezésében vagy bizonyos liturgikus cselekmények vezetésében. A kántor alapképzés a templomi zenei szolgálatra készít fel gyakorlatorientált módon. A hittanár, nevelő tanár mesterszakon végzettek általános és középiskolákban taníthatnak hittant, emellett oktatási és szociális intézményekben is elhelyezkedhetnek. Új, állandó kiállítás emlékeztet a kommunizmusban elárasztott erdélyi falu, Bözödúj falu történetére az összetartozás templomában, adja hírül az MTI. Az interaktív fény és hangjátékot is tartalmazó tárlatot péntek este nyitották meg. A vallási sokszínűségről híres magyarok és románok lakta település elárasztását a bözödújfalusi mesterséges víztározó építésekor rendelték el a román kommunista hatóságok. A vízből kimagasló római katolikus templom tornya a falu rombolási jelképe maradt, és mivel a falunak egykor 5 temploma volt, az emlékhely az egykori település valamennyi felekezetét képviseli. A most megnyílt tárlat egy információs hálózat, amely a fizikai térből átvezet a digitális emlékezetbe, felelevenítve a falu mindennapjait, egykori lakóinak emlékeit. Délben és éjfélkor felvételről szóló harangszó is emlékeztet a hajdani életre. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallják.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Életre Hangoló, benne a műsorvezető Varga Gabriella. Ma egy nagy falatot hoztam, ez a klímaváltozás, de a műsornak megfelelő sajátságos megközelítéssel a problémához a megoldásokat nézzük meg, hogy milyen módon, hogyan lehet ehhez úgy közelíteni, hogy érdemes legyen élni, és legyen továbbra is feladatunk a környezetünkhöz kapcsolódóan, önmagunkhoz kapcsolódóan, a velünk együtt élőkhöz kapcsolódóan. Mai beszélgető társam Blunk Réka. Szia Réka, szeretettel köszöntelek.
2: Szia Gabi, Blunk Réka vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat, örülök, hogy itt vagytok velünk.
1: És arra kérlek, hogy mutatkozz be.
2: Tehát én végzettségemet tekintve humánökológus vagyok, és a humánökológia az egy mesterszak az ELTE-n, és igazából amikor még a mesteremet csináltam, akkor tudtam, hogy én nagyon szívesen foglalkoznék így ezzel az egész ökológiai válsággal témával, viszont azt is tudtam, hogy ennek a kicsit pozitívabb oldalával szeretnék foglalkozni, úgyhogy nem lettem klímakutató, hanem én a permakultúrával kezdtem el foglalkozni, és igazából erre építettem fel egy vállalkozást, az Ökokert permakultúrát, és ennek keretében például kerteket tervezek, szaktanácsadást tartok kertekben, akár ehető vadnövényes gombatúrákat, hogy az emberek megismerjék, hogy milyen sok kincs is van itt a közeli erdőkben körülöttünk, illetve maradtam az ELTE-n, mint oktató, és ott pedig én viszem már évek óta a permakultúra szakot. Tehát dióhéjban ennyi.
1: És akkor itt jött nekem a kérdés, hogy de vajon miért pont ezt választottad? Mi az utad? Hogy jutottál hát te ez idáig?
2: Ez egy jó kérdés. Igazából érettségi után azonnal elmentem a Corvinusra, nemzetközi tanulmányokról, úgy voltam, hogy most nem a szívem csücske, de hogy elleszek, és valóban ellettem, élveztem, hogy ott voltam, de hogy ilyen kifejezett célom így igazából akkor még nem volt így az életben. És akkor úgy döntöttem, hogy mielőtt elmegyek mesterszakra, kihagyok egy évet, kicsit dolgozgatok, gyakornokság, utazás, és elmentem egy nagyot utazni Dél-Kelet-Ázsiába és Ausztráliába. És amikor Dél-Kelet-Ázsiában voltam, akkor így nagyon arcon csapott tulajdonképpen, hogy ott van az ember tényleg ebben a földi paradicsomban, lehet teknősökkel úszni, csodálatos az idő, meleg a tenger, minden gyönyörű, és mégis teli-teli van szeméttel. És valahogy ennél a szemét dolgon indultam el, hogy én ehhez nem szeretnék hozzájárulni, én szeretném minimalizálni azt, amivel én a szeméttel így hozzájárulok ehhez, hogy egy ilyen gyönyörű szép hely, mint mondjuk Dél-Kelet-Ázsia, egyszerűen tényleg így a szemétben így megfulladjon. És akkor, amikor visszaértem Európába, akkor elkezdtem így visszavenni tulajdonképpen, hogy mondjuk nem nejlonzacskóban, hanem szütyőkbe vásárolok, vagy mondjuk a zsebembe rakom a dolgokat, mondjuk szilárd samponra váltottam, naturkozmetikumok, természetes tisztítószerek, használt ruhák. Tehát, hogy ezeket a pici lépéseket, amiket a legtöbb környezettudatos ember megtesz, ezekre így jobban ráfókuszálni. És akkor egy barátnőm mondta, hogy amúgy van ez a humánökológia szak, és igazából úgy voltam, hogy nagy terveim nem voltak, úgyhogy mondtam, hogy jó, hát végül is miért ne. Beadtam a jelentkezésemet, és fel is vettek, és akkor igazából ott ismerkedtem meg a permakultúrával, és akkor ez kicsit ilyen vérszemet kaptam ebben a témában, hogy hú, hogy ezzel nem csak minimalizálni tudom az én hatásomat így a környezetemre, hogy jó, akkor valóban én sokkal kevesebb szemetet termelek, mint mondjuk az átlagember, vagy lemondok a húsról, stb., hanem hogy én nagyon sok pozitívat is tudok ezzel létrehozni. És igazából ez az, ami nekem nagyon-nagyon megtetszett, és egyre jobban elkezdtem magam beásni a témába, rengeteg könyvet vettem, mindenféle videókat, egyebet néztem, ahol tudtam, elmentem ilyen kerteket megnézni, stb. És hogy nekem ez borzasztóan megtetszett, hogy igazából én nem csak csökkenteni, hanem én kifejezetten pozitív hatással tudok erre lenni, és tudom enyhíteni ezeket a dolgokat. És ami még nekem nagyon tetszett, hogy nem csak, hogy így mondjuk az ökoszisztémának jó ez az egész, de hogy ezen kívül például nekünk embereknek is jó. Tehát, hogyha mondjuk egy kert példáját nézünk, és mondjuk van egy permakultúrás kert versus mondjuk egy ilyen átlagos kert, ahol mondjuk van 6 tuja és fű, akkor én azt gondolom, hogy az embereknek is sokkal érdekesebb, hogy mindig van valami virág, ami mondjuk kinyílik, mindenféle élőlénnyel lehet találkozni, mondjuk lepkével, szitakötővel, békával, madárral, ezen kívül ehető dolgok is vannak, illatosak is, tehát hogy az érzékeinket kicsit így meg tudjuk mozgatni, ezen kívül egy permakultúra esker sokkal kevesebb karbantartást igényel, és emellett még ugye az ökológia válság ellen is tesz. És akkor azt gondoltam, hogy hát ez egy nagyon jó csomag, amit így ez az egész képvisel, és hogy én nagyon szívesen beásom magam a témába, ezt ugye meg is tettem, el is végeztem például egy ilyen permakultúra tervezői tanfolyamot az egyetem mellett, és igazából azonnal ebben kezdtem így el dolgozni. Tehát így megalapítottam ezt a saját vállalkozásomat, az Ökokert permakultúrát, és egyszerűen ennek mentén kezdtem el egyre fejleszteni a szolgáltatásokat, látva, hogy mire van igény, vagy az embereknek mire van szüksége, és így hát már nagyon-nagyon sok kertben jártam, ahol segíthettem embereknek ezt így átalakítani.
1: Akkor, ha jól hallom a szavaidból, te nem a mondjuk a nagyszüleiddel, vagy a gyerekkoroddal, vagy a természet közeliséggel szívtad ezt magadba.
2: Hát...
1: Vagy lehet, hogy vannak, de talán olyan érzékelésem van, hogy benned valami
2: megindul.
1: Igen.
2: Igen, igen. Hát igazából volt egy kertünk, de a szüleim nem voltak nagy kertészek, igazából a nagyszüleim sem. Viszont gyerekkoromban nagyon sokat voltunk a természetben, minden évben igazából ott a dán-német határnál több hetet eltöltöttünk, és ez tényleg természet volt. Tehát oké, persze volt hol lakni, tehát nem sátraztunk, de hogy ott nagyon más nem lehetett csinálni, mint hogy az ember kim van a természetben, úszik a tengerben, gyűjti a kagylókat, stb. És szerintem azért ez egy maradandó nyomot hagyott ez a természet, nem is kert, de hogy mint természet nagyon ott volt így a szívemben, és akkor felnőttként egy kicsit így ez a kert felé is megindult ez az egész.
1: Vagy lehet, hogy együtt élni, együtt létezni, együtt lélegezni a természettel, úgy lenni benne, hogy a részese vagyok, nem pedig a haszonélvezője, nem
2: Igen.
1: pedig a kizsigerelője.
2: Igen, és szerintem ezt azért itt érdemes egy pillanatra megállnunk, hogy egyrészt mi emberek a természet nélkül egy 3 percig tudnánk mondjuk max élni. Tehát, hogyha nincsen egy egészséges ökoszisztéma által adott ökoszisztéma szolgáltatás, mint például az, hogy van mondjuk tiszta vízünk, vagy tiszta levegőnk, vagy például beporzók, tehát, hogy mondjuk a méhek jönnek és beporozzák mondjuk az élelmünket, az élelmünknek a legnagyobb részéhez kell valami fajta beporzó. Hogyha ezek a beporzók nincsenek, akkor az élelmünk nagy részétől elesünk. Tehát, hogy ilyen alapvető szolgáltatások, mint hogy éhen halunk, megfulladunk, stb., ezek lennének, hogyha nem lenne egy működő ökoszisztéma. Tehát nem csak azért jó a természet, mert jaj, de szép a kis kankalin, hanem szó szerint nélküle nem tudnánk élni és létezni. És hogy szerintem ezt így fontos így az emberekben tényleg így tudatosítani, hogy nekünk erre nagyon szükségünk van, és nem csak azért kell valamit megőrizni és óvni, mert hogy legyen, hanem azért, mert mi abszolút függünk tőle, és mi is a természet részesei vagyunk, ugyanúgy, mint mondjuk egy bagoly, egy mókus, vagy mondjuk egy tulipán. Tehát mi nem ezen kívülre létezünk, hanem ezzel együtt tudunk csak létezni.
1: És tulajdonképpen ez valahol ez olyan szép is, hogy rendszerben benne lenni, mindenkinek megvan a maga feladata, úgyhogy tekintettel van a másikra. Tehát szinte a saját társadalmunkban is milyen szép lenne, ha így élnénk
2: Igen.
1: embertársainkkal, és így ezt kiterjesztve akár a környezetünkkel, a növényekkel, az állatokkal, a levegővel. Egy picit még egy kis edukációs vonalat azért mindig ebbe a történetbe, hogy pár szóval ezt a humán ökológiát kicsit így le tudnád hozni?
2: Persze, persze. Tehát ugye a sima ökológia, mondjuk ökológia szakra mentem volna az egyetem, akkor mondjuk azt tanulnánk, hogy mondjuk a gombák és a fák mondjuk milyen hatással vannak egymással, mondjuk egy mókuska hogyan tud ebben részt venni. Viszont a humán ökológia még ebbe az egész körforgásra beviszi az embert, ami ugye borzasztóan fontos, hisz ugye jelenleg az ökológia válság korában élünk, és amit ugye mi emberek okozunk, és igen, tehát, hogy mi igazából ezekkel foglalkozunk. Tehát, hogyha valami konkrét példára gondol az ember, mondjuk, nem tudom, komposztálás, zöldítés, városok élhetővé tevése, fenntartható fejlődés, tehát, hogy ilyen témákkal foglalkozunk.
1: Nagyon érdekes, mert ez a humán ökológia, ha jól olvastam, akkor ez a múlt század eleje tájékán fogalmazódott meg, így De ugyanakkor meg ezek a humánökológiai történetek, hát azzal, hogy mondjuk egy öntözéses földművelésen indult, azzal is történhetett akár egy ökológiai válság, de, vagy akár a kereskedelem megjelenésével. Tehát a történelem folyamán, ha nem csak a háborúkra vagyok tekintete, hanem tényleg a fejlődést nézem, vagy a gazdaságot, az ehhez kapcsolódó változásokat, ott mind-mind valahol történt egy valamiféle változás. De hogy ez vajon ez a mostani, ez miért ilyen ijesztő?
2: Hát szerintem egyrészt azért már sokkal-sokkal drasztikusabb, és sokkal-sokkal gyorsabb. Tehát nyilván a középkorban is előtte, és például, ha akár csak Európában maradunk, az ember rengeteg fát kivágott, amivel nyilván megváltoztatta mondjuk az erdőben lévő egyéb élőlényeknek a sorsát. Tehát már akkor is volt változás így a környezetben, viszont az, ami most a 21. századén elején van, az sokkal-sokkal gyorsabb és sokkal-sokkal drasztikusabb. Nyilván azért is, mert nekünk már sokkal több mondjuk gépünk van, sokkal több anyagot tudunk mondjuk kiszedni mondjuk a földből, kőolajat, stb., ami ugye annak az embernek, aki 300 éve élt, nem volt még erre lehetősége. Viszont ugye az is fontos, hogy nekünk azért manapság már megvan rá a technológiánk, hogy ezt mérjük és felmérjük, hogy mi ezzel milyen problémákat okozunk, akár ha csak önmagunkat nézzük, nem csak a többi élőlényt. Csak ez ugye gyakran, hogyha mondjuk valaki kitermeli mondjuk a mexikói öbölben a kőolajat, akkor ez milyen környezeti hatással van. Tehát ez nagyon gyakran nincsen beleszámítva így a kőolajnak, vagy a benzinnek, dízelnek az árába. Úgyhogy... Igen.
1: Hát, hogy az esőerdők, vagy bármi ilyesmi, vagy akár csak egy hegynek az elhordása.
2: Igen.
1: Mondjuk.
2: Vagy mondjuk egy területnek mondjuk a leműtrágyázása, vagy legyomírtózása, ez nincs igazán beleszámít, vagy nyilván ezek az anyagok nem tűnnek csak el, hanem belemennek mondjuk a közeli folyóba, és akkor az ottani élővilágra vannak negatív hatással.
1: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert egyik oldalról, és ezzel nem szeretnénk foglalkozni a nagyvállalati érdekekkel, vagy a politikával, és másik oldalról meg a tömeg, akik, ez egy réteg, és utána meg vagyunk mi állampolgárok, vagy emberek.
2: Hogy egy átlagember.
1: Vagy egy átlagember, igen, bárhol a földön, és azt hiszem, hogy én bízom abban, ez az én szubjektív meggyőződésem, de hogy mindannyian a jóra teremtődtünk, tehát arra, hogy ne ártsunk, és szeretnénk az életünket egy emberbarát, vagy egy egymással szimbiózisban élő közegben végigvinni. És akkor mik azok a kis lépések, amiket mi tudunk ennek érdekében tenni?
2: Hát tudok néhányat mondani. Lehet, hogy viszont még mielőtt erre rátérünk, ha nem bánod, akkor kicsit rátérnék arra, hogy mi az a permakultúra.
1: Abszolút.
2: Mert ugye többször is elhangzott már ez a szó, és lehet, hogy nem minden néző van ezzel teljesen tisztában. Tehát a permakultúrát azt a 70-es években találták fel. Bill Mollison és David Holmgren. És igazából ők így a Bill Mollison fiatalkorában nagyon sok időt töltött például az ausztrál őslakosokkal, David Holmgren pedig az ő diákja volt az egyetemen, és igazából az ipari mezőgazdaságot megfigyelve jöttek rá arra, hogy ez nem annyira energiaigényes ez az egész ipari mezőgazdaság, hogy ez egyszerűen nem egy olyan dolog, ami több évszázadon keresztül fog működni. Tehát, hogy ennek egy ponton vége lesz, és főleg tekintve, hogy már kezdünk kiapadni a kőolajból, amit még gazdaságosan ki lehet termelni, ez ugye egyre aktuálisabb. És akkor ők igazából lefektették így a permakultúrának az alapjait. Igazából komplikáltabban hangzik, mint az, de ahhoz, hogy valami permakultúrás legyen, ez lehet egy kert, lehet egy erkély, lehet egy gazdaság, de hát nagyon sok dologra rá tudjuk húzni, hogy permakultúrás. Igazából a három alapetikának kell megfelelni, illetve ezen kívül a 12 alapelvnek. Tehát a 12 alapelv, most nem sorolnék fel, hanem igazából csak kiemelnék egy-kettőt, igazából a józan paraszti ész és a ökológia törvényszerűségének a mixe, tehát ilyen például, hogy hasznosíts mindent, ami ugye nagyon logikus, hát ha elmegyünk egy erdőbe, ott is minden hasznosítva van, tehát mondjuk a rókatetem, a lehullott falevél, minden újra hasznosítódik, és ez adja az energiát a következő évre.
1: De talán ez azt is jelenti, hogy viszont használj természetes anyagokat.
2: Hát persze, mert egy műanyagot most nem tudunk újra hasznosítani.
1: Vagy egy fémdobozt, ugye, igen, az erdő nem igen, tud megenni.
2: Igen. Vagy pedig, hogy használjuk és becsüljük például a sokféleséget. Ez például, hogyha most egy ilyen kerti kontextusban beszéljük, egy kicsi kertben, mondjuk, ha most egy 200 négyzetméterről beszélünk, ott is bőven 100-200 különböző növény elfér. És ez azért is nagyon szuper, mert hogyha mondjuk jön valami fajta extremitás, amit ugye a klímaváltozás okoz, tehát mondjuk egy aszály, vagy egy jégeső, valami fajta ilyen dolog, akkor bizony, ugye van 200 növényünk, akkor biztos lesz olyan, aki ezt el tudja viselni, és még abban a teremben, abban az évben is mondjuk jól tud például teremni. Úgyhogy igen, ezért fontos például törekedni a biodiverzitásra, mert ugye nagyon jól bebiztosítsuk magunkat igazából a dolgokra. Illetve még van egy alapelv, amit kiemelnék, ez a érj el hozamot, és ez szerintem azért fontos kiemelni, mert nagyon sok ember, amikor mondjuk ezt meghallgatja, meghallja ezt a szót, hogy biokert, ökokert, akkor egy ilyen nagyon gazos, susnyásos kertre gondol, ahol igazából nem történik semmi. De ez azért nem olyan egyszerű, nem erről van szó. Persze lehet, hogy vannak vadon hagyott területek azért, hogy például a élőlények ott tudjanak élni, és élőhelyet alakítsunk ki, de az egyik alapelv az az, hogy érj el hozamot. Tehát mi kifejezetten törekszünk arra, hogy ez egy produktív hely legyen. Ez lehet egyrészt olyan megközelítés is, hogy mondjuk legyen minél több fügeafán, amiből én aztán fügelekvert főzök, de ezt úgy is meg lehet közelíteni, hogy mondjuk minél több különböző lepkefaj érezze jól magát ezen a helyen. Tehát, hogy így érjük el így a hozamot.
1: Permakultúráról én is próbáltam tájékozódni, és nekem nagyon tetszett az a meghatározás, a sok-sok más meghatározás meg jellemző mellett, hogy olyan életközeg megteremtése, ahol
2: mindenki jól jár.
1: Ahol jó szaporodni. Tehát, hogy ahol új élet teremtőd, ahol jó új életnek teremtődnie. És, mert hogy tulajdonképpen ez biztosítja a továbbélésünket mindenben, mindenből, hogy új növény igen. jöjjön, hogy kis rókák jöjjenek, igen. hogy
2: persze,
1: ugye, darazsak
2: az embereknél is azért, igen. Ha mondjuk az ismerősi körömben akár így mondjuk feljön mondjuk a gyerekvállalás témája, akkor azért sok embernek így a fejében van, hogy biztos, hogy így a ökológia válságra rá szeretném esózni így a következő generációra. Szóval abszolút, hogyha ugye az ökológia válságot siker lelassítani, minimalizálni, vagy teljesen megállítani, azzal ugye nem csak mondjuk egy katicabogár tud mondjuk többet szaporodni, mert megvan hozzá a passzoló élőhelye, nem lehet, hogy az emberek is úgy döntenek, hogy na ez már egy olyan világ, ahova ők szívesen hoznának gyerekeket.
1: Igen, és akkor itt az előbb, amikor említetted a kertnél, hogy nem egy susnyást kellene, hogy elképzeljünk, de ugyanakkor éppen, hogy tudatosan vannak olyan területek, ahol kívülről susnyásnak tűnik, de ugyanakkor annak megvan a funkciója, hogy a szemlélet is, tehát, hogy a mi szemléletünk, hogy egy susnyás, nem biztos, hogy susnyásnak kell mondanunk, hanem abszolút. Lehet, hogyha ránézek, akkor lehet, hogy az jó lenne, ha az jelenne meg, hogy hú, mennyi rovar lehet ott, vagy éppen sündisznó ott fog igen. eltelelni télire.
2: Igen, abszolút. Hát szerintem ez kicsit ilyen edukáció hiánya általában. Tehát, hogy nem biztos, hogy a jó megoldás mindenhol az, hogy mondjuk mindig van egy csutkára levágott fű. Nyilván legyen rövidebb vagy alacsonyabb füves terület mondjuk egy parkban, hogy mondjuk a gyerekek tudjanak szaladgálni, az emberek ki tudjanak feküdni, napozni. Persze. De például az USA-ban a legnagyobb felületen termesztett növény, az nem mondjuk a szója vagy a kukorica, hanem az alacsony rövid zöld fű. Tehát azért egy óriási felületen igazából nem nagyon történik semmit, tehát ugye nem is tudjuk megenni, igazából folyton csak le van vágva rövidre, nem igazán ad élőhelyet, nincsenek közte szép virágok, stb. Tehát emiatt is érdemes egy kicsit így vadítani ezt az egészet, és szerintem gyakran edukáció hiány, hogy az emberek ha mondjuk oda mennénk, és akkor mesélnénk, hogy jaj, nézze, itt van mondjuk a cickafark, ez amúgy egy gyógynövény, évezredek óta használják az emberek, vagy nagyon szép mondjuk szárított virágnak, vagy itt van mondjuk egy pettyegedett tüdőfű, ami pedig tavasszal virágzik, és akkor nagyon fontos táplálék a beporzóknak, vagy itt van mondjuk egy lándzsásúti fű, ami pedig a gyógyszerünkben van benne, hogyha mondjuk köhögünk, akkor szerintem az emberek... Ezzel szerintem sokkal jobban megbecsülnék ezt az egészet, és nem biztos, hogy csak gazként tekintenének rá így a zöld növényre, amiről nem tudja, hogy mi az, de szerintem ez inkább itt ez a növényvakság. Tehát, hogy az emberek ebben kellően edukálva lennének, akkor szerintem ők is meg tudnák látni az ilyenekben az értéket.
1: Nekem eszembe jut a gyermeklánc. Gyerekkoromban ezt kifejezetten tiltották a környezetem, hogy újját, az nem szabad hozzányúlni, hát az mérgező, hát dehogy mérgező.
2: Igen, még hát ehető is.
1: Ehető akár része. Salátának, akár gyógynövény
2: hatása. Tudom, tehát, a gyökerét, ha jól tudom, akkor ilyen kávépotléknak is lehet használni. Igen. Tehát igazából mindegyik részét a virágából mézet lehet csinálni, a levelét meg lehet tenni, úgyhogy...
1: Akár májtisztító kúrában például többek között, tehát nagyon sokféleképpen fel lehet használni. Most eszembe jutott az az erdőjáró erdőkóstoló program, amit ti szerveztek, terveztek, csináljátok. Én is részt vettem egy ilyenen. Nyitottságom is van, kíváncsiságom. Bár érdekes, hogy pont a lányom érdeklődése volt az, aki engem is elvitt ide. És az a hatalmas nagy tárház, az lenyűgöző, az ehető növények tárháza, ami egy ilyen erdőben megtalálható.
2: Igen. És mi ugye csak egy kis ablakon tudtunk most áprilisban bekukkantani. Tehát, hogyha visszamegyünk júniusban, októberben, augusztusban, akkor teljesen más növényekkel lehet találkozni, másfajta például gombákkal. Csak hogy a hallgatók is képbe legyenek, tehát én szoktam tartani egy gombaszak ellenőrrel együtt egy ehető vadnövény és gombatúrát, ahol igazából Budapest közeli helyszínekre megyünk, és mindig megnézzük, hogy mi az, amit épp akár gyógynövényként, akár vacsoraként az emberek hasznosítani tudnak, és itt ismerkedtünk meg mi is.
1: A szemléletformálás nekem meg annak a hívó szava mentén jutott ez eszembe, hogy neked milyen a rálátásod. Egyrészt te teszel érte, mert hogy ezzel foglalkozol, de a környezetedben, vagy akár kitekintésben feltételezem, hogy azért valami szakmai közösségben is benne, vagy akár esetleg nemzetközi információkat is gyűjtesz, vagy figyeled az ilyen típusú megjelenéseket, szakirodalmat. De hogy látod a nyitottságot, igényt, érdeklődést?
2: Hát, amit én így látok, egyrészt én így a szakirodalom mentén így látom, hogy hát ami szerintem kicsit probléma, így akár a permakultúra, akár ez a ehető vadnövény, bár ott azért még van irodalom, hogy azért nincsen annyira sok irodalom, vagy nem tudom, YouTube videó, rádióműsor, stb. Ezekben a témákban, és ez azért kicsit el van így hanyagolva, de hogy szerintem ez így kezd visszajönni, hogy mondjuk olyan receptek is megjelennek, ahol mondjuk medvehagymát, vagy valami erdei növényt is hasznosítanak, és hogy így az emberek így nyitnak e felé, és nincsenek így nagyon erre egy ráfeszülve, vagy de az egy gaz, és akkor az egy gaz, és akkor vége a témának, pedig a legtöbb növény, amit az emberek gaz, a gaz nevet, ami ugye hát gazember, tehát abszolút egy negatív konnotációja. Igen. van, igazából csak azért mondják gaznak, mert igazából nem tudják, hogy mi a neve. Tehát azt is mondhatnák, hogy ez egy számomra ismeretlen növény. És hogy igazából nagyon érdekes, meg érték van benne ezekben a növényekben is. Egyébként nagyon sok közülük gyógynövény, nagyon sok közülük ehető, és ami még fontos, hogy például az ilyen vadon gyűjtött növényeknél például sokkal nagyobb a tápanyag rész bennük, mint mondjuk a bolti társaiknak, tehát akár egészségügyi okokból is lehet ezeket fogyasztani.
1: És nekem szívet melengető volt itt a túrán, ahogyan ti egyrészt a csoport felé az információkat közvetítettétek, másrészt meg ez a kérés, hogy mindig csak annyit vegyetek le, hogy aztán maradjon is, hogy a növény tovább tudjon élni. Tehát, hogy nem azért mentünk, hogy gyűjtsünk, hanem hogy megismerjünk valamit,
2: igen,
1: és aztán a növény is tudjon tovább élni.
2: Igen.
1: Tehát ez a szemlélet,
2: igen,
1: amiről az elején is beszéltünk, hogy együtt egymás mellett, és nem bántva egymást, elismerve egymás értékeit,
2: igen,
1: úgy haladni, és úgy, igen, lenni a természetben.
2: Hát igazából ez az, hogy csak annyit vegyünk, amit tényleg fel tudunk használni, mindig hagyjunk annyit, hogy a növénygomba még tudjon szaporodni, és tovább élni. Ezzel azért szerencsére nagyon sok őslakos népnek igazából így a kultúrájában is ezt láthatjuk. Tehát azok az emberek, akik tényleg a természetben élnek, azoknak ez egy mindennapi nyilvánvalóság, hogy hát ha én minden évben mindent elveszek, akkor jövőre már nem fogok tudni róla szedni. Úgyhogy igen. És nyilván ezt másképp is lehet értelmezni, akár úgy, hogy mondjuk az ember tényleg csak annyi ruhát vesz, és olyan ruhát vesz, amit tényleg szívesen hord. Ha mondjuk már valamit nem szeretne hordani, akkor mondjuk ma már ugye egyre egyszerűbb mondjuk Vinteden el tudja adni, 5 másodpercet fel lehet tölteni, vagy el lehet adományozni, ajándékozni, stb. Tehát, hogy ezt, igen.
1: Itt a mesterszakon képeztek szakembereket, akik,
2: igen,
1: megfelelő tudással mit tudnak,
2: igen,
1: csinálni, hova tudnak elhelyezkedni?
2: Hát, igazából nagyon sokféle irányba el lehet menni. Ugye az egyik az például ez a vállalkozós díj, amit én is csinálok, de vannak mások is, akik így elindultak így a permakultúra és a vállalkozás irányába, de ők például sokkal nagyobb projektekkel foglalkoznak. Én ugye inkább az ilyen kisebb kertekkel foglalkozom. Például ez a Kéktó projekt, ami Balatontól délre van. Ezen kívül vannak olyanok, akik például a 12. kerületi önkormányzatnak ott a fenntartható városfejlesztés témáiban mozognak, de egyébként sokan például civil szervezeteknek dolgoznak. Úgyhogy most ennyi konkrét példa jut eszembe, de nyilván ezt a témát azt gondolom, hogy egyre aktuálisabb lesz, vagy egyre inkább jelen lesz, tehát lehet akár mondjuk, ami jó ennél a mesterszakon, hogy igazából ameddig van az embernek egy alapdiplomája, bárki jöhet. Tehát jöttek mondjuk operatőr alapdiplomával, uh-huh, is az emberek, és ezt azt gondolom nagyon sok helyen lehet hasznosítani, tehát akár hogyha valaki mondjuk óvónő, akár hogyha mondjuk operatőr, hogyha mondjuk újságíró, stb. Tehát, hogy ezt a témát szerintem bárhova be lehet fonni.
1: És jó hallani, hogy akkor például önkormányzat is igénybe veszi a fejlődésénél, igen, fejlesztésénél, megóvásánál, terület megóvásánál, akár nem tudom milyen, de hogy mennyi minden helyen ezt így fel lehet, igen, használni, talán még nem is biztos, hogy tudjuk.
2: Igen, meg szerencsére így általánosságban is azt látom, hogy például most a napokban meg röppentek fel a hírek, hogy lesz egy ilyen budapesti magkeverék, ahol így az embereket aktívan motiválják arra, hogy olyan növényeket ültessenek, amik jól érzik itt magukat Budapesten, és hasznosak a beporzóknak, vagy például egyre több esőkert létesül például. Most például pont a Pagony utcában csinálnak egyet, és ami nekem különösen közel áll a szívemhez, mert én a Pagony utcában nőttem fel. Úgyhogy tök jó, hogy ez így tőlem teljesen függetlenül így ilyen dolgok történnek, és hogy egyre több ember nyit e felé, és elkezd e felé érdeklődni, és ilyen témájú dolgok valósulnak meg, mint mondjuk az esőkertek.
1: Bennem vagy egy olyan vágy, vagy talán akár tapasztalás is, hogy tudunk tenni így alulról fölfelé is. Mert,
2: igen,
1: ennek is tud lenni egy terjeszkedő,
2: igen,
1: hatása. Tehát egymásnak ezt adjuk át, ez milyen jó, ez,
2: igen,
1: milyen jól néz ki, ez a szemlélet milyen energiával tölt,
2: igen,
1: fel, vagy jó érzéssel tölt,
2: hát,
1: fel.
2: Szerintem azt kell ilyenkor így szem előtt tartani, hogy nagyon sok olyan dolog van, amire mondjuk akár mondjuk 100 éve az emberek azt gondolták, hogy hát ez teljesen abszurd, és manapság meg igazából mindennapos, akár mondjuk, hogyha a női választójogot nézzük. Erre mondjuk 150 éve nem igazán lett volna egy nőnek lehetősége, és ma már ez a legtöbb országban ez a nyilvánvaló. És ezt is nyilván alulról szerveződő mozgalmak, magánemberek, stb. Kezdték el ezt az egész folyamatot. Hát én azt gondolom, mert szerintem erre még érdemes visszakanyarodnunk, hogy így mit is lehet tenni így magánszemélyként, így hogy csökkentsük a hatásunkat így az ökológiai válság fele. Én azt gondolom, hogy egyrészt ezeket, amivel szerintem a legtöbb ember már teljesen tisztában van, hogy mondjuk csak azt vesz, amit tényleg használ, próbál másodkézből vásárolni, olyan tárgyakat vesz, amik hosszú távon használhatóak, tehát nem törnek el mondjuk 2 hónap után, stb. De hogyha egy kicsit a kertek fele megyünk, akkor szerintem fontos az, hogy az ember ültessen őshonos növényeket is, nem kell kizárólag, de hogy ezeket is, például mondjuk bodzát, mogyorót, medvehagymát például, ezen kívül a kertben például, ami szerves anyag termelődik, azt hagyja is ott. Tehát, hogyha mondjuk az ember lenyírja a füvet, akkor nyugodtan hagyja ott lazán a füvön a lenyírt füvet, vagy mondjuk rakja be a komposztálóba. Tehát, hogy valamilyen módon hagyja ott ezen a területen. Ezen kívül törekedjen a diverzitásra, tehát, hogy minél több különböző növény legyen abban a kertben például. Nyugodtan lehet évelő növényeket ültetni. Ez ugye azért szuper, mert az évelő növények egyrészt ugye egyszer kell megvenni, tehát anyagilag meg energiában is sokkal kevesebbet igényelnek, mint az egynyári társaik, és ezen kívül ők sokkal jobban bírják ezeket a stressz hatásokat, amit így a klímaváltozás dob nekik, mert mondjuk már 5 éve ott vannak, és nem csak mondjuk 2 hónapja. Ezen kívül az, hogy például nyáron ugye a hőség sajnos egyre extrémebbé vál, hogy az ember mondjuk kis tavakat, biodiverzitásban gazdag kis tavakat készít, vagy például beárnyékolja, tehát mondjuk a déli ablak elé mondjuk egy pergolát rak, amire mondjuk felfuttat egy szőlőt, és akkor ez árnyékol nyáron, ősszel és télen pedig be tud jönni a fény. Ezen kívül az is fontos, hogy az ember például hogy hol tárolja a pénzét, tehát hogy mondjuk egy olyan bankban tárolja, vagy egy olyan módon tárolja, egy olyan banknak adja, aki nem a klímaváltozás szponzorája, de mert sajnos a mai napig nagyon sok bank aktívan ad pénzeket mondjuk a kőolajnak a kihozatalára, vagy olyan projektekre, amik az ökológiai válságot okozzák. Tehát én azt gondolom, hogy ezekkel egy nagy hatással lehet lenni, amennyire lehet így egy magánembernek, meg persze, hogy szerveződjenek az emberek, hogy mondjuk egy civil szervezethez elmennek mondjuk önkéntesnek, vagy mondjuk a szomszédnénivel beszélnek, hogy miért kéne, nem kéne mondjuk gyomírtózni, stb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ahogy így a társadalomban nő ez a tudatosság e felé, ez témák szerint, ez egyre inkább szerintem ez lesz a norma, hogy mondjuk az embereknek, ha már van egy kis kertje, akkor már mondjuk biokert lesz. Igen.
1: Most eszembe jutott az, hogy milyen jó lenne egy időkép, és akkor bizonyos területekre visszamenni mondjuk pár száz évvel, vagy nem is tudom, mik lennének azok a határok, hogy vajon mi az őshonos tényleg ott azon a területen, vagy hogy akkor hogyan nézett ki. Mert ahogy így beszélgetünk, van egy picit egy olyan érzésem, hogy ez valahol gyökerezik ez a történet egy régebbi korokban teljesen természetes struktúrában. Ami valahol elveszett, nem tudom mennyi idő alatt, mert sajnos nem vagyok azért ennek ennyire szakértője, és most minthogyha a jelenlegi eszközökkel visszanyúlnánk egy kicsit ezekhez az ősi, régebbi, nem is biztos, hogy ősi, de hogy régebbi korokban használt földművelési módszerekhez.
2: Hát szerintem, amikor az emberek még így több időt töltöttek a természetben, így szerintem sokkal jobban így derengett nekik, hogy ők eztől így mennyire függenek. És igen, de szerintem itt azért mondtam, hogy őshonost is, és nem kizárólag érdemes ültetni, mert ha csak őshonos növényt ültetne valaki a kertjébe, és mondjuk szeretné, hogy azért a kertjéből tudjon enni, akkor azért nem lehetne annyira sokat. És igazából az, hogy mondjuk valaki mondjuk, nyilván vannak növények, amik tudnak invazívvá válni, azt mondjuk nem feltétlen kell olyan helyre ültetni, ahol így át tudják venni az uralmat a kert felett, de hogy az, hogy mondjuk egy afrikai kertben van mondjuk mangó Indiából, az igazából senkinek sem árt. Uh-huh. Tehát azért mondtam ezt, hogy érdemes őshonost is ültetni, mert például nagyon sok élőlény kapcsolódik egy ponton az életében mondjuk egy növényhez, és szükséges, hogy ott legyen neki, amikor mondjuk egy lepkévé válik, vagy ilyesmi.
1: Mondjuk az országban bárhol veszek egy házat, egy kerttel, akkor hova tudok fordulni, hogy mi ott az őshonos, kivel tudok erről beszélni? Jó, tudom, most már az internet tudok kutakodni, de hogy van esetleg már ennek valamilyen hálózata, akikhez Igen. Különböző pontjain az országnak meg tudom nézni. Hogy...
2: Hát, hogyha most így általánosságban beszélünk, akkor kicsit megnehezíti a dolgot, hogy azért még nagyon kevés a szakirodalom mondjuk magyar nyelven. Tehát, ha csak az ember nem beszél egy idegen nyelvet, akkor az azért kicsit nehezebb. Szerencsére egyre inkább akár mondjuk YouTube-on is egyre több ilyen videót forgatnak ilyen témában, hogy hogyan legyen vegyszermentes kertet, stb. Tehát onnan is lehet edukálódni. Egyébként vannak Facebook csoportok is, csak ott nyilván mindig azért érdemes kétszer átgondolni, hogy biztos, hogy jót mondott ez a random idegen az interneten. Úgyhogy szerintem így ezek vannak. Egyébként én kifejezetten erre fejlesztettem ki például egy online workshopot, ilyen permakultúrás kerttervezést, mert hogy sokszor jött megkeresést az ország olyan részéről, ahova nekem egyszerűen nincsen kapacitásom és időm elmenni. És mivel, hogy ott igazából elmondom a lényeget, hogy hogyan kell egy kertet kialakítani, mikre felfigyelni, hogyan bánjunk a talajjal, milyen növényt ültessünk, hogyha mondjuk nagyon árnyékos a kert, milyen növényt ültessünk, hogyha mondjuk nagyon napos a kert, hogyan találjuk ki, hogy mi az, ami nekünk fontos egy kertben, stb. Igazából én ezt tudom én ajánlani, de nyilván emellett az interneten is lehet összeolózni, csak hogy ez nem biztos, hogy mondjuk, ha van mondjuk egy, nem tudom, a videó mondjuk egy káli medencebeli kertről szól, ami a déli oldalon van, hogy ez mondjuk valakinél a pilésben is működik.
1: Igen, pont erre gondoltam, hogy igen,
2: de
1: a helyhez
2: emiatt
1: kapcsolódóan...
2: érdemes szakemberhez fordulni. Annyira nem vagyok képben, hogy most mondjuk Pécset most ki ennek így ott ugye szakembere, én igazából ezt tudom így ajánlani, de lehet, hogy mondjuk egy pécsi Facebook csoportban talál valaki mondjuk egy permakultúrás tervezőt, aki tud segíteni, de van olyan is, hogy én is el tudok utazni, tehát...
1: Uh-huh. És ti permakultúrás tervezők, szakemberek, nektek valamiféle közösségetek, ahol tapasztalatokat osztotok meg?
2: Van például a Magyar Permakultúra Egyesület. Uh-huh. Ez igazából nem kell feltétlen tervezőnek lennie az embernek, hanem igazából bárki, ha jól tudom, akkor tagja lehet. Úgyhogy ez is még egy ilyen lehetőség.
1: Lejárt az időnk. Nagy örömömre szolgált, hogy tudtunk erről a témáról beszélni.
2: És lehet még egy záró gondolatot Abszolút. Így mondanék, hogy az ember tényleg nagyon sok rossz dologra képes sajnos, ami akár ugye hosszú távon önmagának is árt, viszont szerintem ami fontos, hogy mi emberek vagyunk az egyetlen faj ezen a földön, akik vissza tudják gyógyítani a földet, tehát hogy regenerálni tudnak például területüket, hogyha mondjuk valaki szeretne kicsit googlizgatni, akkor ilyen regenerált területeknek a képei szerintem nagyon sok reményt tudnak adni, hogy igen, valóban volt, hogy egy terület teljesen le van degradálódva, és semmi sem tud rajta megélni, viszont hogyha az ember belefekteti az energiát, akkor ő vissza tudja gyógyítani ezt az egészet, és akár még biodiverzitásban gazdagabbá, és még fenntarthatóbbá tud egy területet tenni, és hogy szerintem hogy ez legyen így a záró gondolat, hogy rosszra is képesek az emberek, de hogy nagyon sok jó dologra is, és hogy reméljük, hogy inkább erre tolódik el a fókusz így idővel.
1: Köszönöm szépen, Réka, a beszélgetést. Klímaváltozáshoz kapcsolódóan a humánökológiáról, permakultúráról, meg a felelősségünkről, meg a jól létünkről beszélgettünk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, két hét múlva tartsatok ismét velünk. Sziasztok!
0: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Életre hangoló. Rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
1: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

de mindezeken diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Számomra ez az igehely igazából kicsit egy ilyen közvetett tapasztalat miatt fontos, mert még egyetem első évében olvastam egy keresztény regényt, és abban ez volt az ilyen jelmondata a főszereplőnek, aki hasonló problémákkal küzdött, mint én, önmagával nem volt rendben, és a könyv végén volt az, hogy megtalálta ezt az idézetet mindenféle körülmények útján, és rájött, hogy ez mennyire neki szól, és az, hogy ez alapján rájött, hogy egyrészt sosem volt egyedül, és hogy nem számít, hogy mi történik az életben, amíg mi nem döntünk úgy, hogy magunkat elvágjuk Isten szeretetétől, addig semmilyen külső körülmény nem lehet olyan, ami elválasztott bennünket Istentől. Az életemnek ez egy olyan szakaszában talált rám, amikor egyrészt elsőéves egyetemista voltam, és egy olyan viszonylag távoli kollégiumban laktam, ahova nagyon nehéz volt kijutni, és nem igazán tudtam kapcsolni az ottani emberekhez, tehát hogy így eléggé egyedül éreztem magam, és igazából Isten volt az egyetlen, akihez fordulni tudtam. És ez az a pillanat, amikor elolvastam ezt az igét, és megerősített abban, hogy nem vagyok egyedül.

0: Rohán Zsuzsannának, az Új Jeruzsálem közösség tagjának gondolatait hallották.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Idén is megrendezik a mindenki születésnapja társadalmi összefogást. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek össze a kárpátaljai gazdák a magyarok kenyeréhez. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Miskolcon. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást, a mindenki születésnapja társadalmi összefogást, adja hírul a Magyar Kurír. A kezdeményezés fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők célja, hogy elősegítsék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A sétával és családi nappal egybekötött rendezvény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A rendezvényen standokon mutatkoznak be azok a szervezetek, amelyek a születés előtt, közben és utána is tudnak segíteni. Az összefogáshoz olyan neves művészek és előadók is csatlakoznak, mint Malek Andrea, Gera Zoltán vagy Lackvi János. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. Tudósít az MTI. A gyűjtés

0: Közleményezettje idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon, ahol 170 nehézsorsú gyereket nevelnek. A kárpát-egyai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők, és a súlyos aszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda járult hozzá az ügy sikeréhez. A szervezők megköszönték a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a történelmi egyházak és a gazdaszervezetek önkénteseinek munkáját. Tavaly mintegy 10 000 kárpát-medencei magyar gazda több mint 1100 tonna búzával segített 100 000 rászoruló mindennapi kenyerének biztosításához. Ahogy országszerte Miskolcon is megemlékezést tartottak a roma holokauszt évfordulóján vasárnap. Az eseményről a Minap miskolci hírportál számolt be. A megemlékezés a Mindszenti templomban tartott szent misével kezdődött. A nagy hőség miatt idén nem az emlékműnél mondták el a beszédeket, az esemény a Herman Otto Múzeum egyik külön termében folytatódott. A megemlékezés gyertyáit is később, alkalmasabb időjárási körülmények között helyezik majd el az emlékműnél, amely a roma holokauszt miskolci, vármegyei és európai áldozatainak állít emléket. Az ünnepség üzenete volt, hogy a roma holokauszt áldozatainak emlékét meg kell őrizni, a történetüket pedig tovább kell adni a következő generációknak. A szervezők köszönetet mondtak mindazoknak, akik szerepet vállaltak az 5 éve felállított emlékhely létrejöttében. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Viannai Szent János áldozópap emléknapján az esti dicséret zsoltárait a második zsoltár hét keddi napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Akik közületek előjárók, azokat, mint magam is előjáró, és Krisztus szenvedéseinek tanúja, és egyszer majd nyilvánvalóvá váló dicsőségének is részese, kérem. Legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját, viseljétek gondját, ne kényszerből, hanem önként, az Isten szándéka szerint. Ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei. Ha majd megjelenik a legfőbb pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.

0: Krisztus főpappá lett az emberekért mindabban, amivel Istennek tartozunk. Mondjunk méltó dicséretet neki, és alázatosan kérjük.
1: Üdvözés, Urunk, a te népedet!
0: Te, aki egyházadat szent és kiváló elöljárókkal megörvendeztetted, adj mindig bölcs vezetőket keresztény néped örömére.
1: Üdvözés, Urunk, a te népedet!
0: Te megbocsátottad néped bűneit, amikor a szent életű lelkipásztorok Mózes módjára hozzád fohászkodtak. Közben járásukra tisztítsd és szenteld meg mindig egyházadat.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Szentjeidet testvéreik körében felavattad szolgálatodra, és rájuk árasztottad lelkedet. Töltsd el a szent lélekkel néped minden vezetőjét.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: A szent lelki pásztoroknak te magad lettél jutalma, add, hogy akikért véredet hullattad, el ne veszítsenek téged.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Te, aki egyházad pásztorai által részesített híveidet az örök életben, üdvözítsd az elhunytakat, akikért életedet adtad, hogy senki el ne ragadhassa őket kezedből.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!

0: Könyörögjünk! Mindenható és irgalmas Istenünk, Te viannai Szent János áldozópapot csodálatos lelkipásztori buzgósággal tüntetted ki. Közbenjárására add, hogy példája szerint szeretetünkkel megnyerjük testvéreinket Krisztusnak, és velük együtt eljussunk az örök dicsőségbe. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Rádió.
1: Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Istenben szeretett testvéreim! Ezekben a hetekben én is lelki gyakorlaton voltam. Egy csodálatos könyvet kaptam, Jean-Pierre Torel. Domonkos atya írta, aki egész életébe kutatta Aquinói Szent Tamást, Hedvig nővértől. Nagy ajándék, most jöttem rá. Szóval mielőtt egy ilyen nagy egyháztanítót olvasunk, nagyon jó azoktól hallani, akik kutatták. És olyan megdöbbentő, hogy mit mondott. Először is az a címe, hogy Aquinói Szent Tamás a lelkipásztor. Holott azt gondoljuk, hogy nagy teológus, akit alig lehet megérteni, ki tudná ezt olvasni, meg unalmas, meg minden, nem igaz. Tűnik egy egészen más világ volt, amire vissza kell találnunk. És a lelki gyakorlatom egyik legnagyobb ajándéka, hogy tulajdonképpen azt erősítette meg, amire engem is és sok paptestvéremet a Szentlélek mai nap indít, a mai napság, a mai időkben. Azt mondja, hogy beszédeiben és egyetemi előadásaiban mindig három ugyanaz az erővonal volt. Tehát egyik sem maradt ki. Az a baj, hogy a utódaiból már kimaradt, a reneszánszban meg elszakadt, ma meg szét van szedve. Mi ez a három erővonal? Az első egy spekulatív, értelmi erőfeszítés, hogy megértsem a hit tartalmát. Azt, amit Krisztus hozott, amit a hiszek egyben megvallunk. És értelmi erőfeszítés, hogy megértsem azt, hogy miért értelmes elfogadni a hitet. Például van egy teremtő Isten. Tehát nem maradhat ki gondolkodásunkba, imádságunkba, a predikációba valami utalás értelmi erőfeszítésre. Mit mond az Úr Jézus az apostoloknak? Hát még mindig nem értitek? Hát nem gondoltatok bele? Hát nem figyeltetek? És ez ma úgy elsikkad. Nem, a hit az olyan érzelem. Jól érzem magam a templomba, akkor jövök, ha nem, akkor nem. Ez borzasztó. És a predikáció is, jaj, de csodálatos volt, mert milyen történetet mondott a káplán atya, minden, hát az is lehet. De az értelmünk min jár? Hát egész nap bele kell gondolni abban, mi van. Meg kell érteni a dolgokat. És a hit területén ez a spekulatív, ez a legnagyobb isteni ajándék egyik legnagyobb, az értelemnek a használata, mintha hogy elmaradt volna. A másik, kutatni kell a szövegnek az értelmezését, hogy amit hallottunk, most mit akar ez mondani. Nagyon fontos lesz az elkövetkezőbe. És persze nem csak az, hogy én megértsem, hogy mit akar ez a szöveg mondani, hanem 2000 év óta hogyan értették a keresztények. Tehát ez az egzegetikai, a szövegértelmezési feladat, amelyet tulajdonképpen a legegyszerűbb hívő is alkalmaz. A tudománynak mindig van egy olyan intelligens része, ami nem is tudomány, hanem mindig gyakoroljuk. Hát kapsz egy nagy levelet, mondjuk a lányodtól, aki már 10 éve nem látogatott meg, Amerikába él, és akkor ír egy nagy levelet. Hát most miért ezt mondta? Miért ezt a jelzőt használta? Miért így szólított meg? Miért ezt mondta másodszor? Hogy fejezte be? Tehát, testvérek, ezt mi végezzük. És ugyanezt kell, hogy hallunk egy szöveget, és valami úgy megüti a fülünket, hogy semmi sem, és senki sem szakít el minket Krisztus szeretetétől. Hát most mit jelent ez? Az, hogy ő szeret minket, vagy mi őt. Mert mi nagyon el tudunk tőle szakadni. Tehát a szövegértelmezés és a harmadik, a misztikus vagy morál erkölcs teológiai, ne ijedjetek meg a misztikus szótól, az azt jelenti, ha ez a kettő együtt van, akkor igenis megérint bennünket. Úgy, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy könnyes szemmel hallgatja. És csak neki szól. Ezért Aquino és Szent Tamás nem nagyon ismert ez, hogy lelkiség. Jaj, milyen lelkiség ez a csoport, lelkiség, lelkiség, spiritualitás. Egyszer, ha kétszer mondja azt, hogy lelkiség. Nincs ilyen. Keresztény élet van, és minden együtt. Az értelemnek a hatalmas munkája, mint ahogyan a civil életben is állandóan gondolkodunk. A második az, hogy megértsük, amit nekünk mondott Krisztus, amit az apostolok hirdettek. Ez az értelmezése egy szövegnek, amit most felolvastunk. És ez a kettő együtt van, de az első hiányzik, akkor nem a legmélyebben meg fog bennünket érinteni. Nézzük csak ezt. Kezdjük csak azzal. Izaiás. Így szól az Úr, ti szomjazok, jöjjetek a vizekhez mind, bár nincs pénzetek, siessetek, vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet. Mi ez? Hát a vízért fizetni kell. Nagyon sokat dolgozunk, ez most nagy probléma, a víz. És a kenyérért? Hát reggeltől estig mennyit dolgozunk? És az mind pénzbe kerül. Ezt nem szólja le Izaiás, hanem Istentől kapott valami üzenetet. Van víz, van kenyér, van olyan emberi szomjazás, ami nem kerül semmibe. És éppen azt nem keresitek. Megdöbbentő. Nincs ember, aki ne szomjazna és ne éhezne. Vagyis mit jelent ez? Ne vágyakozna. Nincs ember, aki nem szeretne szeretve lenni és igazán szeretni. De azt mondja Izaiás által az Úr, ez nem a pénz kérdése és nem a vagyon kérdése. Amire igazán vágyakozol, azt nem tudod megvenni. A szeretetét is meg akarjuk venni. Egyre nagyobb ajándék, hogy lekötelezzem. Sőt, még azt is mondom, hogy ki adta ezt neked? Ki adta neked ezt a jó tanácsot? Nem tudunk ingyen szeretni. Ez nem szeretet. Megvenni a másikat, hogy birtokolhassa. Pedig a szívünk nem erre vágyik. Azért beszél képekbe Isten, mert képekben azért mindenki tud gondolkodni. Az első Zsoltár, amit idéztem a múlt hetekben, hogy olyan a hívő ember, aztán a Krisztusban levő ember, mint a folyóvíz partjára ültetett fa. A gyökerei benn vannak a vízbe. Jöhet a szárazság. Jöhet az élet megpróbáltatásai. Elhagyhatják. Akkor is él. És terem, és másoknak ad termést. Kedves testvéreim, egy kicsikét arról van szó, hogy azt hiszük, hogy mi nagy dolgot tettünk, hogy vasárnap eljöttem a templomba, pedig milyen meleg volt, kötelességem eljönni, ha krisztusi vagyok. Az Isten jött el Jézusban, és megfeszítettük, és akkor is azt mondta, hogy megbocsátok. Ez a Krisztus szeretete, és így térünk át a szövegelemzésre. Amikor Szent Pál azt mondja, hogy Krisztus szeretete sürget minket, hogy Krisztustól senki és semmi nem szakíthat el minket. Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Na most itt van a magyarázat. Számtalanszor előbukkan ez. Krisztus szeretete. Most ez nyelvtanilag hogy kell érteni? Lehet úgy lefordítani, hogy Krisztus szeretete, Krisztus szeret engem. De Krisztus szeretete azt is jelenti, hogy én szeretem Krisztust. Mint azt mondom, hogy az anya szeretete. Akkor most ki kit szeret? Úgy is lehet érteni, hogy az édesanyám szeret engem, de az anya szeretete azt is jelenti, hogy én szeretem édesanyámat. Na most, kedves testvérek, nem kell kitalálni teljesen az értelmezést, mert már a Szentírásban benn van, Szent János is mondja, és Pál is, hogy Krisztus előbb szeretett minket. A világon se voltunk, és Isten már kiválasztott minket. Tehát a Krisztus szeretete itt nem azt jelenti, hogy én szeretem Jézus Krisztust. Erről szó sincs, ezt most felejtsd el. Ott kell kezdeni, hogy ő mennyire szeret engem. Ez a kereszténység lényege. És hogyha ezt végig gondolom, megint az értelem munkája, akkor nem lesz olyan, hogy egy pap apostatál, ott hagyja, egy szerzetes leveti a szerzetes ruháját, egy házas megtari a házasság szentségét, egy barátság megtiporja a másikat, mert neki az pénzt jelent, hogyha elárulja. És az emberi kapcsolatok mind szétmennek akkor. Tehát meg kell érteni, hogy Krisztus szeret engem. Ha ebben élek, akkor semmi és senki nem tud elszakítani. Na most mit jelent Krisztus irántam való szeretete? Kedves testvérek, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen aki szeret, ahhoz én hozzá tartozok. Na most, az embernek egy nagy kísértése, hogy úgy érezzük, hogy jobban tartozunk ehhez a világhoz, mint az a Jézus Krisztushoz, a 2000 évvel ezelőtt írt Názáretben meghalt, aztán föltámadt. Hát titokzatosan jelen van, de azért enni kell, inni kell, harcolni kell, izzadunk, stb. Azért mi az anyaghoz jobban tartozunk. Nem igaz. Az anyag kapaszkodik belénk. Mert az anyag nem tudja, hogy van. A mi testünkben ott van a világ mindenség, ezt hányszor mondtam, tessék végig gondolni. Amikor a 8. Zsoltár azt mondja, hogy az ember ott áll a teremtés csúcsán, hát persze aztán Krisztusra gondol a megtestesült Isten fiára, akiben mi teremtettünk, mert elszakadunk, akkor vége ennek a méltóságnak. Tehát testvérek, nem igaz, hogy nekünk mi vagyunk belekapaszkodva a porba. Nekünk kell az enni és inni, nekünk van szükségünk, de nem igaz. Igazában a világ van belé kapaszkodva az emberbe, mert a világ nem tudja, hogy van. A csillagvilágnak nincs célja, semmi. Ha nem lenne ember, ez egy végtelenül, a kárhozathoz hasonló létezés lenne, nincs értelme. Mi Istenbe vagyunk kapaszkodva. Végtelenül jobban, mint az anyagban, hiszen az anyagot is ő teremtette. Értünk. És az Isten fia emberré lett, értünk. Tehát mi a teremtő Istenhez, a megváltó fiú Istenhez, a Szentlélek által végtelenül jobban hozzátartozunk. Ezért hiába porlad el a testünk. A föltámad dicsőséges Isten fiában, dicsőséges föltámadásban, mert semmi sem szakíthat el Krisztus szeretetétől, a halál sem. Semmiféle emberi kísértés, sem a fejedelmek, a bukott fejedelmek, a sátán. Olyan nincs, hogy ez a világ elszakít téged Krisztus szeretetétől, a hozzátartozástól, ha tudod, hogy hogyan tartozol hozzá. Nem tartozunk a testnek azzal, hogy a testet szolgáljuk. Itt nem az emberi testről van szó, Pál azt mondja, hogy mi nem az anyagot szolgáljuk. Azt szolgál minket. Azt emeljük föl szeretetünkkel az ingyenesség világába. Milyen csodálatos dolog ez. Megérteni, hogy mit jelent az, hogy semmi sem szakít el Krisztus szeretetére. Mert egy új misés pap abból a bódulatból, hogy ünnepi miséket mond, és meg egy püspök, mit tudom én, hát hogy ő mennyire szereti az Urat. Nem. Az Úr szereti őt és kiválasztott. Mi alapján? Semmivel nem vagyunk különbek, mint ti. Egyikünk se különb a másiknál. Isten előtt a személy számít. és téged kiválasztott sok mindenre. Az, hogy atyává, anyává tett, hogy másokról tudsz gondoskodni, hogy mennyi képességet adott nektek az Úristen. Ezt, kedves testvérek, ezt mindig úgy kell gyakorolni, hogy kihez tartozom végül is. A gyerek tudja, hogy melyik az a férfi, aki az édesapja. Ez az édesanyám. Azt mondod, ez a feleségem, ez a férjem. Most értjük meg, hogy mit jelent Krisztus mondása, hogy aki jobban szereti apját, anyját, feleségét, gyermekeit, nem méltó hozzá. Miért? Mert ott van a végtelen szeretet egymás iránt, ha a férjed és a feleséged is, ha a két jó barát, két munkatárs, két egyházközségi tag, mindegyik tudja azt, hogy Krisztushoz tartozik, és megkaptuk tőle az új szeretet képességét, akkor ez a fajta szeretet, ami van, házasság, barátság, nemzeti egység, a másik emberrel való kapcsolatom, az beleemeltetik egy örökké való kapcsolatba. Tehát elveszítem enyéimet, ha csak vérségi alapon vagy szimpátiából tartozom hozzájuk. Isten szeretetével kell szeretni a másikat. Azért Isten pedig úgy szeret, hogy akkor is szeret, hogyha nem szeretik vissza. Ha te se sebzettségeket hordozol, valaki beléd szúrt, lelkileg, testileg, akkor neked kell érte imádkozni nagy hivatásodban. Mert ő csak rossz, te csak fájdalmat hordozol. De ő bűnben van és elkárhozhat. Neked kell imádkozni érte. Milyen új világot nyit meg így Krisztus. És ugye, hogy mindannyian meglettünk érintve, ez az egyetlen hiteles misztika, vagyis titokzatos, de valóságos kapcsolat Istennel, az Atyával, Jézus Krisztus által a lélekben. Ezért nincsen Tamás számára és Szent Bonaventura, ami nagy ferences zsenink, együtt tanítanak Párizsban. Ugyanez van. Tehát amikor előadást tart az egyetemen, hát, vagy egy skótusz, hát ezt egy mai pap, magamat is beleértve, háromszor kell elolvasni egy oldalt, hogy megértsek. Ott nem ájtatoskodik. A szószéken világosan beszél, de ott is ugyanaz van Tamásnál és Bonaventuránál, azaz értelmi erőfeszítés, hogy megértsem a hit alapjait, hogy én teremtmény vagyok, a világ teremtett, hogy amit elfogadtam Krisztustól, a hiszek egyben mondom, mit is jelent a számomra. És előveszem a Szentírást, mit akar nekem ez a szöveg mondani? Ebben a nagy összefüggésben. És nem vagyok magamra hagyatva, hiszen 2000 év óta hányszor magyarázták ezt az írást. És egyszer csak járjövök, hogy én is ugyanarra jöttem rá, de másképp. És akkor meg leszek érintve. Kedves testvérek, az életszentség nem más, mint megérintettség Isten által Krisztusban. Egészen addig, újra idézem, papoknak, szerzeteseknek tartottam Csíksomlyó lelki gyakorlatot, és mindig az első emeleten, hát egy emelet van, ott sétáltam, és ott van egy gyönyörű Szent Bonaventura kép. Ül az asztalnál, ír, előtte van egy feszület, előtte ránézhetett, mert azt írja, oda van írva, hogy mit ír. Ezt írja. Nem akarok és nem tudok sebek nélkül élni. Te úgy akarsz? Nem tudok, de nem is akarok stigmák nélkül élni. Amikor az én megfeszített Istenemnek a sebeit látom, aki szeretett engem és életét adta. Te nem szenvedni akar, hanem Jézus sebeit hordozni. Azt a szeretetet tapasztalni állandóan, hogy úgy szeretett minket Krisztus, hogy csak hozzá tartozunk végül is. És csak benne tartozunk egymáshoz. ezek az egyházi fordulatok milyen mélyek. Nem mondja minden pap már, pedig ezt örököltük. Krisztusban szeretett testvéreim. Nem csak testvériség, nem csak rokonság, mert Ádám és Éva ivadékai vagyunk, hanem egy új lelki rokonság. A megszentelő kegyelem állapotában. És hát ezzel is fejezem be, hogy most elbúcsúzom tőletek, megyek Széchenybe haza, hogy Krisztusban szeretett testvéreim, köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy sok arcon láttam azt a megérintettséget, amely nem tőlem való. Én csak annak a szolgája vagyok. De ezután sose fogom elhagyni ezt a három erőteret. Az értelem munkája a hitben és a hit alapjaiba nagyon fontos. A szövegnek az elemzése, mit akar itt most mondani az Úr Jézus? És ez a kettő együtt van, ez hozza azt a lelkiséget. Egy új lelkiséget, amely Tamás meg Bonaventura nem ismer. Még ilyen se volt Szent Bonaventura ferences lelkiség. Hanem ez a megérintettség. Ez maga a lelkiség, mert ez a Szentlélektől van. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.
0: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek össze a kárpátaljai gazdák a magyarok kenyeréhez. Idén is megrendezik a Mindenki Születésnapja társadalmi összefogást. Megoldást sürgetett a spanyolországi Ceuta ügyében Leó pápa. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristaki és Borbálát hallják. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében, tudósít az MTI. A gyűjtés kezdeményezetje idén is a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők és a súlyos aszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda járult hozzá az ügy sikeréhez. A szervezők megköszönték a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a Történelmi Egyházak és a gazdaszervezetek önkénteseinek munkáját. Tavaly mintegy 10 000 kárpát-medencei magyar gazda több mint 1100 tonna búzával segített 100 000 rászoruló mindennapi kenyerének biztosításához. Szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást, a Mindenki Születésnapja társadalmi összefogást, adja hírül a Magyar Kurír. A kezdeményezés fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők célja, hogy elősegítsék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A sétával és családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A rendezvényen, standokon mutatkoznak be azok a szervezetek, amelyek a születés előtt, közben és utána is tudnak segíteni. Az összefogáshoz olyan neves művészek és előadók is csatlakoznak, mint Malek Andrea, Gera Zoltán vagy Laszkfi János. Békés, stabil és igazságos megoldás sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, tudósít az MTI. A Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezrel jutottak be illegálisan. A katolikus egyház főnyári rezidenciáján spanyolul szólt az égető kérdésről. 14. Leó a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri Afrikai Miasszonyunk bazilikában található. Leó pápa szerint a háborúk és az arrogancia az emberek közötti viszony elsivatagosodásához vezet. Úgy véli, egyesek annyira megrészegülnek saját vagyonuktól, hogy megfeledkeznek azokról, akik sírnak az éhségtől és kiáltanak a szomjúságtól. a gazdasággal szemben, amely az enyészetre ítélt tárgyak birtoklását jelenti. Az ételért nyúló kezek, a lángban álló otthonok, a békére áhítozó emberek sokasága áll, jelentette ki a pápa. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Annak örüljünk, amink van. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, hogy segítse megbékélni azzal a helyzettel, amiben van, hogy ne loholjon örökké olyan dolgok után senki, ami számára csábító nagyon, de lehet, hogy elérhetetlen. Az emberek boldogsága nem attól függ, hogy miük van. Senki nem lesz boldog attól, hogyha sokkal többje van, mint előtte volt. A boldogságot a kiegyensúlyozottság és az elégedettség adja. Nem kell, hogy állandóan a vágyaink vezessenek bennünket és vezessenek bennünket, mert az bizonyos szempontból szegényé tesz. Elszegényíti az elégedettségünket, elszegényíti a megelégedettségünket és a kiegyensúlyozottságunkat. Szegényé bennünket a mindig más utáni vágyakozás tesz. Ez okozza a mai világnak ezt a letargiáját, boldogtalanságát. És ez sem egy új keletű jelenség. Figyelmeztetnek a nagyjaink bennünket erre. Most hallgassuk Szent Györgyi Albertet a kis katekizmusában. Gazdag az, akinek több a pénze, mint a vágya. És az a szegény, akinek több a vágya, mint a pénze. A mai szakképzetlen munkásnak több pénze van, mint néhány évszázaddal ezelőtt a hercegeknek. Szegényé bennünket a még több utáni vágyakozás tesz. A boldogság titka nem az, hogy többet szerezzünk, hanem az, hogy örüljünk annak, amink van, és hogy kitöltsük életünket üres keretek helyett azzal, ami létezik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: mai nap evangéliuma Máté evangélistától van, a Máté evangéliumának 13. fejezetéből. Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az égmadarai eljönnek és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdasszony elvegyíti 3 vék a lisztben, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek, példabeszédek nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendőlt meg a próféta, megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta. Jézus ige hirdetésének középpontjában Isten országa áll, és erről rengeteget beszél. A ma hallott 2 példabeszédében Jézus azt tanítja erről az Isten országáról, hogy ez olyan valami, ami bennünk nem stabil, nem állandó, hanem folyamatosan növekvő, dinamikus valóság. Olyan, mint a mustármag, ami nagyon kicsiként, jelentéktelenként kezdődik bennünk, de aztán egyre nagyobbá, egyre fontosabbá válik, végül annyira, hogy minden egyébnél fontosabb lesz az életünkben, s minden egyébnél nagyobb helyet foglal el a szívünkben, gondolatainkban, törekvéseinkben. És azt tanítja Jézus, hogy ez az Isten országa olyan bennünk, mint a kovász, amely lassan mindent átjár és átalakít. Valami olyan ajándék, ami átalakítja lassan a gondolkodásunkat. Először talán csak a szépre, jóra vonatkozó gondolatainkat, de aztán a munkára, a kapcsolatainkra vonatkozó gondolatainkat, aztán a kudarcra, veszteségre, küzdelemre vonatkozó gondolatainkat, aztán már a szenvedésre és a halálra vonatkozó gondolatainkat is átalakítja, megváltoztatja. Lassan mindent átjár, a viselkedésünket, a beszédünket egyre inkább átalakítja, az érzéseinket, akaratunkat, mindent átformál, mint ahogy a kovász átjárja és átalakítja az egész tésztát.
1: Mai ima szándékunk, Urunk Jézus Krisztus, taníts meg minket is hinni. Egy mustármagnyi hitet kérünk, Urunk, hogy az valóban nagy fává nőjön, hogy sok testvért tudjunk elvezetni a te országodba, hogy minnyájan példaképpé váljunk, hogy minnyájunkon látszódjék, hogy hozzá tartozunk, és úgy, ahogy a kovász átjárja a lisztet, úgy a te jelenléted is átjárjon bennünket, és ezt mások is megtapasztalják.
2: Mi atyánk,
3: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal! Add meg nekünk a hit kegyelmét! Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók! A nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

راديو. Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné, Herpai Dóra műsora.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség! Kedves hallgatóink, ez az Alkohol és Én című műsor a Mária Rádióban, amely az alkohol függőséggel és az abból való szabadulással foglalkozik. A mikrofonnál Óváriné Herpai Dóra, református diakónus. Dömösről jelentkezik be nyári adásunk. Itt Dömösön a Magyar Kékkereszt Egyesület és a Református Iszákos Mentő Misszió otthonából, ahol éppen egy hitmélyítő csoport zajlik, most június elején járunk, és mai beszélgető társam, ennek a hitmélyítő csoportnak a résztvevője, egyébként pedig a győri utógondozó csoport, Kékkereszt csoport vezetője, most már 16 éve, szeretettel köszöntöm Molnárné Zsuzsát, köszönöm szépen, hogy vállaltad ezt a beszélgetést.
1: Én is nagyon köszönöm, hogy adódott ez a lehetőség, hogy beszélhetek az én szabadulásomról, és remélem, hogy több sorsásnak esetleg segítség lesz az én történetem.
0: Bár nem a számok a legfontosabbak, most mégis izgalmas ránézni arra, hogy a 18, az most egy fontos szám. Ha jól tudom, 18 éve tart a te szabad életed, másképp a józanságod, tehát nagykorú ez az élet is. Mesélj nekünk arról, Zsuzsa, hogy kezdődött?
1: Hát én az egészen az elejéről szeretnék mondani pár szót. Hát én eleve, hogy egy csonka családba születtem, édesapám az én születésem előtt 3 hónappal öngyilkos lett, és ott maradtam, vagy hát olyan családba születtem, ahol édesanyám volt, nagymamám volt, meg egy nagynéni. Tehát teljesen egy női család volt, és én akkor úgy nem vettem észre azt, hogy nekem valami hiányzik úgy egész kisgyerekkorban, de később, amikor már úgy nyiladozott az értelmem, éreztem, hogy nekem nagyon hiányzik valaki, hogy az osztálytársaim vihették az apukájuknak aratáskor a uzsonnát, és volt egy keresztapám, aki szinte apám helyett apám volt, és nagyon-nagyon szerettem őt. Ott 6 gyerek volt, tehát én voltam úgymond a 7., és egy ilyen kis nagyon vézna kislány voltam, egy ilyen, úgy semminek is éreztem magamat a többiekhez képest, ugye elég szegénység volt abban az időben, de nagyon nagy szeretet volt a családban. És ugye édesanyámat azért a testvérei is nagyon sajnálgatták, hogy szegény ott maradt egy csecsemővel, és hát valahogy úgy jött le nekem, hogy akkor nekem is maximálisan teljesíteni kell, hogy hozzá kell járulni ahhoz, hogy azzal tudok csak, hogy jól tanulok, hogy jól viselkedek, tehát ilyen megfelelési kényszer volt mindig, és tényleg ez így sikerült is, és hát aztán ugye elkerültem középiskolába, akkor kollégiumba kerültem, akkor egy kicsit úgy kinyílt a világ, mert abból a kis faluból ugye bekerültem egy nagyobb városba, és mikor leérettségiztem, akkor ott a győri vasútállomáson helyezkedtem el pénztárosként, és érdekes, hogy az alkohollal való találkozásom az 3. gimnázista koromban volt, amikor egy osztálykiránduláson hoztak be a fiúk valamilyen édes likőrszerű valami, és én abból hát egy kupicával hajutott, és az mégis valahogy olyan felszabadító érzést adott, hogy olyan jól éreztem magamat, meg vidám voltam, és mondták, hogy igen, igen. És aztán ugye ez úgy abba is maradt, hogy nem foglalkoztam vele, és azért amikor bekerültem a munkahelyemre, ott azért már névnapokat, születésnapokat, mindent megünnepeltek a kolléganők, és hát aztán én is benne voltam azért ebbe. Akkor nem mondom, hogy nagyon, mert éreztem, hogy azért nem szabad sokat írni, mert az már káros, de mindig vártam az alkalmakat, tehát úgy számon tartottam, hú, ekkor megint lesz. Tehát ez már egy figyelmeztető jel lehetett arra, hogy lehetett volna, hogy itt már valami van, mert vágyódom azután a valami után.
0: Emlékszel rá, hogy mi volt az, ami miatt ez ilyen vonzóvá vált?
1: Igen, az állandó megfelelni vágyás, hogy stressz, hogy én ezt jól csináljam, hogy biztos, hogy jól csinálom. És ez egy olyan lazán tudtam venni. a dolgokat, és különben egy nagyon hívő család volt a miénk, nagymamámmal jártunk is misére, ugye én katolikus vagyok, római katolikus, és hát ez ment is szépen, amíg ugye otthon voltam, mikor középiskába elkerültem, akkor már ugye azért az úgy távol volt, kollégista voltam, nem mindig lehetett kimenni a kollégiumból, és aztán a munkahelyemen megismerkedtem a leendő férjemmel, ő a Győri Mávdaszba futballozott, hivatásos futballista volt, és aztán megismerkedtünk, következő évben eljegyzés után esküvő, aztán jöttek a gyerekek, úgy mindent olyan jónak éreztem körülöttem, és meghalt taposom, és örököltünk egy szőlőt Balatonegericsen, mert a férjem oda valósít. És hát kellett menni dolgozni a szőlőbe. És ugye azt gondoltam, hogy ez jó bor, hát ezt én tudom, hogy nem pancsolás is. És akkor nem is vettem észre, hogy egyre több kellett belőle. És hazamentem munkából, ugye mindig volt otthon, hazamentem munkából, öntöttem magamnak két pohárral, és akkor csináltam tovább a munkámat otthon. És a férjem figyelmeztetett először, hogy figyelj, Zsuzsa, nem iszol te egy kicsit sokat? Mondom, hát mit akarsz még tőlem, mert dolgozok, itt van a két gyerek, iskolába jártam másfél évig minden héten kétszer Pestre, úgyhogy mondom, hát ennél többet nem tudok. De hogy nem jó az, hogy te már este 5 órakor meg fél 6-kor ágyazol.
0: Milyen érdekes, bocsánat, hogy megszakítalak, de milyen érdekes, hogy ilyenkor, amikor jön egy jelzés a környezetből, hogy nem sok az, azonnal bekapcsol az, hogy elkezdjük a teljesítményt vizsgálni, hogy elvégzem a feladataimat, jól funkcionálok, tehát nem sok.
1: Igen, és ez egy védekezés is, és megmagyarázom, hogy én miért, pedig akkor már keményen függő az ember. És hát ahogy csúsztam bele egyre jobban az alkoholizmusomba, akkor még csak otthon, és szigorúan, tehát nem látta senki a külvilág, ahogy csúsztam bele, egyre jobban távolodtam el a jó Istentől. Nekünk még egyházi esküvünk volt, a gyerekeim meg vannak keresztelve, aztán utána, mint hogyha így elvágták volna, és sőt, odáig jutottam, hogy egy Isten káromról lett belőlem, mert iszonyatosan tudtam káromkodni, hogy nincs is Isten, meg nem. Édesanyámnak mondtam, mikor mondta, hogy imádkozik, értem, hogy jó, mama, ha van rá ideje, csinálj, de úgyse használ. És aztán elkezdett jelezni, vagy hát jelzett a testem, mert 97-ben volt egy nyelőcső vérzésem. Úgyhogy sugárba hánytam a vért, szirénázva vitt a mentő a kórházba, és ott mondta a kezelőorvos, hogy nem kérdezi, mit ittam, mennyit ittam, de innen be kell fejezni, mert meg fogok halni.
0: Mert ezt az alkohol okozta.
1: Alkohol okozta, ugye a nyelőcsőbe kitágultak azok az erek, meg hát az alkohol azért marja is. És azt mondja, tudja, hogy ebbe 98% belehal ebbe a alkohol okozta a problémába. És hát én úgy volt, ja, és akkor mondta, hogy nem, többet nem szabad nekem inni. És én úgy voltam vele, akkor még azért annyira szerettem inni, meg annyira kell. Jó, majd én, ha javulnak az eredményem, akkor én majd szépen tudom, hogy mennyit szabad innom, kevesebbet, de fogok. És hát 2,5 évig meg tudtam állni, hogy nem igyak, de ez ilyen erőből volt.
0: Szenvedős volt?
1: Szenvedős mindenfélét. Próbálkoztam, nagyon-nagyon kemény volt. Néztem a leleteimet, hogy már jobb, már lehet. És akkor sutyiba elkezdtem. Tehát úgy, hogy a család se tudta. Egy-egy pohárral, és akkor mondtam a férjemnek, te most már egész jól vagyok, majd én csak egy-egy pohárral vacsorához, vagy ebédhez, és akkor. De hát az első pohár, az ott mindent vitt, tehát még keményebben belekerültem ebbe a lehúzó spirálba, és akkor férjem meghalt 2002-ben agyvérzésbe, és én ott maradtam, egyedül a nagyszőlővel, és pont szüret előtt volt, és most mi lesz velem, és Csak akkor is a Jóisten velem volt, mert szinte az egész csapat a főnökségről, ahol dolgoztam, jött és segített. És na hát aztán utána, amikor ez úgy lezajlott, akkor még jobban belehúztam, még jobban. És akkor már csak a fiam volt otthon velem, a lányom már akkor férhez ment, külön család voltak, és hát a fiam küzdött velem a legtöbbet. Ő figyelt rám, meg próbált terelgetni, és akkor én el is jártam egy csoportba, ott minden hókusz-pókusz kipróbáltunk, ugye akupunktúra a fülembe, relaxáció, meditáció, mindenben benne voltam, hogy de akkor még mindig úgy voltam vele, hogy ezért akkor még mindig az ital volt az, aki elől járt, és még kellett nekem.
0: Ez az az állapot volt vajon, amikor igazából nem az alkoholtól akar az ember megszabadulni, hanem a következményektől.
1: Igen.
0: És szeretne valahogy rossz igen. következmények nélkül ügyesen inni.
1: Igen, ugye? Igen, pontosan. És hát aztán ugye édesanyám is mindig, amikor hívott telefonon, akkor ha észrevette, hogy Zsuzsa, itt áll, és akkor ugye én teljesen fel voltam háborodva, hogy dehogy is, hát honnan tudja 40 kilométer. A lányom is úgy piszkálgatott, a fiam is már nem is nagyon beszéltünk, hanem ő magára csukta a szobája ajtaját, és hát mondom, engem mindenki várt, jött az ön sajnálat. És én már nem hiányzok senkinek, se legjobb lesz, hogyha én most ebből innen kilépek, és akkor volt egy öngyilkossági kísérletem, és hát akkor is az volt, hogy ahogy elkezdtem hányni a sok gyógyszert, meg ugye borral vettem be, megrepett megint a nyelőcsőbe azért, és ez már nem volt olyan horror, de azért ott is kaptam vért, mert azért sok elment, és hát még egy lehetőséget elszalajtottam, hogy itt egy, talán abba kellene hagyni, talán másképp kellene élni. És aztán utána megunta a fiam, és azt mondta, viszontlátásra anyu, elköltözök. Mondom, már annyiszor ígérte, úgysem megy el. És elment a húgához, és aztán a széje volt, a lakás felújítás alatt voltunk, és akkor nagyon megijedtem, kértem a doktornőt, hogy hagyd menjek be kórházba, mert nagyon nagy bajba vagyok, nagyon szeretnék ebből kijönni.
0: Az ijesztett meg, hogy a fiad elköltözött?
1: És akkor teljesen egyedül maradtam, hogy most akkor mi? Hogy én ezt hogy fejezem be meg egyáltalán? Mi lesz velem? És még akkor is, még akkor már az alkohol követelte. Tehát akkor már nem akartam én inni. Akkor már nem akartam, de muszáj volt ahhoz, hogy működni tudjak. A legvégén a munkahelyemre is be kellett vinni, mert olyan 10 óra körül már ugye ment ki, és akkor már remegett volna a kezem. Úgyhogy, és azok is egy nagy harcok voltak, hogy bármelyik pillanatban, ha esetleg megszondáznak, akkor mi lesz, és aztán úgy mentem be a kórházba, hogy még hajnalban fölébredtem, és mondtam, hogy még egyet iszom, mert utána nem fogok. És lementem, megvettem magamnak a kis italomat, és utána már nagyon megértem, hogy megy. A doktorné elé, hogy állok így? Pedig tudtam, hogy olyan helyre megyek, ahol tudják, hogy emiatt vagyok ott, és elkezdtem kapkodni valami nyugtatót, sose szoktam így, meg nyugtatót sem nagyon szedtem, és nem emlékszem rá, hogy kerültem be a kórházba. Arra emlékszem, hogy ahogy magamhoz tértem, mert nem voltam, hogy a kezembe éreztem, hogy megy az infúzió, meg fölnéztem, és akkor ott láttam a neont, és ez jött gondolatba, lehet, hogy hangosan is kimondtam, hogy édes jó Istenem, de jó, itt már majd fognak nekem segíteni, és ezzel egy olyan nyugalom, és visszaaludtam. És aztán, amikor jött a vizit, akkor mondtam a kezelőorvosnak, hogy doktor úr, legyen szíves, mondjon már egy helyet, ahol lesz lehetőségem ebből kijönni. Azt mondja, hát itt van a kórházba. Ja, és hát többször voltam kibejáros a pszichiátriára, és mondom, itt már olyan sokszor voltam, és itt nem jött a segítség. És azt mondta, hogy hát akkor menjen oda a szociális munkáshoz, kap egy listát, és vannak lehetőségek. És akkor kaptam tényleg egy listát, és akkor végigolvastam, és valahogy így rábögtem, hogy dömös. Kimentem a mosdóba, fölhívtam Dömöst, a Kata férje, az Oli vette föl, és akkor mondtam, hogy szeretnék menni, és egy hónap múlva jöhettem, és kérdezte, hogy volt epilepsziás rohamom. Mondom, hála Isten, az még nem volt. És hát ugye én azért, én is alkoholista voltam, de azért az a iszákos mentő misszió, mondom, úristen, milyen emberekkel leszek itt. Ugye még itt, hogy valahogy úgy éreztem, hogy nem vagyok én azok közé való, mert ugye az én olvasatomban az volt az alkoholista, aki ott petreng, meg le van pusztulva, hát mondom, én munkahely jártam a dolgozni, valahogy úgy, ahogy kinéztem, próbáltam kinézni, ha nagyon elviselhetetlen volt a kinézetem, akkor betelefonáltam és hazudoztam, hogy miért. És eljöttem ide. És akkor én az esélytelenek nyugalmával, hogy ez a két hét nekem biztos nem.
0: Mert hogy két hét, sőt, annyi mert sem akkor két hét. Volt.
1: És akkor én ott ültem a sarokba, és elkezdtek az énekek, és az volt az én énekem, hogy ki vagyok én, kinek. Hát én nekem úgy potyogtak a könnyeim. És mondom, nem igaz, hát. És akkor jöttek az igék, és akkor megint, tudod, úgy ki jött a könnyeimen keresztül, és jött belőlem ki az a sok minden, ami lerakódott, és hát én úgy mentem haza, hogy a föld felett egy 20 centivel, és hogy ez milyen csodálatos, és milyen jó, és szinte mikor hazaértem, otthon is látták rajtam, hogy megváltoztál. És hát szinte még most is elérzékenyülök, ahogy mondtam, hogy hát én akkor ajándékot kaptam. Engem a Jóisten úgy szeret, annak ellenére, hogy én őt tagadtam, meg szittam. Mondom, hát ez nem igaz, hogy nekem ezt a lehetőséget ide adta, holott nem is érdemlem meg ezt a kegyelmet, hogy így szeressen. És aztán egyre jobban közelebb kerültem. Egyre jobban tudtam imádkozni, egyre jobban tudtam rábízni magamat a Jóistenre, és annyira jó érzés. Jó, hát most már azért 75 évesen az ember az emberi természetéből adódóan is lejjebb nyugszik, meg lenyugszik. De úgy érzem, hogy ennél többet én nem kaphattam, hogy olyan lelki béke van bennem, és olyan jó érzés, hogy azt a sok rossz mindent, hogy le tudtam tenni, és a Jóisten megbocsátott, és el is vette tőlem, hogy nincs káromkodás, még az is zavar, hogyha más káromkodik. Nincs bennem harag, hogy elfogadóbb lettem, hogy el tudom fogadni az embereket, nem csak a sorstársakat, hanem esetleg a mindennapi emberek közül azokat, akiket nehéz elviselni. És hát most, hogy úgy így, most tényleg egyedül maradtam, de nem vagyok egyedül, mert a Jóisten velem van, meg azt mondom, hogy még ebbe is, ebbe az iszákos életemből is adott nekem olyan ajándékot, hogy egy olyan közösséget, egy olyan családot, ahova mindenhol, minden alkalommal mehetek, akár az örömömmel, akár a bánatommal. És nekem ugye tavaly halt meg a párom, aki nagyon nagy segítségem volt, akit szintén a Jóistentől kaptam. 19 évig voltunk vele együtt. Ő hozott el ide Dömösre. És hogy kaptam egy olyan társat is magam mellé, aki segítőként mellettem volt, és hogy én is tudtam az ő utolsó napjaiba segíteni neki. Édesanyámat tudtam ápolni, fizikálisan, lelkileg is. Nagyon-nagyon segítség volt nekem az, hogy tudtam, hogy a Jóisten ott van mellettem, és ad erőt ahhoz is. Amikor én már azt mondtam, hogy jaj, ezt már nem bírom tovább. Jaj, már 3 napja nem aludtam, nem bírom. És adott erőt, és tudtam csinálni. És most, hogy már nincsenek ilyen feladatai, most más feladatokat adott a Jóisten, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ide is el tudtam jönni újra erre a helyre, ahol én nagyon-nagyon hálás vagyok itt mindenkinek, aki engem segített, és itt olyan szeretetet éreztem, amikor első alkalommal, amikor ide beléptem, hogy itt olyan kedves volt mindenki, és nem nézték le az alkoholistát is, és nem úgy bántak velem, meg velünk, hogy hú, hát ezeknek már úgyis mindegy, ezekkel már nem tudunk segíteni, hanem szeretettel, és ez nagyon-nagyon sokat jelent egy felépülő alkoholistának, amikor megérzi a szeretetet, és megérzi a Jóisten közelségét is. Úgyhogy ez egy hatalmas nagy kegyelem.
0: Megtapasztaltad azt, milyen az, hogy izomból nem inni, ugye abban a 2,5 évben, amikor az első nyelőcsövérzés után megijedtél, és azt mondtad, hogy ott volt egy 2,5 év, amikor megfeszített akarattal valahogy nem ittál, és hogy sokféle terápiát próbáltál, orvosi segítséget, sok mindent, ami ugye a józanságban próbált volna megtartani, vagy segíteni. Ez sokan nem ért. Igazából érteni én sem értem, csak tapasztalom így, hogy 10 éve én is itt láthatom az Isten csodálatos munkáját a misszióban, de ezt nem nagyon lehet érteni, hogy hogyan működik ez. Viszont te a saját életeden keresztül, hát ha mégis meg tudod fogalmazni, hogy mi az, ami más az Isten szabadításában? Tehát, hogy eljöttél ide 10 napig, Isten körül forogtak, vagy 2 hétig a gondolataid, és valami olyasmi gyógyult meg benned, amit semmiféle más világi terápia nem tudott meggyógyítani.
1: Hát én úgy érzem, hogy amikor úgy átadtam az életemet a Jóistennek, hogy én már nem tudok, én már itt semmi vagyok, és segít, és engedtem, hogy bejöjjön a lelkembe, mert ugye ez azért nem csak ugye fizikális tüneteket is okoz, de inkább lelki betegség. És az embernek annyira kiüríti a lelkét ez a állandó harca az alkohollal, meg a gonosszal, meg amit tudom én, hogy olyan üresnek érzi magát, hogy már semmi nem jó, már csak az. És itt meg kaptam olyan igéket, meg olyan utasítás, hanem iránymutatás, meg tanítás, hogy lehet ezt másképp is, meg az Úr Jézussal a szívedbe, mennyivel másabb, mennyivel. És ott hiába, amikor úgy izomból nem ittam, mondták, hogy foglaljam el magamat, hogy olvassak, meg ezt csináljuk, meg azt csináljuk. Mindent csináltam én, de mégse engedtem be, mert akkor még mindig ott motoszkált az agyamba az a fránya gonosz, hogy majd én már most már mindjárt ihatok, és az milyen jó lesz nekem. Mm. És csak abban a pillanatban, vagy hát abban a fél napban volt jó, mert amikor elkezdett az ember kihozani, újra ugyanazok a rossz gondolatok, azok a lelki fájdalmak, vagy a beteg lelkem kezdett el megint működni. Tehát ez nagyon-nagyon más, teljesen más. És ezt én sem tudom megmagyarázni, és ugye van egy olyan énekünk, hogy ó, értetetlen kegyelem. És erre csak ezt tudnám mondani, hogy ez annyira emberileg, annyira értetetlen, hogy az ember maga se érti, hogy ez én velem hogy történt.
0: Amikor a beszélgetésünk elején voltunk, akkor te elmondtad azt, hogy gyermekkorod óta mennyire megnehezítette az életedet, vagy szorongatta a megfelelési kényszer. És hogy tulajdonképpen ez össze is függött azzal, hogy elkezdtél az alkohollal barátkozni, mert az átmenetileg pillanatokra föloldotta ezt a szorongást, megfelelési kényszer. Ez hova lett?
1: Hát nem, ez is eltűnt, és helyette jött az alázat, jött a saját magamnak való megbocsájtás, és teljesen más életet tudok élek így is, és ez nagyon jó. Ez nekem akkora lelki békét ad, hogy most is éreztem ebbe a tavalyi nehéz évbe, hogy milyen könnyedén átvitt a Jóisten ezen, hogy ahogy a gyász folyamat is, ez teljesen más volt most, mint amikor a férjem meghalt 2002-ben, és akkor még így látkoztam meg, szittam meg mindent. A jó Isten, tehát egy olyan csodálatos érzés, hogy ezt is nem is tudja az ember megfogalmazni. Aki nem jár hitben, meg nincs hite, én sajnálom azokat az embereket.
0: 18 éve mindennek, hogy a te szabadságod tart és megtart benne az Isten. Hazamentél Dömösről, ugye sokszor elhangzik, egyébként nem csak Dömösön, mindenféle terápián, ahol a függőségből való szabadulással foglalkoznak, hogy egyedül nem lehet megállni. Igen. Egyébként nem csak a függőség után, a hitben sem tudunk egyedül megállni. Mi lett a te közösséged? Megfogadtad-e rögtön ezt a tanácsot, ezt a tanítást, hogy nem szabad egyedül maradni, hanem támogató közösségbe tudjuk megtartani mindazt a szabadságot, amit megkaptunk. Ez hogy alakult?
1: Hát én, amikor innit hazamentem, akkor azt hiszem, hogy egy-két hónapig még nem kerestem, de úgy motoszkálta a fejem, tudtam, hogy hol kell keresni, mert képbe voltam, és akkor felhívtam a megadott telefonszámot, és akkor egy ilyen nagyon cigarettázott női hangot, tessék, és beleszólt a telefonba, és akkor olyan félben mondtam, hogy hát én most jöttem Dömösről 2 hónapja, és szeretnék a csoportba járni. És akkor mondja, hát gyere, hát szeretettel várunk, akkor már hangja is más volt.
0: Ez a Győri Kékkereszt
1: csoport. Igen, igen, és akkor mentem, és akkor a félbe mentem be, hogy jó, hát pedig itt tudtam, hogy az alkoholisták nem rossz emberek, meg kik közé megyek, akik már itt voltak Dömösön. És hát aztán nagyon jól éreztem magam, úgyhogy nekem a péntek az egy olyan, a pénteki nap, én már délelőtt arra készülök, hogy délután megyek a csoport. Az egy ilyen nagyon jó dolog, majdnem hasonlíthatnám arra, mint amikor Isten tiszteletre készül az ember. És hát hála Isten, hogy nagyon aranyosak voltak, befogadtak, azóta már többen elhunytak ebből a csoportból. És akkor ugye más, 2 éves józan voltam, amikor a jó Isten azt is gondolta, hogy na hát akkor vezeste a csoportot. Hát nagyon félve fogadtam el, és nagyon sokat jártam Mosonmagyaróvárra, mert ugye aranya közel van hozzánk, és hogy ott tanulni, hogy tényleg hogy is kellett csoportot vezetni. Meg olyan érdekes, hogy még a buszmegállóban is van, amikor megszólítanak, vagy én szólítok meg magam, és beszélgetünk. És annyiszor ad a jó Isten lehetőséget arra, hogy én beszéljek róla, meg erről a lehetőségről, hogy úton útfélen vannak ezek a lehetőségek. A zöldségestől elkezdve a kórházi folyosón mindenhol tudtam róla, vagy tudok róla beszélni, és nagyon-nagyon jó érzés. Úgyhogy ezt a szolgálatot én kértem, és imádságban is kértem a jó Istentől, hogy azt szolgáljak akkor neked így, hogy vezesgessek, próbáljak vezetni embereket te feléd. És ezt olyan csodálatosan kapom.
0: A történetedet hallgatva, így úgy érzem, hogy a levegőben maradt az a nehéz kérdés, hogy mi történt a fiaddal való kapcsolatban? Mert hogy ő elköltözött otthonról, látva azt, hogy te mennyire mélyen vagy, most már 18 éve tart a te szabad életed, meggyógyult-e a kapcsolat a fiaddal?
1: Hát igen, ő aztán visszaköltözött, ő vitt be a kórházba akkor, és aztán hazaköltözött, aztán befejezte a lakásfelújítást, és hát akkor még jó pár évig együtt, vagy hát velem lakott, és akkor megnősült, és elment a Tatabányára, de ő vele nagyon jó a kapcsolatom. Ugye ők már azért inkább a kamaszkor kezdetén látták az én kínlódásomat. A lányomnál van egy olyan, hogy egy ilyen, mint hogyha egy ilyen háló lenne köztünk, még mindig. Ő nagyon haragudott rám, ő nagyon szerintem szégyente is, hogy az én.
0: Nehéz volt neki
1: ez. Igen, igen. És milyen érdekes, hogy egészségügyben dolgozik, gyógytornász, és az akkori munkahelyén a főorvos asszony mesélte neki, van egy orvos barátnője, és ott van egy főnővér, aki nagyon érti a munkáját, nagyon ügyes, de egyre jobban csúszik bele az alkoholizmusba. És hát azt mondja, nem is tudja már, hogy mit csináljon vele, mert nem akarja már tovább fedezni a problémát. És akkor ugye a főorvos azt mondta, hogy hát nekem is az egyik gyógytornászomnak az anyukája nagyon kínlódott, de itt volt Dömösön is, és azóta úgy rendben van. És itt találkoztam, segítőként itt voltam, és akkor itt Dömösön találkoztam ezzel a hölgye. Én mindig azt mondom, a Jóisten, olyan, mint egy Oscar díjas rendező, de még annál is nagyobb, mert tényleg, hogyha vele együtt járunk, meg rábízzuk magunkat, akkor nagyon jó dolgokat ad nekünk.
0: Köszönöm szépen, Zsuzsa. A hallgatóktól most el kell köszönnünk, mert lejárt a műsoridő. 4 hét múlva találkozunk itt egy újabb élettörténettel a Mária Rádió az Alkohol és Én műsorában. Ne feledjük János evangéliumának örömhírét, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Mai beszélgetőtársam Molnárné Zsuzsa nevében is köszöntjük a hallgatókat. Zsuzsa, neked Isten áldása legyen az életeden és a szolgálatodon ezután is.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és a hallgatókra is Isten áldását kérem.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, nem.
2: Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné Herpai Dóra műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, főbb híreink röviden. Megoldás sürgetett a spanyolországi Ceuta ügyében Leó pápa. Állami ösztöndíjas formában is meghirdeti hitéleti képzéseit az Apor Vilmos katolikus főiskola. Állandó kiállítás nyílt az erdélyi összetartozás templomában. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőnk Bedis Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Békés, stabil és igazságos megoldás sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, tudósít az MTI. A Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezrán jutottak be illegálisan. A katolikus egyház főnyári rezidenciáján spanyolul szólt az égető kérdésről. 14. Leó a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algéri Afrikai Miasszonyunk bazilikában található. Leó pápa szerint a háborúk és az arrogancia az emberek közötti viszony elsivatagosodásához vezet. Úgy véli, egyesek annyira megrészegülnek saját vagyonuktól, hogy megfeledkeznek azokról, akik sírnak az éhségtől és kiáltanak a szomjúságtól. A gazdasággal szemben, amely az enyészetre ítélt tárgyak birtoklását jelenti, az ételért nyúló kezek, a lángban álló otthonok, a békére áhítozó emberek sokasága áll, jelentette ki a pápa. Mindhárom hitéleti képzését meghirdeti a 2026-os pótfelvételén az Apor Vilmos katolikus főiskola, tudósít a Váci Egyházmegye. Az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges katekéta lelkipásztori munkatárs, kántor, valamint hittanár nevelő tanár képzésére augusztus 7-ig jelentkezhetnek az érdeklődők. A katekéta lelkipásztori munkatárs BA-szakra olyan hallgatókat várnak, akik szívesen vállalnának szolgálatot egyházközségekben, többek között gyerekek és fiatalok közösségi és egyéni hitéletének támogatásában, a közösségi élet szervezésében vagy bizonyos liturgikus cselekmények vezetésében. A kántor alapképzés a templomi zenei szolgálatra készít fel gyakorlatorientált módon. A hittanár, nevelő tanár mesterszakon végzettek általános és középiskolákban taníthatnak hittant, emellett oktatási és szociális intézményekben is elhelyezkedhetnek. Új, állandó kiállítás emlékeztet a kommunizmusban elárasztott erdélyi falu, Bözödúj falu történetére az összetartozás templomában. Adja hírül az MTI. Az interaktív fény és hangjátékot is tartalmazó tárlatot péntek este nyitották meg. A vallási sokszínűségről híres magyarok és románok lakta település elárasztását a bözödújfalusi mesterséges víztározó építésekor rendelték el a román kommunista hatóságok. A vízből kimagasló római katolikus templom tornya a falu rombolási jelképe maradt, és mivel a falunak egykor 5 temploma volt, az emlékhely az egykori település valamennyi felekezetét képviseli. A most megnyílt tárlat egy információs hálózat, amely a fizikai térből átvezet a digitális emlékezetbe, felelevenítve a falu mindennapjait, egykori lakóinak emlékeit. Délben és éjfélkor felvételről szóló harangszó is emlékeztet a hajdani életre. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Bedis Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szerest fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária Rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
5: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szent misét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

Kedves hallgatóink! Sostársak gyógyító szeretet a gyászban címmel 21 és 22 óra között jelentkezünk. A sorstársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorainkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trehr Mária gyásztanácsadó.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott a szép estét kívánva, szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió budapesti stúdiójába. Ma este nagyszüleinktől kapott örökségeinkről beszélgetünk. Műsorunkat felvételről hallgatják.
1: Mikor fiaim 90 éves nagypapája meghalt, a legemlékezetesebb az volt az egyikük számára, hogy ő beszélt nekik iskolában a csillagokról. A legkisebb fiam, akinek nem ment könnyen az iskolai számtan, könnyes szemekkel mondta, a nagypapám tanított meg engem osztani. A másik nagypapa arról nem emlékezetes gyermekeim körében, hogy minden héten múzeumba, tájházakba vitte el őket, mindig máshova, és sokat mesélt nekik az életéről, a világ dolgairól. Van, ami fontos, a gyermek vagy a felnőtt számára fontos emlék megmarad a közös kapcsolatból. Ezek ajándékok. Érdemes végig gondolni, milyen kedves emléket, életre szóló üzenetet, ajándékot hagyott elhunyt hozzátartozónk. Sokszor ezek a gyászban lesznek számunkra igazán meghatározók, és talán jóval később döbbenünk rá, mit is hagyott örökül, mit ajándékozott, még a halál után is. Ezek az örökségek, kincsek, valódi értékes kincsek. A szeretetünknek látható, vagy érzékelhető ajándékai. Személyes emlékeimet szeretném megosztani Önökkel. Megpróbálok visszaemlékezni, hogy milyen emlékek kavarogtak bennem akkor, amikor meghalt a nagymamám. Idős szüleim voltak. Apai nagyszüleimet nem ismertem. Nem volt velük kapcsolatom. Már születésem előtt meghaltak. Anyai nagymamám élt, elég ritkán találkoztam vele, de akkor szeretgetett, dédelgetett. Tudta, mi a kedvenc ennivalom. A szemében kedves, a sok ránc között is jól látszó, huncut, cinkos mosolyt láttam. A mozdulatot, ahogy csak nekem elővette a hőn áhított kukoricát a sütőből. Amikor meghalt, az jutott eszembe. Nincs, aki azt mondja kedves hangon. Aranyos kis picikém. Sírtam a temetésen, szerettem őt. Akkor vártam az első gyermekemet. Érdekes. Belém hasított az a gondolat, vajon én milyen anyukai és nagymama leszek. Szomorú voltam, hogy utolsó idejében nem találkozhattam vele. Kár. Én maradtam szegényebb nélküle. Előttem van szikár kidolgozott sovány keze. Ma is látom, ahogy imára kulcsolja. Hajlott háttal, hátrafont kézzel ment szép virágai közé, és mindig a legszebbet vágta le, amikor tiszta kötén kötött maga elé, és temetőbe ment férjének, és 70 éve elhunyt gyermekeinek sírjához. Nyilván sose hallott arról, amit ma a pszichológusok mondanak, hogy van a gyásznak folyamata, meg ideje, meg különböző szakaszai. Ő úgy érezte, ez a heti temetőlátogatás az életének fontos, kiemelkedő, az ünnepi készülethez tartozó része. És ez neki így volt jó. Utána békésen folytatta mindennapi dolgos paraszti életét. Mit hagyott nekem örökségül? Pénz, gazdaságot nem. Szegény volt, de az élete egy nagy igen. Nem alkudott meg. Hitét, erkölcsét nem adta fel semmi áron, tartása volt. Örökül hagyta imádságban összekulcsolt kezét. Messzire révedő szemét magam előtt látom. Az unokáival 12 volt neki, egyforma. A gyermekekre egészen odafigyelő szeretettel foglalkozott, beszélgetett. Abban a kevés időben, amikor együtt lehettünk, egészen az enyém volt ő, és én az övé. Nem törődött azzal. Számára kedves, vagy nem az a vő, aki a gyermek, az unokájának az apja. Mindegyikünk aranyos, szeretett volt számára. Amikor 10 év körüli kislányként azt láttam, hogy minden szombat délután kimegy a temetőbe, még nem egészen értettem, mi szükség van erre. Ma már tudom. Ő akkor az elhunytnak is megadta a szeretetet, a tiszteletet. Számára egyértelmű volt, hogy férjének, a gyermekei életének van folytatása a mennyei örök hazában. De jó lenne, ha valami ilyesmi lelki örökséget hagyhatnék én is majd az unokáimra. Jó lenne, ha áldás lehetnék számukra.

Második világháborúban született. Nagyon szerencsés gyermek voltam, akinek mind a négy nagyszülője élt. A legtöbb emlékem az 1958-ban meghalt apai nagyapámról maradt meg benne. Ő volt a Vági nagypapa. Mindig úgy hívott, kis szolgám, gyere, vár a birtok, és kisétált velem a Rábapartra és a földekre. Büszkén mutatta a birtokát, és közben megmutatta a növényeket, és magyarázta nekem, a pesti gyereknek, hogy melyik mire való, és hogyan kell vetni, gondozni. Ilyenkor rengeteget beszélt az ő gyermekkoráról, ami nekem olyan meseszerű volt, mert az annyira más világ volt, olyan messze volt tőle. Ma is szép emlékem a déli harangszóra, mindig az asztalon volt a finom, forró leves, és az étkezési ima végén megszólalt a harang. És csak az úrangyal elimádkozása után fogtuk neki az étkezésnek. Húj kenyeret vágott fel a nagypapa, ami csak az ő feladata volt, akkor a késsel mindig keresztet rajzolt a kenyérre, és hálát adott Istennek az életet adó kenyérért. És csak azután szegte meg a kenyeret. Halál előtti nyáron is ott voltam náluk. Amíg élek, nem felejtem el, ahogy akkor elbúcsúzott tőlem. Édesapám jött érte. Ott álltunk már az utcaajtóban, amikor többször is visszament a házba, és mindig hozott valamit nekem. Egy vadonat új tehénbőr bukszát, majd egy nagy szelet sonkát szalvétába. És mindig úgy adta a kezembe, hogy azt mondta, fogadd el emlékül. Akkor nem értettem, miért teszi ezeket, és miért könnyes a szeme. Ma már tudom, hogy érezte, hogy végleg búcsúzik tőlem, és a velem töltött kedves emlékeitől. Néhány hét múlva szombaton ebéd közben jött a távirat, nagypapa halálában azonnal gyertek. Rohantunk az első vonattal Pestről Vágra. Míg életben találtuk, magához ölelt, és azt csukta a fülembe, egyre halkabban, nekem már lejárt, mennem kell, vár az örök bíró, de te ne sírj. Ott álltam a sürgés forgásban kavargó fejjel, amikor édesapám megfogta a kezemet, kivitt az udvarra. Gyengéden megfogta a két vállamat, egy kicsit eltolt magától, és könnyes szemmel csak ennyit mondott, most már én következem. Ott álltunk némán, nem tudom meddig. Akkor én ott nem éreztem az idő múlását. Visszamentünk a házba. A rokon öreg nénik morajló imája közben. Mariska apu mozgásképtelen húga magához hívott, és a fülembe súgta, szinte csak úgy magának mondva, szokatlan, fakó hangon. Meghalt a papa, és ki fog engem ápolni? Én már fölösleges vagyok. Majd kis szünetet tartva kérte, fordítsa fal felé. Este észrevették a felnőttek, Mariska is meghalt. Két nap múlva együtt temettük őket. Némán is szótlanul a semmibe nézve meredtem a világba, és úgy éreztem, a 13 éves kamasz fejemmel mindennek vége. Ebből a dermedtségből a robogó autóban már messze a kis falunktól tértem észre.

0: Mielőtt folytatnák vendégeinkkel a beszélgetést, elmondom azon kedves hallgatóinknak, akik mostanában kapcsolódtak be, hogy önök a Mária Rádió Magyarország adását hallgatják a budapesti stúdióból. Benne a Sorstársak című műsorunkat. A ma este nagyszüleinktől kapott örökségeinkről beszélgetünk.
1: Minden élettörténet, gyásztörténet más. Gyász folyamatának utolsó fázisa az, amikor már felismerjük, milyen ajándékot adott életével, jelenlétével, kapcsolattal, ami köztünk volt. Ma este a nagyszüleinkről kapott örökségekről beszélgetünk. Több rövid történetet osztunk meg kedves hallgatóinkkal. Mindegyikben az a közös, hogy az elhunyt nagyszülő halála egy örökségnek nevezhető csomaggal ajándékozta meg a tanúságtevőket. Sokféle örökséget kaphatunk felmenőinktől. Szeretném, ha ezek után saját élettörténetükön, gyászokon elgondolkodva megtalálnák a személyes, szellemi-lelki örökségüket. Talán még olyan is akad az örökségben, ami az Isten felé is elvezette, mint Juditot, a lelki anyukája és a nagymamája.
0: A szorult, megrázó helyzetből hogyan tudtál kilábalni, ki segített ebben neked?
2: Az én abortuszom után egy jó 3-4 évre megismertem a lelki anyámat, aki egy csodálatos és nagyszerű teremtés volt, mert már tavaly meghalt, de Isten különös gondviselésének tudom azt be, hogy pontosan akkor találkoztam vele, amikor a legjobban szükségem volt rá, mert ő valóban lelki anyám volt, nem testi értelemben, de minden támaszt, minden segítséget megkaptam tőle. Egyszerűen csak szeretett és elfogadott, nem követelt tőlem semmit, semmilyen feltételt nem támasztott az ő szeretetének, és most már tudom, hogy ő úgy szeretett, ahogy az Úr. Mert tudjuk Istentől, Istenről, hogy feltétlen nélkül szeret, és ő úgy szeretett.
0: Idáig elmondtad életednek egy fordulópontját, nehézségét, egy krízis helyzetét. Elmondtad azt, hogy a lelki édesanyád milyen nagy segítséggel volt, mennyire tudott ő vezetni. Emlékszel-e még valami olyanra, hogy rajta kívül ki volt az, aki vezetett, aki kísért téged az életutadon? Ki volt az, aki vezetett, aki kísért téged az életutadon?
2: Igen, a nagymamám. A nagymamám egyszerű parasztasszony létére rendkívül imádságos életet élt, bár én ezt akkor abban az időben nem értékeltem. Csak később, amikor bajba kerültem, és jöttek a problémák, akkor sejlett fel bennem, hogy az édesanyám, nagymamám rendkívül sokat mondta a rózsafűzért. Kapálás közben, fejés közben, takarítás közben, bármikor mindig láttam, hogy imádkozik, és én furának találtam, mert én nem mondtam a rózsafűzért, arra nem tanított ő engem meg, és az édesanyám sem. De amikor a sok probléma és baj bekövetkezett az életemben, én tudom így visszagondolva, hogy az ő imája mentett meg. Ebbe biztos vagyok, ez nem fantázia. Hogy az ő imája mentett meg,

0: Hosszú időn keresztül érted az életet, úgy, mint sokan mások ebben az országban. Együtt valakivel, akit úgy éreztél, hogy szeretsz, aztán csalódtál, aztán kerestél. Hogy találtál rá az irgalmas Istenre?
1: Az is egy nagyon szép emlék, olyan, mintha ma történt volna. Valahogy ez úgy van, hogy amikor a szeretet, az Isten szeretete megérinti az ember, nem tudja a szavakat sem elfelejteni, amik akkor a szívébe beleíródnak. Úgy kezdődött, hogy meghalt a nagymamám, akit nagyon szeretem. Biztos vagyok benne, hogy ő járt közben azért, hogy én észhez térjek, mert a sírjánál, mikor benéztem a sírba, és megláttam a szemfüggelen a nagy ember nagyságú fekete keresztet, akkor egy szempillantás alatt lejátszódott előttem az életem. De legfőképpen azt láttam, hogy mik azok a nagyon nagy vétkek, bűnök, mulasztások, amiket eddig nem is gondoltam, hogy az annyira nagy bűn. Tehát az úgy valahogy megvilágosodott, hogy amiről azt gondoltam eddig, hogy hát nem csak egy ilyen kis műtétke, és hát, hogy elfelejthetem, és kisöpörhetem magamból, és így ugye próbáltam bedugni a homokba a fejemet, hogy én ezt már is felejtettem, és már megnyugodtam ebben. És ez ott megvilágosodott előttem nagyon konkrétan, és nagyon mélyen érintve, úgyhogy láttam Jézusnak a szenvedését emiatt, a véres, a testét, ahogy miattam szenved. Emlékszem, hogy következett egy szentmise, és mivel nem voltam a férjemmel szentségi házasságban, nem éltem vele, ezért nem áldozhatom katolikus egyház szerint. Végtelenül bántott ez a dolog, nagyon nagy kínszenvedés volt ezért nekem szentmisére járni. Nem is jártam, nagyon ritkán mentem el, és ugye itt volt a gyásznise, itt ott kellett lennem, és akkor ez édesanyám áldozás után visszajött, és megfogta a kezem, és azt mondta, hogy nem baj, kislányom, majd egyszer te is áldozhatsz.

0: van, amikor nem a nagymama vagy a nagypapa rendítetlen hite, kitartó imádsága, hanem az élete, a tettei, a tisztelt reméltó embersége bontakoztat ki valamit az életünkben. Balázs, te kiskorodban nagyon sokat voltál a nagymamáddal, nagypapádat is ismerted. Mivel ajándékoztak meg ők téged? Milyen emlék idődődik fel benned, ha most kérdezlek téged?
1: Vannak gyerekkori emlékek. Mi a mindig mézes vajas kiflit rendeltem kakaóval, vagy a délutáni alvás előtt még mindig volt egy dominó parti, ahol mindig hagyta, hogy megverjem, és utána akkor jó bosszus volt. Elég sokat voltam a nagymamámnál napokig, és volt egy időszak, amikor elég sokat ilyen óvodáskor. Amikor már felnőttem, végül is egy házban laktunk, és hát lementem időnként hozzá, akkor nagyokat beszélgettünk, politizáltunk. Aztán persze már romlott a hallása, úgyhogy valószínűleg az egész ház hallotta, hogy én éppen hogy vélekedem. Ez mindegy, az a lényeg, hogy azért meghallott engem, mert a hallókészülékhez nem sok kedve volt. Szerettem, hogy ilyen szókimondó, és egyszer fültanúja voltam, hogy fölvette a telefon valamikor napközben, és a mamámat keresték. Ő felháborodva mondta, hogy hát hogy képzeli, hát munkaidő van, dolgozik. És akar még valamit? Aztán kis csönd, na akkor viszont hallás, egy puf lecsette. Szóval érdekes volt. Aztán, amikor már ugye öreg lett, akkor időnként lementem hozzá gitározni, énekelni, azt nagyon szerette. Volt néhány kedvenc éneke, azt szívesen meghallgatta mindig.
0: Nagypapával milyen kapcsolatra emlékszel ma vissza?
1: Messze volt tőlem, nem is sokat találkoztunk, és kicsit olyan volt, mintha biztos nyilván sok bölcsességet akart átadni, meg tanítani, de mindig az jött le nekem, hogy egy oktatás van. Az, hogyha fel akartam mászni a fára, akkor felhúzódsz, és akkor ha nem tudom megtartani magam, akkor mászhatok fel, mert akkor leesem. Ami nyilván igaza volt, de nekem minden alkalommal egy oktatás volt az, amikor ő valamit mondott, valamit hozzátett, hogy igazából lehetne jól csinálni. Nem éreztem elfogadást.
0: Balázs nagymamájában különösen értékelte az őt elfogadó szeretetet, a szó kimondását. Követendőnek érezte. A nagypapája úgy látszik, inkább fejleszteni, okosítani akarta tanácsalátnál, de szívéhez ezzel nem tud hozzákerülni. Júlcsi, kisgyermekes fiatalasszony, nagyszüleivel kapcsolatban fájó emlékei vannak. A lelki örökségével kapcsolatban a Szentírásban a bölcsesség könyve 4. fejezet ütött eszembe. Nincs haszon az istentelenek gyerek hadából, és a fattyúhajtás nem bocsátja mélyre gyökerét, sem szilárd alapra nem vesz szert. Mert ha ideig óráig burjánzó állókat hajt is, mivel nincs tartása, megingatja a szél, és a viharok ereje gyökerestől kitépi. Vörös körül letöredeznek, amíg fejletten ágak, és a gyümölcsül élvezhetetlen, éretlen és ehetetlen. Semmi hasznát nem lehet venni, mert a törvénytelen egyesülésből támadt gyermekek bűntanúsítják, amikor Isten ítélkezik a szüleik fölött. Nem gondoltam, hogy a kemény szavak ennyire igazak lehetnek ma is az életünkben. De ugyanakkor jó volt megtapasztalni, hogy ennél csak Isten irgalma és gondviselő szeretete a hatalmasabb. Júlcsi,
2: nagyszüleid nem élnek már. Amikor rájuk gondolsz, akkor mi jut eszedbe? Vagy egyáltalán eszedbe jut-e még az ő névnapja, születésnapja, esetleg a karácsony vele? Mi az az emlék, ami kedves, és mi az, ami... Hát, te nem csinálnál az unokáddal.
3: Apai nagyszüleim akkor haltak meg, amikor még elég kicsi voltam, de róluk sokkal több emlékem maradt meg, mint az anyai nagyszüleimről, akik sajnos elváltak. Vidéken laktak, ezért nagyon ritkán láttam őket, úgyhogy velük sajnos nem volt egy szorosabb kapcsolatunk, és igazából, mint nagyszülők nem is nagyon szoktam rájuk gondolni. Amikor halottak napján kimegyünk hozzájuk a temetőbe, akkor nyilván megemlékezünk róluk is, de egyáltalán nem mondhatom sajnos, hogy közel álltak hozzánk. Az apai nagyszüleim viszont nagyon kedves emberek voltak, és róluk csak szép emlékeket őrzök, amikor az összes karácsony, illetve nagyobb ünnep őnáluk volt, és az ölükbe vettek, együtt játszottak velünk, a legfinomabb ételeket rakták elénk. A nagymamám 70-80 év között volt, és mi voltunk a szemefényei. Tényleg csak szépeket tudnék róluk mondani. Névnapjukon, születésnapjukon is mindig eszembe jutnak. Nem csak amikor a temetőben járunk. Nagypapámról talán több emlékem van. Ő nagymamám után 5 évvel halt meg, tehát akkor már én is nagyobb voltam. Gyönyörű fajátékokat készített. gyönyörű fajátékokat készített kifejezetten nekünk, illetve ezt a mesterséget tanulta, és az építőkockától kezdve kis favonaton át mindent a mai napig őrzünk tőle, de olyan szinten, hogy ezt ma saját gyermekünknek tudjuk továbbadni. Fali képek, dísztárgyak, amiket ő készített fából, az is a lakásunkat díszítik, illetve a szüleim lakását, úgyhogy ezáltal is, ha ránézek egy-egy ilyen tárgyra, akkor ő jut az eszembe. Nagymamám meg mint egy gondoskodó tyúkanyó van előttem, akitől csak és kizárólag szeretetet kaptunk. Nagyon intenzív nem volt a kapcsolatunk velük sem, mert sajnos nagyon idősek voltak, ahhoz, hogy aktívan tudjanak velünk foglalkozni, vagy akár elvigyenek sétálni. Tehát inkább mi mentünk hozzájuk, és a családi ünnepekkor találkoztunk velük.
2: Említetted, hogy a nagymamátokkal, nem volt kapcsolatotok, és ugye a nagymama meg a nagypapa elváltak. Miért nem volt velük kapcsolatod?
3: Édesanyám elég kicsi volt, 5-6 éves, mikor elváltak a szülei. Ő az édesapjához került, az öccse pedig az édesanyjához, és nagymamámnak mindig az egy szem szeretett gyermeke a nagybátyám volt, és ez sajnos megmaradt élete végéig. Anyukámat nem szerette, mert annak idején házasság előtt fogant, és el akarta őt vetetni. Sajnos egy idős nagynéni közölte ezt anyukámmal később, hogy milyen módszerekkel próbálta elvetetni az édesanyja. Ő életben maradt, mert szívós volt. Megszülte, és élete végéig gyűlölettel vette körül. Nem tudta őt elfogadni. Így nekünk is azért nem volt vele kapcsolatunk, mert nem kereste édesanyám társaságát. A gyermekeire sem volt kíváncsi olyan szinten, hogy amikor születtünk, akkor a kórházban sem látogatta meg őt, nem segítette soha semmiben, és anyukám ezt nem is tudta a mai napig feldolgozni, hogy az édesanyjától nem kapott szeretetet. És ez egy borzasztó nagy teher, amit hordoz egy életen át, és lassan 60 éves, és még mindig nem tudott ezen túl lendülni. Így sajnos nekünk sem maradt meg különösebb emlék a nagyszüleinkről.
2: Anyukád titeket nagyon szépen és szeretett nevelt. Több gyermeke született, úgy tűnt, hogy mindenkit örömmel és szeretettel fogad, és olyan igazi anyuka lett belőle, aki szereti gyermekeit. És én úgy látom, hogy ő már jó nagymama.
3: Ő mindig azt mondta nekünk, hogy elhatározta annak idején fiatalon, hogy ha neki gyermekei lesznek, akkor egyformán fogja őket szeretni, hogy soha ne érezzék a gyerekei azt, amit ő érzett annak idején, hogy az öccsét elfogadta, az édesanyja, nem kellett tanulnia, bármit tehetett, mindent elnézett neki, anyukámat verte, szitta, csak gyűlölte, bármit tett, soha nem felelt meg neki, és éppen ezért kezdettől fogva figyelt arra, hogy mi hárman, aztán később, amikor a húgom megszületett, négyen soha ne érezzük azt, hogy bármelyikünk felé jobban vonzódna, és hát az igazi ős anya típus azt lehet rá mondani, akinek mindene a család, nem is ment vissza dolgozni, csak a családjának élt, hogy a gyermekei egy boldog otthonban nőjenek föl, és ezáltal az unokáihoz is nagyon vonzódik.
2: Nagyon jó látni, hogy édesanyád, meg a ti családotok hitben él, és ez szerint is cselekszik. Jó látni Jézus irgalmas szeretetét, hogy nem kell ennek örökön időkön át tartani ennek a gyűlölet sorozatnak. Lehet vége Isten kegyelméből.

Ma este a nagyszüleinkkel kapcsolatos gyászunkban kapott, olykor nehéz, de legtöbbször szép, kedves, igaz, kincset érő örökségeinkről beszélgettünk. Amit pedig felmenőink esetleg a bűnükkel, gyarlosságukkal elrontottak, azt Jézus megváltó szeretete, valamint a mi Isten felé kimondott és megélt igenünk, imádságunk helyre tudja hozni. A 128. Zsoltár szavaival búcsúzunk. Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útján jár. Élvezheted majd, amit kedved szerez, boldogságban és bőségben fogsz élni. Feleséged házad bensejében hasonlít a termő szőlőhöz, mint a hajtások az olajfát, gyermekeid úgy veszik körül asztalodat. Lám, milyen áldásban részesül az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged Sionból az Úr, hogy lásd Jeruzsálem boldogságát életed minden napján, s lásd meg fiaidnak fiait, s békesség legyen Izraelnek.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Magyarország Sorstársak című műsorát hallgatták. A következő műsorunkig a mai témánk az interneten keresztül meghallgathat a nap bármely szakában. Ha műsorban felvetett témáikban kérdése van, vagy tapasztalatait szeretné megosztani velünk, ezeket e-mailben szeretettel várjuk a következő címen. sorstarsak@mariaradio.hu. Köszönjük, hogy hallgattak minket, és imádkoznak értünk. Mára búcsúzik Kovács Ferenc.
1: Kovács Nétrel Mária.
0: Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra Önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el ima szándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Idén is megrendezik a mindenki születésnapja társadalmi összefogást. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek össze a kárpátaljai gazdák a magyarok kenyeréhez. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Miskolcon. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást, a mindenki születésnapja társadalmi összefogást, adja hírül a Magyar Kurír. A kezdeményezés fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők célja, hogy elősegítsék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A sétával és családi nappal egybekötött rendezvény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A rendezvényen standokon mutatkoznak be azok a szervezetek, amelyek a születés előtt, közben és utána is tudnak segíteni. Az összefogáshoz olyan neves művészek és előadók is csatlakoznak, mint Malek Andrea, Gera Zoltán vagy Lackvi János. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. Tudósít az MTI. A gyűjtés kezdeményezettje idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda járult hozzá az ügy sikeréhez. A szervezők megköszönték a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a történelmi egyházak és a gazdaszervezetek önkénteseinek munkáját. Tavaly mintegy 10 000 kárpát-medencei magyar gazda több mint 1100 tonna búzával segített 100 000 rászoruló mindennapi kenyerének biztosításához. Ahogy országszerte Miskolcon is megemlékezést tartottak a roma holokauszt évfordulóján vasárnap. Az eseményről a Minap miskolci hírportál számolt be. A megemlékezés a Mindszenti templomban tartott szent misével kezdődött. A nagy hőség miatt idén nem az emlékműnél mondták el a beszédeket, az esemény a Herman Otto Múzeum egyik külön termében folytatódott. A megemlékezés gyertyáit is később, alkalmasabb időjárási körülmények között helyezik majd el az emlékműnél, amely a roma holokauszt miskolci, vármegyei és európai áldozatainak állít emléket. Az ünnepség üzenete volt, hogy a roma holokauszt áldozatainak emlékét meg kell őrizni, a történetüket pedig tovább kell adni a következő generációknak. A szervezők köszönetet mondtak mindazoknak, akik szerepet vállaltak az 5 éve felállított emlékhely létrejöttében. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.

ha szeretné megosztani gondjait, örömeit, elmondani, ami a szívében van, bővebben beszélni arról, hogy miért kér imádságot. Hívja a Mária Rádiót 2 hetente, kedd este 10 órakor. Beszélgessünk, imádkozzunk együtt. Meghallgatlak.

Urunk Jézus Krisztus, az örök atya fia, küldd el most lelkedet az egész földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárunk. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, hogyha kedd, akkor ez nem Belgium, hanem a meghallgatlak. Bocsánat a rossz viccért. Itt a mikrofonnál
1: Erdős Levente
0: és Egri Zsuzsa. Mai nap, hát egy kicsit talán hűvösebb van, mint az eddigi időben, nem tudom, hogy bírják önök ezt a nagyon nagy meleget, ráadásul még a hírek is olyanok, hogy az embernek néha még sokkal melegebbje lesz, de próbáljuk meg ezt az estét is valahogy úgy tölteni az Úr előtt közösen, hogy akkor nem meleget, hanem forró szeretetet és örömet hozzunk egymás életébe a ma este, ha lehet. Általában szünidő van, olyan, aki már olyan jó szünetet kapott, hát elsősorban a tanároknak azért a vizsgaidőszakok is, ahol ilyen is van, véget értek, táborok vagy voltak, vagy csak lesznek még, azért mégis hosszabb szabadságuk van, és az ifjúságnak természetesen szabad a nyarát, attól függ, hogy mit csinálnak. Ma beszélgettünk többekkel, hogy mi időnkben már azért középiskolába elmentünk dolgozni azért, hogy valami zseppénzt keressünk. Én emlékszem rá, igaz, hogy az nem a zseppénz miatt volt, hanem azért, mert én olyan iskolába jártam, hogy kötelező volt nyáron gyakorlatra menni, gyárba dolgoztunk, és 2 forintos órabért kaptam. És nagyon boldog voltam benne, hogy most én nekem annyi pénzem lesz, hogy hú, hát én nem is tudom, mit fogok vele csinálni. 2 hetet kellett összesen dolgozni. Ugye a 16 év alatt azt hiszem ez volt a maximum. És hát akkor tessék kiszámolni, hogy akkor az mennyi. De azért az annyi pénz volt, hogy lehetett vele valamit kezdeni. Aztán sokáig nem voltak ilyen próbálkozások, és most arról beszéltünk ma, néhány, hát nem mai fiatallal, hogy amikor bevezették a középiskolásoknak ezt az 50 órás önkéntes munkát, egyetértettünk abba, hogy ez egy jó dolog volt, mert hogy legyen valami fogalmuk a fiataloknak a munkáról. Nem azt mondom, hogy soknak nincs, meg mi is igyekszünk őket megkímélni az ilyen dolgoktól, de nagyon jót tesz az, hogyha ilyenben is részt vesznek. Sok olyat ismerek, aki nem csak pénzért, hanem önkéntesnek megy el. Például egy fiú lakik a házunkba, aki vízisportokat űz, így mondom, hogy nem lehet meg kitalálni, hogy kiről van szó. Bár még nem most kezdte az egyetemet, tehát most már középiskolán túl van, elment önkéntes vízimentőnek nyárra. És hát az lehet, hogy nagyon jó dolga volt, mert a Balatonon volt, és fürödhetett, és napozhatott is, de közben azért nagyon résen kellett lennie, mert mindig történhet valami egy strandon, és azért az egy kemény munka, hogyha ott ilyen előadódik. Tehát nem azt mondom, hogy mind ilyenek, de nem igazán rajonganak azért, hanem az, hogy hát különböző bulikra, eseményekre, rendezvényekre el tudjanak jutni, és hát ott helytelenül viselkedjenek, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Bár vannak olyan táborok is, amik megint csak a nagyon jó példákat mutatják, például a cserkésztáborok. Én a cserkészetről sokat nem tudtam, hogy a koromnál fogva nálunk még az úttörő volt a divat, és az öregebbek pedig nem sokat meséltek róla, arra figyeltem azért, hogy otthon, ha vendégek voltak, akkor a bácsik egy idő után elkezdték a régi cserkész történeteiket mesélni, megolvastam is róla persze, és úgy csodálkoztam, hogy hú, hát az nagyon-nagyon jó lehetett annak idején ezek a táborok, és most megint vannak ilyenek, és a családban is volt, és ott nem kényeskedtek, ott nem volt probléma, hogy hideg vízbe kellett mosakodni, meg hasonlók, fiúknak ki kellett mosni a ruhájukat saját maguknak, meg főztek, meg ilyesmi, mesélték a kalandokat, és hiába volt zivatar, és első három napig nem jöttek haza, nem irkáltak, vagy küldözgettek üzenetet, hogy anya, apa, vigyetek haza, mert láthás leszek, hanem nagyon élvezték. Azt hiszem, hogy ezek a dolgok adhatnak példát a neveléshez is. És hallgassunk egy kis zenét. Jaj, nem mondtam, Levente. Nagyon csúnyán nézett rám, nem mondtam be a telefonszámot. Mindig azt gondolom, hogy mindenki tudja fejből. 061-374-0904. Várjuk a kedves hallgatók hívását.

azok kedvéért, akik csak most kapcsolódtak be az adásba, elmondom, hogy önök itt a Mária Rádióban a Meghallgatlak című élő telefonos műsort hallják, bár nem úgy néz ki, mint a mi telefonos, mert eddig egyetlen telefont se kaptunk. Elkezdtem a nyárról beszélni, és hoztam olyan imádságot is, ami a vakációra való, elsősorban fiataloknak, de másnak is, mert a szabadságra értelmezhetjük általánosságban. Uram Jézus Krisztus, szívből örülök a vakációnak, sokat várok tőle, örömöt, pihenést, felüdülést. Adj nyitott szemet, hogy meglássam a világ szépségeit, adj nyitott fület, hogy meghalljam hívásodat. Tölts el örömöddel, engedd, hogy minél többet ízleljek meg világod gazdagságából. Vigyázz rám minden utamon, hogy a szünidő is erősítsen és gazdagítson. Amen. Minden benne van ebben az imádságban, amit úgy szeretnénk, vagy elképzelnénk egy jó nyárhoz, egy jó vakációhoz. Minden esetre elkezdtem gondolkozni, hogy milyen nyaraink voltak, mikor gyerekek voltunk, és ami nagyon érdekes volt, hogy én addig azt hittem, hogy hát misért az csak templomba lehet misére menni. És elmentünk nyaralni egy olyan helyre, ahol nagyon messze volt a templom, viszont volt egy szép nagy ház, aminek volt egy ilyen, hát emeletes villa volt tulajdonképpen, és az emeleten egy hatalmas, egy nagy szoba volt, mint egy nem mondom, hogy bálterem, de jó nagy szoba, és még egy erkély is tartozott hozzá, úgyhogy ott elég sok ember el tudott férni, és ott berendeztek egy kis kápolnát, nem volt állandó kápolna, de ilyenkor nyáron volt egy atya, aki talán ott nyaralt a környéken, és eljött oda, és ott tartott misét, és hát mi el voltunk ájulva, hogy na hát ilyet is lehet, hogy nem templomba tartják a misét. Később aztán már olyat is láttam, hogy egy erdőkellős közepén tartottak misét. Persze, hát én nem voltam cserkész, mert azoknak ez nem egy újság, ugye előbb emlegettem őket, de minden esetre, hogy olyan helyeken, aztán sok évvel később, mint felnőtt mentem zarándok utakra, ott már egész természetes volt az, hogy ha másképp nem jött ki, akkor hát például egy sivatagi út mentén olyan volt a sivatag, nem is homok volt, inkább köves volt, ez Egyiptom, nem tudom megmondani, hogy pontosan akkor hol voltunk, de lényeg az, hogy olyan helyen, ahol azért léteznek keresztények is, de hát éppen valahogy két város között voltunk, és csak mentünk a busszal, busz megállt, és egy ilyen országút melletti hatalmas kő lett az oltár, és akkor ott tartotta az atya a misét. És hát hasonlók voltak az arándoklatokon. Mindig volt valami meglepetés, hogy most hol lesz, és hol tartják. Persze azért a legnagyobb élményem az az volt, amikor a Szent Sír Bazilikában, ott, ahol Jézus sírja van, pedig az egy nagyon pici kis hely, oda zsúfolottunk be, és ott volt a Szent Mise. Azt hiszem, most akkor egy kis csönd, illetve zene következik.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Mária dicsérem, Máriának zengem énekem, mert ő a legdrágább, a legszentebb a világon én nekem.

0: meghallgatja tudom, könnyek közt elsírt, száz meg száz bajom. Hát ez az ének, aminek a második verszakából meséltem a múltkor.
1: Igen, amikor elvesztette a cetlit, tudom.
0: Igen.
1: Ismerjük de már.
0: Azt hiszem, hogy föl kell hagyni az énekléssel, mert már kétszer nagyon bánkódtam, mert valami van a torkommal, nem az, hogy torokfájás, hanem mondta, voltam orvosnál, és igen, azt mondta, hogy az öregséggel jár, hát akkor ez jár vele nekem, meg sok másnak is. Múltkor meséltem arról is, hogy ilyen falusi szokásokat, és eszembe jutott, hogy a keresztjárónapok, meg a búzaszentelés, ilyen
1: igen,
0: ünnepnapok, és most, hogy mondta Zsuzsa, hogy kint is lehet, vagy szoktak misét mondani több helyen, hát én eltévesztettem, mert egy héttel utóbb volt a mise, az 50 éves miséje a Gyuri atyának, és azt is mondtam, hogy van egy domb a faluban, nem egy több, klastromdomnak hívjuk, és azt is mondtam, hogy tényleg klastrom volt ott valamikor, igen, de még egy kődarab sincs belőle, de viszont ott van egy kis milyen fás rész, és egy kereszt, és László napkor mindig ott tartják a misét.
1: Igen.
0: A Gyuri atyának is ott volt az 50 éves évfordulója, nagyon szép mm-hmm volt, mondják a gyerekek.
1: Értem.
0: Meg Szilas, nem Szilas, hogy is mondják, Szent Jakabnak mondták, most nem tudom, hogy hívják, mert az már betelepült, az csak földek voltak ott, és ott volt egy kereszt. Nem tudom, hogy az eredetét, hogy honnan származott, de valahogy talán innen, mert azt visszahozták onnan ide a faluba, és Szent Kereszt fölmagasztalás, akkor mindig ott tartjuk a szentmisét vasárnap.
1: Igen. Hát a júliusi téma tulajdonképpen az a teremtett világ a témája, egész hónapban a rádió műsoraiba ugye nem kötelező, de akik direkt erre csinálnak, vagy legalábbis erről is beszélnek a műsorukban. És lesz majd az a műsor, amit a Schindler Mátyás atyával, meg a Percel Évával csinálunk. És az Éva pontosan ilyen júliusi olyan népszokásokat keresett, amik hát ezzel kapcsolatosak, hogy az aratást hogy kezdték el, hogy kivonultak, mit imádkoztak, mit csináltak az első kévékkel, aztán azokat a szenteket, vagy szentek ünnepeit mondta, amik júliusban vannak, és hogy akkor milyen hasonló szokások voltak, és nagyon érdekes, úgyhogy ez majd vasárnap, ami utolsó vasárnap a hónapban, azt nem is tudom, hanyadika, de mindjárt megnézem a naptárba. Ha előjönne, nem jött elő. Hát én is időnként csinálok butaságokat, de megvan. Július utolsó vasárnapja az, ami jön a héten, vagyis 26-a, 26-án este lesz ez a műsor, úgyhogy többet nem árulok el róla, amiben hát többek között ezekről is lesz majd szó.
0: Ez elég nekem elárulásra, mert akkor tudom, hogy még itthon lesz Zsuzsa, nem táborba.
1: Nem, a tábor az augusztus első hetébe kezdődik.
0: Akkor jó, van egy tervem, úgyhogy
1: hűha.
0: Én sem mondom előre, de bánkódtam a múltkor, hogy nem tudtam meg, hogy azért nem csináltam semmit, mert nem voltam benne biztos, hogy itthon lesz a Zsuzsa, vagy nem.
1: Én se tudtam előre ezeket a dolgokat, de sikerült aztán mindenbe. A tábor az fix volt, családi programok is voltak közben, tehát azért nem tudtam, hogy mikor leszek, vagy mikor nem. Meg igazából ezek közt, szóval több táborban is voltam az idén is. Addig, amíg még tudok menni, hát természetesen. De a következő, tehát 2 hét múlva, akkor nem vagyok, mert pontosan a tábor miatt, és úgyhogy, de majd megígértem a múltkor is, hogy fölhívom, de annyi cirkusz volt nálam, hogy hát különböző munkálatok, meg a legnagyobb baj az, hogy a számítógépemmel történt valami, úgyhogy amíg az nem jó, addig nem leszek nyugodt.
0: Zsuzsa, nekem nincs cirkusz. Néha nagyon elkeseredek, most már egész nap vaksötét van.
1: Megpróbáltam elképzelni, meg az ember olvas is ilyen történeteket, meg olyanok, akik elmesélik, de nagyon nehéz elképzelni is, és
0: az nagyon jó volt, hogy lakáson belül dolgokat meg tudtam csinálni, meg igyekszek is, nem szeretem, ha jönnek a lányaim, mert ők nem fogják azt föl, hogy eltesznek ide-oda, amoda, máshova valamit, én meg keresgélhetem. És ugye nincsenek itt napközben, és igen, ha nekem valami kell, akkor kellemetlen, ha nem találom.
1: Értem, igen.
0: Úgyhogy vak sötétbe megyek ki reggelizni is, hát az ebédet vagy ide hozzák, akkor délbe, vagy ide készíti a lányom, és megmondja, hogy hol van a hűtőbe. És van egy tompa fakésem, és én azt mind csak egyet mondok, ezt mindig ott hagyom a konyha szekrényen egy helyen, hogy valahogy amire kell a kés a reggelihöz, az mindig ott legyen.
1: Igen.
0: Mert ha kihúzom a fiókot, és ott van 5 vagy 10 kés, de vagy helyes,
1: vagy éles,
0: tudom én milyen, szóval nem
1: hát
0: tudok
1: igen,
0: vele élni. Úgyhogy minden olyan bonyolult, kár ragozni, de ez így van, úgyhogy most már nagyon sokszor előfordul, hogy házon belül is eltévedek. Meg kell állni, meg nagyon vigyázni, hogy el ne essek, mert az nem hiányzik a comjak törésemnek.
1: Hát gondolom.
0: Úgyhogy...
1: Csodálom hogy ezt így tudja csinálni, és biztos, hogy nem egy, hanem 2 angyala van legalább. Legalábbis én így nem tudom, lehetséges-e, de elképzelhető.
0: Elképzelhető. Hát most csak szóval nem is olyan panaszképpen akarom mondani, de olyan 2 villany van a fürdőszobában is, de félek kimenni fürödni. Hiába gyújtogatom föl. Ha fölgyújtom a villanyt a lakáson belül is, például most, még azt se látom, hogy a csillár ég.
1: Értem.
0: Úgyhogy nem panaszkodni akarok, csak elmondom az életemet.
1: Hát nyilván.
0: De a másik meg az, hogy talán mondtam is, 5 voltunk, és csak én vagyok egyedül.
1: Igen, most már én is tudom, milyen az, hogy az embernek nála fiatalabb testvére elmegy.
0: És hát én a második voltam, a bátyám volt, 14 hónap volt csak köztünk, most meg a legkisebb öcsém ment el, és nem tudok róla semmit, mert nem itt lakott, és gondolom, hogy hamvasszák, mert ha nem hamvasztanák, akkor annyi ideig nem tarthatnák. Úgyhogy semmit se tudok róluk, mert nem itt laknak. Úgyhogy potyogunk. Kiürül a falu, Zsuzsa. Unalmamban elkezdem számolni az utcákat, és sehol senki.
1: Értem.
0: elszámolgatom, hogy csak a mi kis utcánkban hányan voltunk gyerekek, és most meg nem, nincsen sehol. Idegennek fogják lakni a falut. Most mondja a lányom, hogy hallotta, hogy valami ilyen tanácskozásra gyűltek össze, nem tudom hol és kik, hogy egy kislány este ment valahova, és egy ilyen beköltözött valami család, és egy fiú elütötte a kislányt este. Hát nálunk még zár se nagyon volt. Még én dolgozni jártam, a férjem le volt százalékolva, és nekem nem volt több kulcsunk, csak egy. Vagy bezárt a férjem, ha odébb ment valahova, vagy nem.
1: Értem.
0: A családi házunknál meg egy kulcse volt, csak a kamrának volt kulcsa. És egész nap mentünk dolgozni, pedig igen-igen nagy volt a házunk, de nem zártunk.
1: Hát igen.
0: No, mindent elmondtam, újságot nem tudok. Kis szomorúságok. Már nem csak családon belül, hanem a többi.
1: Igen.
0: Imádkozzunk a hazáért.
1: Így van, és akkor azt még egyszer mondom, hogy én csodálom azt, hogy ennyire is egyedül meg tud lenni még, és mindenfélét azért meg tud tenni, de biztos elmondtam már többször, még egyszer elmondom, a Placid atya, mikor ment ahol már olyanok voltak, akik feküdni tudtak csak, és semmi mást, és mozdulni sem tudtak. És akkor panaszkodott a néni, hogy hát minek élek én már, a Jóisten itt hagyott, és elfelejtett, és én már el akarok menni, és semmit se tudok csinálni, és hát szóval úgy jó beleélte magát, aztán Placid atya, hát nem tetszett neki, hogy ezt mondja, a jó erős hangja volt, és akkor erősen rászólt, hogy akkor figyeljen ide, mert megmondom, hogy a legnagyobbat teheti, imádkozhat mindenkiért. Ha nem tud aludni, akkor éjszaka is, nappal is, egyfolytában az a legtöbb, amit megtehet bárkiért, az kár egész világért.
0: Igen, hát még tavaly minden ablakot megpucoltam, meg a plafonon vannak a függönyök, és még azt is fölraktam.
1: Húha!
0: Meg kiporszívózok, nagyon nehéz, nagy porszívónk van, és azt sötétbe is megcsinálom, meg a konyhát fölmosom. Van úgy, hogy közben le kell ülnöm.
1: Hát ez nagyon komoly.
0: Úgyhogy amit lehet, mondom, azért is megcsinálom, hogy ha ők jönnek, a lányok, akkor csak bajba vagyok. Nem találom fel a dolgot, ami éppen nekem kell. Úgyhogy, na hát elköszönök, hát ha valaki még
1: jó szólna. Isten áldja meg, hát remélem, hogy valaki jelentkezik, mert múltkor volt, hogy kapkodták a telefont, most valahogy túl meleg van, túl hideg, sose lehet tudni. Már meccs sincs most éjszaka, ugye?
0: Negyedször.
1: Levente bólogat, hogy meccs sincs mostanában. Mert volt olyan is, amikor este 11-kor kezdődött, és akkor attól nem lehetett aludni. Na, szóval minden jót kívánok,
0: negyedször,
1: és a jó Isten
0: áldja. Negyedször tudtam föltárcsázni, mindig mellé ütöttem.
1: Igen, értem.
0: Köszönöm a meghallgatást, és jó egészséget
1: mindkettőjüknek,
0: hogy még sokáig tartson. Ezt várom mindig. Kigondolom én előre, hogy ezt elmondom, vagy az, de ki, sok minden ki
1: nem
0: is megy
1: baj,
0: majd a jamból.
1: Nem baj, akkor marad legközelebbre is.
0: De mindenhol föl kéne írni, ugye?
1: Hát.
0: Nincs most már, nagyon szépen földrajzolta nekem gyönyörűen a Monika telefonszámokat, de most már nem látok, az se, meg nincs is senki. Mindenki elment körülöttem, akivel beszélgetni szoktam néha.
1: Sajnos.
0: Jó éjszakát, Isten áldja magukat, és jó egészséget.
1: Köszönjük szépen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsőítsétek Jézus Krisztus
0: mindörökké. Amen.
1: Csodálatos ez a hölgy, már a múltkor is be akartam telefonálni, nem tudom, hogy 70-en fölül, alul, nagyon szép tiszta.
0: 90-en fölül.
1: Úristen, gyönyörű tiszta, ahhoz képest, pláne gyönyörű tiszta hangon énekel, ami rettenetes, már 65 fölött is. De ez, amit ő mondott, az a felmosástól kezdve, hát komolyan mondom, megemeljük előtt a
0: kisalapukat. És eddig ezt még nem mondta el, egyetlen egyszer se árulta el, úgyhogy én gondolkoztam, hogy hát csak segítenek neki, nyilván, ha semmit nem lát, hogy most sötét van, vagy világos, tényleg kalapott le.
1: Igen, igen, és nagyon szomorú valóban, amiről beszélt, amikor körülöttünk a kedves, hát a rokonaikról és hozzátartozókról
0: hát
1: nem
0: igen,
1: is beszélve, de amikor az utcában volt osztálytársai, meg játszótársai.
0: Igen, így van, és amennyire tudom, az valószínűleg a szülei biztos, de lehet, hogy már a nagyszülei is ebbe a faluba értek.
1: Sőt, valószínűsíthető, igen.
0: Igen, úgyhogy ez, igen.
1: Igen. Csodálatos, fantasztikus, tényleg, és köszönjük szépen, kedves Jó Zsuzsa, én ezt hinteni fogom, mint az igét, amit ön az előbb mesélt a placidatjával kapcsolatban,
0: igen.
1: Hogy ha semmi más nem, mindenkiért imádkozni. Én szoktam járni kórházba idősekhez, mostanában kevésbé,
0: igen.
1: Mert megszűnt egy-két osztály itt ott nagyon régebben, egy fél éve, mm-hmm. és máshol kerültek messze, nem tudom, valaki család el tudott helyezni, de a lényeg az, hogy még van egy-két hely, és ezt komolyan fogom mondani, hogy másoknak is mondják, hogy ha fekszel, és már semmi más nem tudsz, csak a plafont nézni, és a szíved lelked tele van keserűséggel, vagy elfogadó örömtelivel, mert készülsz fel az Úrhoz. Ha más nem tudsz tenni, mindenkiért imádkozhatsz.
0: Igen, és van még egy, amit én nagyon csöndbe teszek hozzá, de hát ha itt mondom, akkor azt úgyis nagyon sokan hallják, ami a legnehezebb. Mert mit mondott az Úr Jézus, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért is.
1: Pontosan, nem akartam.
0: És ha valakivel vitatkozom, hogy ugye szokták mondani, hogy de akkor mi van, ha és különben is, és egyáltalán, és tudom, hogy nagyon nehéz, próbáltam, ez a legnehezebb, de azt hiszem, hogyha valaki, aki ott fekszik, és hát csak ezt az egyet tudja, lehet, hogy neki már semmilyen ellensége nincs.
1: Viszont akkor ez hatalmas dolog tőle. Aki
0: imádkozhat azokért, igen, akinek vannak, igen, ellenségei.
1: Tudnélik, a villamoson mindenhol lehet imádkozni, ugye szoktuk mondani,
0: igen,
1: de az, hogy mindenkiért imádkozni, és csak imádkozni, az annak akkora ereje van egy
0: így
1: idő
0: van
1: után, hogy nem
0: van
1: a villamoson, meg nem a gyerek közben, meg a nem tudom, hanem azért imádkozom, hogy imádkozom mindenkiért.
0: Igen.
1: Ennek nagyon nagy ereje kell legyen.
0: Köszönöm, hogy ezt így mondta, és
1: mi is köszönjük szépen, drága Jó Zsuzsa, csodálatosak Önök ott bent. Nagyon szépen köszönjük a csodálatos telefonokat, és mindent, amit Önök tesznek, mi értünk, akik hallgatjuk a Mária Rádiót. Isten áldja magukat.
0: Köszönöm szépen, én is, és Isten áldja.
1: Viszont hallásra, és üdvözlöm ezt a kedves idős hölgyet. Fantasztikus, fantasztikus.
0: Megfogom, valószínű még hallgatja, de ha nem, megfogom neki mondani.
1: Jó, kiskalapot sokszor megemeljük.
0: Igen,
1: a kiskalapunkat.
0: Köszönjük.
1: Mi is köszönjük, hogy ő még él, nagyon jó, nagyon,
0: igen,
1: szépen énekel. Isten áldja magukat, jó éjszakát.
0: Azt hiszem, hogy a műsorunk végére értünk. És hát még szerettem volna itt egy hosszabb imádságot is elmondani, de tartok tőle, hogy nem fér bele a műsoridőbe. Köszönöm a két telefont, és azt, hogy meghallgattak minket. Vigyázzanak magukra a nyáron, főleg a nagy melegben, és imádkozzanak egymásért, imádkozzanak Magyarországért, imádkozzanak Európáért, és itt tovább az egész világért, mindenkit beleértve. Akkor mondjunk el együtt egy üdvözlégyet. Üdvözlégy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
2: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Nardai Ilona műsora.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A nők vagy a férfiak viselik jobban a fájdalmat. Folyamatos vita tárgyát képezi, hogy melyik nem képviselői bírják jobban a fájdalmat. A megoldás azonban bonyolultabb, mint gondolnánk. Egy új kutatás kész eloszlatni a fájdalomtűrés körül kialakult vitákat. Bár a nők általában azzal érvelnek maguk mellett, hogy a szülést a férfiak nem bírnák ki, az erősebbik nem oldalán ott áll a fizikai megjelenés és a hormonok, amely alapján nekik kell könnyebben viselniük a megpróbáltatásokat. Az elmúlt évtizedek tanulmányai arra jutottak, hogy a nők érezhetően jobban kivannak téve a fájdalomnak, mint a férfiak, hiszen intenzívebben, gyakrabban és hosszabb ideig is érinti őket. Többször küzdenek fejfájással, fájdalmas bélproblémákkal, hát, medence és csontfájdalmakkal, de kutatások szerint szinte minden más testrészükben is gyakrabban nagyobb a fájdalom, mint a férfiaknál. A világszerte több 100 millió krónikus fájdalommal szenvedő beteg közel 70%-át nők teszik ki. Sokan azt feltételezik, hogy ennek az eltérő hormonszinthez van köze. A férfiaknál a magasabb tesztoszteron szint ugyanis gátolja a fájdalmat, mivel meghatározza, hogy a szervezet hogyan ismeri fel és továbbítja a kellemetlenségeket, illetve más krónikus problémákat. A megoldás azonban több lehet egyszerű biológiai kérdésnél. Befolyásolja ugyanis a stressz, a gyermekkori trauma, depresszió és a szorongás is. A nők gyakran állítják, hogy a szülés toleránsabbá teszi őket a fájdalommal szemben. Ez azonban nem teljesen igaz. A hormonok

0: arra, hogy a kapott eredmény ugyan egyértelmű, a nőknek és a férfiaknak eltérő gyógyszereket kéne gyártani, így azokkal a későbbiekben megfelelően lennének kezelhetők a különböző fájdalmak. A jegyzetet Narda Ilona állította össze.
1: Nézőpont. Dr. Narda Ilona osztotta meg gondolatait az egészségről.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek össze a kárpátaljai gazdák a magyarok kenyeréhez. Idén is megrendezik a mindenki születésnapja társadalmi összefogást. Megoldást sürgetett a spanyolországi Ceuta ügyében Leó pápa. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristaki és Borbálát hallják. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a magyarok kenyere 15 millió búzaszem program keretében, tudósít az MTI. A gyűjtés kezdeményezettje idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a magyarok kenyere 15 millió búzaszem programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők és a súlyos aszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda járult hozzá az ügy sikeréhez. A szervezők megköszönték a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a Történelmi Egyházak és a Gazda Szervezetek önkénteseinek munkáját. Tavaly mintegy 10 000 kárpát-medencei magyar gazda több mint 1100 tonna búzával segített 100 000 rászoruló mindennapi kenyerének biztosításához. Szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást, a mindenki születésnapja társadalmi összefogást, adja hírül a Magyar Kurír. A kezdeményezés fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők célja, hogy elősegítsék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A sétával és családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A rendezvényen standokon mutatkoznak be azok a szervezetek, amelyek a születés előtt, közben és utána is tudnak segíteni. Az összefogáshoz olyan neves művészek és előadók is csatlakoznak, mint Malek Andrea, Gera Zoltán vagy Laszkfi János. Békés, stabil és igazságos megoldás sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, tudósít az MTI. A Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezrán jutottak be illegálisan. A katolikus egyház főnyári rezidenciáján spanyolul szólt az égető kérdésről. 14. Leó a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri afrikai miasszonyunk bazilikában található. Leó pápa szerint a háborúk és az arrogancia az emberek közötti viszony elsivatagosodásához vezet. Úgy véli, egyesek annyira megrészegülnek saját vagyonuktól, hogy megfeledkeznek azokról, akik sírnak az éhségtől és kiáltanak a szomjúságtól. A gazdasággal szemben, amely az enyészetre ítélt tárgyak birtoklását jelenti, az ételért nyúló kezek, a lángban álló otthonok, a békére áhítozó emberek sokasága áll, jelentette ki a pápa. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái. Leó pápa augusztusi ima szándéka a városi evangelizációért. A Szentatya videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. Leó pápa aláírta a Vatikán város új alaptörvényét. Parolin bíboros a Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros.
4: Leó pápa augusztusi ima szándéka a város evangelizálásáért. 14. Leó közé tette augusztusi ima szándékát, és arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a város evangelizálásáért, hogy az Úr elkísérhesse azokat a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az életértelmét. 14. Leó pápa arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy csatlakozzanak hozzá augusztusban a város evangelizációjáért folytatott imában. Július 31-én tették közzé a havi Imádkozza pápával című videót, amelyet a pápa imavilág hálózata készített. Imájában Leó pápa arra kéri a jó pásztort, aki utcáinkon és tereinken jár, hogy lépjen be a magas épületekbe és az egyszerű városnegyedekbe, és csendben kísérje a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az életértelmét.
5: Lord Jesus, Good Shepherd, you walk through our streets and squares.
4: A Chicagóban született pápa elismeri, hogy bár a városok a szabadság és a lehetőségek helyei, az anonimitás és az elszigeteltség tereivé is válhatnak. Kifejezi reményét, hogy a városi környezet termékeny talajt biztosíthat az evangélium hirdetéséhez. A Szentatya azért is imádkozik, hogy a hívek tegyenek egyszerű és szeretetteljes gesztusokat, és ezt együtt tegyék egy olyan közösségként, amely előre halad és jelenléttel, illetve testvériséggel küzd a közöny és az elszigeteltség ellen. Ma a világ népességének közel 45%-a városi területeken él. A demográfiai növekedés az emberek magas koncentrációjához vezetett, ami társadalmi és közösségi kihívásokat eredményez, beleértve a magányt is, amely sok ember, különösen a fiatalok mentális egészségét befolyásolja. A pápa ima világhálózatát 1844-ben alapították az ima apostolság néven, és a Jézus társaságára bízott pápai mű. Ferenc pápa 2020. decemberében ezt a pápai művet vatikáni alapítvánnyá tette, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, és több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkot, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat úgy éljék, hogy készen álljanak Isten küldetésére. A szervezet missziójának középpontjában a pápa havi ima szándékai állnak, amelyek arra hívják tagjait, hogy az emberiség és az egyház küldetése által sürgető kihívásokra összpontosítsanak.
3: Leó pápa videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. 14. Leó pápa az augusztus 4-én kedden a Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával közített videóüzenetében szívélyes üdvözletét küldi és lelki közelségéről biztosítja a rumandai Kigaliban megrendezett Signis világkonferencián összegyűlteket. Reméli, hogy megfontolásai új lendületet adnak annak biztosítására, hogy a kommunikációs platformok az emberiség közös javát szolgálják. A Cygnus a kommunikáció katolikus világszövetsége Róma székhelyjel. Korunkat gyakran nevezik digitális kornak, mivel életünk nagy részét a digitális technológia és az internet irányítja. A Szentatya a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megerősíti, hogy az online kommunikáció nem pusztán információ átadás, hanem egy kultúra megteremtése, mivel hatalmában áll formálni az emberek világ felfogását, és ezáltal mélyrehatóan befolyásolja a kollektív tudatot. E tekintetben a pápa bízik abban, hogy a digitális kommunikáció a kulturális harmóniáért és a környezeti jólétért témáról szóló gondolatai olyan módszereket keresnek, amelyekkel előmozdíthatja a kommunikáció stratégiákat és eszközöket, amelyek az igazság keresésére és az emberi méltóság tiszteletben tartására irányulnak. Így módon munkájuk olyan kultúrát épít, amely a közösség, a béke és a környezetvédelem evangélium értékeit tükrözi. A Szentatya Szűz Mária az Egyház Anyja közbenjárásába ajánlja a konferencia minden részvevőjét, és azért imádkozik, hogy erőfeszítéseik tartós gyümölcsöket teremjenek, majd apostoli áldását adja rájuk, mint a bölcsesség és az erő zálogát az Úrban.
4: Leo pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét. 14. Leo új alaptörvényt bocsát ki, amely a 2023-as szöveg helyébe lép, hogy megfeleljen azon szükségletnek, miszerint szem előtt kell tartani a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. Az új törvény egyetlen jogalkotási szövegbe foglalja a 2025. novemberi motu proprio által már bevezetett módosítást, amely szerint a pápai bizottság elnöksége már nem kizárólag a bíborosoknak van fenntartva. Július 31-én csütörtökön, Loyolai Szent Ignác emléknapján 14. Leo pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét, amely, ahogy a preambulumában is kifejtésre kerül, szem előtt tartja a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. A törvény azonnal hatályba lép, felváltva a korábbi 2023. május 13-a óta hatályos alaptörvényt. 14. Leo által pápasága kezdetén kihirdetett új alaptörvény megerősíti és magában foglalja ezeket a módosításokat, amelyek az állam törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási funkcióit érintik. Különösen a törvényhozó funkció tekintetében egyetlen törvényi szövegben foglalja össze a 2025. november 19-i motu proprio által bevezetett módosítást a Vatikán Városállam Pápai Bizottságának elnökségével kapcsolatban, amely szerv mind a törvényhozó, mind a végrehajtó hatalommal bír. Leo pápa akkor hatályon kívül helyezte a Vatikán Városállam korábbi alaptörvénye 8. cikkeinek első bekezdését, amely előírta, hogy csak bíborosok tölthetik be a pápai bizottság elnöki tisztségét. Ezt a tisztséget most Raffaella Petrini nővér tölti be, aki egyben a kormányzóság elnöke is. Az új alaptörvény 8. cikkeje most kimondja. A pápai bizottság bíborosokból és más tagokból, köztük az elnökből áll, akiket a pápa nevez ki 5 évre. A végrehajtó funkcióval kapcsolatban az új törvény megerősíti a kormányzóság szerepét, amelynek szervezeti felépítése hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódját szolgálja, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ugyanakkor tovább tisztázza az elnök és a főtitkár felelősségi körét, valamint együttműködésüket. Kiemeli a főtitkár hivatalának intézményi jellegét is, jelezve ezzel, hogy a szerep egynél több személyre is bízható. Az igazságszolgáltatási feladatokat illetően a 22. cikkely első bekezdése kifejezetten megerősíti, hogy a törvény meghatározza az igazságszolgáltatási rendszer igazságügyi szerveit szabályozó jogi keretet. Az elmúlt években bevezetett jelentős reformoknak köszönhetően ez a törvény teljes mértékben garantálja az igazságszolgáltatás megfelelő működését. Ezzel a gondosan struktúrált megközelítéssel Az új alaptörvény, amely elődeihez hasonlóan, ahogy a preambulumban is szerepel, alkotmányos identitást kíván adni Vatikán városállamnak, hatásköreinek és az azokból eredő feladatok gyakorlásának, továbbra is az állam minden más szabályának alapja és hivatkozási pontja, miközben megerősíti a vatikáni jogrend egyedi jellegét és autonómiáját. A preambulum megismétli a kormányzóság szerepét, amely hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódjának szolgálatában áll, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ahogyan a múltban is, a preambulum azzal zárul, hogy a kormányzó testületek és mindazok, akik felelős pozícióban, igazi egyházi szellemtől áthatva végzik tartós szolgálatukat az államért, meg vannak bízva mindazon hatalom gyakorlásával, amely a lateráni szerződés által meghatározott területre, valamint azon épületekre és területrészekre vonatkozik, ahol az állam vagy a Szentszék intézményei működnek, és ahol a nemzetközi jog értelmében személyes és funkcionális garanciák és mentelmi jogok vannak érvényben.
3: Parolin bíboros a Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Augusztus 2-án vasárnap Pietro Parolin bíboros államtitkár szentmisét mutatott be a Guatemala városi székesegyházban a közép-amerikai országban tett látogatása során, amely a Szentszék és Guatemala közötti diplomáciai kapcsolatok 90. évfordulójára emlékezik. Az evangélium hirdetésének vágya arra késztet minket, hogy az egész emberiséget átöleljük, és ne zárjunk el egyetlen utat sem, amely egy igazságosabb, testvériesebb és támogatóbb társadalom építéséhez vezethet, megtörve az egyenlőtlenség és a korrupció okozta megvetés, közöny és igazságtalanság ördögi körét. Parolin bíboros miután vasárnap reggel meglátogatta a kalkuttai Terézona idősek otthonát, szentmisét mutatott be a főváros katedrálisában, amelyen különböző egyházi, diplomáciai és polgári hatóságok vettek részt, köztük az ország elnöke és alelnöke, a guatemalai püspökök, az apostoli nuncius, papok, szerzetesek és több száz hívő. Prédikációja elején a bíboros átadta a Szentatya személyes üdvözletét a guatemalai népnek. A homília kezdetén mindenek előtt szeretném átadni őszentsége 14. Leó pápa személyes üdvözletét, aki szeretettel gondol önökre és arra kért, hogy fejezzem ki közelségét és adjam át atyai áldását. Parolin bíboros megjegyezte, hogy az isteni gondviselés soha nem hagyta el a guatemalai népet, sem az itt élő egyházat. A Szentírás szavai nyomán megállapította, hogy csak Isten elégítheti ki az emberiség legmélyebb éhségét, és nem csak a kenyér utáni éhséget, hanem az értelem, a szeretet, a remény, a teljes, bőséges élet, az örök élet utáni szomjúságot is. Ti adjatok nekik enni, idézte a bíboros a vasárnapi evangéliumot megállapítva, hogy ebben az emberi valóságban találja meg az egyház igazi hivatását. Elvinni az ige kenyerét és az eukarisztia kenyerét mindenkinek, mindenkor és mindenüvé. Ez az igény szükségszerűen arra késztet minket, hogy másokkal találkozzunk, bárhol is legyenek, és bármilyen helyzetben is legyenek, Izaiás próféta szavait ismételve. Jöjjetek mindnyájan, kik szomjasztok, jöjjetek a vizekre, és akiknek nincsen pénzük, jöjjenek, egyenek. Krisztus kérése, ti adjatok nekik enni, azt sürgeti, hogy ne maradjunk közömbösek embertársaink szükségletei iránt. A világ szükségletei láttán ugyanis, mint a szegénység, a magány, az igazságtalanság és a szenvedés, amely gyakran a korrupció következményei, azt gondolhatjuk, hogy csak keveset tehetünk. Jézus azonban arra hív minket, hogy adjuk oda neki, amink van. Még ha az 5 kenyér és a 2 hal kevésnek is tűnik, a csoda pontosan akkor kezdődik, amikor a tanítványok Jézus kezébe adják csekély javaikat. Ugyanezt történik az életünkben is. Amikor az Úrnak adjuk időnket, képességeinket, nagy lelkűségünket, sőt korlátainkat is, ő megsokszorozza ezeket az ajándékokat mások, sokak javára. tanította Pietro Parolin bíboros a guatemalai székesegyházban bemutatott szentmise homíliájában.
4: Szöul ad otthont az első keresztény konfuciánus kollokviumnak. A Valláskozi Párbeszéd dikasztériuma keresztény és konfuciánus vezetőket és tudósokat hív egybe, hogy megvizsgálják, hogyan segíthet a két hagyomány egy igazságosabb, békésebb és emberibb világ építésében. Keresztény és konfuciánus vallási vezetők, tudósok és képviselők gyűlnek össze augusztus 4-én és 5-én a szöuli Sogang Egyetemen az első keresztény konfuciánus kollokviumra. Az eseményt a Vallásközi Párbeszéd dikasztériuma szervezi a Koreai Katolikus Püspöki Konferenciával, a Sogang Egyetemmel és a Koreai Konfuciánus Akadémiával együttműködve. A kollokvium témája Új ég, új föld és Datong, nagy harmónia, nagy egység. Keresztény, konfuciánus párbeszéd egy ideális társadalom építéséért. Az augusztus 1-én kiadott közlemény szerint a résztvevők azt vizsgálják, hogy a kereszténység és a konfucianizmus hogyan inspirálhat közösen válaszokat a társadalom előtt álló legsürgetőbb kihívásokra. A sajtóközlemény megjegyezte, hogy a két hagyomány eltérő teológiai és filozófiai alapokon gyökerezik, hozzátették azonban, hogy a két vallási hagyomány osztozik a közös aggodalomban az emberi méltóság, az erkölcsi integritás, a felelős vezetés és a közjó iránt. A megbeszélések különösen a társadalmi széttöredezettségre, az erkölcsi bizonytalanságra, a környezetkárosodásra és a békét fenyegető veszélyekre összpontosítanak. A sajtóközlemény szerint a kollokvium várhatóan a keresztény-konfuciánus együttműködés folytatására szóló felhívással zárul, az oktatás, az etikai nevelés és a békeépítés területén. A szervezők remélik, hogy a találkozó a kereszténység és a konfucianizmus követői közötti párbeszéd tartós hagyományának kezdetét jelenti.
3: Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros. 98 éves korában, augusztus 3-án hétfő reggel, a Maputói Központi Kórházban elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros, Xai-Xai emeritus püspöke, amelyet főpásztorként 28 éven át vezetett, mégpedig egy hosszantartó polgárháborús időszakban, amelynek végén az 1992. október 4-én Rómában aláírt béke megállapodása nyert el Mozambik belső szabadságát. Julio Duarte Langa volt a második bíboros a mozambiki egyház történetében. Halálával a bíborosi kollégium most 240 bíborosból áll, köztük 116 a választó és 124 a nem választó bíboros. Julio Duarte Lange 1927. október 27-én született Mangunzéban, és különösen arról volt ismert, hogy a polgárháború idején vezette a Xai-Xai egyházmegyét. A helyi dialektusok mélyreható szakértőjeként felügyelte a II. Vatikán zsinat szövegeinek fordítását Mozambik főbb nyelveire. 1957. június 9-én pappá szentelték a mozambiki főváros székesegyházában, és különböző tisztségeket töltött be a malaiszei misszióban. 1976. május 31-én 6. pápába kinevezte a João Belo egyházmegye püspökévé, amelynek ugyanazon év október 1-én Xai-Xai-ra változtatták a nevét. Október 24-én püspökké szentelték, és 28 éven át kormányozta az egyházmegyét. Szolgálata során arra törekedett, hogy életben tartsa és megerősítse a vallásgyakorlatot, és újjáélessze az egyházat egy különösen nehéz helyzetben lévő éhínség, járványok és természeti katasztrófás sújtott a területen. Ferenc pápa 2015. február 14-én nevezte ki bíborossá. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
2: A királyok első könyve. A 20. fejezet. Ben-Hadad, Szíria királya összegyűjtötte egész seregét, és 32 királyt vett maga mellé, és lovakat és harci szekereket, és követeket küldött Áhábhoz, Izrael királyához a városba, és szólt: ezeket mondja Ben-Hadad, ezüstöd és aranyad az enyém, feleségeid és legjobb fiaid az enyémek. És válaszolta Izrael királya: igéd szerint legyen, uram királyom, a tied vagyok, és mindenem a tiéd. És visszatérvén a követek mondták: ezeket mondja Ben-Hadad, mivel hozzád küldtem, mondván, ezüstödet és aranyodat és feleségeidet és fiaidat nekem fogod adni, holnap ugyanebben az órában elküldöm hozzád a szolgáimat, és átkutatják a házadat és a szolgáid házát, és mindazt, ami a szemedben értékes, kézbe veszik és elhozzák. Összehívta pedig Izrael királya a föld összes véneit, és szólt: nézzétek és lássátok, hogy leselkedik ránk. Elküldött ugyanis hozzám a feleségeimért és a fiaimért, az ezüstért és az aranyért, és nem tagadtam meg tőle. És mondták neki mind a vének és az egész nép: ne hallgass rá, és ne engedj neki. Így tehát válaszolta Ben-Hadad küldötteinek: mondjátok meg az én uramnak, királyomnak, mindent, amiért a te szolgádhoz kezdetben küldtél, megteszek, ezt a dolgot azonban nem tehetem meg. És visszatértek a küldöttek, és jelentették neki. Ő újra elküldte őket, és szólt: ezeket cselekedjék velem az istenek, és ezeket tegyék hozzá, ha elég lesz Szamaria pora a nép markába, mely követ engem. És válaszolva Izrael királya mondta: mondjátok meg neki, aki felövezi magát karddal, ne dicsekedjék úgy, mint az, aki már letette a fegyvert. Történt pedig, hogy amikor meghallotta ezt az igét, ivott ő maga is, és a vele lévő királyok is a sátrakban, és szólt a szolgáihoz: vegyétek körül a várost. És körül zárták azt. És íme, egy próféta járult oda Áhábhoz, Izrael királyához, és szólt: ezeket mondja az Úr, bizonyára láttad ezt a hatalmas sokaságot. Íme, én a kezedbe adom ma, hogy megtudd, én vagyok az Úr. És szólt Áháb: ki által? És mondta neki: ezeket mondja az Úr, a tartományok fejedelmeinek szolgái által. És szólt: ki kezdje a harcot? És az mondta: te. Számba vette tehát a tartományok fejedelmeinek legényeit, és 232-nek találta őket. És utánuk számba vette a népet, Izrael összes fiait, 7000-et. És kivonultak délben. Ben-Hadad pedig ivott, és részeg volt a sátrakban ő maga is, és a vele lévő 32 király, akik segítségére jöttek. Kivonultak tehát a tartományok fejedelmeinek legényei az első vonalban. Így tehát Ben-Hadad embereket küldött, akik jelentették neki: férfiak vonultak ki Szamariából. Erre ő szólt: akár békéért jönnek, élve fogjátok el őket, akár harcolni jönnek, élve fogjátok el őket. Kivonultak tehát a városból a tartományok fejedelmeinek legényei, és a többi sereg követte őket. és megölte mindegyik a férfit, aki vele szembe jött. És megfutamodtak a szírek, és üldözte őket Izrael. Menekült Ben-Hadad, Szíria királya is lovon, a lovasokkal együtt. És kivonult Izrael királya is, és megverte a lovasokat és a harci szekereket, és megverte Szíriát nagy csapással. Oda ment pedig a próféta Izrael királyához, és mondta neki, menj, és erősödjél, és tudd, és lássad, mit tegyél, esztendő múltán ugyanis Szíria királya fölvonul ellened. Szíria királyának szolgái pedig mondták neki, a hegyek istene az ő istenük, azért győztek le minket, de harcoljunk ellenük a mezőkön, és legyőzzük őket. Tedd tehát ezt! Mozdítsd el a királyokat a helyükről, és állíts a helyükre vezéreket. És újítsd meg a harcosok számát, akik elestek a tiéid közül, és a lovasok számát, az eredeti lovasok száma szerint, és a harci szekerek számát, a szerint, amint régen voltak, és harcoljunk ellenük a mezőkön, és meglátod, hogy legyőzzük őket. Hitt a tanácsuknak, és így cselekedett. Esztendő fordultával tehát Ben-Hadad számba vette a szíreket, és felvonult Áfekba, hogy harcoljon Izraellel. Izrael fiait is számba vették, és élelmet véve magukhoz fölvonultak az ellenkező oldalon, és tábort ütöttek velük szemben, mint két kis kecskenyáj. A szírek pedig betöltötték a földet. És hozzájárulván Isten embere mondta Izrael királyának, ezeket mondja az Úr, mivel a szírek azt mondták, a hegyek istene az Úr, és nem istene a völgyeknek, ezt az egész nagy sokaságot a kezedbe adom, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. 7 napig rendezték a hadrendet mindkét oldalon, a 7. napon pedig megtörtént a csata, és Izrael fiai megvertek a szírek közül 100 000 gyalogost egyetlen napon. Akik pedig megmaradtak, bemenekültek Áfekba, a városba, és rádőlt a fal 27 000 emberre. A menekülő Ben-Hadad is bement a városba, egy kamrába, amely egy szobán belül volt. Mondták neki tehát a szolgái, íme, mi úgy hallottuk, hogy Izrael házának királyai kegyesek. Övezzük tehát a derekunkat zsákkal, és tegyünk kötelet a fejünkre, és menjünk ki Izrael királyához, talán megkíméli az életedet. Zsákot kötöttek tehát a derekukra, és kötelet tettek a fejükre, és elmentek Izrael királyához, és mondták, a te szolgád Ben-Hadad mondja, éljen kérlek az én lelkem. És az szólt, ha még él a testvérem. Ezt a férfiak jó jelnek vették, és gyorsan átvéve a szót a szájáról mondták, a testvéred Ben-Hadad. És mondta nekik, menjetek, és vezessétek ide őt. Kiment tehát hozzá Ben-Hadad, és Ahab fölvette őt a harci szekerébe. Ő mondta neki, a városokat, amelyeket az én atyám elvett a te atyádtól, visszaadom. És építs magadnak tereket Damaszkuszban, miként az én atyám tette Szamariában. Ahab pedig mondta, én pedig szövetségesként bocsátalak el téged. És szövetséget kötött vele, és elbocsátotta őt. Akkor a próféta fiak közül az egyik férfi mondta a társának az Úr beszédében, üss meg engem, ám az nem akarta megütni. Mondta neki, mivel nem akartad meghallani az Úr szavát, íme eltávozol tőlem, és oroszlán támad meg téged. És amint kissé eltávolodott tőle, rátalált egy oroszlán és megölte. Találkozva egy másik férfival, szintén mondta neki, üss meg! Az megütötte és megsebezte őt. Elment tehát a próféta, és találkozott az utona királlyal, és elváltoztatta az arcát úgy, hogy kötést tett a szemére. És amikor átvonult a király, kiáltott a királyhoz és szólt, a te szolgád kiment szemtől szembe harcolni, és amikor egy férfi menekült, oda vezette hozzám valaki és szólt, őrizd ezt a férfit, ha elesik, életed lesz az életéért, vagy egy talentum ezüstöt fizetsz. És miközben én megzavarodva ide-stova fordultam, ő hirtelen eltűnt. És szólt hozzá Izrael királya, ez a te ítéleted, amit magad mondottál. Az erre azonnal levette a kötést a szeméről, és Izrael királya fölismerte, hogy a próféták közül való. Aki szólt hozzá, ezeket mondja az Úr, mivel elengedted a kezedből a férfit, akit halálra szántam, életed lesz az életéért, és néped lesz a népéért. Így tehát visszatért Izrael királya a házába szomorúan, és méltatlankodva Szamariába ment.
0: A királyok első könyve. A 21. fejezet. Ezek után pedig ez történt. Áhábnak, Szamaria királyának palotája mellett szőleje volt a jiszraelita Nábotnak. Beszélt tehát Áháb Nábothoz mondván, add nekem a szőlődet, hogy zöldséges kertet csináljak belőle, mert közel van a házam mellett. És jobb szőlőt adok helyette, vagy ha jobbnak gondolod, annyi ezüstöt adok, amennyit ér. Kinek válaszolt a Nábot, legyen hozzám irgalmas az Úr, nehogy odaadjam atyáim örökségét neked. Elment tehát a házába Áháb szomorúan, és méltatlankodva az ige miatt, amit mondott neki a jiszraelita Nábot, mondván, nem adom neked atyáim örökségét. És levetvé magát az ágyára, arcát a fal felé fordította, és nem evett kenyeret. Bement pedig hozzá Izebel a felesége, és mondta neki, mi ez? Mitől szomorodott el a lelked? És miért nem eszel kenyeret? Ő válaszolta neki, mert beszéltem a jiszraeli Nábottal, és mondtam neki, add nekem a szőlődet, pénzt adok érte, vagy ha úgy tetszik neked, szőlőt adok helyette. És ő szólt, nem adom neked a szőlőmet. Mondta tehát neki Izebel a felesége, nagy tekintélyű vagy, és jól kormányzod Izrael országát. Kelj föl, és egyél kenyeret, és nyugodjék meg a lelked. Én majd neked adom a jiszraeli Nábot szőlejét. Így tehát levelet írt Áháb nevében, és lepecsételte az ő gyűrűjével, és elküldte a vénekhez és az előkelőkhöz, akik az ő városában voltak, és együtt laktak Nábottal. A levélnek pedig ez volt a tartalma. Hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábotot a nép élére, és béreljetek föl ellene két Beliál fia férfit, és tanúskodjanak, átkoztad Istent és a királyt, és vezessétek ki, és kövezzétek meg őt, és így halljon meg. Megtették tehát a vének és az előkelők, akik vele laktak a városban, amint parancsolta nekik Izebel, és amint írva volt a hozzájuk küldött levélben. Böjtöt hirdettek, és leültették Nábotot a nép élére. És bejött két Beliál fia férfi, leültek vele szemben, mint ördögi férfiak, és tanúskodtak ellene a sokaság előtt, átkozta Nábot Istent és a királyt. Ezért kivezették őt a városon kívülre, és kövekkel megölték. És elküldtek Izebelhez mondván, megköveztük Nábotot, és meghalt. Történt pedig, hogy amikor Izebel meghallotta, hogy Nábotot megkövezték, és meghalt, szólt Áhábhoz, kelj föl, vedd birtokba a jiszraelita Nábot szőlejét, aki nem akart neked engedni, és nem akarta odaadni pénzért. Nábot ugyanis már nem él, hanem meghalt. Amikor ezt meghallotta Áháb, tudnilik, hogy Nábot halott, fölkelt, és lement a Jizreelita Nábot szőlejébe, hogy birtokba vegye. Így tehát történt az Úr beszéde a tisbei Illéshez mondván. Kelj föl, és menj le Izrael királya Áháb elé, aki Szamariában van. Íme, Nábot szőlejében van, ahová lement, hogy birtokba vegye. És beszélj hozzá mondván, ezeket mondja az Úr, öltél, és azon felül foglaltál is. És ezek után tett hozzá, ezeket mondja az Úr, azon a helyen, ahol fölnyalták a kutyák Nábot vérét, föl fogják nyalni a te véredet is. És szólt Áháb Illéshez, hát rám találtál ellenségem. Ő mondta, rád találtam, mert eladtad magadat, hogy rosszat tégy az Úr szemében. Íme, én bajt hozok rád, és learatom utódaidat, és megölöm Áhábból mind a férfi nemen lévőket, a serdületleneket és a serdülteket Izraelben. És odaadom a te házadat, mint Nebát fia Jerobeám házát, és miként Ahija fia Bása házát, mert megtetted, hogy haragra ingereltél engem, és bűnbe vitted Izraelt. De Izebelről is szólt az Úr mondván, kutyák fogják megenni Izebelt Jizreel mezején. Aki Áhábból a városban hal meg, megeszik a kutyák, aki pedig a mezőn hal meg, azt megeszik az ég madarai. Így tehát nem volt Áhábhoz hasonló, aki eladta magát, hogy rosszat tegyen az Úr szemében, mert fölizgatta őt Izebel a felesége, és utálatossá tette olyannyira, hogy bálványokat követett aszerint, amint az amoriták cselekedtek, akiket elemésztett az Úr Izrael fiainak arca elől. Így tehát, amikor Áháb meghallotta ezeket a beszédeket, megszaggatta ruháját, szőrruhát öltött magára és böjtölt, és zsákban aludt, és lehajtott fejjel járt, kelt. Történt pedig az Úr beszéde a tisbei Illéshez mondván, láttad-e, hogy Áháb megalázkodott előttem? Mivel tehát megalázkodott miattam, nem hozom rá a bajt az ő napjaiban, hanem fiának napjaiban hozom a bajt az ő házára.
1: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmaz!
3: Uram, irgalmaz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmez!
3: Krisztus, kegyelmez!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmaz!
3: Uram, irgalmaz!
4: Irgalmaz nekünk, mindenható Isten, bocsáss meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom

0: Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Megoldást sürgetett a spanyolországi Ceuta ügyében Leó pápa. Állami ösztöndíjas formában is meghirdeti hitéleti képzéseit az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Állandó kiállítás nyílt az erdélyi összetartozás templomában. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Békés, stabil és igazságos megoldás sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében 14. Leó pápa, tudósít az MTI. A Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezrán jutottak be illegálisan. A katolikus egyház fő nyári rezidenciáján spanyolul szólt az égető kérdésről. 14. Leó a Fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri Afrikai Miasszonyunk bazilikában található. Leó pápa szerint a háborúk és az arrogancia az emberek közötti viszony elsivatagosodásához vezet. Úgy véli, egyesek annyira megrészegülnek saját vagyonuktól, hogy megfeledkeznek azokról, akik sírnak az éhségtől és kiáltanak a szomjúságtól. A gazdasággal szemben, amely az enyészetre ítélt tárgyak birtoklását jelenti, az ételért nyúló kezek, a lángban álló otthonok, a békére áhítozó emberek sokasága áll, jelentette ki a pápa. Mindhárom hitéleti képzését meghirdeti a 2026-os pótfelvételén az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, tudósít a Váci Egyházmegye. Az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges katekéta lelkipásztori munkatárs, kántor, valamint hittanár nevelő tanár képzésére augusztus 7-ig jelentkezhetnek az érdeklődők. A katekéta lelkipásztori munkatárs BA szakra olyan hallgatókat várnak, akik szívesen vállalnának szolgálatot egyházközségekben, többek között gyerekek és fiatalok közösségi és egyéni hitéletének támogatásában, a közösségi élet szervezésében vagy bizonyos liturgikus cselekmények vezetésében. A kántor alapképzés a templomi zenei szolgálatra készít fel gyakorlatorientált módon. A hittanár, nevelő tanár mesterszakon végzettek általános és középiskolákban taníthatnak hittant, emellett oktatási és szociális intézményekben is elhelyezkedhetnek. Új, állandó kiállítás emlékeztet a kommunizmusban elárasztott erdélyi falu, Bözödúj falu történetére az összetartozás templomában, adja hírül az MTI. Az interaktív fény és hangjátékot is tartalmazó tárlatot péntek este nyitották meg. A vallási sokszínűségről híres, magyarok és románok lakta település elárasztását a bözödújfalusi mesterséges víztározó építésekor rendelték el a román kommunista hatóságok. A vízből kimagasló római katolikus templom tornya a falu rombolás jelképe maradt, és mivel a falunak egykor 5 temploma volt, az emlékhely az egykori település valamennyi felekezetét képviseli. A most megnyílt tárlat egy információs hálózat, amely a fizikai térből átvezet a digitális emlékezetbe, felelevenítve a falu mindennapjait, egykori lakóinak emlékeit. Délben és éjfélkor felvételről szóló harangszó is emlékeztet a hajdani életre. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzér, a Szent Rita Ima csoport karanyája, születendő Fülöp egészségéért, Andrásért, Rozáliáért, Ágnesért és Tamáskáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mikunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ói, a világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s Atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséged, bánatod, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz, Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kész semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád, meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsa tüzérének harmadik útja, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a Földön megkezdődő Isten országot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylőpontként őrizd a magad táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miért?

0: minket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsa füzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Ígérgel kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: Imádkozz el életünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögünk, Úrunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűzmára szent olvasának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amiunk által.
0: Amen.
3: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
4: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! A nevem Rohán Zsuzsanna, 23 éves vagyok, és alapvetően egy katolikus családba születtem, egy milyen vallásos katolikus családba. Édesapám felnőtt megtérő, édesanyám viszont már kisgyermekkora óta kapta a hitet, és gyakorolta is hűségesen. Hárman vagyunk testvérek, két idősebb nővérem van, és mindhármunkat ebben a lelkiségben neveltek. Amikor visszagondolok, én nem emlékszem olyan időszak az életemben, amikor úgy éreztem, hogy Isten nincsen jelen. Folyamatos volt vele a kapcsolatom, azt mondanám, persze folyamatosan mélyült, mindig is ott volt az életemben. És arra sem emlékszem, hogy olyan lett volna, hogy azt mondtam volna egy szent misére, hogy nem akarok menni, vagy hogy unalmas. Így ez egy nagyon szép megtapasztás volt számomra, amikor erre visszagondoltam. Illetve az is, hogy amikor a szentségek vitéjére gondoltam, mert mind elsáldozó, mind bérmálkozó voltam, hogy az elsáldozás mennyire sokat jelentett, illetve előtte a gyúnás, illetve a bérmálkozásnál az a pont, amikor lehetett választani, hogy iskolában bérmálkozom, ami előtt egy 2-3 alkalmas felkészítés volt, vagy elmegyek a plébániánkra, ahol viszont másfél éves felkészítés volt, és én úgy voltam vele, hogy szeretném annyira komolyan venni, hogy akkor inkább a másfél éves felkészítést választom. Ez is megmutatta számomra, hogy mennyire fontos nekem a Szentlélekkel való kapcsolatom is. Azt adta nekem a bérmálkozás, amit így az egyház is tanít, hogy azokat a kegyelmeket, amiket a keresztségben megkaptam, azokat a Szentlélek ki tudta bennem bontakoztatni. És ténylegesen felnőtt hitet az egyházban, tehát elindított magamnak az önálló és a saját felnőtt hitemnek az útján is. Már előtte is korábban elkezdődött az, hogy elkezdtem saját szavakkal imádkozni, illetve hogy napjaimban több időt szántam Istenre, és hogy volt egy ilyen folyamatos imádságban levés, ilyen folyamatos kapcsolat, és ez kezdett el jobban kibontakozni, illetve megjelent bennem az a hívás is, hogy csatlakozzak majd egy közösséghez, ami végül be is teljesedett, mert csatlakoztam az Új Jeruzsálem katolikus közösséghez. A karizmatikus lelkiség igazából édesapám oldaláról jön, mivel ő Medjugorjéban tért meg a karizmatikus lelkiségen belül, és már kisgyermekkorunktól kezdve ezt próbálta nekünk átadni, így számomra ez sosem volt idegen vagy furcsa. És a plébániánkon is, ahol Varga László püspök atya volt a plébán, és ő is ugyanezt a lelkiséget képviselte, és képviseli a mai napig. Így úgy voltam vele, hogy amikor közösséget keresem, akkor mindenképpen szeretem volna egy karizmatikus közösséget találni. Kaposvaron erre annyira nem volt lehetőség, mivel ott születtem, és amikor felköltöztem Budapestre egyetemre, Budapesten már elég sok karizmatikus közösség volt, apukámmal is beszélgettem, és ő ajánlotta az Új Jeruzsálem közösséget, és úgy voltam vele, hogy ha csatlakozok egy ilyen közösséghez, akkor szeretném majd Szentlélek szeminárium elvégzésével kezdeni, és most szeptemberben indult egy újabb ifi csoport, és ők egy Szentlélek szemináriummal kezdtek, és akkor így úgy tudtam becsatlakozni, hogy mindenki jó volt, és mindenkivel együtt indultam el ezen az úton. A Szentlélek szemináriumban az nagyon jó volt, hogy heti rendszerességgel voltak témák, és hogy teljesen végigvezetett. A kérigmának a pontjain, hogy Isten szeretete, Jézus megváltott minket, bűnösök voltunk, eljött és megváltott minket, és aztán elküldte a Szent Lelket, és az egészet így gyönyörű szépen végigvezette, és minden héten voltak kisebb feladatok, meg imádságok, amiket el kellett végezni, tehát egy nagyon jó rendszert vitt az életembe, és segített is elmélyíteni a kapcsolatomat. Emellett lehetőséget adott arra, hogy elkezdjem magam is a karizmáknak a gyakorlását, ami leginkább számomra a közbihári imádság szolgálatában bontakozott ki, mivel elvégeztem egy ilyen képzést, és így elkezdhettem szolgálni a közösségem belül is. Egy közbihári imádság általában úgy néz ki, hogy van egy imapáros, akikhez lehet menni, és mondhatod, hogy esetleg milyen szándékra szeretnél imádkérni, vagy oda mehetsz, hogy igazából amit Isten szeretne, azért csak imádkozzanak. És ők megkérdezik Istent, hogy mit szeretné üzenni ezzel a szándékkal kapcsolatban, vagy csak megáldják azt, amiért te idejöttél. Ilyenkor kaphatnak akár képeket, bibliai idézeteket, vagy akár olyan ismeretszava üzeneteket, amiket ők maguk nem tudhatnak a másikról, mert nem ismerik, viszont Isten megmutatja nekik. Az én eddigi tapasztalatom során inkább képeket kaptam. Ezeket nagyon fontos, hogy mind a közbejáró, mind akiért imádkoznak megkülönböztesse magában, hogy ténylegesen neki szól és tett, vagy ténylegesen Istentől jötte. Abszolút nem a végállomás számomra most ez az állapot, mivel jobban szeretnék elmérni a szolgálatban, mind a közbejáró imádságban, mind pedig misszió keretében, mivel az egy nagyon csodálatos ajándék volt számunkra, hogy az IP közösségben az elmúlt két hónapban három utcai missziónk is volt, és majd ezt a szolgálatot szeretnénk továbbra is gyakorolni. Így ebben szeretnék fejlődni, illetve alapvetően nekem van egy napi imaidőm, amit tökéletes sikerrel szoktam tudni tartani. Ezek általában csendes idők, vagy az van, hogy teljesen csendben vagyok, és Istenre próbálok figyelni, hogy ő mit mond, vagy egyszerűen csak megosztom vele, hogy mi történt velem aznap, illetve próbálom meghallgatni, hogy ő erre hogyan reagál, vagy egy ilyen reflexiót tartok, hogy mit lehetett volna jobban csinálni, vagy mit rontottam el, és bocsánatot kérek. Illetve napi szinten imádkozom rózsafüzért, mert egyrészt tagja vagyok rózsafüzért társulatnak, illetve a lelki adoptálásban is vállaltam szolgálatot. Számomra a szüzanyával való kapcsolat nagyon fontos. Ez is így fokozatosan alakult ki bennem. Mert kisgyermekkorunkban nem nagyon imádkoztuk a rózsafüzért, de voltak családi imádságaink, és akkor ott mindig mondtuk az üdvözlégy Máriát, meg most segíts meg Máriát, ezeket a szokásos csodaszép imádságokat. És így fokozatosan kezdett bennem kifejlődni, hogy egyre jobban fontossá vált számomra Mária, és rájöttem, hogy ő ugyanúgy Jézushoz vezet, és hogy mennyire hatalmas közbenjáró ebben is. Úgy szoktam elképzelni, hogy amilyen szándékot én hozzáviszek, azt így egy ezüst álcán viszi Jézus elé. Nagyon közel van hozzám. Így én is naponta kezdtem el rózsafüzért imádkozni, és a lelki adoptálásban is, amit vállaltam szolgált, ott naponta egy tized rózsafüzérten imádkozunk a magzatért, akiért közben járunk. Az egyik legfontosabb szent számomra az Kalkuttai Szent Teréz anya, azért, mert nem azt mondom, hogy hasonló hivatásom van, de

És a közbejáró párnak, az egyik tagnak az ima végén egy másik Szent János Pál pápa idézet jutott az eszébe, és azt utána elmondta nekem. És ez így nagyon-nagyon megerősítő volt. Illetve akivel most egyre kezd mélyülni a kapcsolatom, az Boldog Bódi Mária Magdolna, mivel ezt az évet úgy kezdtem, hogy önkéntesként ott voltam az ő boldogávatásán, és utána nagyon gyönyörű szép volt, mert az ifis lelki gyakorlatunkat Veszprémbe szervezték, ugyanoda, ahol ő neki az erekje és a boldogávatása van. És az is nagyon szép volt, hogy ott is volt egy ilyen közbejáró imást, csak akkor úgy volt, hogy nem imádkoztak értünk, hanem csak egyszerűen szentségimádás volt. Én ott is kértem az ő közbenjárását, és nagyon szép volt, mert imádkoztam az ő közbenjárásáért, és egy perc múlva volt egy lélekbenyugvásom, és egy olyan képet láttam, hogy ott vagyunk a Szent Sír előtt, Magdi, én és Jézus így hárman. És nagyon szép béke és öröm van ezen a helyen. A Szent Háromsággal való kapcsolat ugyanilyen fokozatosan alakult ki bennem. Azt hiszem, talán Jézus volt először a fókuszban, hozzá volt a legkönnyebb kapcsolódni. Később alakult ki jobban az Atyával való kapcsolat. Nekem nagyon sok időbe telt, hogy el tudjam fogadni az Atyának a szeretetét, az is, hogy el tudjam fogadni önmagamat, azt, hogy szeretetre méltó vagyok. Ez így nehéz volt, de sokat gyógyított bennem, és most már így el tudom fogadni, hogy ő tényleg mennyire végtelen és feltétel nélkül szeret. És a Szentlélekkel való kapcsolatom leginkább a karizmatikus megjavulás keretein belül bontakozott ki. Igazából most már ő az, akihez legelőször fordulok, hogyha közben járok, illetve hogyha bármi van, a nyelvimán keresztül is hozzá tudok elsősorban kapcsolódni. De nyelvimára először édesapámon keresztül hallottam, mivel ő is szokta ezt gyakorolni, így mindig bennem volt, hogy hát meg kéne próbálni, mert hogy elvileg a Biblia azt mondja, ez mindenkinek megadatik, csak oda kell adni, hogy a nyelvemet akkor is most Jézus Krisztusnak adom, és ő akkor imádkozol rajtam keresztül. Próbálgattam először így egy-két szó, mármint értetlen szó, de hogy egy-két szótag, és aztán a Lelkes Napok táborban volt egy nyelvima műhely, és akkor ott közben jártak értünk, és akkor utána már mint a vízfolyás, már úgy tudott menni folyamatosan. Ez egyfajta kicsit önátadás számomra, hogy amikor én már nem tudom szavakkal kifejezni, hogy milyen szándékért imádkozok, akkor kérem a Szentléleket, hogy imádkozzon bennem azokért a szándékért, amiket én magam nem tudok kimondani. Ahogy említettem már, az Új Jeruzsálemi Ifjúsági Közösségben 3 utcai missziót tartottunk. Én mindhárman jelen voltam, az első kettőn ki is mentem, tehát úgy volt, hogy kimentünk a Móricz Zsigmond körtérre, és másfél óránk volt, párokban mentünk végig ott a környéken, és megszólítottunk embereket. A harmadik alkalmon háttérimázóként voltam jelen, az is csodálatosan szép volt, mert végig a Szentléleket hívtuk, és imádkoztunk a többieket, az is nagyon nagy kegyelem volt. A második misszió során előtte úgy mentem oda, hogy böjtöltem, és imádságban készültem rá, meg is lett a gyümölcse. A párommal, ahogy sétáltunk, megláttam egy fiatal embert, aki hát nagyon úgy tűnt, hogy egy ilyen kereső személy, és meg akartam szólítani, de már elsétált mellettünk. És így imádkoztam is ehhez, hogy ha szeretnéd, hogy megszólítsuk, akkor kérlek, hogy találkozzunk vele újra. És az volt a idézőjelben szerencsénk, hogy a feneketlen tó körül voltunk, tehát egy körbe mentünk, és legközelebb, amikor már a tó másik felé jöttünk, akkor újra szembe jött velünk. Néltem vele, hogy jó, akkor most megszólítjuk. Elkezdtem a Szentlélek vezetését hallgatni. És valóban kiderült, hogy egy kereső ember, és mondta, hogy ő így igazából minden nap megkérdezi, hogy most Isten éle, vagy nem él, vagy valóságos, vagy nem, és hogy így próbálja megtalálni az életbe, hogy van-e nagyobb erő, vagy van-e teremtő. És aztán így beszélgettünk vele, nem voltunk neki tanúságot tenni. Elmondtam neki ezt, hogy Isten szeret téged, és hogy Jézus megváltott. Utána a társam egy nagyon jó pillanatban szerintem a Szentlélek hatására közbelépett, és elmondta a saját tanúságtételét, mert elmondta, hogy ő teljesen ugyanezzel a ilyen egzisztenciális kérdéssel küzdött, mint ez a fiatalember, és hogy ő neki Medjugorjéban volt egy ilyen hatalmas tapasztalata, hogy azt hiszem áldozás után a Jelenések hegyén egy ilyen hatalmas békés öröm töltött el, és ez egy hétig kitartott, és őt ez így meg tudta győzni arról, hogy Isten létezik. És ez annyira szép volt, hogy nagyon jól tudott kapcsolódni a másik emberhez, és hogy egy ilyen gyönyörű szép tanúságot tudott tenni, és ennyire bátran. Utána ezért a fiatalembert így imádkoztunk, és amikor végeztünk, látszott, hogy nagyon meghatódott, megkérdeztük, hogy megölelhetjük, azt mondta, hogy

0: persze, és utána azt mondta, hogy ő ezt így élete végig meg fogja őrizni a szívében. Az önmagammal való kapcsolatom az így a tini korszak környékén kezdett el romlani, amikor általában az embernek elkezd baj lenni önmagával. A külsőmmel sem voltam elégedett, de igazából a belsőmmel sem, mert úgy éreztem, hogy nem teszek semmit Istenért. Ami persze nem volt igaz, de nagyon beleláttam ebbe, hogy nem éreztem magam értékesnek, semmi nem volt elég jó, amit csináltam. Úgyhogy ez a megfejlési kényszer is bennem volt. És egészen egyetem első pár évben is még ez ott volt bennem, viszont ahogyan elkezdett fejlődni, meg mélyülni az Isten kapcsolatom, így egyre több időt töltöttem Istennel, akár szentségimádás során, akár személyes imádságban, így talán észrevétlenül elkezdett ez bennem oldódni. Egyrészt az is, hogy sokkal önzetlenebb lettem, mert korábban így nagyon magamba fordultam, és így tudtam egyre jobban kifelé nyitni, illetve elkezdett egyre kevésbé érdekelni másoknak a véleménye. És így nagyon sok félelmet és gátlás feloldott bennem. Ahogy megmutatta, hogy ha ő ott van velük, akkor igazából nincs mitől félnünk. És tényleg ez, hogy annyira szépen, fokozatosan gyógyított meg, hogy egyszer csak így észrevettem, hogy szeretem a magamat, és ez volt az a pont, amikor így ténylegesen el tudtam fogadni, hogy hát Isten is szeret engem. Egy egészen átütő tapasztalat az életemben, amikor úgy éreztem, hogy Isten segített egy nehézségen, az egyik karácsonykor volt, mert ott nem nagyon tudtam így rákészülni az ünnepre, egyetemről hazaestem, és hát sajnos otthon sem volt minden rendben, tehát voltak ilyen problémák, és ezért nem egy olyan békés ünnepnek néztünk elébe. De úgy voltam vele, hogy én itt sajnos Istenem már nem tudok többet tenni, imádkoztam, de kicsit reménytelennek tűnik a helyzet, én most átadom ezt neked. És igazából egy csodálatosan szép karácsonyunk lett, és az, ami az utána hetekben történt, valamit így annyira elindított a lelkemben, hogy utána sokkal hűségesebb tudtam lenni, mint a vállalásaimban, vagy akár a szentírás olvasásban, és egyszerűen csak egy olyan béke és bizalom volt bennem, amit korábban nem tapasztaltam. És mindez csak azért volt, mert át tudtam neki adni mindazt a nehéz helyzetet, amiben éppen voltam. Én katolikus iskolában jártam, és katolikus egyetemre, és ettől függetlenül egészen kevés olyan barátom volt, amíg nem jártam az ifiközibe, akik vallásosak voltak. Tehát többségében vannak azok, akik nem vallásosak. Van egy lány, akivel szoktam erről beszélgetni, viszont ő kicsit ez az, hogy nyitott erre, de mindenre is nyitott, tehát sajnos még nem sikerült meglátnia, hogy ez az irány is lehet az, ami az igazság és a jó. Illetve van egy másik lány is, akivel már beszélgettem el, és ő mondta, hogy alapvetően ő így nagyon érdeklődik, és szívesen megkeresztelkedne, de még nem jutott el idáig, szóval az a célom, hogy segítsek neki eljutni eddig a pontig, hogy megkeresztelkedjen, és esetleg csatlakozni tudjon egy közösséghez. A legnagyobb megtartó erő számomra a hit útján az a közösségem, és az, hogy ott ugyanilyen fiatalokkal vagyok körülbelül, akik ugyanez az úton járnak, és vannak, akik előrébb vannak, akik kicsit hátrébb vannak a hitben, de hogy végig együtt járunk ezen az úton. És amíg lehet, addig szeretnék az ifjú közébe járni, utána pedig majd a felnőtt közösségnek a tagjává lenni. Illetve úgy döntöttem, hogy 2 év múlva szeretnék majd egy 9 hónapos misszióra kimenni a Net Ministries-zel, valószínűleg Írországba. Úgy voltam vele, hogy most, hogy végzek az egyetemmel, mielőtt elkezdeném a egyetem következő szakaszát, akkor 9 hónapot így Istennek adok, hogy legyen az ő nagyobb dicsőségére. A Net Ministries az egy nemzetközi szervezet, ahol fiatalok evangelizálnak fiatalokat, tehát 18 és azt hiszem 30 év közötti fiatalok vannak benn, és gimnázium és felsős korosztályoknak tartanak lelki napokat. Van egy road team, akik utaznak, és az ország egész területén bejárják az iskolákat, illetve van a plébenei csoport, akik egy adott helyen vannak egész évben, és ott építenek közösséget. A lelkes napokon találkoztam velük először, és nagyon-nagyon megtetszett, meg mindig is gondolkodtam egy ilyen misszióban, csak nem tudtam, hogy milyen keretek vannak erre, és számomra ez tűnik annak, ami igazán nekem szól. Viszont itt úgy van, hogy 9 hónapon keresztül nem kezdeményezhetünk kapcsolatot, tehát jelen pillanatban így úgy vagyok vele, hogy akkor nem keresek így párt, hogy ezt így félretettem, és ennek adtam ezt is. Én alapvetően nagyon örülnék, hogyha egy olyan férjem lenne, akivel együtt tudunk szolgálni, akár közösségen belül, akár mindenképpen az egyházon belül. Viszont azon is gondolkodtam, hogy milyen lenne, hogyha egy olyan férfivel találkoznék, akiben szerelmes lennék, de hogy ő nem hívő. Kicsit az van bennem, hogy egy házasságban az a legjobb, hogyha a férfi a vezető, mind hit terén, mind család terén. Viszont ez nem feltétlenül lehetetlen akkor sem, hogyha a férfi még nem hívő. Egyszerűen csak meg kell várni, hogy eljusson erre a szintre. És szerintem, hogyha nyitott az én hitemre, és nyitott arra, hogy megismerje Istent, akkor nem tartom kizártnak, hogy egy még nem hívő férfi alkössék házasságot. Az oltári szentség mindig is nagyon-nagyon fontos volt számomra, tehát az, hogy misére mentem, a számomra mindig Jézus Krisztussal való mélységes találkozás jelentette. Tehát mindig is nagyon vártam is a szent áldozást, és így előre örültem neki. Aztán én 2025 nyarán voltam a Lelkes Napok táborban először. Utána volt az, hogy amíg tehettem, tehát ez több hónapon keresztül tartott, akkor minden nap eljártam szentmisére, mert annyira megérintett a szentmisében az, hogy mennyire mélyen tudunk találkozni Jézussal, és hogy ha erre adott a lehetőség, hogy minden nap menjünk, akkor miért ne használnánk ki? És ténylegesen megtapasztaltam ennek a kegyelmét, hogy egyszerűbb volt a jót tenni, és könnyebb volt nemet mondani a rosszra, mert akkora kegyelem volt bennem annak hatására, hogy minden nap találkozhattam Jézus Krisztussal. Életemnek a legfontosabb aspektusa a hit, tehát hogy erre építettem az egész életemet. Mert megtapasztaltam Istennek ezt a végtelen szeretetét, azt, hogy van, aki szeret mindentől függetlenül. És ez a kapcsolat, amit Istennel meg lehet élni, ez annyira csodálatos és annyira mély, hogy igazából minden élethelyzeten átsegít. Hogyha nekem nem lenne ez az Isten kapcsolatom, és nem lenne Isten, akkor én nem tudom, hogy hogyan tudnék így élni, és nem végletesen kétségbe esni, hogyha látom, hogy mi minden rossz történik a világban. És ténylegesen az a bizalom, ami Isten felé meg lehet bennem, mert tudom, hogy ő jó, és nem fog nekem ártani. És az a bizalom, ami bennem lehet az ő tervével kapcsolatban, hogy bármi rossz is történik az életben, én bízom abban, hogy Istennek a terve az jó velem, és hogyha én követem, és megteszem, amit kér tőlem, akkor ő el fog vezetni oda, ahova szánt engem, és tudom, hogy ő egy boldog és csodálatos életre szánt engem, és én ebben bízok minden nap, és ebben is megerősít minden nap, és ténylegesen az, hogy velem minden nap és minden pillanatban lehet beszélni, és hogy mindig itt van veled. Tehát nem az van, hogy mint mondjuk egy másik ember, hogy meg kell beszélnetek egy időpontot, hogy találkozatok, hanem bárhol, bármikor ő ott van melletted, és az a dolog, hogy te sosem vagy egyedül, az egy végtelenül csodálatos dolog.
1: Kedves hallgatók! Rohán Zsuzsanna tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő állandó pénteki műsorát hallják, amelyben dr. Pécsi Ritával, az Apormiumos Főiskola tanárával beszélgetünk pedagógiai kérdésekről. Pécsi Rita az organikus pedagógiának az úttörője Magyarországon, és mindig ezen az organikus szemüvegen keresztül látjuk a pedagógiában felmerülő kérdéseket, a gyerekneveléssel kapcsolatos kérdéseket, nagyszülők, tanárok, szülők problémáinak a kérdéseit, úgyhogy organikus szemüvegen keresztül nézzük a világot. Mai alkalommal arról szeretnénk beszélgetni, hogy milyen feladata, milyen gondjai vannak a szülőknek, amikor beiskolázzák a gyereket. Itt értünk elemi első osztályba való beiskolázást, értünk alatta ötödikes váltást, mert nagyon sok van, értünk alatta hetedikben történő váltást, amikor hatosztályos iskolába iratjuk a gyereket, és értünk rajta a nyolcadik utáni váltást is. Nyilván, hogy a szülők szoronganak, keresik a jó megoldást. Milyen tanácsot tudnál adni a szülőknek ebben a kérdésben?
2: Igen, az látszik, hogy nagyon nagy szabadság az, hogy iskolaválasztási lehetőség van. Azért ebbe gondoljunk bele, hogy igazából ez egy teher is, nagyon látjuk a szülőkön, a gyerekeken is, mindenkin, hogy már előre ott van az a dilemma, hogy most nem döntenek helyettem. Tehát én nekem kell ezt, ugye azokon a helyeken, ahol nincs választási lehetőség, tehát tényleg egy olyan lehetetlenség van, hogy nem tudunk elutazni, vagy valami. Most talán ezt majdnem ki is zárnám, mert azért nagyon sok helyen van iskolabusz, még egy választási lehetőség, vagy hogy felekezeti iskolába iratom-e, vagy állami iskola, vagy milyen, tehát hogyan tudjam ezt jól megválasztani, hogy hosszú távon mi lesz jó a gyermeknek. Most ez nagyon fontos, ez a hosszú távú gondolkodás, és itt nagyon fontos lenne egy kicsit belegondolni, hogy mi a hosszú távú cél, mit nevezünk hosszú távon sikernek, ez azt hiszem már is egy nagyon, nagyon nagy vízválasztó.
1: Egyik műsorunkban erről beszélgetünk, igen, hosszasan, igen, hogy mi hosszú távon a siker, igen, és mi rövid távon a siker. Nagyon, nagyon fontos.
2: És ez most itt nagyon fontos lesz, ugye? Mert hosszú távban kell gondolkoznunk, hogy valóban oda vezessen ez a folyamat, ami az iskolán keresztül megy, akárhogy is vesszük nyilván, hogy boldog legyen, kiegyensúlyozott legyen, idegrendszere stabil maradjon, kapcsolati rendszere stabil maradjon, érzelmi rendszere kifejlődjön. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos kérdések. Na most ehhez képest akkor azt mondjuk, most menjünk alulról, hogyha mondjuk általános iskolát választunk. Ott egy nagyon kialakulatlan személyiségről beszélünk, egy nagyon is a családban gyökerező valakiről, és nagyon fontos, hogy ebben az életkorban rendkívül sokat számít a légkör, még mindig, ugyanúgy, ahogy az óvodában. Tehát, hogy milyen légkörű közösségbe kerül ez a kisgyerek, és nagyon, nagyon fontos lenne, itt biztos nem mennék tagozatra, mármint erős tagozatra, tehát minél szélesebb körben ezt a jellemet, ezt a kis emberkét formáló légkört, és egy nyugodt tempó. Tehát ez itt nagyon fontos lenne, hogy nyugodt tempójú iskolát választanék, mert itt ugye, nagyon sokszor beszéltünk már itt is, hogy az az úgynevezett versenyképes személyiség, az egy belső érzelmi biztonságra épül, érzelmire. Tehát itt nagyon nagy jelentősége van tovább is a családnak. Tehát, hogy egy otthoni nyugalom, ami nem azzal telik el, hogy megírtad-e már, milyen pontot hoztál, hány százalék, nem tudom, micsoda. Persze, nyilván csináljuk, tehát tanulni kell. Tehát ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy engedjük el, és mindent lehet, és nem tudom. Belép egy világba, ahol tanulni kell. Tehát bele kell tennie magát, oda kell tenni a feladatot, hozzá kell állni, de, és ez nagyon, nagyon, megint nagyon fontos, és a szülőknek kell elsősorban látni, hogy azt is most kell megtanulni, hogy az iskola nem maga az élet. Tehát nem ott záródik be a tantárgyaknál. És itt ugye többféle iskoláról is beszélhetünk. Van olyan iskola, amelyik sokféle életfunkciót, majd mindjárt mutatom, hogy mit, sokféle életfunkciót magába foglal, általában az egésznapos iskolák ilyenek, tehát azok körülbelül 4-ig tartanak, amúgy is ott szoktak maradni a gyerekek 4-ig, már az óvodában is, tehát azért ez igazából átalakult egy kicsit, hogy, és gyakorlatilag a művészeti órák, a mozgásos foglalkozások, a kézzel foglalkozó, a közösséggel foglalkozó, a pihenés, a mesélés, az ölbeülünk, játszunk, tehát ezek a funkciók is beleférnek az egész naposba. A nem egész napos iskolában ezek a funkciók nem férnek bele, tehát ott nagyon ügyelnünk kell arra, hogy hogy vannak ezek a kiegészítő feladatok, tehát hogy azon túl, hogy halad a tanulmányaiban, hogy mondjam, ezt a háttér struktúrát, ami a személyiség és a közösség, tehát a családnak a struktúrája, ezt valahogy megteremtsük. Tehát itt van akkor jelentősége annak, hogy hát, hogyha nincsen a, mondjuk az iskolában lehetőség arra, hogy nem tudom én az érzelmi intelligenciáját hogyan fejlesztjük. Ugye az a művészet a legeslegelső, vagy a legjobb eszköz, a játék nagyon-nagyon jó eszköz, és a beszélgetés az az információk feldolgozására szolgál. Tehát, hogy vannak-e olyan lehetőségek, úgy elérhetőek, hogy ne legyen egy hajsza az egész nap, hogy egyik foglalkozásból esünk be a másikba, ez is nagyon fontos, talán elsőbe alig tennék foglalkozást, vagy inkább csak mozgásost, meg talán művészetit, de ott is inkább csak a inkább énekes játékok, stb. Ilyesmiket, és vagy tényleg rajzolás, festés, de semmiképpen nem az erős valamire kihegyezett foglalkozás terve, és hogy maradjon idő beszélgetésre, játékra, nagyon sok mozgásra. Tehát most ezt azért nagyon mérlegelni kellene, hogy, és akkor még azt is, bocsánat, igen, egy kicsit ugrándozok benne, hogy az utazással mennyi megy el, hanem, tehát ezt mind egybe kell látni. Most lehet, hogy elmegy az utazással valami, de ott van 4-ig, és ott nagyon sok mindent megcsinálnak. Lehet, hogy elmegy az utazással valami, és nem csinálnak meg, és még máshova is kell menni, vagy valami. Lehet, hogy a helyben marad, és ott meg tudjuk oldani, de ott is vigyázni kell, hogy ránézünk az egész napjára, a hetére, hogy marad-e például elég mozgásra idő. Ez egy nagyon nagy intellektuális megterhelés, amiben belelépnek ezek a kisiskolások, de nem baj, mert ilyenkor nyílik ki az idegrendszer, tehát szívja, kíváncsi, és egyáltalán nem azt mondom, hogy ne kapjon, mert akar is, tehát tudni akar, csinálni akar, egyedül akar írni, olvasni, számolni, mindent, benne van egy, hát látjuk is ezekben a gyerekekben.
1: Nagyon lelkesek.
2: Nagyon. Na most itt az első legfontosabb feladata ennek az alsó osztályos mindennek, hogy megtartsa ezt a kíváncsiságot, ezt az érdeklődést, de ez csak úgy megy, hogyha az információkat feldolgozza, és érdekességeket is kap. Most ebben nem mennék jobban bele módszertanilag, de valahogy így keresnék iskolát, hogy erre van lehetősége, hogy milyen az a tanító. Tehát ahol van egy melegség, van egy beszélgetés, van egy közösség, van egy játékra való nyitottság, ahol van éneklés, művészet, vers, mese, nem tudom. Szóval szívesen ajánlom Winkler Márta, hihetetlen nagyon jó tanító, aki a Kincskereső iskolát alapította, és van is egy könyve például, hogy örömre nevelni. Na most ezt tanítóknak írta nyilván, meg van egy filmje is, biztos megtalálják így az interneten, keresgéljék meg. Nézzenek bele, és azt gondolom, hogy kapjunk szülőként, most szülőről beszélek, kapjunk egy olyan légkör lenyomatot, amit keresünk.
1: Ízelít,
2: ez az. Ez a jó
1: íze
2: szó.
1: Legyen.
2: Ez az, igen. És azt gondolom, hogy ilyen tanítót keresek. Mindig mondjuk, hogy ilyen inkább tanítót keresünk, mint intézmény, de azért a tanító is, a jó tanító is csak egy viszonylag, legalább viszonylag jó intézményben tud jól működni. Tehát azért érdemes ott megnézni a környezetet, és még egy, az is nagyon fontossá válik, hogy kikkel jár a gyerekünk iskolába. Tehát ez végig, ez a következő, ez azt mondjuk, hogy talán már a felsőoktatásban nem olyan lényeges, de én azt gondolom, hogy ott is lényeges, mert ott életre szóló kapcsolatok, akár csak szakmai kapcsolatok is alakulnak ki, és sajnos ott nincsenek már meg ezek a csoportok, de most nem erről beszélünk, hanem hogy kikkel, tehát családok, nem azt mondanám elsősorban, tehát nagyon sok szülő arra gondol, hogy jaj, mert az ovistársakkal megy, itt nem az ovistársak, mert tud új barátságokat kötni, mert nagyon erősen a családba van kapcsolódva, és ki tud nyitni másfelé. De azért körülnéznék, hogy vannak-e hasonló családok. Például nagyon sok iskolában kínlódnak, hogy az iskolába elveszük már az okos eszközöket, vagy legalábbis megnézném, hogy tényleg elveszik-e, mert sok helyen nem tartják be, sajnálom. Mindegy, most nem ezzel gondolkozunk, de én szülőként bizony megnézném azt, hogy ott ezt betartják-e. Ez egy nagyon fontos dolog lesz, mert nagyon sokat kínlódnak az iskolás szülők azzal, hogy a többi gyerek mit hoz be, mit néz, mivel játszanak, miről beszélgetnek. Legalább legyen 2-3 olyan család, ahol hasonlóképpen gondolkoznak az okos eszközökről, mint nálunk. Tehát azt mondjuk, hogy biztos, hogy nem nulla, de egy kisiskolás gyereknek egy 40 percnél több biztos, hogy nem kell. Kezdeményezném a tanítónál, ne krétán kapják meg a házi feladatot, hanem a gyereknek alakuljon ki az a feladat tudata, hogy ez az enyém, csináljuk, papíron, stb. Szóval nagyon, nagyon sok ilyen kis apróságot lehet, hogy ezzel úgy valahogy, hogy mondjam, körülvenni azt a, mondhatjuk így, hogy megterhelést, ami vár rájuk, mert azért ez egy megterhelés, de nem baj, tehát mindig ezt
1: kell.
2: Tehát ezt a két részt, tehát valahogy nagyon jó egyensúlyba, és ez szülői feladat ezt az egyensúlyt megtalálni. Mindig mondjuk, hogy igen, mert az iskola rájuk, tehát én nekem kell ott őrizgetnem ezt a dolgot, hogy oda megyek, ott hagyom, abba a közösségbe, arra szavazok, ahol ezt az egyensúlyt viszonylag jól meg tudom tartani. Ha sikerül, és az iskola sokat segít ebben, mert sikerült egy olyan iskolát kinézni és bejutni, vagy nem tudom én, ahol ebben sokat segítenek, annak örülünk. De ha nem sikerül, és van, hát én se jártam egy csúcsiskolába, tényleg ugye annak idején körzetes iskolák voltak, akkor a család feladata, hogy ezt kiegyensúlyozza. Tehát akkor magunkba kell nézni, hogy van-e erre energiánk, lehetőségünk, mindenünk, hogy ezt kiegyensúlyozzuk. Tehát higgyék el, hogy most nagyon sok múlik rajta. Tehát most az ezen a nem az múlik rajta, hogy jól tudja a szorzótáblát, mert bizonyára mindenkinek, tehát valahogy fogja tudni, meg hát ezt még mindig könnyebb pótolni, mint az, hogy kíváncsi marad-e a világra, nyitott marad-e, hogy tanulni jó, hogy lehetséges, hogy hibázni lehet, újrakezdeni lehet, hogy jó vagy, hogy értékes vagy, hogy meg tudod oldani, és hogy lassan lehet haladni minden új dologban, lassan lehet haladni. Tehát itt nagyon sokat a neurobiológusok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok nagyon erősen most már kiabálnak, hogy ne siettessük az első lépéseket, az alapozást, azt nagyon-nagyon alaposan kell csinálni, inkább kevesebbet, de az biztos többet fog érni. Nagyon sok dísz alakul ki, ezek a sok-sok dísz, tehát nyilván ennek vannak másik okai is, de a siettetésből. Tehát amikor még nincs kész az idegrendszer, és ráereszük, tehát egyszerűen ez tényleg nagyon nagy hátrány. Na jó. Szóval körülbelül azt gondolom, hogy az alapiskoláztatásban így gondolkodnék, és még nem mondtuk el, hogy ugye mennyi mozgás kell, ehhez a megterheléshez napi 3,5 óra szabad mozgásra volna szüksége. 3,5. És hát tényleg őszintén megmondom, ez lehetetlen. Én se tudtam megcsinálni, tehát ez azért lássuk be. De nagyon kell azt látni, hogy akkor mi van hétvégén. Tehát akkor kirándulás van, biciklizés van, futkosás van, szabad mozgás van, erdőbe fára mászás van, nem következő házi feladat van, nem gépezés van. Tehát itt nagyon fontos lesz ez. És még egy nagyon lényeges, és ez későbbre is érvényes, hogy a feldolgozatlan információ agressziót szül. Tehát vigyázzunk arra, hogy nagyon sok információ jön egy kisgyereknek, új gyerekek, új tanárok, új, és hogy ha ezt nem tudja feldolgozni, milyen a feldolgozás, kirajzolom, kijátszom, kimozgom, kibeszélgetem, tehát ezek. Nagyon sok iskolában van már reggel például beszélgetőkör, ha megkérdezgetném ezt is, mert így nagyon fontos nekik, hogy a tanító ismerje. Még egy fontos kis szempont, a kötődés még nagyon lényeges, tehát hogy ezekben az első kezdő években ne legyen 12 tanítója. Tehát most a szakmai címen Meg lehet ezt kérdezni, kedves szülők, hogy akkor hogyan alakul, és akkor, mikor nagy büszkén felsorolja, hogy a matekot ezt tanítja, az éneket ezt tanítja, a nyelvet ezt tanítja, a nem tudom micsodát, a testnevelést ezt tanítja, és összejön 12 tanító, nem lesz jó. Nem lesz jó a kötődés meggyökerezése szempontjából. Tehát minél kevesebben, annál jobban tud kötődni, ugyanis ma már látjuk azt tanulásmódszertani szempontból, hogy a kötődős, empatikus kapcsolaton keresztül intenzívebb az ismeret elsajátítás. Tehát ez, és ezért nagyon fontos, hogy szeresse azokat, de nem tud tizet így befogadni egy ilyen korú gyerek. Na jó. Most tehát sokat mondtunk erről az alsóról, és akkor...
1: Hadd kérdezzem igen. meg, hogy van módja a szülőnek e felől érdeklődni?
2: Van.
1: Amikor tehát a beiratja a gyereket,
2: abszolút.
1: Akkor ezeket a kérdéseket fölteheti.
2: Igen. Igen, szóval ezért mondom, hogy...
1: Körbenézhet, hogy van-e például a tanteremben játszósarok,
2: így
1: van-e
2: szülőnek
1: Így.
2: És meg is kérdezheti, tehát vannak a nyílt napok, vannak a mindenek, ott látnak órákat, mondanak sok szépet, és én is mondanék, persze, hát mindenki mondana. De ezeket meg kell nézni, ezeknek szépen a valóságtartalmát. Nagyon ajánlanám, hogy esetleg, akik már oda járnak, ha van esetleg ismerős család, akkor azért kérdezzék meg, hogyan is zajlik egy nap, hogyan is vannak a dolgok, mi a fontos itt, mi az, ami... Tehát érted, biztos, hogy vagy a belépek ott, megnézem, ki van téve kismillió serleg, meg oklevél, mert akikre büszkék vagyunk. Hát nem erre lennék a legbüszkébb, azt gondolom. Tehát, de nem baj az, ha így ki van téve, csak egyáltalán kérdezzék meg, hogy akkor mi szerint működik. Meg hogy hány tanító lesz az első osztályba, hányan, mit csinálnak, hogy körülbelül milyen az óra rendjük. Hát azért ezeket, ugyanígy a játszósarok, mindenféle, hát van, mi van az okos eszközökkel, hogyan veszik ezt kézben, mit kívánnak meg. Van már olyan iskola, ahol azt is aláírják, és nagyon, én nagyon örülnék neki, hogy szülőkkel, családokkal, hogy nem tudom meddig, de az alsóba biztos, hogy nem adnék személyes képernyőt. Tehát, hogy esetleg hajlandó-e az intézmény arra, mert ugye az sem mindegy, hogy mi van a családban. Tehát, hogy mit fognak behozni oda a gyerekek, és mit osztanak meg a közösségen. Most nagyon sok helyen bizony belebotlunk, hogy mennek haza alsós gyerekek, harmadikos, negyedikes, hogy kemény pornót néztek az osztálytársaknak a gépein, a tabletjén. Ez csak azért felhívnám a figyelmet, hogy ez életre szóró traumát okozhat. És akkor még jó, hogyha a gyereknek volt olyan kapcsolata, és azért mondom, beszélgetés otthon, nagyon sok beszélgetés, tehát egy kisiskolás sok időt igényel a családtól, hogy elmondta. Elmondta, és ezekről lehetett beszélgetni, vagy nem tudom én, de a legtöbbjüket, szóval azért olyan traumatikus, mert nem is mernek, szégyellik, tehát nem mernek róla beszélni, nem hozza elő, de ezek a képek bennragadnak, sajnos, nagyon keményen bennragadnak, és persze újra megnézik, újra kéri, újra nem tudom, tehát nagyon, nagyon erős, nem ennyi. Nagyon, na jó. Majd erről talán lehet, hogy érdemes egyszer külön beszélni, mert ez tényleg nagyon veszélyes. Na, és akkor ugye eljön a következő fázis, hogy elmenjen-e 8-osztályos gimnáziumba. 8-osztályos, ugye kis gimnáziumok.
1: Tehát 5. utáni
2: igen,
1: váltás.
2: Igen, vagy a 7. utáni, tehát valami.
1: Osztályos.
2: Na most itt tulajdonképpen egy 5. utáni váltás nem annyira töri meg a gyereket. A 7. utáni váltás az egy éppen egy nagyon nehéz korszakban van. De lehet, tehát van ilyen, csak azt mondom, hogy az 5. még a gyerekek jobban gyökereznek a családba, ha begyökereztek, tehát hogyha tényleg él a család, és nem csak egy kiszolgáló egység, akkor így ez a váltás is kicsit könnyebb. A 7. való váltás, meg ugyanígy a 8. való váltás is, ugye azok már nagy váltások, tehát neki ott nagyon-nagyon bele kell menni egy új közösségbe, és abba a helyt kell állni, és abba bele kell illeszkedni, és ott nagyon megnézném, hogy hogyan segítik ezt a beilleszkedést. Na most már a felvételi, most túl vagyunk ezen a felvételén, bár az eredmények még ugye nincsenek meg. Itt nagyon lényeges lenne, de most láttam, hogy az interneten is rengeteg ilyen tipp van, meg beszélgetés, meg mindenféle, hogy ezt ne egy ilyen életrémnek lássák a családok, hogy most vagy soha, hanem egy lehetőségnek, és nyilván, hogyha ez most nem úgy sikerül, vagy nem abba, sokszor visszatekintve, és mondjanak el ilyen példákat, hogy én is oda akartam menni, de végül is nem oda mentem, de jó lett itt is, vagy valami, szóval azért nem egy utas az élet. Tehát, hogy ez ne legyen olyan nagyon nagy súly, és ne legyen egy akkora trauma, hogyha nem abba veszik föl véletlenül. Jó. Na most a 8-osztályos, 6-osztályos gimnáziumoknak van értelme, lenne értelme, nem erre születtek, hogy tehetséggondozók legyenek, ez egy kicsit eltorzult én szerintem, hanem arra születtek, hogy ott ugye a 13-14 éves korban van egy élettani lustaság, és van egy nagyon turbulens serdülési zavarodás, amikor ugye a legjobb iskolai nem a legjobb iskolai teljesítmények születnek, vagy nagyon hullámzók. Tehát éppen lehet, hogy nagyon jól fölkészült, és a felvételin alul teljesít. Vagy lehet, hogy mit tudom én, a felkészülésben voltak olyan hullámok, hogy nem volt képes egy-egy területen tényleg úgy felkészülni. Jó. Tehát ez egy elég bizonytalan a 4-osztályos gimnáziumban, amikor mennek, ott az egy nagyon nagy megterhelés az a felvételi, tehát ezt kicsit megelőzi a 6-osztályos és a 8-osztályos, mert még egy jobb időszakban kerül át, és pont azt a nehéz középső serdülést, azt így átíveli. Vezettem 8-osztályos gimnáziumot, és azt láttam tényleg, hogy akik, hát hogy bekerültek a 8-osztályosba, tehát amikor oda sikerült, akkor egy nyugalmasabb felnövekedés és tanulási szakasz mindenképpen. Illetve még egy nagy előnye volt, hogy a tanárok is látták ezt a kisgyereket, hogy kereknek, aranyosnak, kedvesnek, teljesítőnek, ötödikben, nagyon aranyos, és amikor megbojdul, akkor még ismerték ezt, tehát látták azt, hogy képes gondolkodni, képes összefüggéseket látni, képes kitartani, képes dolgozni, és amikor hetedikes lesz, meg nyolcadikos lesz, olyan, mint hogy soha nem csinálta volna, vagy nem tudom mi. Na most, hogyha akkor kerül oda, és csak ezt az énjét ismeri meg, ott azért a tanárnak nagyon észné kell lenni, hogy tudja azt, hogy ez nem biztos, hogy teljesen az ő arca. Vannak ilyen tanárok, akik így ezt képesek átlátni, és képesek meglátni mögötte azt az alakuló személyiséget, de nagyon sokszor, és nem hibáztatom mindenben a pedagógus társadalmat ebben, hogyha nem tudja látni, mert hogyha nagyon sürgeti őt a tennivaló, a teljesítési vágy vagy kényszer, akkor nem nagyon nézi a személyiséget sajnos. Sajnos. Na jó, szóval ez a 6 és a 8 osztályos rendszer önmagában ezért jó lehet, de ha például, ha egy jó helyen van egy gyerek, ha egy jó közösségben van, ha ott látszik, hogy személyesen, ez most az általános iskola, személyesen gondoskodnak róla, hogy gondozzák az ő adottságait, tehát van lehetősége a tehetségének a kibontakoztatására, van lehetősége haladni, vannak jó közösségi kapcsolatai, odafigyelnek rá tényleg személyesen, tényleg, tehát szellemileg is, érzelmileg is, testileg, lelkileg, stb. Szóval, hogyha egy ilyen komplett helyre sikerül, tehát olyan ez az általános iskolája, azért akkor nem tepernék egy másik városba egy 6-8 osztályos helyre, nem szakítanám meg ezt a szép gyökerezet, ezt a folyamatot, akkor, hogyha ez viszonylag jól megy. Ne féljenek, mert az intellektuális teljesítményt utána egy 4 osztályos gimnáziumban is szépen lehet hozni. Tehát azt mondom, hogy működik a 8-osztályos, a 6-osztályos rendszer, és működik a 4-osztályos rendszer is. Itt mindig azt kell nézni, hogy a gyereknek, tehát mikor érik meg, akár egy váltásra, vagy mikor van, vagy hogyha egyszerűen jó helyen van. Tudok olyan iskolákat, akik, ugye, mi is egyébként megküzdöttünk sokáig vele, amit iskolát vezettem, ugye elmennek a gyerekek 6., meg 8., vagy 5., meg 7. az iskolából, de egy idő után, amikor beáll az általános iskolának a
1: karaktere.
2: Igen. A karaktere, a mélysége, a nem mindene, akkor hát meg lehet nézni, hát most vannak ezek a mérések, ugye, a kompetencia mérések, hogy ugyanolyan jól teljesítenek, mint a 6-8 osztályos gimnáziumok. Tehát attól, hogy bemegyek egy intézménybe, ezt szokták mondani, hogy attól, hogy a macska bemegy a garázsba, nem lesz autó. Tehát hiába íratom be egy olyan iskolába, ahol Einstein is végzett, nem biztos az én gyerekem is Einstein lesz. Tehát ez nem attól megy. Biztos, hogy megvannak annak a helye, de lehet, szóval ez most egy kicsit átalakult, hogy jaj, csak mert a kis gimnáziumokban lehet tehetséget fejleszteni. Nem. Szóval lehet az általános gimnáziumokban is, egyébként Frany Tamás agykutató általános gimnáziumban járt, és vidéken, tehát nem kellettől félni. De ahhoz jó iskola kell. Tehát, hogyha az iskola, amit így jónak láttak eddig, és látják a tantestületét, amelyik, és adott esetben, hogyha nem tudom én majd megy egy 4-osztályos gimnáziumba, hogy ott megsegítjük a felvételiket ebben, mert van rá esetleg ideje, mert hogy nem köti le az a felvételi frász már 6-ban, 8-ban, vagy bárhol, vagy tudtunk ennek az egyensúlyára vigyázni, akkor az szépen fog tovább menni egy 4-osztályos felsőoktatásba. És most megint még egyet tennék, hogy addigra, mire oda kerülnek a gyerekeink, mert most ugye, igen, szóval most már megvoltak a középiskolai felvételik is, és lehet, hogy egy olyan valaki hallgatja ki jövőre, azután. Szóval érdemes szakmákban is gondolkozni. Tehát a nem nagyon tanulós gyerekünket egyelőre nem benyomni esetleg egy erős gimnáziumba, mert ő ott mindig kettes-hármas közepes lesz, és az önértékelése, ha lerombolódik, akkor még azt se fogja tudni hozni, amit tudna. Tehát, hogyha tudunk találni, hogyha neki van egy kedve, elképzelése, vagy esetleg tényleg látszik rajta, hogy például manuálisan, vagy technikailag, vagy valahogy ügyes, akkor ne féljünk attól, hogy akár technikumban, ott is lehet, ugye, ott is érettségiznek, stb. Sok ilyet látunk, hogy ugye nagyon fontos az, hogy azt a motivációt megtartsa, tehát, hogy én valamiben jó vagyok, és hogy ezt tudja hozni egy tiszta elméleti helyen, egy egyébként másik, tehát egy praktikus intelligenciával rendelkező személy, hát nagyon pocsékul fogja magát érezni, és elveszíti még azt a lehetőségét is, azt a felkészülési lehetőségét, amit egyébként nyújtana. Tehát azért érdemes ebben a helyzetben is. Ugye még egy korábbi generációs szülőtársadalom azért úgy gondolkozik, hogy Jézus Máriám csak oda ne. De ott is megnézném azért, vannak már jó légkörű szakmát tanító intézmények is, de ott is meg kell nézni, hogy milyen közegbe kerül. Tehát azért erre vigyázni kell.
1: A mostani oktatási rendszerben azért a gyerek többször érettségizhet, javító érettségit leteheti, sok igen, minden, tehát igen. A lehetősége abszolút nem zárul le, kinyílhat, hogy egy jó szakmán keresztül egy és jó mindig az egyetemen folytatja.
2: Igen, abszolút. És még abban is gondolkodnék, hogy nem is biztos, hogy az egyetem az ő útja. Tehát, hogy ma már mennyi egyetemi végzettségű fiatal van, akárhol, ahová nem is kellett volna az egyetemi papír, hanem egészen más csinál, mert rájött, hogy ezt tudja, nekem is van a rokonságban is van, de kettő is, a közeli rokonságban végeztek egy egyetemet, és az egyik fotózással foglalkozik, a másik meg valami, nem tudom, mit, valami teljesen manuális dologgal, egy mással. És ettől se kell félni. Tehát én nagyon ajánlanám azt, hogy ami jól megy, erre az organikus pedagógia azt mondja, hogy az erősebb élet törvénye. Tehát ami neki jól megy, amihez kedve van, amit látunk, hogy van benne adottság, azt engedjük. Tehát nehogy azt sorjázzuk le, hogy most akkor nem mehetsz hegedülni. Nem biztos, hogy hegedűs lesz. De az onnan fog meríteni egy erőt, ahhoz, hogy a többi terület is menjen. És még akiknél nem látszik ilyen nagyon erősen az irány, például 14 évesen, ott is azt ajánlanám, hogy egy szélesebb körű gimnáziumba, vagy középiskolába, ahonnan még van lehetőség másfelé menni, mert hogyha egy nagyon erősen tagozatra ott is ráállítjon, lehet, hogy jól megy neki például a matek, de lehet, hogy nem az övé. Tehát, hogy alkalmas, de valami teljesen másik területen tudna, mert nem az övé. És ez 14 éves korban nem mindig látszik meg jól, és ez teljesen normális, ha egy 14 éves egyáltalán nem tudja, hogy hova menjen. És akkor azt mondom, hogy egy szélesebb kört célzok meg, ahonnan még akármi is lehet.
1: No, hát kívánjuk most a kedves szülőknek, hogy kellő tájékozódás után, igen, kellő
2: a gyerek mérlegelése után,
1: a gyerek személyiségét jól ismerve, és a gyerek további fejlődési lehetőségét jól kihasználva találjanak olyan iskolát, ahol a gyerek tudja kibontakoztatni a saját személyiségét, és bizony a hosszú távú célokat kell ilyenkor szem előtt tartani, és nem pedig azt, hogy na, pontosan, konkrétan az a fél évi jegy most 5-ös vagy 6-os, mert ennél sokkal-sokkal fontosabb, hogy a saját személyisége kialakuljon.
2: És hogy az emberi formálódása, még most nem is beszéltünk, ugye, hogy a hitélete hogyan formálódik, tehát itt egy olyan közösség kell, lehet, hogy nem egyházi iskolába megy, mert attól, hogy most mit nevezünk minek, biztos nem lesz semmi, nem megyek bele. De az, hogy arra gondolni, és itt nem a hittanórákra gondolok, hanem közösségre. Tehát, hogy vagy egy plébániai közösség, vagy egy regnumi közösség, vagy egy cserkész közösség, vagy egy bármilyen...
1: Egy énekkar,
2: igen,
1: zenekar.
2: Az, ahol tud szellemiséget, és keresztény szellemiséget magába szívni. Szóval ez is fontos, és ez is szülői feladat, hogy így, ilyen szempontból is körülnézzünk, ne csak a jegyek szempontjából.
1: Dr. Pécsi Rita volt a beszélgető partnerem, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

áldás gondolat. Megnyílik az ég, és megszólal egy hang. Te vagy az én szeretett fiam. Te vagy az én szeretett lányom, akiben gyönyörködöm. Megnyílik az ég, áldásába öltöztet a magasságos, egészen közel lép hozzád, hogy megismerhesd őt, megerősít a kezdettől létező egységben, elkísér életed minden útján, hogy növekedj testben, lélekben és igazságban, Isten és az emberek előtt való kedvesség.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Augusztus 5. 6. Pál pápa emlékezete. Az a hit, mely az embert a látható dolgoktól elindítja Isten és az örök élet láthatatlan valósága felé, hasonlít arra az útra, melyre Isten Ábrahámot szólította, akit úgy szoktak jellemezni, mint mindazok atya, akik hisznek. Ezért a hívőkhöz illő lelki magatartás az éberség megtartása, az Isten felé törekvés lelki kifejezőse a hit által. Amikor befogadjuk ezeket az igéket és elmélkedünk felettük, gondolataink arra az eseményre irányulnak, amely Castel Gandolfóban következett be, amikor 6. Pál meghalt. Éppen ezekben az augusztusi napokban az Úr színeváltozásának ünnepén Isten szolgáinak szolgája számára az egész élet zarándoklat volt, a hit menetelése valami végtelen és láthatatlan Isten felé, aki láthatatlan és aki kinyilvánította önmagát nekünk Jézus Krisztusban, fiában. Menetelés volt ez az örökké valóság felé. 6. Pál követte Krisztus hívását. A hit útját járta, melyet számára megmutattak, s melyben vezérelt aztán másokat először papként, majd Milánó érsekeként, végül pedig pápaként Szent Péter római trónján. És ebben a lelki törekvésben mindenre a hűséges szolga gondoskodásával figyelt. Egész élete tanúskodik erről a törekvésről, és erről az éberségről önmagával és másokkal szemben. Istennek ajánlom-e nagy pápa lelkét? Tanuljunk meg tőle azt az egyszerű, őszinte gyermeki hitet, mely egyszerre volt tudatos, érett és kipróbált.

0: Harmónia Rádió. A lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Kötelékeink. A szerhasználat családi összefüggései. Ládai Eszter műsora.

Áldás békesség, Istennek dicsőség. Szép estét kívánok minden kedves hallgatónak. Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat, Kötelékeink című adását,